0: életed. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz

0: Világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézusom,
0: bízom benned,
3: Szent Faustina nővér,
0: könyörög érettünk.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Meghívjuk, hogy imádkozzák velünk együtt a szeretett lángrózsa fűzérítés litániáját, amelyet a Csíkpálfalvi Rózsafűzér Társulat tagjaival fogunk végezni. Felajánlva hálából a szűzanyának a kapott kegyelmekért, a szentatyáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, szerzetesnőkért, Csíki Szabolcs plébános urunkért, kántornőnkért, segrestésünkért, községünk minden lakójáért, a szeretett láng elterjedéséért, a Mária Rádió fennmaradásáért, adományozóért, hallgatóiért, családjaink élő és elhunyt tagjaiért, a magányosan élő és nehézségekkel küzdő testvéreinkért, az ifjúságért, az úton levőkért, a betegekért, a halottainkért és a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Mária legtisztább szíve, jósággal teljes, mutasd meg nekünk szeretetedet. Minden emberre szálljon szíved szeretet lángja. Ó, Mária, szeretünk téged. Olcs szíveinkbe igaz szeretetedet, hogy igazán vágyódjunk utánad.
3: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed, és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretet láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárja és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
4: Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
5: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Istenem, hiszek te benned,
5: mert végtelenül jó vagy.
4: Istenem, remélek te benned,
5: mert végtelenül irgalmas vagy.
4: Istenem, szeretlek téged,
5: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
5: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,

0: Brian, amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen

0: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem.
0: Könyörög hírettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Áros szeretett lángot kegyelmi hatásán az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen,
3: irgalmaz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívébe az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg,

0: szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk, Uram!
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szent Lélek Úristen, tekints szeretett jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésébe, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkbe. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szitott szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségébe, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységbe, Isten mindörökkön örökké. Amen.
2: Szeretett királynőinek köszöntése. Üdvözlégy minden szentek királynője, csodálatos asszonyunk, Mária, az összes szentek téged áldanak, és veled egyesülve Istent imádják. Isten gyönyörűsége, szép szűz Mária, járj közben értünk Uradnál, áldj meg és vezess minket szíved szeretet lángja által a minden szentek birodalmában. Amen. Boldogságos szűz Mária, mennyei jó édesanyánk, gyermeki bízalommal lábadhoz borulunk, és estve kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten szeretetre gyarló emberi szívünket. Kérünk, jó anyánk, töltsd el lelkünket azzal a szeretettel, amellyel Jézus Krisztus megváltónkat a kereszten a mennyei atyának ajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne vesszék. Szeplőtelen szűzanyánk, megígérted, hogy tüzet tüzzel fogunk oltani, ezért kérünk, árasz szeretett lángot kegyelmi hatását mielőbb ránk és az egész emberiségre, hogy az Úr Jézus, a béke fejedelme uralkodjék bennünk és az egész világon. Amen.

0: Amen.
1: Uram, hallgass meg a könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke
0: Isten irgalmából békességben nyugodjék. Amen.
1: Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak. Kérjük, amennyiben tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Imádkozzunk együtt egymásért, kívánva Istentől megáldott szép napot.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Eltelt 2 hét, s én változatlan nagy szeretettel köszöntöm az Öregkor Bölcsessége műsor hallgatóit a Mária Rádió nagyváradi stúdiójából. Elbúcsúztunk május hónaptól is, pünköst havától. Az elmúlt 2 hónap sok-sok pirosbetűs ünnepet jelentett életünkben. Az életünk rohanó forgatagában pihenés nyújtó oázisok voltak ezek az ünnepek. Mondhatnám így is, fiatalt és fáradt ráncos arcokat mosolyra örvendezésre derítő napsugár volt. Az ünnepeink megkoronázása pünkösd ünnepével megadta Isten és ember végleges szövetségét. Pünkösd ünnepén az Úr lelke betölti a földkerekséget. Leszállt közénk és lakást vett bennünk, hogy élő templomként a lélek lakásává legyünk, és azok is maradjunk. Szent Gáli Kata Éltető ajándék című versében látjuk a mélységét annak, miért van szükségünk, hogy bennünk vegyen ki lakást a teremtő lélek. Isten lelke ihlette a teremtés kezdetét. Ott lebegett a mélységek fölött életet adó erejével, s hogy bennünk, a bűnbeesés után, akár egyéni életünk belső összeomlásai után, rend és élet keletkezzék. Ismét szükségünk van a teremtő lélekre. Az Atya nekünk adta fiát, hogy embersége által az egy közösségbe emeljen. A Fiú nekünk adta a lelket, hogy az isteni szeretet közösségbe is belekapcsolódhassunk. Egy életen mellettünk állni csak azt tud, aki szeret bennünket, a lélek. Isten utitársunk, aki nem csak kísér, de bennünk is lakik, hogy részt vehessen életünkben, sőt éltessen bennünket. Mint gondolat élteti a szót, amit kimondunk, ahogyan él a folyók vizében a sodrás. Az ókor embere oltárt készített Istennek, és elégette rajta áldozati ajándékait. Krisztus óta egész életünk Istennek szentelt, melyen a lélek tüze ég. Az elhangzott ima bebizonyította, hogy a lélek kezdettől itt van a világban, hiszen Isten lelke lebegett a vizek felett, fejlődést hozott, a dolgok a helyükre kerültek, és élet támadt, ezért hívjuk teremtő léleknek. Pünkösd ünnepe bebizonyította, hogy Isten szent lehelete most már nem csak az első teremtő igen alapján van bennünk, hanem mindenek előtt azért van bennünk, mert az Atya és a Fiú elküldte. A feltámadott és megdicsőült Krisztus minden halott hatalom birtokosa a mennyben és a földön, mint Fiú küldetést bíz a tanítványokra. Tegyetek tanítványommá minden népet. Istennek legyen hála, minket megkereszteltek az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Így nem csak Isten teremtményei vagyunk, hanem a kereszténység által és a kereszt által a Szent Háromság közösségébe jutottunk. Isten kinyilatkoztatta nekünk a Szent Háromság csodálatos titkát. Tanítványát tenni minden népet, beszélni Istenről. De ehhez nekem is kell ismernem Istent. Fontos újra és újra tudatosítani magunkban, ki az Isten, mit tett velem az Isten, mit tehetek én az Istenért, az ő ügyéért. Tanúságot kell tennem szeretetéről, életszemléletemmel, szavaimmal, tetteimmel. Ha tudom, ki az Isten, és mit tett velem, már nem vagyok hontalan ebben a világban, mert Istenben otthonra találtam. De van egy feltett kérdés. Vajon engem hogyan érintett meg a lélek? Mennyire lángol bennem a Szent Lélek tüze? Milyen emlékeim vannak, amelyeket a lélek erejének tulajdonítok? Ezek mind feltett kérdések. Pünkösd ünnepe választ ad erre. Pünkösd ünnepén mindannyian együtt voltak az apostolok, és eltöltötte őket a Szentlélek.
ha mi is a Szentlélekkel akarunk találkozni, ne zárkozzunk el külön világunkba, hanem hívjuk a Szent Lelket. Uram Jézusom, te láttad tanítványaid eresettségét, és előre tudtál a mi kínlódásainkról is. Ezért mondtad még pünkösd előtt, vegyétek a Szent Lelket. Uram, nap mint nap megrohannak a gondok, néha úgy érzem, hogy legyűrnek, de föltekintek keresztedre, belekapasztolom minden erőmmel, s kiöntöm előtted szívem keserveit. Jézusom, szinte látom szelíd mosolyod, melytől eltűnik kicsinhitűségem, melytől új erő árad felém, a lélek ereje. Felkínálod a bölcsesség lelkét, az értelem lelkét, a tanács lelkét, az erősség lelkét, a tudomány lelkét, a jámborság lelkét, az Úr félelmének lelkét, hogy ne rettegjek, mert ez az erő győzni fog. Csak hagyatkozzam rád és rá. Kiüresítem szívemet minden zaklatottságtól, hogy Szent Lelked egyesítő ereje összeköthesse azt a te szíved szeretetével. Amen.

0: Szentlélek eljövetelének szimbólumai is tanítanak minket. Az első a zúgás és a szélvihar. A vigasztaló takarítani akar. Kezdjünk új életet. A másik jel a lángnyelvek, a tűz Isten hatalmának jele, amely eléget minden limlomot, de a tűzvilágét és melegét is, mely elvezet minket a szeretetlenség jégverméből, a Szentlélek fényébe és melegébe. Pünkös csodája még, hogy mindenki a saját nyelvén hallotta, amit beszéltek az apostolok. Bízunk abban, hogy ma is megérthetjük egymást, a más nyelveket beszélő emberekkel, akár a különböző korú generációkkal, ha megtanulunk másokért élni. Turmezei Erzsébet, Pünkösd után című versében ezt így fogalmazta meg, hallgassák szeretettel.
1: Pünkösd előtt sóvárgás titkos mélye, Pünkösd előtt ígéretek zenéje, Pünkösd előtt esedezés, esengés, Pünkösd előtt halk hajnali derengés, Pünkösd előtt szent vágyak mozdulása, Pünkösd előtt koldus szív tárulása, csendesen várni, várni, hinni, kérni. Aztán boldog pünkösd utánba érni, s pünkösd után szent égi erőt vetten, pünkösd után lélekkel telítetten, pünkösd után bátor tanúvá lenni, pünkösd után régit kárnak ítélni, Krisztusnak élni és másoknak élni, minden mennyei kincset elfogadni, és pünkösd után adni, adni, adni.

A keresztségben lettünk új emberé, majd ezt tudatosan elfogadtuk, majd a bérmálás szentségében átélhettük az újjáteremtő lélek munkáját. Mit jelent újjászületni, vagy más szóval megtértnek lenni? A helyes válasz visszavezet minket az egyetlenhez, Jézus Krisztushoz. Jézus Krisztus evangéliuma Szent János szerint 3. vers 2-től 8-ig Jézus és Nikodémus párbeszédét írja meg. Volt a farizeusok közt egy Nikodémus nevű zsidó tanácsos. Ének idején felkereste Jézust. Rabbi, szólt hozzá, tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy, mert senki sem tud ilyen csodákat művelni, mint te, ha Isten nincs vele. Jézus erre kijelentette neki. Bizony, bizony, mondom neked, ha valaki újra nem születik, nem látja meg Isten országát. Hogyan születhetik valaki, mikor már öreg? Vágott szavában Nikodémus. Csak nem térhetek vissza anyja méhébe az, hogyha újra szülessen? Jézus megmagyarázta. Bizony-bizony mondom neked, aki nem születik vízből és lélekből, nem mehet be Isten országába. Ami testből születik, az test, de ami lélekből születik, az lélek. Ne csodálkozzál, hogy azt mondtam neked, újra kell születnetek, mert a szél ott fúj, ahol akar. Hallod zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy, ez áll mindarra, aki lélekből született. Szent Pál az efezusiakhoz írt levelében felszólít bennünket. Újuljatok meg lélekben és érzületben, öltsétek magatokra az új embert. De hogyan tesszük fel a kérdést önmagunknak? A bűn elrontotta a rendet, bajt hozott ránk, békétlené tette szívünket. Egyedül maradtunk magányosan, és mégsem szabad elveszíteni a fejünket, pótszerekhez nyúlni. Mondjunk inkább igent Isten hívására és a Szentlélek indítására, akkor megtapasztalhatjuk Isten gondviselő szeretetét, békéjét. Ahol a Szentlélek működik, ott láthatóak a gyümölcsei is: a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.

Kedves testvéreim, évszázadokon át a történelem során egész napjainkig sokan hallották meg a Szentlélek szavát, és követték életükben a kicsi dolgokban és nagyokban is. Kezdeném először is Ábrahámmal, amikor 75 évesen kezdett vele újat az Isten. Az Úr azt mondta Ábrahámnak, menj el a földedről, rokonságot közül, és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Ábrahám engedelmeskedik. Vándorlásában a nagyvilág kiszolgáltatott vándora lett. De egyetlen biztos pontja maradt, az Úr, aki megígérte, hogy megmutatja neki az ígéret földjét. Minden nap újra kellett kezdenie az engedelmességet és vándorlása közben, Ábrahám oltárt is épített az Úrnak, és hirdette az Úr nevét. Tehát sose késő, nem szabad azt mondanunk, hogy mit kezdjek öreg fejjel. Továbbá sorolhatnám Jónás, Jóbot, Szűz Mária igenje, és Erzsébet eltelt a Szentlélekkel, amikor meghallotta Mária köszöntését. Jézus a lélek ösztönzésére ment ki a pusztába, és imádkozott. Pünköstkor tűzzel és szélben jött a Szentlélek, és bátrakká tette a félve bezárkózott apostolokat is, és tanúságtévővé tette őket az életük során, és talán az enyémet is, ha munkálkodom rajta. Igen, ha a szeretet lelke vezet, megújulhat a föld, csak el kell indulnom. Próbáljunk elindulni bátran, újra kezdeni Jézus szeretetével, közeledni az emberekhez. Ha sikerül felmelegíteni a másik ember szívét szeretetünk melegével, az már győzelem, és a megújult lelkű emberekkel szebbé válik a világ. Így az üzenetek rendre érkeznek felénk a világ mindenségből. Egy gyönyörű madárdal, rigófügy kora reggel, virágbimbó látványa, gyermekzsivaj formájában. Csak rá kell figyelnünk belefeledkezve, és már is mindent megtettünk azért a cseppnyi láthatatlanért, melyet úgy hívunk lélek. Ha ott legbelül minden rendben van, akkor már jönnek is a szavak, onnan belülről, szívből, szeretetből, jóságból, figyelemből, ami vigaszt nyújt, erőt ad, és hálára tanít, melyről sokszor majdnem teljesen elfeledkezünk. Pedig egészséges hálaérzület nélkül képtelenek leszünk rácsodálkozni a villanásnyi, élni segítő, apró gyönyörűségekre, amit az Isten kínál nekünk. Hálaadás, igen. Hálát kell adnunk. Köszönöm, Uram, gondviselésedet, kegyelmeidet, áldásaidat, vigasztalásaidat, indításaidat, vezetésedet, oltalmadat, az ima meghallgatásokat, a gyógyulásokat, igéd erejét, lelked kiáradását, a lélek ajándékait, a lélek gyümölcseit, a nyolc boldogságot, a keresztség szentségét, a bérmálás szentségét, az irgalom szentségét, jelenlétedet az oltári szentségben, tanításodat az egyház által, hogy felismerhetjük akaratodat, hogy az atyához vezetsz, hogy semmit el nem veszítesz abból, amit neked adott az Atya. Amen.

0: Jézus menny bennenete után nagy bölcsességgel kigondolva az embereknek ajándékot is osztott. 1. Korintusi levélben 12:7-ben olvashatjuk. A lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon velük. Kinek-kinek sajátos kegyelmeket is oszt szét. A hívők ezekkel a kegyelmekkel alkalmassá válnak különféle munkák, feladatok elvégzésére, az egyház megújhodása érdekében. A 7 ajándék lelke birtokában milyen boldogító is lenne a lelki életünk. Milyen felemelő lelkemnek a figyelmes, törődő emberi szavakat hallok, mert mire is való a szó? A lélek símogatására. A mai modern, egyre zajosabb világunkban mi nagy szükségünk van erre. Testünket mi gonddal ápolgatjuk, hogy üdévé, frissé, fitté varázsoljuk. Vajon a lelkünkkel hogyan is állunk? Szánunk-e rá legalább annyi időt, mint testünk karbantartására? Ha nincs időm, csak kifogás, mert nem az idő mennyisége a fontos, hanem az odafigyelés lelkünkre, a lelki nyugalmunkért. Boldog 23. János pápa, akit jóságos előnével illettek, megfogalmazott papsága idejére, minden napjára, saját maga részére 10 törvényt a lelki nyugalom elérésére. Hallgassák figyelemmel és szeretettel, mert úgy érzem, nekünk is segítségül lesz naponta lelki életünkben.
1: Ma megkísérlem úgy átélni a napot, hogy nem akarom egyszerre megoldani életem összes problémáját. Ma igen nagy figyelmet fordítok a fellépésemre, senkit sem bírálok, sőt, arra sem törekszem, hogy másokat helyreigazítsak vagy kijavítsak, csak magamat. Ma boldog leszek abban a tudatban, hogy boldogságra születtem. Nem csak a másvilági, hanem az evilági boldogságra is. Ma alkalmazkodom a körülményekhez, anélkül, hogy megkívánnám, hogy a körülmények alkalmazkodjanak az én kívánságaimhoz. Ma 10 percet szánok az időmből egy jó olvasmányra, amint a táplálék a testi élethez, a jó olvasmány a lelki élethez szükséges. Ma elvégzem a napi jótettemet, és senkinek sem dicsekszem vele. Ma olyasmit teszek, amihez semmi kedvem sincsen. Ha gondolataimban sértődöttnek érzem magam, gondoskodom róla, hogy senki se vegye észre. Ma új, részletes programot állítok össze. Talán nem ragaszkodom hozzá pontosan, de megfogalmazom. Szilárdan hiszek, akkor is, ha a tények az ellenkezőjét mutatják abban, hogy az isteni gondviselés úgy törődik velem, mintha egyedül volnék a világon. Ma nem félek. És különösen örülök mindennek, ami szép, és hiszek a jóságban és a szeretetben. Nekem adatott meg, hogy 12 órán át jót tegyek.

Kedves testvéreim! A műsorom előtt Böjte Csaba csodálatos lélekemelő műsorát hallgatva leckét adott fel önöknek. Én is kedves hallgataimtól elköszönnék az elhangzottak 10. pontjába foglalt gondolattal. Ma nem félek, és különösen örülök mindennek, ami szép, és hiszek a jóságban és a szeretetben. Gondolom, a jóságos 23. János pápa gondolatai, a 10 törvénye lelkük mélyéig hatolt, s ha tudják, egy-egy pontot tartsanak meg belőle. További Istentől megáldott szép napot kívánnak szeretettel Fazekas Ilona és Majoros Attila. Hangolódjanak rá e borús esős napra egy szép zenével, dicsértessék a Jézus Krisztust!

szavadat, add, hogy soha ne fordítsanak neked hátat, add, hogy mindenben keressék a te akaratodat. Segíts nekik megtalálni a célt, küldd el szent lelkedet, hogy helyesen tudjanak dönteni, és hogy felismerjék másokban a te képmásodat. Erre kérünk, Urunk, ebben a rövid szentségimádási időben, amit értük, ajánlunk fel, tekints le rájuk. Amen.

Szentlélek, Úristen, imádkozzunk a fiatalokért, akik most néznek szembe a jövővel, hogy nyitottak legyenek. Befogadó képesek minden jóra, merjenek élni a nyugtalan világban. Legyen erejük elviselni a csalódásokat, megtanulják elfogadni önmagukat. Kérlek, segíts, hogy ne veszítsék el bátorságukat, ne tegyenek kárt mások életében. Lehetőleg mindig készen legyenek arra, hogy a világot emberibbé, lakhatóbbá tegyék. Amen.

Erőt kértem az Úrtól, s ő nehézségeket adott, melyeken megedződtem. Bölcsességért imádkoztam, és problémákat adott, melyeket megtanultam megoldani. Előmenetelt óhajtottam, gondolkodó agyat adott, és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam. Kértem bátorságot, és Isten veszélyeket adott, melyeket legyőztem. Áhítottam, hogy szeretni tudjak, és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket, akiken segítsek. Kegyes jó indulata helyett alkalmat kaptam a jóra, és mindent megkaptam, amire szükségem volt. Imádságom meghallgatásra talált.

Ezeket kértem a számodra, nem azt, hogy soha ne érjen szenvedés, sem, hogy elkerüljenek a feladatok, meg azt sem kérem, hogy utadat rózsák szeggjék, és hogy könny soha ne csurogjon végig arcodon, vagy hogy soha ne tapasztald meg, mi a fájdalom. Mindezt nem kívánom neked. Ha így lenne, a könnyek nem tudnának új felismerésekhez elvezetni. A fájdalom nem ötvözne nemesre. Hogyan vigasztalhatna meg a boldogasszony és gyermeke mosollyal és reménységgel, ha nem ismered a szenvedést. Kívánságom számodra ennél ezerszer gazdagabb. Őrizd lelkedben a hálát, és a köszönet ki ne fogjon ajkadról. Szíved legyen telve a visszaemlékezés gazdag szépségével, arról, ami betöltötte életedet. Azt is kívánom, hogy bátran nézz szembe életed feladataival és a próbákkal, amelyeket kitesz. Amikor pedig súlyosnak érzed keresztedet és a csúcsod meredeknek, ahova az út vezet, pontosan akkor növekedjen meg benned a remény és a bizalom. Ilyenkor jussanak eszedbe azok az évek, amikor melletted volt Isten kegyelme és öröme. És volt igaz barát, aki reményt adott. A múlt erőt ad arra, hogy kivárjad a vihar elmúltát és a felhők elvonulását. Így lesz elég erő és idő, hogy a magad hegycsúcsára feljuthass. Barátodban az Isten fia mosolyog rád, maradjon meg benned ez a biztos tudás mindörökre, és akkor megtalálsz mindent, amire vágyódsz, és ami boldoggá tesz.

Isteni megváltónk, Jézus Krisztus, általános iskolai éveinket befejezve, hálatelt szívvel borulunk le előtted, aki kenyér és bor színe alatt irántunk való szeretetből jelen vagy itt az oltáron. Megköszönjük neked diákéveinket, szüleink gondoskodását és aggódó szeretetét. Tanulmányainkat áldozatos munkájuk tette lehetővé. Áld meg ezért szüleinket. Köszönjük tanáraink jó akaró szeretetét, értünk végzett munkájukat, mely által ismereteinket gyarapították, lelkünket gazdagították. Áld meg őket, bennünk pedig növeld a jót, amit tőlük tanultunk. Szent színed előtt könyörgünk egymásért. Együtt ültünk az iskolapadban, közös munkánk, izgalmak és szórakozások kovácsoltak barátokká. Most szomorúan gondolunk a búcsúzásra. Add, hogy megőrizzük a barátság szent kötelékét, és hogy senki se vesszen el közülünk. Úrunk Jézus, aki értünk szenvedtél és meghaltál, őszinte szívvel bánjuk diákéveinkben elkövetett hibáinkat, hogy szereteted oly sokszor nem lett visszhangra lelkünkben. A jövőben hűségesek akarunk lenni hozzád. Álhatatlan szívünk fogadását a te változatlan jóságod őrizze. Árazz ránk kegyelmedet, hogy szándékod szerint éljünk. Megőrizzük ifjú lelkesedésünket, minden igaz jóért, szépért. Áldozatok árán is szolgáljunk téged és embertársainkat. Te légy utunk és életünk. Amen.

Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam, amit nem tudok változtatni. Adj bátorságot, hogy megváltoztassam, amin lehet. És adj bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni. Uram, tégy engem békéd eszközévé, hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek, hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak, hogy összekössek, ahol széthúzás van, hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz, hogy fény gyújtsak, ahol sötétség uralkodik, hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik. Ó, Uram, segíts meg, hogy törekedjem, nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem, hogy én megvigasztaljak. Nem arra, hogy szeressenek, hanem arra, hogy szeressek. Mert aki így ad, az kapni fog. Aki elveszíti magát, az talál. Aki megbocsát, annak megbocsátanak. Aki meghal, az fölébred az örök életre.

Drága Istenünk, kérünk különösen, áld meg ebben az időszakban a vizsgázó fiatalokat. Segíts, hogy eszükbe jusson, amiket a tanulmányaik során megtanultak, hogy a feltett kérdésekre jó válaszokat tudjanak adni. Tedd kedvessé őket a vizsgáztató tanárok szemében, hogy minden lehetséges segítséget megkapjanak tőlük is. Áld meg őket egy szép élet reményével, jó döntésekkel, személyiségük érlelődésével és a növekedés boldogságával. Köszönjük, hogy nagyon szereted és megsegíted őket. Amen.

Uram, kérlek, csendesítsd el félelmemet a vizsgák idején. Engedd, hogy az elvégzett munka ne legyen hiába való azon a napon. Segítsd, hogy tudásom legjavát tudjam adni. Ne engedd, hogy az elmaradt dolgok szánszegetté tegyenek. Istenem, te egy szeretettel teli tervet szőttél az életemről, és bármi is lesz a vizsgák eredménye, te ezeket is fel tudod használni tervedben. Segíts, hogy tágabb összefüggésben lássam ezt az időszakot, és adj majd olyan pihenést, ami igazi felfrissülést hoz. Amen.

Uram, mutasd meg világosan, mi az a szolgálat, amire engem hívsz. Add meg a szükséges erőt, hogy bátran, szeretettel válaszolhassak hívásodra. Hogy életem bőséges termés hozzon, hogy boldog és másokat boldoggá tevő lehessek a te dicsőségedre és embertársaim javára. Amen.

imádkozzunk gyermekeinkért. Imádkozzunk, hogy gyermekeink elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel. Imádkozzunk, hogy növekedjenek a kegyelemben, és egyre inkább megismerjék a mi Urunkat és megváltónkat, Jézus Krisztust. Add, Uram, hogy a gyermekeink megtanuljanak szeretetben élni, a Szentlélek által, akik bennünk él. Add, hogy gyermekeink telve legyenek reménységgel, a Szentlélek erejével. Add, hogy gyermekeim megtanuljanak felelősségteljesnek lenni, és felelősséggel hordozzák saját terhüket. Uram, tanítsd a gyermekeinket kitartásra, és segíts nekik, különösképpen abban, hogy meg tudják futni a nekik kijelölt pályát.

Imáinkban, kegyes Szűzanya, kérünk, oltasd ma gyermekeinket, és vigyázd életüket. Kérünk, vigyázz rájuk, és vezesd őket Szent Fiad útján. Hálát adunk neked, hogy mellettünk vagy a nevelésükben. Hálát adunk neked, hogy mennyei édesanyjuk vagy. Hálát adunk neked, hogy gyermekeink oltalmazója vagy. Soha nem szűnünk meg hozzád imádkozva téged hívni, édesanyai szívet szeretetében bízni és remélni.

Imádkozzuk el a jubileum imáját. Atyánk, aki a mennyekben vagy, a hit, amelyet fiatban, Jézus Krisztusban, a mi testvérünkben adtál nekünk, és a szeretet lángja, amely kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ébressze föl bennünk országod eljövetelének áldott reményét. Kegyelmed alakítson át minket az evangélium magvainak tevékeny földműveseivé, hogy az emberiség és az egész világ mindenség bizakodóan várja az új eget és az új földet, amikor a gonosz hatalmai már legyőzettek, és örökre felragyog a te dicsőséged. A jubileumi szent év kegyelme élessze fel újra bennünk a reménység zarándokaiban, a mennyei javak utáni vágyakozást, és árassza el az egész világot megváltunk örömével és békéjével. Örökké áldott Isten, tiéd legyen a dicsőség és a dicséret mindörökké. Amen. Imádkozzuk el az egyház által előírt imákat a teljes búcsú elnyeréséért. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. A Szent Atya szándékára. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

Kedves hallgatóink, szent misét és szentségimádást közvetítettünk a Szatmár Németi Székes Egyházból. A szent misét bemutatta és a szentségimádást vezette Májer Nándor ifjúsági lelkész. A kantori szolgálatot Sajdlerik látta el a fiatalok közreműködésével. Köszönjük, hogy velünk tartottak, köszönjük azt, hogy együtt lehetünk ebben a legszentségesebb oltári szentség előtt. Együtt imádkozhatunk, adhatunk hálát a Jóistennek minden szeretetéért. Mi áldott szép estét, nyugodalmas jó éjszakát kívánunk Önöknek. Holnap délelőtt 11 órától lesz majd ünnepi szentmise, este 7 órától pedig búcsú szentmisét fogunk közvetíteni. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Búcsúzunk a helyszínről, Tyukodi Beáta és Szűcs Timea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörögj érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk

0: között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között.

0: jött és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
2: eljött már a te órád, csak egy szót szól szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg kérünk, hogy miután a rózsafűzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Oltalmad alá menekülünk,
2: Istennek szent anyja, könyörgésünket megneves szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk és szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen.
0: Emlékezzél meg,
2: ó kegyes szűzanya Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és segítségért hozzád folyamodott. Így bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, ó szűzek szűze, tisztaságos anya, hozzád fordulok, és színed előtt én szegény bűnös sóhajtva állok. Nevesd meg könyörgésemet, ó anyja az örök igének, hanem hallgass rám kegyelmesen, és hallgass meg engem. Amen.
0: Most segíts meg, Mária,
2: ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszhatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői mái gyermekidnek, nem te soha nem beted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
0: Istenünk,
2: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjei között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
2: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Szent Mihály arkangyal,
2: védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban. Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
0: Rózsapűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket, családjaitokat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Előbb a szeretet, aztán a technika. Leó pápa megáldotta a Gaudi tervezte bazilika Jézus Krisztusról nevezett új főtornyát. A Szent Atya homíliája a Sagrada Familia bazilikáról, a földközi tenger világító tornya. 14. Leó pápa Barcelonában a szociális munkásokhoz. Minden szenvedő testvérünkben maga Krisztus van jelen. A Szent Atya beszéde a Kanári-szigetek lelkipásztoraihoz. Öleljük magunkhoz Krisztus keresztjét, és építsük az egységet.
1: Leó pápa a Sagrada Familia bazilika Krisztus tornyáról, a földközi tenger világító tornya. Az Isten szolgája Antoni Gaudi tervezte barcelonai Szent Család templomban mutatott be szentmisét Leó pápa szerdán este, majd megáldotta annak Krisztuson nevezett legmagasabb tornyát. Miközben őrá tekintünk, kötelezzük el magunkat, hogy felemeljük az elesetteket, megmutatva a világnak, hogy a Szent Család a világ legmagasabb temploma, amely Isten zarándok népének lépteit vezeti Katalónia földjén és a földközi tenger térségében.
2: A voi la Basilica della Sagrada Familia, en zacui nekesta belli ciutat.
1: A Szent Család bazilika kitált karral fogad minket, hogy hallgassunk Isten szavára, és hogy felemeljük a tekintetünket az Atya Isten arcára, kinek dicsősége fiában ragyogott fel nekünk, amit a templom tornyai jelképeznek Barcelona városa, a vármegye, Katalónia és egész Spanyolország számára, mint az egység és a harmónia jelképe. Kezdte beszédét a pápa, majd szeretettel emlékezett elődjére, 16. Benedek pápára, aki 2010-ben megáldotta a bazilikát. E templom egyetlen épületét sok kőből emelték. Az évek során folyamatosan növekedett ugyanazon terv szerint, ám a Szent Család bazilika sokkal több, mint egy emlékmű. Építése ma is folyik, ami arra emlékeztet minket, hogy a keresztény élet egyetlen örök utazás. Mégsem befejezetlen mű, hanem épülő félben levő templom, befejezetlensége nem hiba, nem hiány, hanem inkább ígéretét fejez ki. Hálánk így elkötelezettségé válik, mivel együtt működünk Isten tervében, vagyis abban az építkezésben, amelyre ő maga hív minket, hiszen a Szentlélek temploma vagyunk. Valójában nem mi építünk templomot Istennek, hanem ő az, aki helyet ad nekünk fia szívében. Ő az, aki van, aki értünk van, neve, én vagyok, a legszentebb név, amelyet Isten Mózesnek adott az égi csipkebokorból, kinyilatkoztatva saját elpusztíthatatlan hűségét. Emberré lett, és így már velünk járó Isten, a kegyelem és a megbocsátás, az üdvösség és az új élet forrása. Ma este tehát arra emlékezünk, folytatta Leó pápa, hogy Krisztus keresztje, amely a bazilika tetején található, az utolsó keresztje, akik elsőkké válnak, a bűnösöké, akik szentekké lesznek, a halottaké, akik feltámadnak. A Szent Család bazilika mindhárom homlokzata ezt tanúsítja. A születés kapuján az első szülött lesz értünk utolsó a földi születésével, a passió kapuján áldozatával megvált minket a szenvedése által, míg a feltámadás kapuján halála által örök életet ad nekünk, és részesévé tesz minket Isteni dicsőségének. Jézus Krisztus tornyára csodálattal tekintünk fel arra, aki egyedül tárja fel előttünk Isten igazságát, és a mi emberi igazságunkat is. Krisztusra tekintve megújult szemmel láthatjuk a világot. A kereszttornya ekkor valójában a szeretet zászlajává válik, mert Isten úgy szeret minket, hogy a halál eszközét a remény elévé változtatja. Jézus keresztjében hitünk a csúcsára ér, ahogyan azt a torony alján lévő felirat is hirdeti, tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus. Egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen fenség. Ez a kereszt nappal ragyog, visszatükrözve a napfényt, éjszaka pedig úgy világítja meg a várost, mint egy a földközi tengerre tekintő világító torony, hangsúlyozta a pápa. Igen, Krisztus világossága a sötétségben ragyog, még akkor is, ha a sötétség nem fogadja be. Ez az elutasítás azonban nem kevésbíti Isten szeretetét. Át kell mennünk a megfeszített szenvedésén, hogy a feltámadott dicsőséggel megvilágítson minket. Az Atya mindig arra tanított minket, hogy életet adjunk, a Fiú pedig, aki tőle kapja az életét, a Szentlélek erejével mindenkinek továbbadja azt. Ezért a kereszt az ő szeretetének fényes jele. Amikor Krisztust felemelik, felragyog csodálatos embersége, és cselekedeteink megdicsőítik Istent. Ezek a hit cselekedetei, ám a művészet kiemelkedik közülük. Maga a hit ad formát a köveknek, és értelmet az épületnek, amelyben együtt lagunk. Imáinkban tehát felfedezzük a dolgok eredeti kötelékét Istennel, aki az ég és a föld teremtője. Ő az a művész, aki ragyogásával rányomta bélyegét a kozmoszra. A saját képére teremtett ember saját géniuszával válaszol Isten művére. Így a művész a tehetséget dicséretté, az alkotói kreativitás pedig a teremtőt hirdető tanúságtételé teszi. A mélyhitű építész, Isten szolgája Antoni Gaudi ezeket a tereket azért alkotta meg, hogy elmondja az Úr életének misztériumait. Így módon egy lelki zarándoklatot kínál nekünk, amely találkozáshoz vezet a velünk született, meghalt és feltámadt Krisztussal. Halálának 100. évfordulóján Gaudira emlékezve köszönetet mondunk minden támogatónak és jótevőnek, a művészeknek és a kézműveseknek, akik közreműködtek egy olyan építészeti remekmű felépítésében, amely egyben kőből, színből és fényből készült, ékes szóló katekézis is.
2: La bellezza da questo templo ens anima a prendere cada vegada mes del nostro mestre Signor l'art de viure secondo il suo evangelio.
1: E templom szépsége segítsen minket, hogy egyre jobban megtanuljuk mesterünktől és urunktól az evangéliuma szerinti élet művészetét. Miközben őrá tekintünk, kötelezzük el magunkat arra, hogy felemeljük az elesetteket, mert így mutathatjuk meg a világnak, hogy a Szent Család a világ legmagasabb temploma, amely Isten zarándok népének lépteit vezeti Katalónia földjén, zárta homíliáját Leó pápa.
0: Előbb a szeretet, aztán a technika. Leó pápa megáldotta a Sagrada Familia új tornyát. 120 ezer ember jelenlétében lélegzett lállító fény, tűzjáték és zenei kompozíció kísérte a várva várt eseményt, amelyen Barcelona szívében a 172,5 méter magasba nyúló Jézus Krisztus torony tetején a kereszttel, az este sötétjében a fényeknek köszönhetően mintegy életre kelt. Mellette megjelent a bazilika legendás építőjének, Antoni Gaudinak a képe. 14. Leó pápa miután szentmisét mutatott be a templomban, megáldotta az új főtornyot. Ezzel a Sagrada Familia a világ legmagasabb temploma, amelyet június 10-én este a világhírű építész halálának 100. évfordulóján áldott meg Leó pápa. A szentmise előtt a Szentatya fölkereste a bazilika kriptájában Gaudi sírját. Az eseményen jelen volt a spanyol király, a barcelonai bíboros érsek, a bazilikában 9000 hívő, valamint a környező utcákat is megtöltő mintegy 120 ezer ember, akik óriás kivetítőkön követték az ünnepi szertartást, kezükben fehér LED fáklyákkal, melyek a zenével összehangoltan gyúltak fel és hunytak ki. A templom fiú kórusa angyali hangon dicsérte Istent és művét, majd bekapcsolódott a zenekar, végül felhangzott az orgona is. Eközben kigyúltak a fények a Jézus Krisztusról nevezett főtoronyban, csúcsán a világító keresztel, ami a jövőben csodálatos kilátást biztosít majd a látogatóknak. A bazilika mellett fénypontokból kirajzolva feltűnt az égen a katalán építész Gaudi arcképe egyik híres mondatával: előbb a szeretet, aztán a technika. Majd tűzjáték világította be az eget és a földet, megkoronázva a felejthetetlen estét.
3: 14. Leó pápa Barcelonában. Minden szenvedő testvérünkben maga Krisztus van jelen. Spanyolországi apostoli útja során 14. Leó pápa június 10-én szerdán délután 16:30 felkereste Barcelona Raval negyedét, amely a város egyik legszegényebb és társadalmi szempontból legösszetettebb része. A szegénység, a migráció és a társadalmi kirekesztettség által érintett környéken található a Szent Agusti templom, amelyet gyakran a szegények katedrálisának neveznek. Itt találkozott a Szent Atya az egyházmegye karitatív és szociális szolgálatainak munkatársaival, önkénteseivel és támogatottjaival. A találkozó során a barcelonai Caritas képviselője ismertette a szeretett szolgálat munkáját, majd tanúságtételek hangzottak el a szenvedélybetegségek elleni küzdelemről, valamint az emberkereskedelem áldozatainak segítéséről. A résztvevők kérdéseket is intéztek a pápához, amelyekre személyes hangvételű válaszokat adott. Egy fiatal fiú, Renzo kérdésére válaszolva, 14. Leó elárulta, hogy gyermekkorában nem gondolt arra, hogy egyszer pápa lesz, de már fiatalon érezte a vágyat, hogy életét Istennek szentelje. Hangsúlyozta, hogy minden gyermek Isten álma, és a legfontosabb kérdés nem az, hogy valaki milyen hivatást választ, hanem hogy akar-e Jézus barátja lenni. Jézus barátsága örömet ad, szabaddá tesz bennünket, és segít felismerni azt az utat, amelyet Isten készített számunkra, mutatott rá Leó pápa. A szenvedés problémájáról szólva, a pápa Jézus életére utalt, aki jót tett és meggyógyított mindenkit, mégis vállalta a keresztet. Kiemelte, hogy Isten a fájdalom idején nem hagyja magára gyermekeit, hanem erőt ad nekik a nehézségek hordozására. Külön szólt az idősek szerepéről is. Hangsúlyozta, hogy a nagyszülők pótolhatatlan kincset jelentenek a családok számára, ezért nem szabad, hogy az idősek magányossága és elhagyatottsága normálissá váljon. Arra buzdította a fiatalokat, hogy ugyanazzal a szeretettel gondoskodjanak időseikről, amellyel azok egykor róluk gondoskodtak. A megbocsátásról szólva felidézte Jézus szavait Péter apostolhoz. Nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A Szent Atya hangsúlyozta, hogy a megbocsátás nem a rossz igazolását jelenti, hanem azt, hogy nem engedjük, hogy a gyűlölet uralkodjon a szívünkben. Jézus azért kér bennünket a megbocsátásra, mert ez az egyetlen út Isten békéjének megtapasztalásához és lelki sebeink gyógyulásához, hangsúlyozta Leó pápa. XIV. Leó pápa a Kanári-szigetek lelkipásztoraihoz. Öleljük magunkhoz Krisztus keresztjét, és építsük az egységet. 14. Leó pápa június 11-én csütörtök délelőtt érkezett meg Barcelonából, spanyolországi apostoli útjának utolsó állomására, Las Palmas de Gran Canaria településre. A helyi Szent Anna székesegyházban találkozott a Kanári-szigetek püspökeivel, papjaival, diakonusaival, szerzeteseivel és szerzetesnőivel, szeminaristáival és lelkipásztori munkatársaival. A Szent Atyát José Mazuelos Pérez püspök fogadta, két gyermek virágot nyújtott át neki. Leó pápa a legszentebb oltári szentség kápolnában rövid imádságra vonult vissza, ezt követően pedig tanúságtételek és az evangélium felolvasása után intézett beszédet a jelenlévőkhöz. Hangsúlyozta, hogy a szeretet civilizációjának építéséhez két magatartásra van szükség, Krisztus keresztjének átölelésére és az eukarisztikus lelkiség ápolására.
2: Es una gran alegría para mí poder compartir este encuentro con ustedes.
3: A Szent Atya örömét fejezte ki, hogy együtt lehet a Kanári-szigetek egyházi közösségével, amelyben, mint mondta, visszhangra találnak a mai emberek örömei és reményei, szomorúságai és aggodalmai, különösen a szegényeké és a szenvedőké. Hangsúlyozta, hogy testvérként és atyaként érkezett közéjük, hogy megerősítse őket közös küldetésükben. Krisztusra, a szegletkőre építve együtt építeni az egyházat, összehangolni a különbözőségeket és egységben szolgálni minden embert. Beszédének középpontjába a keresztény élet két lelki magatartását állította, amelyek szerinte nélkülözhetetlenek a szeretet civilizációjának építéséhez. Az első Krisztus keresztjének átölelése. A Kanári-szigetek tengerrel körülvett világából kiindulva Szent Ágoston egyik gondolatát idézte, aki az emberi életet a hazától elválasztó tengerhez hasonlította. Az egyetlen biztos eszköz a túlpartra jutáshoz Krisztus keresztje. Senki sem kelhet át ennek a világnak a tengerén, hanem Krisztus keresztje hordozza, idézte a hippói püspököt. Át kell ölelni Krisztus keresztjét, hogy eljussunk a mennyei hazába. 14. Leó ezután rámutatott, hogy a szentek életében mindig jelen volt az Isten utáni vágyakozás, ugyanakkor a keresztvállalása is. A viharok és bizonytalanságok közepette Krisztusba kapaszkodtak, ezért tudtak eljutni a célhoz. A pápa külön megemlékezett tiszteletre méltó Antonio Vicente González kanári papról, akit a Kanári-szigetek jó pásztorának neveznek, és akinek példája ma is arra ösztönzi az egyházat, hogy hűségesen tanúságot tegyen az evangéliumról. A Szentatya háláját fejezte ki mindazoknak, akik nap mint nap a szenvedő emberek mellett állnak. Ti naponta Cirenei Simonként segítitek sok testvéreteknek hordozni életük keresztjét, mondta, megköszönve a papok, szerzetesek és lelkipásztori munkatársak szeretett szolgálatát. A második alapvető magatartásként Leó pápa az eukarisztikus lelkiség ápolását emelte ki. Felidézte a székesegyház régi hagyományát, amikor Urunk mennybe menetelének ünnepén virágszirmokat hullatnak az oltári szentség elé. Ez a gesztus arra emlékeztet, hogy földi zarándokutunk célja a Krisztussal való találkozás. Ő a keresztény élet középpontja, aki előtt térdet hajtunk, aki köré közösségként összegyűlünk, és akivel együtt önmagunkat is felajánljuk az atyának. Leó pápa hangsúlyozta, hogy az eukarisztia az egyházi egység forrása. A II. Vatikáni zsinat tanítását idézve emlékeztetett arra, hogy a hívek az eukarisztikus áldozatban nem csak Krisztust ajánlják fel az atyának, hanem önmagukat is. Ezért az eukarisztikus lelkiség ápolása egyben azt jelenti, hogy elmélyítjük az egyházi egység lelkiségét a szeretetben. Tegyük életünket Jézus imájára adott válasszá, hogy mindnyájan egy legyenek, buzdított 14. Leó. A pápa szerint a szeretet közösség lelkiségének egyik legkézzelfoghatóbb megnyilvánulása a keresztény szolidaritás. Emlékeztetett 16. Benedek tanítására, miszerint Krisztussal való egységünk egyben egység minden emberrel, akinek Krisztus önmagát ajándékozza. Ezért arra kérte a Kanári-szigetek egyházi közösségeit, hogy továbbra is a befogadás, a meghallgatás, a közelség és a gondoskodás helyei legyenek, különösen a legsebezhetőbbek számára, felidézte Jézus szavait. Éhes voltam és ennem adtatok, szomjas voltam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok. Beszéde végén 14. Leó pápa arra buzdította a Kanári-szigetek egyházát, hogy maradjon szilárdan Krisztusban gyökerezve, és bátran hajózzon tovább korunk új kihívásai között. Amikor nehézségekkel találkoznak, emeljék fel tekintetüket a Szentlélekre, és kérjék a hit, a remény és a szeretet kegyelmét, amelyek, Szent II. János Pál szavaival, olyanok, mint három csillag, amelyek lelki életünk egén ragyognak, hogy Isten felé vezessenek bennünket. A Szentatya végül a boldogságos Szűz Mária, a Stella Maris, a tenger csillaga oltalmába ajánlotta a Kanári-szigetek egyházi közösségét, kérve, hogy vezesse el őket a Krisztussal való végső találkozás biztos kikötőjébe.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat találtok lelketeknek. A világ szerint a szelídség és az alázat gyengeség. A hangos, erőszakos ember számít erősnek. Az, aki visszavág, aki uralkodik másokon. Jézus azonban ezt másképpen látja. Az ő megítélése szerint az az igazán erős ember, aki képes önuralmat gyakorolni. Aki meg tud szeretetben maradni akkor is, amikor bántják, félreértik vagy megalázzák. Te vajon milyen ember vagy? Büszke vagy alázatos? Szelíd tudsz maradni akkor, amikor igazságtalanság ér? Amikor átnéznek rajtad, és elfelejtenek megdicsérni. Ha valódi nyugalomra vársz, tanulnod kell Jézustól. Őt kigúnyolták, leköbdösték, megalázták. Mégsem vágott vissza. Nem engedte, hogy a sértettség, a harag vagy a bosszúvágy uralja a szívét. Pedig megtehette volna.

nem azért, mert gyenge volt, hanem mert erősebb volt annál, hogy a gyűlölet irányítsa. Olyan sok nyugtalan ember él ma körülöttünk, akik a világ szemében talán sikeresnek tűnnek. Belül azonban tele vannak félelemmel, feszültséggel, bizonyítási kényszerrel, haraggal. Akik rendkívül büszkék arra, amit elértek. De közben megfeledkeznek arról, hogy mindez nem az ő érdemük. Akik elfelejtik visszaadni Istennek a dicsőséget mindazért, amit az ő kegyelméből sikerült elérniük. Te ne ilyen ember légy. Válj Krisztushoz hasonlóvá. Légy szelíd és alázatos szívű, és az ő békéjét sugározd mindenhol.

Dicsétessége Jézus Krisztus! Szép jó reggelt kívánok minden kedves Mária Rádió hallgatónak a Szatmár Németi stúdióból. Ismét elérkezett a péntek, ismét együtt imádkozhatunk, együtt indíthatjuk el ezt a mai napot, és köszönhetjük meg a Jóistennek az ő szeretetét. Jézus szentséges szíve ünnepén köszönjük meg neki azt is, hogy feláldozta magát értünk, hogy az ő szívét adta értünk. Ahogyan az előbb is hallhattak, tanulják tőle, mert szelíd és alázatos szívű. Tanuljunk tőle, és imádkozzunk együtt a mai reggelen is.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szívem első gondolata hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmet, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel.

Szentelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Töltsd el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek, engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beléplántáltál. Szavaim szelítséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben, fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől, nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az ígét a szomjasföld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet méretetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szülőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Sietesd szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnal, ami előbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Ez lesz az a szövetség, amelyet majd Izrael házával kötök, ha elérkeznek azok a napok, mondja az Úr. Bensejükbe adom törvényemet, és a szívükbe írom. Én Istenük leszek, ők meg az én népem lesznek.

0: Testvéreim, kérjük a szelíd és alázatos szívű Jézust, és szívből könyörögjünk hozzá, szeretett királyunk, könyörülj rajtunk. Jézus, akiben az Istenség egész teljessége lakozik, tégy minket isteni természeted részeseivé.
1: Szeretett királyunk, könyörülj rajtunk.
0: Jézus, akiben a bölcsesség és a tudomány összes kincsei megvannak, az egyház által tárt fel előttünk Isten sokféle bölcsességét.
1: Szeretett királyunk, könyörülj rajtunk.
0: Jézus, akiben a mennyei atyának kedvetelt, tégy minket ige hirdetésed álhatatos hallgatóhivá.
1: Szeretett királyunk, könyörülj rajtunk.
0: Jézus, akinek teljességéből mindannyian merítettünk, add nekünk bőségesen atyát kegyelmét és tanítását.
1: Szeretett királyunk, könyörülj rajtunk.
0: Jézus, az élet és szentség forrása, tégy minket szenté és szeplőtelenné a szeretetben.
1: Szeretett királyunk,

0: Mindenható Istenünk, dicsőítve magasztaljuk szeretett fiat szívét, és megemlékezünk arról, hogy mennyi jó téteménnyel mutatta meg irántunk való szeretetét. Add, hogy ajándékaid mennyei forrásából, szeretett fiat szívéből elnyerjük bőven áradó kegyelmedet. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Két igazságot ne feledj el. Isten bízik benned, és Isten nem kényeztet el téged, mondta Basilius Schenger OSB.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondotta. Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek, és én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvéreim, kedves Mária Rádió hallgatók! Az Úr Jézus ajkáról szavai szerint ezen a mai szent ünnepen, hiszen Jézus szíve ünnepét ünnepeli az Anyaszentegyháza mai napon, amely kötelező főünnep minden keresztény ember számára. És elsősorban nem a kötelezőségét szeretném hangsúlyozni, hanem a miben létét és a lényegét ennek az ünnepnek. Jézus szíve ünnepe, annak a szívnek az ünnepe, annak az isteni szívnek az ünnepe, aminek a közepében mindig a szeretet van meg. Jézus szeretete, vagy a Jóisten szeretete, amit Jézus Krisztus, a második isteni személy, a Fiú Isten közvetít, az mindig az ember középpontjába kell álljon, és mindig ott kell maradjon. Az embernek a szíve az, ami az egyik leglényegesebb, leglétfontosságúbb szerve. És az Úr Jézus Krisztus ebben a mai evangéliumban hálát ad mindazokért, akiknek ez az életállapot velejárója és sajátja. Áldalak téged, Atyám, menj és föld ura, mert mindezeket elrejtetted a nagyok és okosak előtt, és kinyilvánítottad a kicsinyeknek. A kicsinyeknek, a szegényeknek, nekünk, akik képesek vagyunk érteni az evangélium szavait, és nem csak, hogy értjük az evangélium szavait, hanem meg is cselekedjük azokat. Jézus szíve fő ünnepe, annak a szívnek az ünnepe, aminek a közepén az isteni szeretet van, aminek a közepén az isteni igazság és igazságosság van. Igazságos volt az evangéliumban az, ahogyan Jézus köré gyűltek azok, akiknek abban a korban nem volt semmiféle reményük, megértették az evangéliumot, és Isten igazságából tudtak táplálkozni. Jézus ebben a mai evangéliumban elmondja azokat a szavakat, amik a Szent Szív által bennünket vigasztalnak. Jöjjetek hozzám mindnyájan, kik fáradtak vagytok és terheket cipeltek. Vegyétek magatokra igámat, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű. És ez a szelídsége Jézusnak, ez az alázatos szíve, annak függvénye, hogy az ember lelke nyugalmat találjon. Az imában, a szent misében, ezen a szent ünnepen. Jézus szívének az ünnepe a keresztény ember számára nem csak üzenet, hanem egy mélységes feladat. Az engesztelésnek a feladata. Kedves Mária Rádió hallgatók, kedves testvéreim, gondoltunk-e bele, hogy hány és hány dolog miatt kell kiengeszteljük Jézus szívét olyan dolgok miatt, amikor az evangéliumot nem értettük, amikor inkább egy picit mi is a nagyokhoz és az okosakhoz akartunk csatlakozni, vagy amikor fáradtságunkban betegségünkben, nehéz sorsunkban, nehéz élethelyzeteinkben. Nem, hogy Jézushoz mentünk volna megfáradtságunkban, hanem inkább lázadoztunk Isten igazsága és Isten szeretete ellen, ami nem csak az örömteli szeretetben mutatkozik meg, hanem ahogy a Zsoltáros mondja, megpróbálja az Úr azt, akit szeret, és akit fiává fogad, azt próba alá veti. Egy picit parafrazáltabban idézve a Zsoltárosnak a szavait. És mindig, amikor így tettünk, hogy nagyok és okosak közé akartunk tartozni, vagy pedig Jézus édes igáját, a keresztnek az igáját nem akartuk soha vagy a vállunkra venni, akkor mindig eltávolodtunk Jézus szentséges szívétől. Alakok Szent Margitnak, a Jézus szíve tiszteletének legfőbb terjesztőjének az volt a vágya, hogy mindig engeszteljük ki Jézust, hogyha valamit tettünk, gonoszat, ami Istentől elválaszt bennünket, de nem csak a saját gonoszságunkat engeszteljük, hanem ezért a világért is, másokét is, és úgy általában távolítsunk el mindent saját szívünkből, ami gonosz, és ami Istentől elválaszt bennünket. Kedves Mária Rádió hallgatók, kedves testvérek, elgondolkodtató nagyon ez az ünnep, mert Jézusnak a szívét a katona lándzsája átjárta. Minden embernek van olyan a múltjában, a jelenében, ami keresztként nehezedik saját vállára. Amit nem viszel büszkeséggel a többi ember előtt, vagy amit nem tud büszkén felmutatni egyelőre. Jézus szíve bennünket arra tanít meg, hogy bármennyire átjár bennünket az életnek, az élet ridegségének a lándzsája, annál inkább kell ragaszkodnunk Jézus szentséges szívéhez, aminek a közepén Jézus szeretete és Isten igazsága és igazságossága áll. Kedves rádió hallgatóknak kívánom azt, és saját magunknak is, hogy azt a valóságot, amit ez az ünnep maga mögött vagy magában hordoz, a saját életünkkel fel tudjuk fogni, fel tudjuk fedezni, mindig hálát mondjunk akkor, amikor kicsinyek vagyunk, és megértjük az evangélium szavait, és mindig hálát adjunk az Istennek akkor, amikor felfedezzük, milyen jó kereszteinkkel Jézus Krisztushoz menni. Amen.
1: Obermayer Ervin atya gondolatait hallhatták. Köszönjük neki, hogy itt volt velünk a mai műsorban.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szent Lélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Éme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Úrunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeit között tisztelhessük. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Urunk, adj kérünk a boldogságos és mindenkoron Szűz Mária és minden szentet közbenjárására egyházadnak munkásokat, hogy mint Krisztus munkatársai a lelkek üdvének munkálására átadják és teljesen feláldozzák magukat Krisztus, ami Urunk által. Amen.

0: Kedves hallgatóink, június 12-én a Szatmárné Medi stúdió mikrofonjainál
1: Trepszker Erika
0: és Szűcs Tímea köszönti Önöket. A pontos idő 7 óra 9 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap.
1: A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a barcarozsnyói templomban, holnap a vargyasi templomban, míg vasárnap a pálpataki templomban tartanak örökös szentségimádási napot. A nagyváradi egyházmegyében vasárnap Újpalotán és Krasznarécsén, míg a szatmári egyházmegyében Aknasugatagon és Pusztadarócon lesz örökös szentségimádási nap. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben. Jubiláns papok szolgálatáért adtak hálát Gyulafehérváron.
0: Kovács Gergely érsek cereblálásával pappá szentelésük kerek évfordulóját ünneplő papokkal koncelebrálva mutattak be ünnepi szentmisét június 10-én a gyulafehérvári székesegyházban. A jubiláns lelkipásztorok szentmiséjén jelen voltak az ezüstmisések, ifjabb Cikó László, Faragó István, Hatos Mihály, az aranymisések, Adorján Imre, Balázs Imre, Bara Ferenc, Márti Attila és a gyémántmisés Berszán Lajos homiliájában Kovács Gergely érsek Jézus szavait idézte. Aki megtartja és tanítja ezeket, az nagy lesz a mennyek országában. Kiemelte, hogy a papi élet legfontosabb tanúságtétele a hűség. A hűség Krisztushoz, az egyházhoz és a ránk bízott emberekhez. Ősszel adják át az elkészült Szent Jobbi Zarándok Központot.
1: A 2022-ben megkezdett munkálatok során az országos helyreállítási terv keretében elnyert 13 millió lejből kívül

0: Belül megújult az egykori apátsági épület és a plébánia templom, feltárták ugyanakkor a késő reneszánsz várfalak egy részét Szentjobbon. A nagyváradi római katolikus püspökség kezdeményezésére megújult komplexum a Szent László örökségút része lesz. Az apátsági épület korszerű zöldmezős beruházás, melynek belső terében úgynevezett cellákat alakítanak ki, ahol a vidéken egykor működő szerzetesi közösségek életét mutatják be. Az épületben recepció, kápolna és multifunkcionális terem is helyet kapott. A kihelyezett papi szenátusi ülés keretében megvitatták a Szent István Szociális Központ további sorsát is. A tervek szerint az épületet idén szeptemberben, Szűz Mária születésnapján, a Kisboldogasszony búcsún adják át rendeltetésének. Nem csak a katolikusok számára, hanem az összmagyarságunk számára fontos értékekről beszélünk, fogalmazott az egyházmegye főpásztora. Ünnepi hangverseny Ditróban.
1: Ma délután 6 órakor a Gyergyó-Ditrói Jézus Szíve templomban ünnepi hangversenyre kerül sor. Műsoron Johann Sebastian Bach és Liszt Ferenc művei. Tüzes Marcel Samuel orgonaművész előadásában. Közreműködik Hajnal Piroska. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Szent Antal búcsúk a Szatmári Egyházmegyében.
0: A Szatmári Egyházmegyében a Szatmárnémeti-Batizi úti, a Nagybányai és a Kaplonyi templomok titulusa Páduai Szent Antal. Szatmárnémetiben szombaton délelőtt 10 órától kezdődik a Szentmise, melyet Gríz László nagymajtényi plébános mutat be. Kaplonyban szintén holnap délelőtt 11 órától az erdélyi származású Puvák Tarzicius, az olaszországi brindisi kármelita közösség elöljárója főcelebrálásával mutatják be a legszentebb áldozatot. Nagybányán a búcsút június 16-án tartják, mivel előző este érkezik meg Pádoából Szent Antal erekjéje. A 10:30-tól kezdődő magyar nyelvű szentmisén Vagrin István, a nagybányai Szent Háromság plébánia segédlelkésze tart szentbeszédet. A román nyelvű szentmisét délután 6 órától Budó Augustin nagyváradi házfőnök tartja. A Szent Antal búcsuk végén szokás szerint megáldják a hívek által hozott liliomokat és a gyermekeket. Előadás Nagy Károlyban.
1: Június 18-án délután 6 órától a nagykárai Fatimai Szűz Mária templomban tart előadást Uzsonyné Pécsi Rita neveléskutató a képernyő és internet hatásairól. A belépés díjtalan, adományokat elfogadnak. Mió Barad a Székelyudvarhelyen.
0: Június 26 és 28-a között a székelyudvarhelyi Szent Miklós plébánián háromnapos lelki gyakorlatot tart Mio Barada, horvát misszionárius, melynek témája Mária Jézus anyja és a mi édesanyánk. Érdeklődni és jelentkezni a 0745 28 93 06-os telefonszámon lehet.

0: Néhány szóban az időjárásról.
1: Csütörtök délelőtt másodfokú narancssárga riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a fokozott légköri instabilitás és a jelentős mennyiségű csapadék miatt. A figyelmeztetés ma reggelig érvényes az ország számos megyéire. A szakemberek tájékoztatása szerint a narancssárga riasztás Kolozs, Fehér, Hunyad, Völcsa, Árdzsös, Dombovica, Prahova, Buzău, Vrancsa, Bákó, Neamc és Szucsáva megyékre, valamint Hargita, Kovászna, Brassó, Szeben és Gors megye határvidéki területeire terjed ki. A hevesebb viharzóna mellett egy szélesebb körű, elsőfokú sárga riasztást is életbe léptettek. Ez a figyelmeztetés Erdélyre, Moldvára, Olténiára és a Bánság déli részére, Máramaros és Havasalföld döntő többségére, valamint a hegyvidékekre vonatkozik. A sárga jelzéssel érintett területeken villámlás, viharos szél, 50-70 km/órás széllökések és apró szemű jégeső kíséri a felhőszakadásokat.
0: Ma reggel 7 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Párciumban és a Bánságban. Máramaros szigeten 13 fok van, Nagybányán 13, Szatmárnémetiben 13, Nagyváradon 14, Zilón 13, Désen 14, Vesztercén 13, Kolozsváron 12, Nagysármáson 13, Tordán 12, Marosvásárhelyen 14, Dicsőszentmártonban 12, Gyulafehérváron 14, Déván 14, Aradon 14, Temesváron 14, Rezsicabányán 13, Nagyszebenben 13, Fogarason 14, Brassóban 15, Sepsiszentgyörgyön 16, Kisdivásárhelyen 16, Baróton 14, Székelyföldhelyen 13, Csíkszeredánban 15, Gyergyóalfaluban 13 és Maroshévízen 14 fokot mértek a reggeli adatok szerint.
1: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket! Friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ru címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ru e-mail címre.

0: Kedves hallgatóink, hát az esemény naptárunkhoz érkeztünk el. A mai reggelen picit szétnézünk a történelemben, és megnézzük, hogy június 12-én kik is azok a híresebb személyek, akik a mai napon születtek, illetve hunytak el. 161 éve, 1865-ben megszületett Franz Cizek, cseh-osztrák portréfestő, aki megújította a művész oktatást.
1: 127 éve, 1899-ben megszületett Anni Albers, német születésű amerikai textilművész, festőnő, a Bauhaus mozgalom tagja.
0: 103 éve, 1923-ban megszületett Pán Márta, szobrászművész.
1: 97 éve, 1929-ben megszületett a zsidó származású holland Anne Frank, akit a náci megszállás alatt írt naplója tett világhírűvé.
0: 91 éve, 1935-ben megszületett Finta József, Kossuth díjas építész.
1: 73 éve, 1953-ban megszületett Berhidi Mária, Munkácsi Mihály díjas szobrász.
0: Éve 1789-ben meghalt Jeanette Lyotard, svájci festő, műértő és kereskedő, aki részletgazdag pasztelportréiról ismert.
1: 63 éve 1963-ban meghalt Szóbel Géza festő, a párizsi iskola képviselője.
0: 59 éve 1967-ben Pécsett meghalt az A-vitaminnal kapcsolatos kutatásairól ismert Csolnoki László, kémikus vegyész.
1: 58 éve 1968-ban meghalt Sir Herbert Read, angol művészettörténész, költő, irodalomkritikus és filozófus, aki számos könyvet írt a művészetről.
0: 57 éve, 1969-ben meghalt Tarsánczky Józsi, Jenő, Kossuth díjas író.
1: 20 éve, 2006-ban meghalt Ligeti György, Kossuth díjas zeneszerző.
0: Kedves hallgatóink, ezek voltak azok a híresebb személyek, akikről szerettünk volna a mai napon egy picit többet megtudni, hogy kikre is emlékezhetünk, most pedig ismerkedjünk meg a mai nap szentjével, Nolai Szent Paulinusszal.

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Nolai Szent Paulinus püspök. Szent Paulinus püspök Bordeaux közelében, 353-ban, pogány családban született. Apja magasrangú császári hivatalnok volt, ősei egy nemes római család tagjai voltak, akik hatalmas vagyont gyűjtöttek össze. Így a családnak Gallián kívül kiterjedt birtokai voltak Hispániában és Dél-Itáliában. Szent Ágoston kortársa volt. Születésük és haláluk éve szinte azonos. Paulinus Gallia leghíresebb iskolájába járt Bordeauxban. A híres rétor és költő Ausonius tanítványa volt. A pogány Ausonius és a tanítvány, s feltehetően a két család között is bensőséges barátság alakult ki. Ausonius fiaként szerette Paulinust. Ő pedig atyát és nevelőjét tisztelte tanítójában. E barátság meghatározó szerepet játszott Paulinus pályáján. Paulinus hamarosan szenátor, 381-ben pedig Campania kormányzója lett. Campania népe sokkal jobban befogadta a kereszténységet, mint a Paulinus által ismert Gallia. Különösen meghatotta az az áhítat, amellyel Szent Félix vértanúsírját vették körül január 14-én, amikor nagy tömeg gyűlt össze a vértanú megünneplésére. Paulinus már ekkor pogányként Szent Félixnek ajánlotta életét. Hivatalát nem sokáig viselte, mert 384-ben lemondott, és feleségével, Teréziával együtt hispániai birtokára indult. Itt végre született egy gyermekük. De nagy fájdalmukra a fiú 8 napos korában meghalt. Ezt követően elhagyták Hispániát, és akuitániai birtokukra vonultak vissza, hogy felejtsék a gyászukat. E csendes esztendők alatt megérlelődött elhatározása, hogy megkeresztelkedik. Paulinus túl volt már 35. évén, amikor kérte a keresztséget. Szent Jeromos és Szent Ágoston is felnőtt férfi volt már, amikor megkeresztelkedett. A keresztség napja Paulinusnak a megtérés napja volt. Szakított pogányságával és a pogány kultúrával. Maga mögött hagyta a Krisztus nem ismerő antik világot. Feleségével együtt ismét Hispániába utazott, s ott kezdte valóra váltani az evangéliumban hallott igéket. 393-ban eladta hispániai birtokát és árát, szétosztotta a rászorulók között, majd megkezdte szerzetes életét. A nyugati egyházban ezekben az évtizedekben még nem volt kolostor és szerzetesi regula. Voltak viszont remeték, s kisebb, világtól elvonult közösségek alakultak, melyek tagjai az evangéliumi tanácsok szerint az imádságnak és szellemi munkának szentelték magukat. Szent Márton, Szent Jeromos, Szent Ágoston, Vercelli, Szent Özséb körül is ilyen közösségek születtek. Paulinus is úgy határozott, hogy elvonul a világtól, és az evangéliumból tanult szegénység és alázatosság követője lesz. De ugyanúgy járt, mint Ágoston, akit szintén a nép kívánságára szenteltek pappá. Barcelona népe Paulinust akarta papjaként látni. Ő azonban csak azzal a feltétellel vetette alá magát a nép akaratának, hogy nem köti magát a barcelonai egyházhoz, mert távolabbi terve szerint Nolában akart megtelepedni. 394 karácsonyán Lampius püspök pappá szentelte. Paulinus pedig mindjárt a következő évben útra kelt Nola felé. Vele tartott Terézia, aki ettől kezdve csak lelkitársa volt. Nolába érkezve nem a városban telepedtek meg, hanem Szent Félix sírja közelében, a városon kívüli barlangokban. A szerzetesi közösség külön laktak a férfiak és külön a nők. Lélekben és hitben egy volt. Imádságaikat a vértanú sírja körül végezték. Egyszerű ételüket közös asztalnál fogyasztották, és mindig vendégül látták az zarándokokat. Életük a szegénység és az alázatosság szeretete volt. Teréziáról 408 után Paulinus soha nem tesz említést. Ebből arra lehet következtetni, hogy még abban az évben meghalt. 409 körül megválasztották Paulinust Nola püspökévé. A püspök haláláról egy Uranius nevű pap hagyott ránk följegyzést. Eszerint az utolsó napon Paulinust meglátogatta két szomszédos püspök. Velük még szent misét koncelebrált, majd a házába hívta őket, és buzdító szavakat intézve hozzájuk, a halálára készült. Másnap, 431. június 22-én Dél-Itáliában halt meg. Abban a templomban temették el, amelyet ő maga épített, Szent Félix tiszteletére. Nem sokkal később, 455-ben a vandálok földulták a szentélyt, és tisztelete feledésbe merült. Sulpicius Severus úgy tudja, hogy akuitániai tartózkodása idején Paulinus szembajt kapott, és majdnem megvakult. Betegségéből Szent Márton püspök gyógyította meg csodálatosan. Megtérése után Paulinus a birtokait pénzzé tette, és az egyház karitatív céljainak szolgálatára átadta.

Kedves hallgatóink, a mai napnak a témájaként egy nagyon szép verset hoztam önöknek, hiszen ma Jézus Szent Szívének az ünnepe van, amely egy nagyon szép ünnep, és nagyon sok helyen ünneplik. Itt a Szatmári Egyházmegyében nagyon nagy hagyománya van, és nagyon nagy főünnepnek tartjuk, hiszen Jézus Szíve Egyházmegyei búcsú van ennek az ünnepnek a közelében, mindig az ünnepet követő vasárnapon szoktuk ezt az egyházmegyei búcsút tartani. A Szatmárnémeti Székesegyház előtti téren felállított oltárnál oda gyűl össze az egyházmegye hívei, oda gyűlnek össze a papság és mindenki, aki Jézus szívének szeretne hódolni és tisztelni, és minden évben a püspök atya felajánlja Jézus szívének az egyházmegyét, és együtt közösen imádkozhatunk ezért a célért. Mindig kilenceddel készülünk erre az ünnepre, amely még inkább segít abban, hogy lelkileg is fel tudjunk készülni. Így van ez az idén is, és nagyon készülünk már a vasárnapi ünnepre. Hát bízunk abban, hogy szép idő lesz, jó idő lesz, és sokan el tudnak majd zarándokolni erre a közös ünneplésre. Amit a mai napra hoztam önöknek, ez egy himnusz Jézus Szent Szívének ünnepén. Szent Szív, a Frigy szekrénye vagy, de már nem kínzó szolgaság, hanem kegyelmek, irgalom s jóság törvényét őrized. Szent Szív, mely új s szeplőtelen, szövetségnek szentélye vagy, templom szentebb a réginél, kárpit jobb, mintha meghasadt. Láncsával megsebzett a kéz, ó, láthatatlan irgalom! A szeretet volt késztetőd, hogy tisztelhessük sebeid. Vérzősebb és titokzatos, kettős tanú a drága jel, a főpap Krisztus itt magát kétféleképp áldozza fel. Ki ne szeretné őt viszont, megváltva bűntől boldogan, a szent szívben ki nem kíván örök hazát választani. Dicsőség néked, Jézusunk, szívedből kél a kegyelem, atyádat s a lelket is, áldjuk most és mindörök mindenkoron. Amen.

Ez a vers is nagyon szépen kifejezi ennek a nagyon szép ünnepnek a lényegét. A szív, mely értünk sebeztetett meg, a szív, mely értünk áldozta magát, a szív, mely nagyon szeretett. Az énekben is nagyon szépen mondta az, hogy az a szív, mely értünk hasadt meg, a szív, mely annyira szeretett, hogy feláldozta önmagát, értünk. Ünnepeljük ezt az ünnepet szívből, szeretettel, hiszen a Jóisten a saját fiát adta. Azért, hogy nekünk életünk lehessen. Azért, hogy mi itt lehessünk, és tisztelhessük őt. Szeressük a szent szívet, szeressük a mi Urunkat, legyünk hálásak mindazért, amit értünk tett. Erre hívom önöket a mai napon. Adjunk hálát Jézus szentséges szívének mindenért. És hogyha tehetik, akkor kapcsolódjanak majd be a Szatmári Egyházmegye ünnepébe vasárnap a 11-től kezdődő Szent Misében, hogy együtt ajánlhassuk fel egyházmegyénket ismét Jézus szentséges szívének.

Következő néhány percben pedig önöknek szeretném átadni a szót. Elmondhatják, hogy kit is szeretnének köszönteni a mai napon. A mai napon a Villő nevűek ünnepelnek. A Villő az új keletű névalkotás Kodály Zoltán 1925-ben szerzett gyermekkórusára írt műve. A címének a nyomán a szó a latin villus szóból ered, ennek jelentése lomb. Kedves villők, nagyon boldog névnapot kívánunk! 0259-420-555 és 0359-420-555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai, 0758-420-555 pedig az SMS szám. Ide írhatnak üzenetet és köszönhetik még a szeretteiket. Még a mai napon ünnepelhetnek a Józsák, a Sebők és az Adelaidák. Ezek is különleges nevek, ezután köszöntjük ezen nevű hallgatóinkat is, és én arra biztatom önöket, hogy hívjanak minket, írjanak nekünk, és köszöntsék fel a szeretteiket és az ismerőseiket.

Üresek a vonalak, üres a postaláda, most tényleg lehetőség van arra, hogy bejussanak a műsorba, és hogy köszönhessék a szeretteiket. Nem lesz zenés köszöntő a délután folyamán, ezért arra hívom önöket, hogy most telefonáljanak, vagy írjanak nekünk, hiszen most van lehetőség arra, hogy bejussanak.

0: Kedves hallgató van itt, akit köszönthetünk. Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezen a szép napon, Jézus szentséges szíve napján, a Jóisten áldását mindenkire, és szeretettel gondolok az ifjúságra, és kívánok nekik sok szerencsét a vizsgákhoz, az érettségéhez, a kicsengetésen, legyenek boldogak, és várjon rájuk szebb jövő és biztonságosabb élet. Szeretettel vagyok mindenki irányába, önöket is, Timike. Ugye Timikével beszélek?
0: Igen.
1: Vagy Tündike?
0: Timea vagyok.
1: Timike, az én unokám is Timike, és nagyon-nagyon nagy szeretettel hallom a hangját, és várom továbbra is, hogy ez a rádió tisztán és érthetően tudjuk fogni, mert olyan-olyan rossz volt a napokban, és olyan kellemetlen volt, kellett volna sok helyi üzenetet mondjak, és nem tudtam, de most már békében vagyok, és továbbra is várom a kedves tavukat. Köszönöm szépen, áldott szép ünneplést kívánok mindenkinek a Jóisten áldásával. Dicsértessék a Jézus Krisztus egy szép ünnepet, ha megtetszik ajándékozni ezeket a...
0: Isten éltesse a kedves köszöntőteit, önnek is kívánunk egy áldott és szép napot!

Üresek a vonalak, üres a postaláda is, ezért akkor lezárom most ezt a mai reggeli köszöntőt. Isten éltessen mindenkit, aki a mai napot ünnepel, születésnapot, névnapot, fontos évfordulót. Jó Isten áldását és szeretetét kérjük az ünnepeltekre, és akkor szóljon egy szép áldás minden köszöntöttnek, hallgassák szeretettel.

Kedves hallgatóink, és már csak annyi maradt a mai reggeli műsorból, hogy elmondjam önöknek, mit is hallhatnak a továbbiakban. Nem sokára majd az égészőt hallhatják, majd 8 órától Katekézis Tibor atyával, 8 óra 30 perctől Szövetség az életért, Bőte Csaba atya gondolatai. 9 órától fogadjuk ima szándékaikat, majd a fájdalmas rózsafűzért és a Jézus szíve litániáját imádkozzuk. 10 órától lesz majd a Szent Mise a nagyváradi Szent József templomból, a 4 magyar nyelvű Mária Rádió közös Szent Miséje. 11 órától Mária iskolájában Hajlá Attila atya számít a figyelmükre, 11 óra 30 perctől Alfától Omegáig dr. Horváth Endre atya műsora. 12 órakor megszólalnak a harangok, az úrangyalát, majd a Zsolozsban napközi imóráját imádkozzuk. 12 óra 15 perckor kezdődik a Béli magazin. A magazin végén hallhatnak majd egy újabb műsor ismertetőt.

És ahogyan már megszokhatták a mai reggelre is, Anselm Grün egy kedves gondolatát hoztam el önöknek. Aki örömmel dolgozik, az nem fárad ki olyan hamar. Számára az összes tett örömforrás. Nem teherként éli meg a munkát, hanem olyan tennivalóként, ami örömmel tölti el.

Kedves hallgatók, köszönöm szépen, hogy a mai reggelen is velünk tartottak, hogy együtt ébredhettünk és együtt lehettünk ebben az ébresztő műsorba. Prepszker Erika önkéntesem nevében is búcsúzok most a reggeli műsorból, de biztatom önöket arra, hogy tartsanak velünk a továbbiakban is. Töltsük együtt ezt a mai szép napot is, és legyen áldott és örömünkben gazdag napjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Nézzétek, én valami újat viszek végbe. Már éppen készülőben van. Nem látjátok? Hitoktatással foglalkozom, kicsiknek, nagyoknak, felnőtteknek beszélek Jézus szeretetéről. Több mélypont is történt az életemben, fiatal korom óta úgy omlottak össze ezek a stabilnak hitbársák, mint egy kártyavár. Az életem kezdett csatatérhez hasonlítani. Istennek össze kellett törnie ahhoz, hogy valami újat tudjon kezdeni velem, hogy új utakra vezethessem. Tökéletesen átéltem a nyomorúságomat, a gyengeségemet, és hogy a saját teremből semmire sem vagyok képes. Átadtam életemet Istennek, és kértem, hogy ő kezdjen vele valamit, mert én mindent csak elrontani tudok. És akkor váratlanul új meglátások, remények és célok kezdtek bennem felsejleni. Lassan rendeződtek a körülményeim is, és egy régen elfelejtett érzés kezdte felmelegeti a szívemet, és ez az öröm volt. Úgy tűnt, hogy az Úr valóban belépett az életembe, mert a boldogság egyre nőtt a szívemben. Ebben az volt a csodálatos, hogy nem emberi történések függvénye volt, hanem belülről jött. Kipattant a szemembe, rácsodálkoztam a világra. Sok mindent, amit azelőtt nem igen vettem észre, az most feltűnt, hogy süt a nap, nyílnak a virágok, egy ismeretlen kisgyerek rám mosolyog az utcán. Színes bíborosnál olvastam, hogy Isten minden kalandregénél izgalmasabb műveket ír azokkal az emberéletekkel, amelyek játékszerévé válnak, akik készséggel adják át magukat az ő váratlan kezdeményezéseinek, akik élesen figyelnek, hogy meghallják a kegyelem suttogását és a léleknek a hívogatását. Tehát igazából, amikor rábíztam az életemet Istenre, akkor kezdtek velem új dolgok történni. Ahogy átéreztem Isten szeretetét, egyszerűen vágytam arra, hogy valahogy neki szolgáljak, hogy valami szépet tegyek Istenért. Kértem is őt, hogy valami olyat adjon, ami Isten és ember szolgálat egyszerre.
1: Gál Edit, hitoktató, gondolatait hallották.

Jézusom, miért van az, hogy mind gyakrabban jut eszembe, hogy végeredményben ez a te dolgod, a te ügyed, a te vállalkozásod? Minek izgassam túlságosan magam miatta? Milyen ravasz kísértés? Mikor döbbenek végre rá, hogy nincs különbség a te ügyed és az én ügyem között? Mert te bennünk akarsz dolgozni tovább. Velünk azonosultál sikerben, sikertelenségben, egész életeddel, egész áldozatoddal. Mikor értem meg teljesen, hogy ez a kérdés lényege, hogy valóban egészen te vagyok én? Uram, egyedül csak te vagy a mindenem. Minden érted van, tedd velem, amit akarsz. Vezess, amerre akarod. Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Jézusom, ön akaratomból, szeretetedért hű akarok maradni hozzád, és mindent megtenni, amit bölcsességed én rólam határozott. Adj bátorságot, Uram, adj szeretetet, Uram, most, ebben a pillanatban. Jézusom, a tied vagyok. Bízom szavadban, hivatásomban. Ne engedd, hogy elcsükkedjek. Jézusom, neked szentelt szívemet zárd a tiédbe. Ott akarok lakni. Szíved által akarok szeretni. Ott akarok élni ismeretlenül a világ előtt, egyedül általad ismerve. A mai nap, Uram, csak egy nap. Milyen rövid idő. És ennek a napnak a szomorúságát, szenvedéseit, örömeit neked ajánlom, Uram. Történjék minden, amint te akarod. Ma a kereszten, holnap a mennyben. És tudom, hogy nem vagyok magam, mert Isten van bennem. Nem magamé vagyok, hisz mindennek a szolgája vagyok. Nem magamnak vagyok, mert az egyház jegyese vagyok. Nem magamért vagyok, mert Isten közvetítője vagyok. Nem magamtól vagyok, a semmiből. Mi vagy hát? Semmi és minden. Ó,

29-es versében: tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Amikor Jézus szívéről elmélkedünk, akkor nem egy testrészre gondolunk, hanem arra a végtelen szeretetre, amely Isten szívében él az emberek iránt. Jézus szíve maga az isteni szeretetnek a jelképe, amely megtestesült, közel jött hozzánk, és a kereszten teljesen odaadta önmagát. A világ tele van szíveket sebző dolgokkal, csalódásokkal, háborúkkal, önzéssel, közönnyel. Az emberek gyakran bezárják a szívüket, mert félnek az újabb fájdalmaktól. Jézus azonban megmutatja nekünk az ő nyitott szívét. A kereszten a katona lándzsája megnyitotta oldalát, és abból vér és víz folyt ki. Az egyház mindig úgy látta ezt, mint a kegyelem és az irgalom forrását. Egy hegyi faluban egy pásztornak 100 juha volt. Egy este észrevette, hogy egy hiányzik. Már sötétedett, fáradt volt, de nem nyugodott bele a veszteségbe. Elindult megkeresni az elveszett bárányt, órákig kutatott, míg végül egy szakadék szélén megtalálta a remegő állatot. A vállára vette, és örömmel vitte haza. Valaki megkérdezte tőle: miért kockáztattad az életed egyetlen bárányért? A pásztor így válaszolt: mert az az egy is az enyém volt. Így szeret minket Jézus szíve, nem tömegként lát bennünket, nevünkön szólít. Minden ember fontos számára. Ha eltévedünk, utánunk jön, ha elesünk, felemel, ha bűnbeesünk, megbocsát. A 17. században alakok Szent Margit Mária látomásokban szemlélte Jézus szívét. Az Úr azt mondta neki: íme a szív, amely annyira szerette az embereket, hogy sepit sem kímélt egészen odáig, hogy teljesen feláldozta magát értük. Micsoda fájdalmas vallomás! Jézus nem azért szenved, mert gyenge, hanem mert szeret. A szeretet mindig sebezhetővé teszi az embert. Aki szeret, az tud sírni, tud várni, tud megbocsátani. A második világháború idején egy fiatal katona súlyosan megsebesült. A tábori kórházban feküdt, amikor megkérdezte az ápolónőt: gondolja, hogy Isten még szeret engem? Az ápolónő elővette a nyakában függő kis keresztet, és csak ennyit mondott: nézze ezt. Ha kétséget támad, nézzen a keresztre. Aki így szeretett, az ma sem szeret kevésbé. A katona később azt mondta, hogy ez a mondat mentette meg a kétségbeeséstől. Valóban, Jézus szíve nem múltbeli emlék. Ma is dobog értünk, ma is szeret bennünket.

Nagy Miklós, a szíved hív. A szíved hív bennünket, belőle száll lobogva felénk az égi láng. A szíved ki van tárva, szíved örök titok. Szédülve zúg a lelkünk, ha szívedben nyitott. Szíved szerelmet vallott, szíved ezt hagyta ránk. S füstként szívárok felét fáradt, bágyat imánk. Szíved a bűnös szívbe önti irgalmadat, s ha újra bűnbe süllyedt, ismét hozzád tapad. Tudom én, mégsem értem ez állandó cserét, mert bűneink iszapján vergődünk mi feléd. Tudom én, mégsem értem. Szeretni hogy lehet így szerte pazarolva az égi kincseket.

Kedves Mária Rádió hallgatók, tovább megyünk, még nézzük meg, mit tanít nekünk Jézus szívem. Elsősorban tanít szeretni. Nem elég beszélni a szeretetről. Jézus szolgált, gyógyított, vigasztalt, megbocsátott. A keresztény ember szeretete tettekben mutatkozik meg. Mit tanít nekünk Jézus szíve? Megbocsátani. A kereszten ezt mondta: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. A sebzett szív könnyen megkeményedik. Jézus szíve még a bántások között is szeretni tud. Mit tanít nekünk Jézus szíve? Bízni. Sokan hordoznak félelmeket, betegség, magány, bizonytalan jövő. Jézus szíve azt mondja: ne félj, veled vagyok. Aki Jézus szívében talál menedéket, az a viharok között is békét talál. Egyszer egy hittanos csoportban a pap megkérdezte: mit mondanál Jézusnak, ha most találkoznál vele? A gyerekek sokféle választ adtak, azonban az egyik kisfiú így szólt: csak megölelném. A pap elmosolyodott, mert valójában ez a Jézus szíve tisztelet lényege: engedni, hogy Jézus szeretete átöleljen bennünket. A világ sokszor azt tanítja, hogy az erős ember nem mutat érzelmeket, nem bocsát meg, nem hajol le a gyengékhez. Jézus szíve azonban más utat mutat, a szeretet útját, az irgalom útját, az önátadás útját. Ma helyezzük családjainkat, közösségeinket, betegeinket, egész életünket Jézus szívébe. Kérjük, hogy Jézus szelíd és alázatos szíve alakíts szívünket a te szíved szerint. Tudjuk jól, hogy Jézus szíve ünnepe az egyik legmélyebb és leggazdagabb tartalmú ünnepe az egyháznak. Tulajdonképpen nem csupán egy jámborsági formáról van szó, hanem a keresztény hit lényegéről, Isten szeretetéről, amely Krisztusban láthatóvá és megtapasztalhatóvá vált. Amikor Jézus szívét tiszteljük, nem egy elszigetelt szervet tisztelünk, hanem az egész Krisztust, az Isten embert, aki emberi szívével szeretett, szenvedett, örült és sírt. Jézus emberi szíve az isteni szeretet legkézzel foghatóbb kinyilatkoztatása. Jézus szíve az Atya szeretetének a kinyilatkoztatása. A Szentírás egyik legfontosabb kijelentése: Isten szeretet. Isten szeretete nem egy elvont fogalom. Az Atya nem csupán beszél szeretetéről, hanem elküldi fiát a világba. Jézus egész élete az Atya szeretetének látható jele. Amikor Jézus a bűnösökkel együtt étkezik, amikor meggyógyítja a betegeket, amikor megsíratja Lázárt, amikor megbocsát a házasságtörő asszonynak, akkor Isten szíve mutatkozik meg. Jézus maga mondja: aki engem lát, látja az Atyát. Ezért Jézus szíve tulajdonképpen az Atya irgalmának ikonja, benne szemléljük, milyen Isten valójában. És ott van ugye a megnyitott oldalnak a misztériuma. Az egyház atyák különös jelentőséget tulajdonítottak Jézus megnyitott oldalának. Ugye Ádám oldalából született Éva, az új Ádám, Krisztus oldalából pedig születik az egyház. A vér az eukarisztiára, a víz a keresztségre utal. A kereszten tehát nem csupán egy ember hal meg, hanem megszületik az új teremtés. A szentatyák szerint a lándzsa nem egyszerűen sebet ejt Krisztuson, hanem feltárja előttünk Isten szívét, mint ha Isten azt mondaná: nézzetek bele szeretete mélységébe. A kereszt ezért nem a vereség jele, hanem a szeretet végső győzelme. Jézus szíve tisztelet szorosan kapcsolódik az oltári szentséghez. A tabernákulumban ugyanaz a Krisztus van jelen, akinek a szíve a kereszten értünk dobogott. Amikor szent áldozáshoz járulunk, nem csupán kegyelmet kapunk, hanem kapcsolatba lépünk Krisztus szeretetének forrásával. A szent mise a megnyitott szív misztériumának jelen valóvá tétele. Minden eukarisztia azt hirdeti: Krisztus szeretete ma is élő valóság.
A mai ember gyakran úgy érzi, hogy teljesítménye alapján ítélik meg. A munkahelyen, a társadalomban, sokszor még önmagával szemben is. Jézus szíve azonban azt hirdeti, hogy Isten szeretete megelőzi minden érdemünket. Ez az evangélium legnagyobb öröme. Nem azért vagyunk szeretve, mert jók vagyunk, hanem azért lehetünk jók, mert szeretve vagyunk. Az irgalmas szeretet átalakítja az embert. Aki megtapasztalja Krisztus szeretetét, maga is irgalmassá válik. És különösen fontos ünnep ez a papok számára, hiszen hagyományosan ezen a napon imádkozunk a papság megszentelődéséért. A pap arra kap meghívást, hogy Krisztus szívének képmása legyen. Ne csupán tanítson Krisztusról, hanem Krisztus szívével szeressen. Ne csupán vezesse a rábízottakat, hanem hordozza őket imádságban. Ne csupán szolgáljon, hanem önmagát is ajándékozza oda. A hívek pedig arra hivatottak, hogy papjaikban Krisztus pásztori szeretetét fedezzék fel. Jézus szíve ünnepén, kedves Mária Rádió hallgatók, nem egy-két tárgyat, nem egy képet, nem egy szobrot ünneplünk, a szeretet misztériumát ünnepeljük. Azt a szeretetet, amely rögtől fogva az Atyában nél, amely megtestesült a Fiúban, és amelyet a Szentlélek áraszt szívünkbe. A megnyitott szív ma is ezt mondja nekünk, lásd, mennyire szeretlek. Nem azért jöttem, hogy elítéljelek, hanem hogy életed legyen és bőségben legyen. Ezért a Jézus szíve tisztelet végső soron nem más, mint belépés Krisztus szeretetének iskolájába, ahol megtanuljuk, hogy az ember igazi nagysága nem a hatalomban, hanem a szeretetben van. Jézus szentséges szíve, benned bízunk. Jézus szelíd és alázatos szíve, alakíts szívünket a te szíved szerint. Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultralövid hullámú frekvencián hallhat.

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. És szeretném elmondani, hogy ugye nagyon sok ember gyóntattam, nagyon sok emberrel beszélgettem, és azt látom, hogy hát sok idős, magára hagyott ember van, akiknek nem csak a magánnyal, hanem az egészséggel, meg mindenféle problémával küzdenek. És épp ezért most pénteken szeretném meghívni az időseket a Csíkiakot Tusnádfürdőre, és szombaton Kovásznára a háromszékieket. Az idős klubokat vezető testvéreket is szeretettel látnám, és igazából három nagyon komoly szakember fog eljönni. Hát Eszter doktornő, aki SEP centrumot működtet itt Szeredába, és tudom, az időseknek sajnos sokszor felfekvéstől elkezdve mindenféle sebük van, és hát tartom egy előadást, meg megismerhetnénk személyesen. Aztán van egy kedves ausztriai szakember, aki hát a végtagoknak az egészségével, és ugyanúgy egy főorvosnő is lenne, de nem csak arra gondoltam, hogy előadások legyenek, és bölcs beszélgetések, mert épp testben, épp lélek ugye a jelszó, hanem hogy kicsit ismerkedjünk meg mindazzal, amit Tusnádfürdő nyújtani tudna nekünk. Tehát ugye minden nyugdíjasnak joga van például 3 nap, hát a betegbiztosító által fizetett gyógykezelésre. Tehát ez egy nagy lehetőség, és azt látom, hogy Tusnádfürdőre jönnek Nagybányától elkezdve, Galactól, mindenhonnan, de pont innen Székelyföldről nagyon-nagyon kevesen veszik ezt a kezelést igénybe. És ugye hát a Tusnádfürdő gyönyörű szép házunk van, és hát ennek a háznak egy szintjét fel is újítottuk direkt arra, hogyha olyan idős klubok eljönnének 3-4-5 napra kezelésre, és érezzék jól magukat. Tehát egy ilyen, hát nem öreg otthonra gondoltam, hanem időseknek egy klub helyiségre. És milyen szép lenne egész Székelyföldről, hát magukénak éreznék ezt a Szent László otthont, és hát persze, hogy programokat tudnánk szervezni ottan. De úgy mondják, hogy Tusnádon már levegő is gyógyít, meg van a sok ásványvíz, meg mofetta, meg a kezelési központok, minden, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez jó lenne. Tehát én úgy gondolom, a keresztények tömbösödnie kellene. Jézus mondja, hogy ugye mind a kotló a csibét szeretné a bajba, a veszélybe összegyűjteni. És a legrosszabb dolog, ami lehet, az, hogy egy idős ember magára marad, ha eltávolodik a csoporttól, mert hát ugye akkor, hogyha leesik, vagy bármi gondja van, akkor tényleg az ember egyedül van. De ha együtt vagyunk, ha találkozunk, ha még közben nótázunk is, vagy megiszunk egy pohár kávét együtt, vagy ne adj Isten egy pohár bort, akkor én azt gondolom, hogy hát könnyebb megőrizni lelkünk frissességét, üdességét, és hogy Erzsébethez ugye elsietett az idős rokonhoz Mária, ugyanúgy gondolom a mai idős Erzsébetekhez is, a mi Urunk Jézus Krisztus édesanyja Mária szívesen elsietne, hogy közösség legyen, hogy együtt legyünk, hogy csapatba gondolkozzunk. A Kovászna is egy ilyen gyönyörű hely, hát aki járt Kovásztán a mi házunkban, azt tudja, hogy a város park kellős közepébe volt valamikor egy szanatórium, és aztán idővel abból óda lett, beállamosították, és akkor a család visszakapta, hát ezelőtt több mint 20 évvel, akkor vásároltuk meg a családtól, és azóta ott működik a Boldog Apor Vilmos elnevezett gyermekvédelmi központ. Most ugye ebben a központban valamikor 40-50 gyerek volt, és az új törvények szerint csak 12 maradhat, és a kabát nagy. És azt gondoltuk, hogy nem eladjuk, vagy nem tudom, bérbe adjuk, hanem felkínáljuk a háromszéki időseknek. Tehát akkor akár ott meg is lehet aludni, de különféle rendezvényeket, külön bejáratva minden lehetne ott rendezni. És én azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon jó dolog lehetne, mert hát ugye nagyon sokan jönnek Háromszékről oda Kovásznára, hát a szívkórházhoz, kezelésre, meg hasonlóra, hát az is egy ilyen fürdőváros, kezelési központ, tehát biztos, hogy ha megnyitjuk a kapunkat kisebb testvéri szeretettel, alázattal, hát az idősek, a betegek, a gyógyulást keresők előtt, akkor én azt gondolom, hogy nagyon jó kompromisszumos, vagy mit tudom, szimbiózis és együttműködés, együttélés lehetne ebből kikerekedjen. Én nagyra tartom ezeket a szakembereket, akiket meghívtam, és biztos, hogy olyan lehetőségeket és útakat is tudnak mutatni nekünk, ami hát mindennél fontosabb, ugye az egészségünket megőrizzük, és sokáig éljünk jókedve, emberhez méltó körülmények között. Mária rádió hallgatói között is tudom, hogy többen vannak idősek, és azt is tudom, hogy hát, hogy mennyire fontos, hogy saját magunkat és egymást is biztassuk, bátorítsuk, lelkesítsük, mert a mi Urunk Jézus Krisztus szeret bennünket. Nála nincs idős, vagy fiatal, vagy munkaerős, vagy nyugdíjas, vagy mit tudom én, milyen. Nála mindannyian egyformák vagyunk, egyformán mindannyiunkért meghalt a kereszten. A Mária Rádió hallgatóinak még szeretnék elmondani egy örömteli hírt, ugye, hogy július első szombatján van az Ezer Székely Leány találkozó Csíksomlyon. És hát ugye, aki járt ezen a találkozón, tudja, hogy a leányt azt elég tágon értelmezik, mert a székely ruhába, aki a kapun keresztül felmegy, az mindenki leány lesz itt nagy hirtelen, és igazából mindenki ugye kap egy ilyen elismerést, hogy az ő székely ruháját hát igen, felhozta saját testén erre a rendezvényre. Tavaly azt hiszem 4000 valamennyi ilyen elismerést, oklevelet adtak ki, és mindenkit csak bíztatok, hogy vegye elé a boros vagy vadonatúj székely ruháját, és írja be a bakkancs listába, hogy június 4 Csíksomlyon. És azért is érdemes eljönni, mert ugye ott fent van egy nagyon szép rendezvény, a nyerekbe, előadások, meg minden, és utána este 6-tól itt lent a Mária kertbe, hát a brassai színészek egy Márton Áron darabot fognak előadni. Hát ezek profi színészek, úgyhogy nagyon-nagyon izgatottan várom őket, én se láttam még ezt a darabot, de biztos, hogy szeretettel rakták össze, és nagy-nagy tisztelettel Márton Áron iránt, és mivel 2026 Márton Áron éve is, ezért én nagyon örvendelék, hogyha hát a hegyről lefelé jövet, úgyis ottan már 4-5-kor véget érnek a programok, bejönnének ide a Mária kertbe, és adja az Isten, hogy ne férjünk el, adjan legyünk, hogy a színészek, ha már Brassóból eljöttek, legyen nekik is sikerélményük. Márton Áron biztos egy nagyon-nagyon fontos személyiség, akit mindannyian szeretettel kellene, hogy ne csak tiszteljük, ne csak imádkozzunk érte, hanem kövessük is. Ő nagyon-nagyon nehéz helyzetekben is tényleg megtalálta azt a bölcs arany középútot, amin keresztül ugye békében, szeretetben tovább tudta vezetni az ő népét. És ha már ilyen meghívók vannak, akkor hát nem tudom, a Zetelaka környékén hányan élnek, hányan vannak, jövő héten szerdán, szeretnénk tanévet zárni. De ugye Boros Fortunát atya, hát ott született, és hát ugye a napközisek nem csak a zetelakiak jönnek el, hanem a környékbeli házakból is, tehát lesz egy szentmise a templomba, és utána el szeretnénk menni a Boros Fortunát emlékházához. Nem tudom ki mennyit tud a Boros Fortunál atyáról, ugye ő, hát ő Zetelakán született, és igazából a két világháború között végezte le a teológiát, felszentelték, ferences szerzetes pap volt, és Kolozsváron vezette a, hát az ottani nyomdát, könyvkiadót, és bizony több folyóiratot is szerkesztett. És hát logikus, hogy 20-valamennyi könyvet írt, adott ki ő maga, és több száz nagyon fontos cikket is írt, és logikus, hogy a világháború végén, hát ugye ő mint provinciális, mint könyvkiadó, meg minden, hát nagyon sok fiatalra elmenekült, elment Budapestre. És amikor a fiatalok megkapták az Amerikába való kiutazást, Ferences szerzetesek létesítettek ott egy kusztódiát, annyian mentek el, akkor ő Márton Áronnal egyeztetett, és mind a ketten a népük mellett maradtak, visszajött Erdélybe is. Hát ugye 46-ban, amikor volt az a nagy 30 nappal, amint visszaállt ugye a, hát a 38 előtti határok, Márton Áron tartott egy nagy búcsús misét, és Boros Fortunát vezette a körmenetet, tehát ő minden provinciális, 150 ezer ember előtt, és egyetlen olyan szó is, ami, hogy mondjam, akkor robbant volna, és polgárháborút robbanthatott volna ki. Olyan bölcsen és olyan okosan vezették a népünket, hogy hát tudjuk jól, hogy hál' Istennek itt vagyunk, és nem halt meg senki, és együtt vagyunk, és jogainkat lassan-lassan visszakapjuk, és de ellenben Márton Áront is elvitték börtönbe, és Boros Fortunát atyát is. És szegény Boros Fortunát atya nem volt ilyen szerencsés, ő vértanú halált halt, és be van indulva az ő boldogá avatása. És akkor az ő emlékházához szeretnénk elmenni, és ott szeretnénk együtt imádkozni jövő szerdán. Úgyhogy adja az Isten, aki teheti, akár Udvarhelyről, vagy a környékről, jöjjön ki, délután 4 órakor lesz a szentmise, és akkor utána találkozunk. Adná az Isten tényleg, hogy ne álljunk le. Én mindig azt mondom, hogy a gyerekek olyanok, mint a rántás. Ha az ember keveri, akkor nem ilg oda. Az ember is, hogyha leül és elengedi magát, akkor nem csak a pókháló fogja befogni őt, hanem hamar le is épül. A gyerekeknek ezt úgy magyaráztam el, hogy elmentünk a Retyezádba, van egy gyönyörű vízesés, és hát ugye a vízesésnél gyerekeknek megmutattam, hogy milyen friss a víz, megkóstoltuk, jaj, milyen finom minden. Zúgott le ott messzi, több száz méterről a hegyi kristálytiszta patak, és elmondtam, hogy ez azért ilyen friss, mert mozgásban van. Hogy ebből a vízből most hazavinnénk, és egy legtisztább, legszebb kristály vázába, pohárba beleraknánk, egy hét után ez a víz megposhatna. Miért? Mert nincs mozgás benne. És hogyha az én testemnek, hát 75-80% a víz, ha bennem, a testemben a víz poshat, ha nem mozgok, ha nem történnek események, akkor bennem is ez a víz megposhat. Igaz? És akkor ne csodálkozzak, hogy mindenféle betegség, mindenféle szomorúság eléjön az én testemből. Tehát nagyon fontos, hogy rendezvényekre járjunk, hogy szépen felöltözzünk, hogy részt vegyünk, hogy tapsoljunk, hogy meghallgassunk másokat, hogy mi is a magunk gondolatait megfogalmazzuk és elmondjuk. Hajrá! Szeretettel várom kedves testvéreket most pénteken délután 3 órától lent Tustádfürdőn, és ugyancsak délután 3 órakor lent Kovásznán, de én egész nap lenne vagyok, úgyhogy bárki bármikor jöhet, én szeretettel fogadom és várom őket. Nagyon szeretettel várjuk jövő héten Zetelakán, ugye, szerdán délután 4 órától, és ugyancsak, hát a 1000 székely leány találkozott, és írjuk be a bakancs listába, és jöjjünk el, vegyük elő a székely ruhánkot, adjuk meg a módját, szép nyári időbe, sétáljunk ki, akár útközben meg is állhatunk minden, és örvendjünk. Vegyünk részt akár a táncba, vagy csak a kispadról nézzük a táncoló fiatalokat, és tapsoljunk neki. De adja az Isten, hogy tényleg teljen el a mi szívünk erővel, lendülettel, bátorsággal. Dicsértessék a Jézus Krisztust!

Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

Kedves paptestvérek, szerzetesek, szerzetesnők, kedves testvérek Krisztusban! Egy kedves világi hívő keresett meg az alábbi ötlettel, amit szívből támogatok és fontosnak tartok. Különösen azóta, hogy kiderült, hogy ez egy 13 éves fiú. Kérem, fogadják szeretettel és osszák meg másokkal is. Köszönöm. A keresztény ember számára az imádság nem pusztán személyes lelki gyakorlat, hanem az egyház közös lélegzetvétele. Amikor imádkozunk, Isten dicsőítjük, elé visszük önmagunkat, családjainkat, közösségeinket, hazánkat és egész nemzetünket. Szűz Mária közbenjárását kérve, különösen is megtapasztalhatjuk, hogy az imádság összeköt bennünket. Határokon innen és túl, nemzedékeken át, örömben és megpróbáltatásban egyaránt. Ezért örömmel és bizalommal osztom meg ezt a közös ima kezdeményezést, amely június 1-től december 31-éig tart, a Jézus szíve hónap kezdetétől az év utolsó napjáig. A kezdeményezés célja, hogy ebben az időszakban közösen 15 millió üdvözlégy Máriát ajánljunk fel Magyarországért, a magyar nemzetért és a világon élő minden magyarért. E szám jelképes és egyben mélyen kifejező. Azt szeretnénk vele megvalósítani és kifejezni, hogy a világ bármely pontján élő minden magyar testvérünkért elhangzik egy imádság. Imádkozunk hazánkért, családjainkért, fiataljainkért, időseinkért, betegeinkért, a hitben keresőkért, a hitüktől eltávolodottakért, valamint mindazokért, akik felelősséget hordoznak közösségeinkért és nemzetünk jövőjéért. A boldogságos Szűz Mária, magyarok nagyasszonya közbenjárását kérjük, hogy segítsen bennünket Krisztushoz közelebb kerülni, hitünkben megerősödni, egymás iránt nagyobb szeretettel és felelősséggel élni. A kezdeményezés gyakorlati megvalósítását a zarándok.ma ima applikációja segíti. Az elmondott üdvözlégy Máriákat az alkalmazásban lehet rögzíteni, ahol a közös számláló követi az összegyűlt imádságokat. A zarándok.ma applikációja letölthető a Google Play-ből és az App Store-ból is. Kérem az atyákat, a közösségvezetőket és intézményvezetőket, hogyha egyetértenek ezzel a kezdeményezéssel, akkor lehetőségeik szerint ismertessék meg a hívekkel ezt az egyszerű módot, és bátorítsák őket a bekapcsolódásra. Szeretettel kérem a lelkipásztorokat, hogy a szentmisék végén, rózsafüzértársulatokban, közösségi alkalmakon, hittanos és családi programjaikon hívják fel a figyelmet erre az imahálózatra. Jó lenne, ha minél több helyen közösségi formában is elhangozna az üdvözlégy Mária Magyarországért és a nemzetért, ugyanakkor az otthon, útközben, csendben elmondott imák is ugyanúgy értékes részei ennek a lelki felajánlásnak. Nem kampányt, hanem imádságos összefogást szeretnénk indítani. Nem pusztán számokat gyűjtünk, hanem hitből fakadó felajánlást teszünk. A 15 millió üdvözlégy Mária, minden egyes imája legyen apró, de valóságos jel. Isten kezébe helyezzük hazánkat, nemzetünket és egymást. Bízom benne, hogy sokan meghallják ezt a hívást, és bekapcsolódnak a közös imádságba. Kérjük együtt a Szűzanya közbenjárását, hogy magyar népünk megújuljon hitben, reményben és szeretetben, s hogy közösségeinkben növekedjék a béke, az egység és a Krisztushoz való hűség. A kezdeményezést Isten áldásába ajánlva szeretettel kérem mindnyájatokat, imádkozzunk együtt Magyarországért, imádkozzunk minden magyarért. Szeretettel, Fábri Kornél.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Következőkben fogadjuk az ima szándékaikat, majd a fájdalmas rózsafűzért és a Jézus szíve litániát fogjuk imádkozni mindannyiunk kéréseiért és szándékaiért. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS szám. Ide várjuk az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, és ajánlják fel imáikat valakiért, valamiért, amiért a mai szép napon is szeretnék, hogy közösen imádkozzunk. Üzeneteink érkeztek már, ezen a különleges csodás reggelen szeretném köszönteni és imádkozni a testvéremért és a sógoromért születésnapja alkalmából. Jóisten éltesse sokáig őket egészségben, hát imádkozzunk együtt a köszöntöttekért. Felélem a rózsafűzért hálából a kapott kegyelmekért, a világ békéért, családom egészségéért, anyagi gondjaink megoldásáért, halottaim lelke üdvéért és fontos szándékokért, valamint kérem a Jóisten áldását a gyermekeimre és egészséget az életünkben. Nyímesből én is felajánlom az egész napi rózsafűzéreket a szűzanyának a tiszteletére, és kérem a Jóisten áldását a magyar nemzetre, és kérjük szent lelket, adjon mindenkinek alázatosságot a szívében. Köszönöm a szűzanyának és szent fiának, Jézusnak a sok kegyelmet, amit megad minden nap. Köszönöm, Jézusom! Imád kérünk férjem gyógyulásáért, a Csíksomjai Szűzanya takarjon be védő palástjával és gyógyítsa meg. Jézusom, bízom benned, Isten fizesse ibolyaira hidegségről. Ezt a rózsafüzét felajánlom három fiamért és az ő családjaikért, férjemért és magamért. Drága szűzanyám, légy velünk. Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Szívem és szeretetével köszöntöm ezt a rózsafüzét, és a napi szemmiséget szeretném ajánlni az én egészségem és fiam családjának egészségét, minden hozzám tartozó halottért, és még fel szeretném ajánlni Tóth Tibor halálának évfordulójára, aki a Csíkszeredai Galász negyedi temetőben nyugszik, nyugodjék békességbe az Úr Jézus szemmelébe. Köszönöm szépen, hogy meghallgatott, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Jézusom, bízom benned.
0: Mindörökké amen, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt. Édesapánkért, idősebb Pál Balázsért és édesanyánk lelke üdvéért kérjük az imát. Ezt a rózsafűzért felajánlom elhunyt szeretteimért, gyermekeimért, a szűzanya takarjon be védő palástjával, édesanyámért, saját magamért, egészségért, békességért, segítő kegyelemért. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, a Jóisten segítsen ki belőle, imádkozzunk együtt. Rózsafüzért önökkel imádkozva felajánlom fájdalmaim enyhüléséért, családi békéért, Csíksomjai segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával és a közös halottaimért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat és az örök világosság fényeskedjék nekik. Imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafűzért, egészségért, békességért, unokáim jó tanulásáért, fiam munkahelyi sikereiért, áldásért, a férjem örök nyugalmáért ajánlom fel. Köszönöm. Istenem, bocsáss meg a bűneimet, segíts meg, hogy a te megsegítéseddel kapjak egy munkahelyet, bízom benned, fogd a kezemet és ne engedd el, imádkozzunk együtt. Halló, Mária Rádió? Halló?
2: Igen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen.
2: Ezt a rózsafüzét felajánlom a férjem lelki üdvért, és a keresztleányom lelki üdvér, aki a csíkszeredai Kalásznegyedi temetőben nyugszanak. A jó Isten nyugtassa, örök nyugodalmat, békességet kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, jó Isten hallgassa meg a kéréseit. Felajánlom ezt a rózsafűzét a családomért, hálából a kapott kegyelmekért és gyógyulásért. Mária írta ezt az üzenetet. Hálából szerető férjemért, Józsefért, drága anyósomért, Erzsébetért, édesanyámért, Kláráért, adjon a jó Isten hosszú életet, egészséget, Isten áldását az egész családomra, mezőteremről jött az üzenet. Ezt a rózsafűzért felajánlom férjem gyógyulásáért, Jézusom, hallgasd meg a kérésem, enyhítsd a fájdalmam, Csíksomjai Szűzanya, hallgass meg. Mai rózsafűzét felajánlom beteg özvegy édesanyámért, beteg anyósomért, valamint családomért, és kérem a Szűzanya segítségét minden nap. Halló, Mária Rádió!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
3: Ezt a rózsafűzét felajánlom a férjemnek és magamnak, és maguknak is, apa bácsiknak, és az egész pápáknak is, apa bácsiknak, és magunknak is. Imádkozzunk együtt.
0: Jó Isten, hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk ezen szándékokért is. A mai elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért, a Jóisten és a Szűzanya vigyázó.

0: Családomért, a daganatos betegekért, halottaim lelke üdvért és fontos szándékokért köszönöm, Kati írta ezt az üzenetet. Halló, Mária Rádió!
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindenki
1: amen! Ezt a rózsaszlőjét felajánlom egészségért, békességért, élő és elhunyt szeretteimért, élő és elhunyt lelki testvéreimért, férjem betegségei meggyógyulásáért, unokáim vizsgájának sikereiért, sikereiért, minden vizsgálatáért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, hálától a jelesőért, haluközösségemért.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindenre kiemen, imádkozzunk együtt, Jóisten hallgassa meg. Héten elhangzó rózsafűszéreket és szentmiséket szeretném felajánlani hálából az életembe kapott kegyelmekért. Önökkel imádkozom, Isten fizesse, Regina írja Csíkszeredából. Családom egészségért, szeretetért, békességért ajánlom fel ezt a szentolvasót és minden imád. Egy mindennapos hallgató írja, rózsafüzét felajánlom fontos szándékokért. Imádkozzunk együtt. Margit névnapra édesanyámért ajánlom fel, Isten nyugtassa békében. Rózsafüzét felajánlom a Csíkszentkirályi 70 évesekért. Imádkozom értük, kortársuk Jutka írta. Halló, Mária Rádió!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökjelmen!
2: Ezt a rózsafüzét felajánlom az Úr Jézusnak, a szűzanyának, hálából a megsegítő kegyelmekét, felajánlom saját magam, testi lelki nyugalmám és gyógyulásomért, a családom élő tagjaiért, a hozzám tartozó összes halottjaimért. Isten fizesse, hogy bejutottam, meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt. Felajánlom a rózsafűzért hálából a szűzanyának a kapott kegyelmekért, gyermekeimért, családi békéért és az úton levőkért, egy édesanyja írja. Ezt a rózsafűzért felajánlom szüleimért, Balika Andrásért és feleségéért, nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében. Imád kérek a családomért, fontos szándékokért, idegenben dolgozó fiamért, minden munkatársamért, Szüzany óvjon meg minden bajtól, és legyen velem, imádkozom a családomért is. Imád felajánlom családom összes tagjáért, egészségért, szerencsés útért, hálából a kapott kegyelmekért, anyagi gondok helyreállásáért, segítségéért mindannyiunkra, szüleimnek örök nyugodalmat, békéért a családban és a világban, Isten fizesse. Halló, Mária Rádió!
3: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökjelmen!
3: Ezt a rózsafűzért felajánlom lábam gyógyulásáért, három gyermekemért, kilenc unokámért, szüleimért, testvéreimért, akik meghaltak, férjemért, sógoraimért. Adjon a jó Isten az élőknek békességet, és a betegeknek gyógyulást, a halottaknak pedig örök nyugodalmat és az örök világosság fényeskedjék. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt. Rózsafüzét felajánlom családom minden tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, bűneink bocsánatáért, a külföldön dolgozó gyermekeimért, unokáimért. A Szűzanya takarja be őket védő palástjával és vigyázzon rájuk. A rózsafűzét felajánlom a gyermekeimért, fiam sikeres vizsgájáért és egy párkapcsolat helyreállásáért. A mai rózsafűzért felajánlom a férjem mai sikeres műtétjéért és felgyógyulásáért, a csíksomlyói Szűzanya takarja be védő palástjával, Mária írta Ditróból. Szent rózsafűzért felajánlom fiamért és az ő

0: gyógyulásáért, műtét utáni egészségéért egy édesanyja írja. Halló, Mária Rádió!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: A mai rózsafűzét felajánlom, a családomért, a betegekért, a rokonokért, a szomszédokért, a Mária Rádió dolgozóiért és hallgatókért, és Attila fiam gyógyulásáért, és egy család, ismerősöm családét, anyagi gondunk megoldásáért, és az összes álmunk rokonaimért. Péter Hajnal voltam Szent Egyházáról. Dicsértessék a Jézus Krisztust!
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt! A ma elhangzó közös imákat, szentmiséket felajánlom saját magam testi-lelki gyógyulásáért, férjem örök nyugalmáért, a rossz szándékú személyek távozásáért az életemből. Bízom a közös ima erejében, imádkozzunk együtt. Kedves hallgatók, ennyi fért a ma reggeli ima szándék fogadásba. Jóisten meghallgat minden kimondott és minden ki nem mondott kérést is. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzuk együtt a fájdalmas rózsafűzért, majd a Jézus szíve litániáját, a mai délelőtön a máltai szeretetszolgálat önkénteseinek vezetésével. Tartsanak velünk!

0: az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi?

0: vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelverítékezett.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelverítékezett.

0: amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelverítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelverítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te leled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk,

0: szeremmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mi?

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszony.

0: legyen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: szívesen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket szent fiadnak, boldogságos szűzanyánk. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessünk, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen.
2: Rózsafűzér királynéja,
0: könyörög érettünk.
2: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
0: könyörög érettünk.
2: Mária rádió királynéja,
0: könyörög érettünk.
2: Jézus szívelitánia, Uram, irgalmazd nekünk.
3: Uram, irgalmazd nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
3: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Uram, irgalmazd nekünk.
3: Uram, irgalmazd nekünk.
2: Krisztus, hallgass minket.
3: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
3: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmazd nekünk.
2: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmazd nekünk.
2: Szent Lélek Úristen,
3: irgalmazd nekünk.
2: Szent Három

Dicsértessék Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót Jézus szent szíve ünnepén. Szentmisét közvetítünk Nagyváradról, Szent József plébánia templomból, melyet bemutat Karácson Tibor atya rádió műsor igazgatója, a kántori szolgálat pedig ellátja, Majoros Attila, tartsanak velünk, imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait, mai szent misét, önkénteseinkért, hallgatóinkért, munkatársakért ajánljuk fel. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket,
1: és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, dicsőítve magasztaljuk szeretett fiat szívét, és megemlékezünk arról, hogy mennyi jó téteménnyel mutatta meg szeretetét irántunk. Add, hogy ajándékaid mennyei forrásából elnyerjük bőven áradó kegyelmedet. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány Mózes 5. könyvéből. A 40 éves pusztai vándorlás után Mózes így beszélt a néphez. Te az Úr, a te Istened szent népe vagy. Téged választott ki az Úr, a te Istened, a föld népei közül a maga népének. Nem azért hajolt le hozzátok és választott ki benneteket az Úr, mert számban fölötte álltok az összes népnek, hiszen a legkisebbek vagytok minden nép között, hanem mert szeretett benneteket az Úr, és megtartja esküjét, amelyet atyáitoknak tett, azért vezetett ki erős kézzel és szabadított ki a szolgasság házában a fáraónak, Egyiptom királyának kezéből. Ismert föl hát, hogy az Úr, a te Istened az igaz Isten, a hűséges Isten, aki szövetségét és szeretetét az ezredik nemzedékig megőrzi azok iránt, akik szeretik és megőrzik parancsait. Azt ellenben, aki gyűlöli őt, megbünteti, nem késlelkedik, elpusztítja azt, aki gyűlöli őt. Ezért tartsd meg a parancsokat, rendelkezésetek és törvényetek, amelyek ma szabadok neked, hogy kövesd őket. Ez az Isten igéje.
3: Istennek legyen hála.

0: Szentlecke Szent János apostol első leveléből, testvéreim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindenki, aki szeret, Istentől való, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert Isten a szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy az Isten elküldte a világban egyszülött fiát, hogy éljünk általa. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte fiát bűneinkért engesztelésül. Szeretteim, ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és a szeretete tökéletes lesz bennünk. Abból tudjuk, hogy benne élünk, ő pedig bennünk, hogy a lelkéből adott nekünk. Mi láttuk és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte a fiút, mint a világ üdvözítőjét. Aki vállalja, hogy Jézus az Isten fia, abban az Istenben benne marad, és ő is az Istenben. Megismertük a szeretet, amelyet Isten helyezett belénk, és hittünk benne. Ha Isten szeret, és aki megmaradt a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten ő benne. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta. Magasztallak téged, Atyám, mégis Földura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek, én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek, mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Jézus!
0: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók! Mai ünnep alkalmával, amikor Jézus szívéről elmérkedünk, nem egy testrészre kell gondolni ilyenkor, hanem arra a végtelen szeretetre, amely Isten szívében él az ember iránt. Tehát Jézus szíve maga az isteni szeretet jelképe, amely megtestesült, közel jött hozzád, és a kereszten teljesen odaadta magát. A világ ma tele van szíveket sebző dolgokkal, csalódásokkal, háborúval, önzéssel, közönnyel. Az emberek gyakran bezárják a szívüket, mert félnek az újabb fájdalmaktól. Jézus azonban megmutatja az ő nyitott szívét. A kereszten a katona lándzsája megnyitotta oldalát, és abból vér és víz folyt ki. És az egyház ezt mindig úgy látta, mint a kegyelem és az irgalom forrását. Egy faluban, egy hegyi faluban egy pásztornak 100 juha volt, és észrevette, hasonlít az evangéliumi történethez, észrevette, hogy egy hiányzik. Sötét volt, fáradt volt, de nem nyugodott bele a veszteségbe. Elindult megkeresni az elveszett bárányt. Órákig kutatott, míg végül egy szakadék szélén megtalálta a remegő állatot. A vállára vette és örömmel tért haza. És valaki megkérdezte tőle, hogy hát miért kockáztattad az életedet egyetlen bárányért? És ő így válaszolt, azért, mert ez az egyetlen is az enyém. Tehát így szeret téged is Jézus szíve. Ő nem tömegként lát téged, ő téged lát. Neveden szólít. Számára minden ember fontos. Ha eltévedünk, Jézus szíve utánad megy. Ha elesel, Jézus szíve felemel a szeretetével. Ha bűnbe esel, Jézus szíve megbocsát. A 17. században alakok Szent Margit látomásokban szemlélte Jézus szívét. És azt mondta az Úr neki, hogy íme a szív, amely annyira szerette az embereket, hogy semmit sem kímélt egészen odáig, hogy teljesen feláldozta magát értünk. Micsoda fájdalmas vallomás ez, kedves testvérek. Jézus nem azért szenved, mert gyenge, hanem azért szenved, mert szeret. És tudjuk, hogy a szeretet az mindig sebezhetővé teszi az embert. Aki szeret, az tud sírni, tud várni, és tud megbocsátani. A második világháborúban egy katona, fiatal katona súlyosan megsebesült. A tábori kórházban feküdt, amikor megkérdezte az ápolónőt, hogy gondolja, hogy Isten még szeret engem? Az ápolónő elővette a nyakában függő kis keresztet, és csak ennyit mondott, nézze ezt. Ha kétsége támad, nézzen azt a keresztre. Aki így szeretett, az ma sem szeret kevésbé. És a katona később azt mondta, hogy ez a mondat mentette meg őt a kétségbeeséstől. Tehát valóban Jézus szíve nem egy múltbeli emlék, ma is dobog érted, ma is szeret téged. Mit tanít nekünk ma Jézus szíve? Tanít elsősorban szeretni. Nem elég beszélni a szeretetről. Jézus szolgált, gyógyított, vigasztalt, megbocsátott. És a mi szeretetünk is a tettekben kell megnyilvánuljon. Mit tanít nekünk Jézus szíve? Tanít megbocsátani. A kereszten azt mondta, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. A sebzett szív az könnyen megkeményedik. Jézus szíve viszont még a bántások között is szeretni tud. Mit tanít nekünk Jézus szíve? Tanít bízni. Sokan hordoznak félelmeket, betegség, magány, bizonytalan jövő, de Jézus szíve azt mondja, ne félj, én veled vagyok. És aki Jézus szívében talál menedéket, az a viharok között is békét talál. Egyszer egy hittanórán a pap megkérdezte a gyerekeket, hogy mit mondanál Jézus Krisztusnak, ha most találkoznál vele? Ugye a gyerekek sokféle választ adtak, és az egyik kisfiú így szólt, én csak átölelném. Pap elmosolyodott, mert valójában ez a Jézus szíve tiszteletnek a lényege. Engedni, hogy Jézus szeretete átöleljen bennünket. Kedves testvérek, a világ sokszor azt tanítja, hogy az erős ember nem mutat érzelmeket, nem bocsát meg, nem hajol le a gyengékhez. Jézus szíve azonban teljesen mást mutat. Ő a szeretet útját, az irgalom útját, a béke útját, az önátadás útját mutatja. Helyezzük ma családjainkat, közösségeinket, testvéreinket, egész életünket Jézus szívébe. És kérjük, Jézus szelíd és alázatos szíve, alakíts szívünket a te szíved szerint. Amen. Hiszek egy Istenbe, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették,
2: meghalt és eltemették, alászállt a poklokra,
0: harmadnapon föltámadt a halottak közül, itt a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
2: Amen.
0: Testvéreim, forduljunk bizalommal Urunkhoz és jó pásztorunkhoz, Jézus Krisztushoz, akinek szentséges szíve szeret bennünket, és minden ügyünkben gondunkat viseli.
3: Légy Urunk főpásztora, lelki pásztorainknak, szentatyánknak, püspökeinknek és papjainknak, hogy szíved szerint vezessék a rájuk bízott nyájat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Támogasd, Urunk, az államfőket, hogy az igazság és a szeretet útján irányítsák népeiket a béke és a boldogulás felé.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Hajolj le, Urunk, irgalmas szívvel a megfáradottakhoz, és könnyítsd meg számukra az élet terheit.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Engedd, Urunk, hogy hívő közösségünk minden tagja megbocsátó és irgalmas szívű legyen a te szent szíved példája szerint.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Elhunyt testvéreink, szentséges szíveden leljék meg az örök nyugodalmat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk, tekints irgalmasan hozzád könyörgő családodra, amely szívvel, lélekkel rád hagyatkozik és gondviselésedbe veti bizalmát. Maradj vele, éltesd és vezest, Szabadítsd meg minden bajtól, árazd el szent szíved áldásával, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja az Úr kezedbe az áldozatot,
0: nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk
1: és az egész Anyaszent Egyház javára.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, tekints szeretet fiat szívének kimondhatatlan szeretetére, hogy amit most neked felajánlunk, legyen kedves előtted, és bűneinkért nyújtson engesztelést. Krisztus, ami

és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges atyánk, mindenható örök Isten. Ő csodálatos szeretetből életét áldozta, s a keresztfán magasba emelve odaadta önmagát értünk. Majd vér és víz ömlött sepp helyéből, mely átszúrt oldalán nyílott, hogy onnét jöjjenek létre a szentségek, amelyekkel egyházát élteti, és mindenki vonzódjék az üdvözítő feltárt szívéhez, mindig örömmel merítve az élet vizéből, melyet az üdvösség forrása bőséggel áraszt. Most ezért a szemtek

0: Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odott a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel várjuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Kell egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára, éhes isteni tanítás.

Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséget.

Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyjuk rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egy házad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol,

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hallékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondom, és meggyógyul az életünk.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a szeretet szentsége gyújtsa lángra szívünket, ez kössön össze minket mindenkor szent fiaddal, és tanítson meg arra, hogy felismerjük őt testvéreinkben, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Menj, béli Atya Isten.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Szentlélek Úr Isten.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az örök Atya fiának szíve.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve végtelen fölségű szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve Isten szent temploma.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az igazságoság és szeretet tárháza.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden erény mélysége.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden szív királya és központja.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az örök halmok kívánsága.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve béketűrő és nagy irgalmasságú szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az élet és szentség forrása.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve mind halálig engedelmes szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve lándzsával átdöfött szív.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden vigasztalás kútfeje.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve életünk és feltámadásunk.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve békességünk és engesztelésünk.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve bűnösök áldozatja.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve benned remélők üdvössége.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve benned kimúlók reménysége.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus.
1: Alkíts szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére és arra dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Úr Jézus, az emberi nem megváltója, tekints reánk, kik alázatosan leborulunk oltárod előtt. Tieid vagyunk, és a tieid akarunk maradni. Hogy pedig még szorosabb összeköttetésben lehessünk veled, íme ma mindegyikünk önként szentsége szívednek szenteli magát. Téged ugyan sokan sohasem ismertek, parancsaidat megvetve sokan visszautasítottak téged. Könyörülj mindnyájukon, jóságos Jézus, és vonj szent szívedhez mindenkit. Légy királya, Urunk, nem csak híveidnek, kik sohasem távoztak el tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Hadd, hogy ezek az atyai házba csak hamar visszatérjenek, hogy a nyomorban és ínségben el ne vesszenek. Légy királya azoknak is, akiket téves tanok elámítottak, vagy az egyenetlenkedés tart elszakítva, és hívd vissza őket az igazság kikötőjébe és a hitettségébe, hogy rövid idő múlva legyen egy gyakor és egy pásztor. Add, Urunk, egyházadnak sértetlen és biztos szabadságot. Adj minden nemzetnek békességet és rendet. Add, hogy a föld sarkai ettől a szózattól visszhangozzanak. Legyen dicséret az isteni szívnek, amely által üdvösségünk származott. Övé a dicsőség és tisztelet mindörökké. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, éljünk békében.
1: Istennek legyen hála.

Kedves hallgatóink, Jézus Szent Szíve ünnepén szentmisét közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból, melyet bemutatott Karácson Tibor atya rádióműsor igazgatója, a kántori szolgált pedig ellátta Majoros Attila. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt imádkozhattunk. Kívánok önök Istentől megáldott szép napot, vigyázzanak magukra és egymásra. A mikrofonnál Mitra Líviát hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

Mária iskolájában. Tanuljunk a boldogságos szűz életpéldájából, Hajlák Attila atya vezetésével.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Ma egy csodálatos ünnepünk van, Jézus szívének az ünnepe. És akkora ajándék ez a mai ünnep, amikor különösen is Jézusnak a szeretetére fókuszálunk, amikor különösen is Jézusnak a szeretete kerül az életünknek a központjába. Akkora ajándék Jézussal lenni, megtapasztalni az ő szív dobogását, az ő szeretetét. Megtapasztalni azt, hogy Jézus egy szív dobbanásnyira van csak tőlünk. Jézus egy lelki törvényt mond, az üresen hagyott élet veszélyes, Jézus egy házlakó képet tár elénk, az ember élete olyan, mint egy ház, egy tisztáltalan lélek kimegy belőle, a ház állapota.

0: a rendezetnek látszik, kisöpörve és felékesítve, de a döntő szó ez, hogy üresen. Az üzenet nem az, hogy a rend rossz, hanem az, hogy a rend önmagában nem elég. Az ember nem ürességre lett teremtve. Ha a ház üres marad, a gonosz úgy tekint rá, mint visszaszerezhető területre. Visszatérek az én házamba. A sötétség nem a díszlet rendtől hátrál meg, hanem attól, ha Isten uralma van ott. Ezért mondja Jézus, ha Isten lelke által üzöm ki az ördögöket, akkor kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa. A kitakarítás lehet külső változás, de Krisztus nélkül csak átmeneti. Sokan átélnek valós fordulatokat, megszabadulnak egy bűntől, elhagynak romboló szokásokat, rendet tesznek magukban, és a ház szebb lesz. Jézus szívének ünnepén igazából az életemnek a házát szeretném betöltetni Jézusnak a szeretetével. Meghívni Jézust, hogy töltse be a szívemet és a lelkemet az ő szeretetével. Jézus példája azt mutatja, ha közben nem ő lesz az Úr, ha nem ő lesz minden az életünkben, akkor a ház üres marad. Hiába van rend benne, de üres. Sokan azt mutatják, hogy rend van az életükben, de mégis üresek. Nem arra vagyunk meghívva, hogy rend legyen az életünkben, hanem arra vagyunk meghívva, hogy ne legyen üres az életünk. Mert a tisztátalan lélek nem csak visszatér, hanem maga mellé vesz más lelkeket is, és ott lakoznak, így lesz az utolsó állapot, gonoszabb az elsőnél, és sok nehézség, megpróbáltatás, nem kétségbe ejteni akar, hanem felrázni, hogy a valódi szabadulás nem csak valamitől el, hanem valaki ez oda. Hányszor ilyen valamitől el lelkületben élünk, hogy valamit nem teszek, valamitől el kell, hogy távolodjak, de hiányzik az, hogy valaki ez oda. És Jézus az, aki a szívén keresztül, a szeretetén keresztül mondja, hogy ide jöhetsz, az a valaki én vagyok. Jézus és az üres vallásosság nincsen nagyon nagy barátságban. Jézus mindig az üres vallásosság ellen volt. A kegyelem pillanata és a felelősség, hogy a ház nem maradhat üresen, amikor valaki fellélegzik, mert kikerül a nyilvánvaló bűnökből, vagy megtapasztal egyfajta tisztulást, az sokszor kegyelmi idő. Isten hív, hogy a ház gazdát cseréljen. A példázat belső logikája ez, az üresség veszélyes, a döntés sürgető. És itt van a felelősség valósága, az ember nem maradhat semleges. Isten hív, szól, meggyőz, és a hívásra választ vár. Nem úgy, mint aki betör és erővel elfoglal, hanem úgy, mint aki igazából jön és azt mondja, hogy add át magad. És így jön ma Jézus felém, az ő szeretetével, így jön hozzám, így jön be, így tölti be az életemet, hogy add át magad nekem. Kedves Mária Rádió hallgatók, bárcsak megsejtenénk ezt a nagy-nagy szeretetet, amely Jézusnak a szívéből árad felénk. Gyere, Jézus! Amikor a ház, életem háza templommá lesz, Isten célja nem az, hogy az ember csak tisztább legyen, hanem hogy benne lakozzon. A fordulópont az, amikor az ember nem csak sepreget az élete házában, hanem átadja a kulcsot. Nem csak azt mondja, Uram, segíts meg, hanem azt is mondja, hogy Jézusom, te vagy az Úr, te vagy a minden, foglald el azt, ami a tiéd. Ne legyen üres a ház. És Jézus ígérete szerint az igazi válasz nem a puszta javulás, hanem a közösség. Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet. A azt atyám is szeretni fogja, ahhoz megyünk is, annál fogunk lakni, benne fogunk lakni. Itt az atya szeretete, a fiú uralma és az Isten bent lakozó munkája által lesz középponttá ez a valóság. Ez a kegyelmi hívásnak a képe, amikor Jézus kopogtat. És most legyen egészen személyes, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szavamat, megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele étkezem, ő meg velem. Írja a Jelenések könyvében. Jézus nem azt keresi, hogy a ház szépen ki legyen díszítve, hanem hogy megnyisd az ajtót, hogy ő legyen a minden oda bent. Jézus ezt akarja. Nem az, hogy díszes legyen ez a ház, hanem hogy megnyisd az ajtót. Legyen nyitott. Ha most Jézus kopogtat, ne a házadat sepregesd, hanem nyisd ki az ajtót. És mondd ki előtte őszintén, Jézusom, nem akarom, hogy üres legyen az életem, mert te vagy a minden. Jöjj és uralkodj bennem a te szereteted által, a te szentelked által. Kedves Májládő hallgató, kedves testvéreim, a legmélyebb kapcsolódások ebből a három élményből születnek, hogy itt vagyok, látlak és tartalak. Ez a három szó meg kellene határozza az életünket. Mert Jézus így közeledik felénk, azt mondja nekünk, hogy itt vagyok, látlak és tartalak. Az itt vagyok, az biztonságot ad. A látlak azt üzeni, hogy átérzi, amit érzek, nem kritizál, nem javít ki, nem magyaráz túl, csak lát és ért. A tartalak pedig azt jelenti, hogy nem kell egyedül elbírnom mindent. Ez a legmélyebb rész, mert a megtartás nem kontroll, nem birtoklás, nem függés, hanem az a képesség, hogy az érzelmeimtől ő nem omlik össze, nem menekül el, és nem fordul el tőlem soha. Itt vagyok, látlak, és tartalak. Az élet olyan pillanataiban, amikor letérdeltet, amikor elfogy az erőd és összetörik a büszkeséget, Jézus gyakran ott kezdi el a legmélyebb munkáját. Nem a zajban, nem a kényelemben, hanem az átadásban. Az élet olyan pillanataiban, amikor letérdeltet, amikor elfogy az erőd és összetörik a büszkeséget, Jézus gyakran ott kezdi el a legmélyebb munkáját, nem a zajban, hanem az átadásban, mint a víz, amelyet egy megalázott lélekre öntenek, az ő kegyelme nem csupán gyengéden frissít, hanem megtisztít, megújít, átalakít. Minden csepp irgalmat hordoz. Minden túlcsordulás megbocsátásról beszél. Minden pillanat az ő jelenlétének áradása alatt nem büntetés, hanem felkészítés. Lehet, hogy túlterheltnek érzed magad. Lehet, hogy úgy érzed, mintha a harcaid, a kudarcaid, a csendes imáid súlya alatt fulladoznál. De ami fulladásnak tűnik, az gyakran Jézus munkája, amely lemos mindent, aminek nem kellene ott maradnia, a félelmeidet, a terheidet, a múltadat, mert felemelkedés előtt átadás van. A dicsőség előtt megtörés. Korona előtt összetörés. Jézus nem elpusztítani akar téged, hanem újjáformálni, megformálni és újjátenni. És maradj ott egy pillanatra, Jézus jelenlétében, az ő kiáradó kegyelme alatt. Hagyd, hogy lemossa azt, amit te nem tudsz helyrehozni. Hagyd, hogy meggyógyítsa azt, amit te nem tudsz elérni. Hagyd, hogy helyreállítsa azt, amiről azt hitted, örökre elveszett. és amikor újra felkelsz, már nem ugyanaz az ember leszel, aki elesett, hanem megújult, megtisztított és megváltott. Formálj újra, Jézusom! Ne azzá, amivé én akarok lenni, hanem azzá, akivé te teremtettél engem. Köszönöm, Jézus, hogy szívügyed az életem. Köszönöm, hogy ott lehetek a szívedben, hiszen mindannyian ott vagyunk Jézusnak a szívében, Jézusnak a szeretetében. Szeretnék csónakból kilépős hitet, nem ragaszkodni a végletekig, a teljesen méltatlan helyzetekig, nem kapaszkodni a csónak szélébe, mint egy utolsó szalmaszálba. Szeretnék bátrabban elengedni, és még annál is bátrabban lépni az ismeretlen útra veled. Szeretnék hegyeket mozgató hitet, nem kerülgetni az előttem álló hegyet, szeretnék beleállni abba, amibe bele kell, és nem térni ki előle, és hinni, hogy ez menni fog. Nem kell félni attól, hogy ez lehetetlen. Olyan bátor hitet szeretnék, hogy amikor megnyílik előttem a tenger, száraz lábbal keljek át veled. Hogy a megnyitott útra bátran lépjek, még ha félelmetes is. De leginkább rád hagyatkozó hitet kérek, hogy magamat a kezedbe tegyem, hogy magamat a szívedbe tegyem, Jézusom. Kedves Mágy Rádió hallgató, kedves testvéreim, ez a ráhagyatkozó hit, ezt, amit kérünk, és ezt, amit szeretnénk, amikor Jézus azt mondta a kánai mennyegzőn, hogy töltsétek meg a korsókat vízzel, elsőre talán hétköznapinak tűnt, de az engedelmesség mindig megelőzi a csodát. Ami egyszerű víz volt, az ő kezében a legjobb borrá vált. Emlékeztetve minket arra, hogy Isten a legátlagosabb dolgokat is rendkívülivé tudja formálni az életünkben. A korsók üresek voltak, de amikor hitben megtöltötték őket, Jézus megmutatta az ő hatalmát és dicsőségét. Ugyanígy, amikor átadjuk neki az ürességünket, a gyengeségünket, és a várakozás időszakait, ő áldássá, örömmé és bizonysággá formálja azokat. Mert amit Isten kezébe teszel, vagy Jézus szívébe helyezel, az soha nem marad ugyanaz. És én hiszem, hogy Jézus az ő szeretetével ma is megváltoztatja a szíveket. Helyreállítja a megtört életeket. Megújítja a reményt és a lehetetlen csodává formálja. Bíz Jézusnak az időzítésében, engedelmeskedj az ő szavának, és figyeld meg, hogyan változtatja át a te vizedet borrá, hogyan tölti be a te üres életedet, belső lakásodat szeretetével. Jézus ma is csodákat tesz az életedben. Amikor Jézus azt mondta, töltsétek meg a korsókat vízzel, elsőre talán hétköznapinak tűnik, de az engedelmesség mindig megelőzi a csodát. Ami egyszerű víz volt, az az ő kezében a legjobb borrá vált. Emlékeztetve arra, hogy tényleg a jó Isten a legátlagosabb dolgokat is rendkívülivé tudja formálni az életünkben. A legmélyebb fájdalmakat sokszor nem azok hordozzák, akik hangosak, hanem azok, akik csendben maradnak. Az a gyermek, aki nem zavar senkit, aki nem követelőzik, aki csak ül csendben és megtanulja magában elviselni azt, amit senki nem vesz észre. Ők nem figyelni akarnak, nem fegyelmet akarnak. Csak azt várják, hogy valaki egyszer valóban rájuk nézzen. Mert vannak, akik túl korán tanulják meg, hogy az érzések nem fontosak. És ebből lesznek később azok, akik mindent egyedül akarnak kibírni. A csend nem mindig béke, néha egy segélykiáltás, amit senki nem hall meg. Ezért legyél kedves, és légy nyitott azok felé is, akik nem kérnek semmit. Lehet, hogy bennük zajlik a legnagyobb vihar. Ne engedd, hogy a keserűség győzzön. Mindannyiunk életében vannak sebek, kimondott vagy kimondatlan szavak, csalódások, igazságtalanságok és igen, veszteségek. Olyan helyzetek, amelyek után könnyű lenne azt mondani, hogy elég volt. És ha nem vigyázzunk, lassan megérkezik szívünkbe és életünkbe a keserűség, amikor tápláljuk magunkat a meg nem bocsátásban, egy régi sérelmet is, újra és újra felemlegetett fájdalmat, vagy éppen csalódást. Azonban a keserűség nem annak árt legjobban, aki megbántott minket, hanem nekünk. Mert megkeményíti a szívünket. Keserűvé teszi az életünket, a szavainkat, bennünket. Lehet, hogy te is hordozol terhet, egy régi-régi sebet, azonban nem engedheted, hogy a fájdalom, a keserűség uralja az életedet. Valóban ér annyit. Tényleg megéri egy egész életet ezzel eltölteni? Több leszel, ha bosszút állsz, vagy ha keseregsz. Jézusom, nem akarok a keserűség fogja lenni. Add, hogy szívemben mindig a szeretet győzedelmeskedjen, és ne legyen hely a gyűlöletnek, a keserűségnek. Igen, kedves testvéreim, olyan más lenne az élet, hogyha Jézus szívében, Jézussal élnénk a mindennapjainkat. Uram, köszönöm ezt a kis időt, amit imádságban veled tölthetek. Köszönöm, Jézus, azt a nagy szeretetet, amely a szívedből felém árad. Növeld az irántad való szeretetemet, és azok iránt a lelkek iránt, akikkel életem folyamán találkozom. Szükségem van segítségedre ahhoz, hogy felülemelkedjek önzésemen, és másokat magam elé helyezzek. Nyisd meg a füleimet, hogy meghalljam az üzenetedet, amit a mai napon is el akarsz juttatni hozzám. És segíts, hogy megírjam ezt az üzenetet. Jézus segíteni akar neked. Mindig a te legjobb értékeidet tartja szem előtt, még akkor is, amikor ez nem így érződik. Amikor Jézus megszabadít valamitől, vagy akár valakitől az életedben, az soha nem véletlenszerű. Nem azért teszi, mert meg akarja vonni tőled a jó dolgokat, azért teszi, mert látja azokat a veszélyeket, amelyeket te nem látsz, azokat a szándékokat, amelyeket nem tudsz felismerni, és azokat az utakat, amelyek végül csak fájdalomba vezetnének. Ezt én a nehéz utat járva tanultam meg. Jézus világos figyelmeztetést ad. És igen, Jézus túlságosan szeret minket ahhoz, hogy vezetés nélkül hagyjon. Meg akar vigasztalni bennünket, de egy mélyebb életre is hív. A közösségbe hív. Sokan azt gondoljuk, hogy erősnek lenni azt jelenti, hogy mindent egyedül kell megoldanunk. A büszkeség azt tudja, hogy segítséget kéri gyengeség. Az igazság az, hogy Isten soha nem arra teremtett minket, hogy elszigetelten éljünk. Az ő igéje már a kezdetektől megmutatja, hogy egy testként kell élnünk, ahol különböző részek, különböző erősségek és különböző ajándékok együtt működnek, hogy sokkal többet vigyenek véghez, mint amire egyedül képesek lennénk. Mondhatnám, hogy ez az év egyik legnehezebb éve az életemnek. Sok harcon mentem keresztül is, sokszor hibáztattam talán a jó Istent is, Jézust is. Megkérdőjelezhetném a jóságát, a szeretetét. A fájdalom súlyos de nem ő a felelős mindenért. És hiszem, hogy amin keresztül megyek, vagy keresztül mentem, azért volt, mert nem kértem segítséget. Megpróbáltam mindent egyedül vinni a saját vállamon, és nem engedtem, hogy Isten azokon az embereken keresztül munkálkodjon az életemben, akiket mellém helyezett. Kedves Magyar Rádió hallgatók, kedves testvéreim! Kereszténynek lenni nem azt jelenti, hogy magányosan élünk. Nem azt jelenti, hogy összeszorított foggal csendben túléljük a viharokat, hanem azt jelenti, hogy Krisztus testének részei vagyunk, ahol egymásra támaszkodunk, egymásért imádkozunk, és hordozzuk egymás terheit. Amikor elszigeteljük magunkat, akkor elvágjuk magunkat Isten legnagyobb ajándékától, az ő népétől. Még a hibáimban is hűséges Isten. Jót hoz ki a rosszból. Amitől összetörhettem volna, abból valami olyat formált, ami formált engem. Testem néha még mindig hibáztatná őt, Istenem, megállíthattad volna ezt, de a lelkem tudja az igazságot, a lelkem tudja, hogy semmi sem volt elvesztegetve. A lelkem tudja, hogy Isten még a törött darabokból is egy megváltó történetet sző. Mai napon Jézus szívére tekintünk, és igen, azt hiszem, hogy erre hív meg Jézus, hogy ne járj egyedül. Ne engedd, hogy a büszkeség megakadályozzon abban, hogy segítséget kérj. Ne hagyj, hogy figyelmen kívül azokat a figyelmeztetéseket, amelyeket Isten a szívedbe helyez. Az ő lelke vezet minket, de az ő népe is. Olyan embereket helyez az életedbe, akik bátorítanak, helyre igazítanak és megerősítenek. Légy elég alázatos, hogy meghald őket. Isten nem pazarolja el a fájdalmadat. Nem hagyja figyelmen kívül az imáidat, nem büntet téged, formál, tanít és közelebb von magához. Minden seb, minden visszaesés és minden könny valami olyasmivé válhat, amit az ő dicsőségére használ. Engedd, hogy Isten használjon, engedd, hogy a rosszra szánt dolgokat jóvá formálja, és bízz benne annyira, hogy másokat is beengedsz az életedbe. És emlékezz, ő mindig a te legjobb értékeidet tartja szem előtt. Jézus szívének a szeretetében sok mindent megérthetünk, sok mindent másképp láthatunk. Adja jó Isten, hogy tudjuk megélni és megtapasztalni Jézusnak a csodálatos szeretetét minden élethelyzetben. És adja jó Isten, hogy Jézusnak a szeretete mindennek értelmet adjon, lendületet adjon, és merjük Jézus szívére hagyni az életünket, dobogjon a mi szívünk Jézus szeretetének a szívdobbanásában. Kedves Mágyar Rádió hallgató, kedves testvéreim, Jézus szíve ünnepén ezekkel a gondolatokkal köszönök el önöktől. Mielőtt elköszönnék, hirdetni szeretném, hogy augusztusban lesz lelki gyakorlatunk, Medjugorjéban zarándok útunk, amelyre szeretettel várjuk önöket, akár a Mladi Feste, akár az augusztus végén tartó lelki gyakorlatunkra. Hajlák Attila Istvánt hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mária iskolájában. Hajlák Attila atya műsorát hallották.

0: Kedves testvérek! Közös imára hívlak benneteket Magyarországért és a világon élő minden magyarért. Június 1-e és december 31-e között célunk, hogy közösen 15 millió üdvözlégy Máriát ajánljunk fel nemzetünkért. Az elmondott imákat a zarándok.ma ima applikációban lehet rögzíteni, ahol a közös számláló is követhető. Az applikáció letölthető a Google Play-ből és az App Store-ból. Kapcsolódjunk be minél többen ebbe az ima hálózatba, és imádkozzunk együtt Magyarországért.
1: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek.

0: alfától omegáig. Főtisztelendő dr. Horváth Endre műsora a jelenések könyvéről.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Horváth Endre vagyok. Az előző előadás során beszélgettünk a jelenések könyvének bevezető részéről. Viszont van egy következő bevezető rész, amely a mű második és harmadik fejezetében található. Mégpedig az úgynevezett hét levél a hét egyháznak. A második bevezető részben, amit most szeretnénk taglalni ebben a hét levélben, éppen egyenként szólítja meg ezt a hét egyházat, és mindegyiknek elmondja azt az ítéletet, amivel fel akarja készíteni magának a látomásnak a befogadására. De ez a hét levél mindegyik egyháznak külön szól, külön konkrét helyzetébe, dicséret, feddés, buzdítás, de igazából ennek a hét levélnek az a funkciója ezen a János apokalipszison belül, hogy előkészítse az olvasót a kinyilatkoztatásra. Még jobban meg lehet érteni, hogy milyennek a feladata, a funkciója ennek a hét levélnek, hogyha ahhoz hasonlítjuk, ami a Szentmisében történik, amikor a Szentmise legelején, még mielőtt elkezdődne maga a szent cselekmény, legelőször is a pap mindig lelkiismeret vizsgálatra hívja az embert. Akkor is, hogyha éppen nincs valami szörnyű nagy bűnünk. Ez a lelkiismeret vizsgálat azt jelenti, hogy föltárom az Isten előtt a szívemet, megmutatom azt, ami bennem van, ha van bennem rossz, és azért valami mindig akad, azt megbánom, és valahol ezzel a lelkiismeret vizsgálattal az Isten szín elé helyezem magam. Ugyanez a funkciója ennek a hét levélnek. Ez a liturgikus bűn megvallás, amiben igazából a föltámadt Krisztus mutat rá arra, hogy itt meg itt vétkeztél. Itt meg itt kell megjavulnod, megtérned. Ez igazából arra segít, hogy megtisztuljanak az egyházak, egyrészt az olvasók is, hiszen látni fogjuk, hogy egy jó néhány dolog, amelyet megemlít a levelekben, az ténylegesen ránk is vonatkozhat. Az olvasó megtisztulva az Isten szín elé áll, és ezzel képes lesz arra, hogy befogadja azt a kinyilatkoztatást, amit a jelenések könyve közvetíteni szeretne. A hét levélnek a hangneme nagyon sokban emlékeztet a prófétai iratoknak a közvetlenségére, energikusságára, erőteljességére. A prófétai iratok is újra meg újra azt hozzák, hogy Isten személyesen szólítja meg az ő népét. Itt is erről van a szó. Föltámadt Krisztus személyesen helyezi rá ujját azokra a problémákra, amelyeket fel kell róni az ő népének. De csak azért teszi, hogy magához méltóbbá tegye. Ennek a hét levélnek teljesen pontos felépítése van mind a hét alkalommal. Mindig azzal kezdődik, hogy megnevezi a várost, amelynek egyházi közösségéhez szól, és akkor ennek az egyháznak, az angyalának írd meg. Az egyház angyala, akiről itt szó van, nagyon valószínű, hogy a korabeli püspökről lehet szó. Hiszen az Úristennek nem kellene írásba kommunikálnia az angyalokkal. Ez az első a megszólítás, aztán azon nyomban bemutatkozik Krisztus. Legtöbbször, ha nem is minden egyes alkalommal, de egy-egy vonást fog kiemelni abból, ahogyan a kezdeti látomásnál, a föltámadt Krisztus látomásánál, ahogy leírta János. És valamelyik vonáson keresztül mondja, hogy így szól az, aki ilyen és ilyen, és mindig az ő istenségét, az ő minden hatóságát akarja közölni vele. Ezt részletesebben látni fogjuk majd konkrét helyzetben. Aztán harmadik lépésként mindig megítéli az egyházat. Ismerem tetteidet, fölsorolja a tetteit. Ez a megítélés, ez időnként azt jelenti, hogy ítéletet mond, megfeddi, de időnként jelentheti azt is, hogy bátorítja a csüggedésben. Nem mindig elítélést jelent. Pontosabban mindig arról van a szó, hogy visszaadja a szeretetnek a lendületét, meg a hűségét Isten iránt. Végül egy ilyen fölszólítás hangzik el, hogy akinek füle van, hallja meg, mit mond a lélek az egyházaknak, Szentlélekre való figyelés, és befejezésként egy ígéret, amit a győztesnek, vagyis annak, aki ténylegesen szembeszáll a rosszal és győz, annak ígér a föltámadott. Annyi a különbség a hét levélben, hogy az első háromban így megy a sorrend, ahogy mondtam, az utolsó négyben pedig a két utolsó elem, az ígéret és a lélekre való figyelés, buzdítás megcserélődnek. Nem látható, hogy bármiféle oka lenne, vagy bármit változtatna ezáltal. Mind a hét levél pontosan ezekből a lépésekből áll. És ezen keresztül, tehát igazából, ahogyan mondtam, magukat a konkrét címzetteket, akiknek akkor írta Szent János, azokat is megítélve előkészíti a kinyilatkoztatásra, de igazából minden egyes olvasót, bennünket is, ezeken a leveleken keresztül szeretne fölemelni, előkészíteni arra, hogy valóban méltók és képesek legyünk befogadni azt a kinyilatkoztatást, amit kínál nekünk ebben a műben a Szentlélek. Ismét csak mondom, hogy a legjobb példa arra, hogy mi a szerepe ennek a hét levélnek, az a lelkiismeret vizsgálat a Szent Mise legelején. Egészen pontosan talán még ez a hét levél azért abban is segíthet, hogy komolyabban vegyük azt a lelkiismeret vizsgálatot, ami nem egyszerűen csak a bűneink megvallása, hanem az Isten színeljárás. Föltárni a szívemet az Isten szín előtt. Nem fogjuk mind a hét levelet végigvenni, de hármat lépésről lépésre követve talán segíteni tudunk abban, hogy jobban megértsük, hogy közelebb hozzuk hozzánk az olvasóhoz a mondani valóját ennek a hét levélnek, ennek az előkészítő leveleknek. Ahogyan mondtam, a Jelenések könyve második és harmadik fejezetében található ez a hét levél. Az első levél az efezusi egyházhoz szól. Nem véletlenül. A hét egyház közül a legfontosabb az efezusi egyház. Az efezusi egyház egy különlegesen fontos közösség volt az első és részben még a második évszázadban is. Az efezusi egyházban működött hagyomány szerint is, de gyakorlatilag biztos Szent János apostol is, de ugyanakkor Szent Pál apostol is nagyon fontos missziót végzett ott. Vagyis két meghatározó apostoli személy öröksége maradt ebben a városban, ami miatt nagyon élénk egyházi élet alakult ki. Gyakorlatilag egyfajta központja volt a környező egyházi közösségeknek is, azért kerül itt is az első helyre. Legnagyobb, legerősebb közösség, aki ilyen módon, valami módon felelősséget vállal és hordoz a többiekért is. Így szól ez a levél. Az efezusi egyház angyalának írd meg. Így szól az, aki jobbjában a hét csillagot tartja, s aki a hét arany gyertyatartó között jár. Az efezusi egyház angyalának, ahogyan mondtam, ez szinte biztosan azt kell, hogy jelentse, hogy vezetőjének, a felelős személynek, magyarán a püspöknek, aki elsősorban felelősséggel tartozik a közösségért, és megnevezi magát úgy, mint aki a jobbjában tartja, szorítja a hét csillagot, és aki a hét arany gyertyatartók között jár. Az előző jelenésben találkoztunk ezzel a két szimbolikus jelképpel. A hét arany gyertyatartó az a hét helyi egyház közösség, a hét csillag pedig a hét egyház hét angyala, hét vezetője. Krisztus itt magát egyrészt a hűségesnek mutatja be, aki erővel tartja, szorítja, biztos helyen tartja az hét egyház hét angyalát, akire számítani lehet, illetve aki a hét arany gyertyatartó között jelen van. Tehát akkor, amikor bemutatkozik, mint aki a hét csillagot tartja, aki a hét arany gyertyatartók között áll, akkor a hűségére és a jelenlétére emlékezteti az efezusi egyházat. És itt nagyon pozitív dolgokat sorol fel először. Azt mondja, ismerem tetteidet, fáradozásodat és állhatatosságodat. Az efezusi egyház fáradozik Isten ügyéért, és kitartó, állhatatos. Tudom, hogy nem tűröd meg a gonoszokat. Próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Itt az apostol szó a vándor apostolokra vonatkozik. Mi már, amikor az apostolokról beszélünk, akkor a 12 apostolra gondolunk. de igazából eredetileg nem pont így hangzott az elnevezés. Az ősegyház, amikor apostolokról beszélt, akkor minden egyes vándor misszionáriusról beszélt. Ha viszont a 12 apostolról beszélt, akkor azt mondta, hogy a 12. Ezek a vándor tanítók, ezek a vándor apostolok egyes egyházakban tanítottak. Lelkesíteni próbálták az egyházi közösségeket. Viszont néha, ahogyan ebben az esetben is, nem ütötték meg a mércét. És az efezusi egyház előjárói, vagy az egész közössége meghallgatja őket, próbára teszi, kérdéseket tesznek föl, és mikor nem felelnek meg, akkor nem engedelmeskednek az elvárásaiknak. Ezt pozitívan ítéri meg. Tehát nem csak a fáradozását, az állhatatosságát, hanem a bölcsességét is megdicséri a föltámadt Krisztus az efezusi egyház angyalának és az egész vezetőjének. Állhatatos is vagy, szenvedtél értem, és nem fáradtál bele. Ez egy nagyon szép kifejezés. Hiszen a szenvedés az általában kiveszi az emberből az energiát, az erőt. Szenvedtél értem is, nem fáradtál bele. Tehát az efezusi egyház mindenképpen egy példaadó egyház, amelyik erővel cselekszik, hűséges, és nem fárad bele mindabba a nehézségekbe, amivel szembe találkozik. A lendülete továbbra is megvan. Azonban következő már egy ítélet, egy negatív dolog kiemelése. Így folytatja a föltámadt Krisztus, de az a kifogásom ellened, hogy elhagytad első szeretetedet. Mi ez az első szeretet? Tehát igazából ez az a kezdeti szeretet, az a kezdeti lelkesedés, kezdeti lendület, amivel keresztények Krisztus tanítványai lettek, az efezusi hívők. Mindannyian tudjuk, hogy akkor, amikor először megérinti a szívünket Krisztus igazsága, meg szépsége, akkor az olyan lendületet vált ki, hogy az ember egész szívvel szeretne az Istennek szolgálni. Picit ténylegesen az első szerelemre emlékeztet, amikor az ember úgy egész szívvel az Isten vagy a másik ember felé fordul. Az a kifogása a föltámadt Krisztusnak, hogy ez a láng, ez lerohadt. Elhagytad első szeretetedet. Előzőleg felsorolta, hogy ez egy nagyon komoly egyházközség. Egy olyan, aki minden szempontból példát ad. De nem 100%-osan köteleződik el. És az, ami döbbenetes ebben a kijelentésben, az, hogy az Isten nem elégszik meg a 99%-kal. Nem elégszik meg azzal, hogy esetleg ez az egyházközség az összes többi között a legjobb. Nekünk újra meg újra van olyan kísértésünk, hogy könnyen megnyugtatjuk a szívünket azzal, hogy az átlagnál jobbak vagyunk. És ez tényleg így van. Ha az ember körbenéz a megkereszteltek között, akkor azt látjuk, hogy már a gyakorló hívők már egy 10-15% a maximum a megkeresztelteknek. Tehát az, aki úgy viszonylag jár templomba, az úgy érezheti, hogy az átlagtól messze jobb vagyok. Ugyanakkor összehasonlítom magamat újra meg újra emberekkel, és azt mondom, hogy hát ettől is azért jobb vagyok. Persze vannak tőle különbek is, ott vannak a szentek, akik azért sokkal magasabban állnak, mint mi. Tehát azért egész jó el vagyok én egy olyan helyen, ahol azért nem kell annyira szégyenkeznem. A föltámadt Krisztus nem így látja a dolgot, hanem éppen úgy látja, hogy csakis a 100%-kal van megelégedve. Csakis azzal az első szeretettel, azzal a kezdet lendülettel, amivel föltétel nélkül szolgáltattuk ki magunkat neki. A hétköznapokban megfakul ez a kezdeti szeretet. De a föltámadt Krisztus ezt nem tűri el. Valahol itt érezni azt, hogy az Úr, ami Istenünk emésztő tűz, nem kíván-e túl sokat az Úristen? Egyértelmű, hogy annyira komolynak gondolja ezt a mi szemünkben egy kis hibát, hogy egyenesen azt mondja az efezusi egyháznak, hogy gondold meg, honnan süllyedtél ide, tartsd bűnbánatot, és tégy úgy, mint előbb, különben föllépek ellened, és elmozdítom helyéről gyertyatartódat, ha bűnbánatot nem tartasz. Mit jelent ez, hogy elmozdítani helyéről a gyertyatartót? Arról már beszéltem előzőleg, hogy igazából a gyertyatartónak az a leglényege, hogy hol áll a szentek szentélye erőt közvetlenül, vagyis az Isten színe előtt. Ha elmozdítjuk a helyéről, vagyis kivisszük erről a legszentebb helyről, akkor elveszíti a létének az értelmét, elveszíti a fontosságát. Amikor itt azzal fenyegeti meg az Úr Jézus, aki a hét gyertyatartó között jár, hogy elmozdítom arany gyertyatartódat, akkor gyakorlatilag az elvetéssel fenyegeti meg az egyházat. Ember úgy beleborzong, hogy lehet az, hogy ennyire keményen bánik vele. Igazából két dolgot kell meggondolnunk. Az elsőt az, hogy Isten nem azért követel meg 100%-ot a híveitől, hogy valami végtelenül kegyetlen módon követelje, mint egy könyörtelen tanítómester. Hanem azért, mert ő maga is 100%-osan akarja adni magát nekünk. És csak akkor bírja, hogyha én is 100%-os odaadással fogadom őt. A mindenható, végtelen Isten belefér az emberi szívbe. De Isten soha nem adja magát csak 10-20%-ba, nem is 99%-ba. Mindenestől akarja adni magát. És csak akkor bírom fogadni, ha én is mindenestől kiszolgáltatva magamat fogadom őt. Nem elég a 99%. Nem elég az, hogy jobbak vagyunk az átlagnál. Egyértelműen mondja a hitünk, hogy Isten szentségre hívott bennünket. De ez nem csak kötelezettség, hogy muszáj tökéletesnek lenni. Muszáj mindent megtenni, hanem igazából azt jelenti, hogy 100%-osan akarom magam kiszolgáltatni, mert csak így kaphatom ajándékba az önmagát mindenestül ajándékozó Istent. Illetve a másik dolog, hogy igazából ezzel is tudatára akar ébreszteni bennünket, hogy nélküle semmik vagyunk. Isten nem megszégyeníteni akar bennünket, hogy lám csak ennyit értél el. Nem egyszerűen ráteszi az ujját a hibákra azért, hogy megszégyenítsen, hanem készségesség, készsé akar bennünket tenni arra, hogy ténylegesen befogadjuk a teljes kinyilatkoztatást, a teljes isteni ajándékot, de ehhez az kell, hogy kikönyörögjük tőle, hogy a gyengeségünk, hitetlenségünk ellenére kiformálja bennünk a 100%-os adást, hogy képesek legyünk visszatérni az első kezdeti szeretethez. Aztán hozzáteszi, föltámad Krisztus, viszont jó benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták tetteit. Én is gyűlölöm azokat. És még csak egy meglepő kijelentés, hiszen a szeretet Istene gyűlöl valamit. A prófétáknak a kijelentései, akik egyszerűen a háromszor szent Isten, az emésztő tűz szín elé állítják a népet, éreztetik azt is, hogy Isten, ami nem hozzávaló, azt elveti. Fel kell arra figyelni, hogy nem azt mondja, hogy a nikolaitákat gyűlölöm, hanem a nikolaiták tetteit, tehát nem a bűnöst, hanem a bűnös tetteit gyűlöli. Befejezésként a következőt mondja az efezusi egyház angyalának a föltámadt Krisztus, akinek füle van, hallja meg, mit mond a lélek az egyházaknak. Visszhangzik ebben a kijelentésben az, amit Jézus a példabeszédek tanításakor mondott néhány alkalom, hogy akinek füle van, hallja meg. Igazából mindenkinek van füle. Mindenki képes a hallásra, de nem mindenki készséges a hallásra. Ebben akinek füle van, hallja meg, ebben az a különbség jelenik meg, amit a magyar nyelv úgy fejez ki, hogy hallani és meghallani. Sokszor hallok dolgokat, de nem hallom meg, vagyis nem jut el az értelmemig, nem jut el a szívemig. Meghallani, amihez nem egyszerűen csak a fizikai fül szükséges, nem egyszerűen csak a fizikai érzékek, hanem egy értelmi készség. Egy ember, aki panaszkodik, meghallgatom, és tovább megyek. De hogyha hajlandó vagyok vele együtt érezni, akkor hallom meg igazán. Akinek füle van, hallja meg. Mit mond a lélek az egyházaknak? A szent lélekre való odafigyelésre buzdít, és amit az egyházaknak mond, vagyis az összhelyi egyházat vezeti a szent lélek a történelem nehézségein keresztül. Nagyon gyakran megesik velünk, hogy igazából csak a mi kis közösségünkre figyelünk. De az egyház egészét próbálja vezetni a szent lélek, ami azt jelenti, hogy az újabb és újabb kihívások között amiben él az egyház, és látjuk, hogy úgy meg úgy nehézségek vagy lehetőségek nyílnak meg minden egyes alkalommal. Az új meg új kihívások között a Szentlélek világosítja meg elsősorban az egyház vezetőit, hogy megfelelő választ adjanak azokra a kihívásokra. Akinek füle van, hallja meg, mit mond a lélek az egyházaknak. Igazából nyugodtan mondhatjuk, hogy azért szerepel minden egyes alkalommal, mind a hét levélnél ez a fölhívás, mert maga a jelenések könyve is egy ilyen útmutatás akar lenni, hogy hogyan vezette abban a korban, bizonyos értelemben ma is, a Szentlélek a történelmen keresztül az egyházat. Akinek füle van, hallja meg, mit mond a lélek az egyházaknak. Végül pedig úgy fejezi be, a győztesnek az élet fájáról adok enni, ami az Isten paradicsomában van. Ismét egy igen érdekes utalás, amit csak akkor értünk meg, hogyha a teremtés történetnek az egészét figyelembe vesszük. Teremtés történet arról beszélt, hogy Isten megtiltotta az ősszülőknek, hogy a jó és a rossz tudásának a fájáról vegyenek. Bár az egész elbeszélésnek az a logikája, hogy Isten nem akarja eltiltani tőlük, hanem ő akarja ajándékozni neki ezt a jó és a rossz ismeretének a tudását. Azt szeretné, hogy ne vegyenek önhatalmulag. Miután mégis vesznek, bűnkövetnek el, akkor Isten úgy dönt, hogy megakadályozza az ősszülőket, hogy ne vehessenek az életfájáról, amivel örökké élnének. És az életfájához vezető utat tüzes pallosokkal rendelkező kerubokkal zárja el. De igazából ez nem gonoszság az Isten részéről, hanem irgalom. Mert ha az ember, aki elszakadt az Istentől, bűnös módon elszakadt az ő barátságától, ha venne az élet fájáról, akkor gyakorlatilag örökké tartana ez az ő Istentől való eltávolodottsága, mondjuk így, ez az átkot hordozó élet, ami az Isten nélküliség, amit jelent, ez örökké tartana. Tehát Isten azáltal, hogy megakadályozza az élet fájához vezető utat, azáltal benne hagyja az embert a nyomorba, de egy lehetőséget készít elő a majdan üdvösségre. És itt igazából ezt kínálja fel a győztesnek. Aki hűséges lesz hozzám, és győzelmeskedik a nehézségeken, azoknak én adok az élet fájáról. Ismét csak nem a győztes vesz, hanem az Isten adja ajándékba. Ahogyan a jó és rossz tudásának a fájáról való gyümölcsöt is Isten akarta volna ajándékba adni. A következő levél, amiről beszélni szeretnénk, az a pergamoni egyházhoz szól. Érdekes megjegyezni, hogy igazából ezen a helyen találták ki a pergament, azt a fajta írásmódot, ami abban a korban elterjedt, és a tekercs után a pergamen a mai könyvnek az előformája lett. Pergamoni egyház egy olyan egyház, amely egy ellenséges környezetben él, de mégis mindig kész a harcra és a hitvallásra. De alapvetően egy bátorítást, biztatást fog kapni a Jóistentől. A pergamoni egyház angyalának írd meg. Így szól az, aki a kétélű hegyes kardot tartja. Ismét csak vissza kell utalnunk a föltámadt Krisztus jelenésére, ahol azt írja le a látnok, hogy a szájából egy kétélű éles kard jön elő. Vagyis az Isten igéjének a kard, a fegyver voltára utal. Ez a közösség alapvetően ezt éli meg. Ellenséges környezetben megragadni az Isten igéjét, a lélek kardját, és küzdeni, talpon maradni. És így szól hozzá, tudom, hol laksz, ahol a sátán trónja áll. Igen furcsa és erős kijelentés, hiszen tudjuk, hogy a sátánnak nincs egy konkrét lakóhelye, hanem ott van mindenütt. Viszont mindenképpen azt jelenti, hogy ez egy olyan város, ahol az Isten ellenesség, a keresztény ellenesség szinte elvárt norma. Az egzegiták úgy gondolják, illetve arra vannak arra jelenések, hogy egy nagyon fontos központja volt Pergamon a császár kultusznak, ami miatt igen-igen sok keresztényt üldöztek. Talán erre utal, hogy ahol a sátán trónja van. De mindenképpen egy Isten ellenes, keresztény ellenes légkör, ami körbeveszi. Ez a kis közösség mégis kitartasz mellettem, nem tagadtad meg a hitemet, míg azokban a napokban sem, amikor Antipászt, hűséges vértanúmat megölték nálatok, ahol a sátán lakik. A legnehezebb kihívások közepette is, amikor egy jelentős szemét megölnek náluk, akkor is hűségesek maradnak. De van egy kis kifogásom ellened. Alapvetően igen pozitív, de egy kis kifogásom van ellened. Vannak nálad Bálám tanításának követői, aki kioktatta Bálákot, hogy áldozati hús evésére és paráználkodásra csábítsa Izrael fiait. Ugyanígy vannak nálad a nikolaiták tanításának követői is. Ahogyan az előzőben is itt is a nikolaiták jelennek meg, akiket itt most Bileám követőinek nevez. Bálám, ahogy itt fogalmaz, de az Ószövetségben Bileám egy olyan pogány proféta volt, aki pénzért árulta az áldást vagy átkot. És a Moabita király elhívja azzal, hogy átkozza meg Izraelt. Isten azonban nem engedi, hanem minden egyes alkalommal, mikor átkot akarna mondani, akkor kénytelen áldást mondani Izraelre. Viszont, hogy elneveszítse a pénzt, Bileám azt találja ki, hogy megtanítja a Moabita királyt, hogyan szakítsa el Izrael fiait az Istentől. Méghozzá úgy, hogy fölbiztatja a Moabita lányokat, hogy csábítsák el az izraelita fiatalembereket, és csábítsák pogány Isten tiszteleten való részvételre. Ezzel a hűtlenséggel igazából Istentől, az erősségüktől elszakítja Izrael fiait, és így már le tudják őket győzni. Nem egyértelmű, hogy mit jelent a nikolaitáknak a tanítása. Nem részletezi, de mindenképpen olyan tanítás, amellyel el akarják szakítani a feltétlen és teljes Isten iránti hűségtől a keresztényeket. Isten nem fogadja el és elítéli, hogy előzőleg mondta, gyűlölöm ezt a tanítást. Nem magát az szemét, tetteiket, a tanításaikat nem fogadja el. Tarts tehát bűnbánatot, különben hamarosan föllépek ellened, és harcba szállok velük számnak kardjával. Az Isten ige, amely az ellenséges környezetben erőt ad a közösségnek, hogy talpon maradjon, az meg fogja őket ítélni, ellenük fordul, hogyha nem térnek meg erről az útról. Újra a befejező gondolat, akinek füle van, hallja meg, mit mond a lélek az egyházaknak, és aztán így folytatja, a győztesnek rejtett mannát adok, és egy fehér követ, a kövön új név áll, amelyet más nem ért meg, csak az, aki kapja. A rejtett manna, ez egyértelműen, hogy az oltári szentség, más nem is lehet. De igazából azt magyarázza meg, hogy mi a szerepe a keresztény ember életében az oltári szentségnek. Ahogyan a pusztában vándorló választott népnek egy égi kenyeret adott az Úristen, amivel napról napra életbe tartotta őket, ugyanúgy az oltári szentség is egy égi kenyér, amivel napról napra táplálja az ő választott népét, itt már az egyházat, az Úristen. Rejtett mannát, ugyanis az oltári szentségben Krisztus elrejtve a mi életünk kenyere. És egy fehér követ, a kövön új név áll, amelyet más nem ért meg, csak aki kapja. Az új név. A név mindig kifejezi az identitását a személynek, és itt, amikor új nevet kap, akkor igazából új identitást is kap. Ahogyan Simonból Péter lett, ahogyan Ábrámból Ábrahám lett, a név kifejezi azt a küldetést, amit az Isten ad neki. Annál is inkább, hiszen általában a név arra szolgál, hogy körülöttem levők meg tudjanak szólítani. Itt viszont senki nem ismeri, csak az, aki kapja. Az Isten előtti egyedi

de csak erre a két levélre jutott most lehetőség. Valahol azt kell megértenünk, hogy ezek a bevezető levelek arra szolgálnak, hogy megszorítsanak bennünket, konkrét egyházakat is megszorítsák, rávilágítsanak a hiányosságukra, de nem azért, hogy megszígyenítse őket, hanem a bűnvallomáson keresztül Isten maga tegyen bennünket teljessé. Isten maga ajándékozza nekünk azt, amit saját erőnkből nem tudunk, legalább valljuk meg a hiányosságainkat, és azáltal Isten ajándékozza azt, hogy valóban készséges szívvel, felkészülten tudjuk fogadni azt a kinyilatkoztatást, amivel meg akar ajándékozni bennünket a Jelenések könyve tanításában. Köszönöm szépen a figyelmet a Mária Rádió hallgatóinak. Kívánom, hogy ezzel a tanítással is jussunk közelebb a Jelenések könyvének a megismeréséhez. Látjuk, hogy mennyire gazdag a tanítása. Csak két levelet vettünk, és mennyi minden van benne. És ez még csak az előkészület igazából. Kívánom, hogy ezen keresztül is jussunk közelebb, olvassuk bátran a Szentírást, a Jelenések könyvét is, és rajta keresztül a Krisztushoz való hűségünk erősödjön, egyre inkább bele tudjunk gyökereződni a föltámadt Krisztusba. Köszönöm szépen a figyelmet még egyszer. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdiónkból. Dél van, megszólaltak a harangok, amelyek imára hívnak minket. Mi is meghívjuk Önöket, imádkozzuk együtt az Úr angyalát, majd a Zsolosban napközi imaóráját, felajánlva ezt elsősorban kéréseinkért, szándékainkért, de ajánljuk fel a mai szép ünnepen egész életünket Jézus szentsége szívének, és imádkozzunk együtt minden szándékért. A mai déli imád kedves kolléganőmmel, Görgényi Tündével imádkozzuk, és hívjuk Önöket is, hogy csatlakozzanak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az égetest élőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmed.

0: lehet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Dicsérjük dallal az Urat, búzgó készséggel lelkesen, az óra íme délre jár, s bennünket imádságra hív.
1: Ez szent idő, az áldozat boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most dicsőségünket szerzi meg.
0: E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hull a déli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen kegyelme lángját s erejét.
1: Dicsérjük őt, ki jó atyánk, és egyszülött örök fiát, s a szent lelket, ki vígaszunk, meg nem szűnő időkön át. Amen.
0: A szívem megszakadt bensőmben, minden csontom remeg. Szememet hozzád emelem, hozzád, aki a mennyben élsz.
1: Amint a szolga szeme gazdája kezére figyel, s a szolgáló szeme úrnője kezére.
0: Mi úgy tekintünk Urunkra, Istenünkre, amíg csak meg nem könyörül rajtunk.
1: Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, mert torkig vagyunk a gyalázattal.
0: Túlságosan megtelt a lelkünk, a duslakodók gúnyolódásával, a kevélyek gyalázkodásával.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ha nem lett volna az Úr velünk, vallja meg most Izrael, ha nem lett volna az Úr velünk, amikor ránk támadtak az emberek,
0: akkor elevenen nyeltek volna el, úgy fellángolt haragjuk ellenünk.
1: Talán elárasztott volna minket a víz, elsodort volna a zuhatag, a tajtékzó hullámok elsodortak volna.
0: De áldott az Úr, aki nem adott minket foguk martalékául.
1: Megmenekültünk, mint a madár, a vadászok hálójából.
0: A vadászháló szétszakadt, és mi megmenekültünk.
1: Az Úr a mi segítségünk, aki az eget és a földet alkotta.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Aki az Úrban bízik, akár a Sion hegy, megmarad örökre rendületlenül.
1: Jeruzsálemet hegyek övezik, így karolja körül népét az Úr, most és mindörökké.
0: Nem maradhat a gonoszság uralma az igazok örökségén, nehogy az igaz is gonoszságra nyújtsa ki kezét.
1: Tégy jót, Uram, a jókkal és az igaz szívűekkel.
0: Aki pedig rossz útra hajlik, juttassa az Úr a gonosztevők sorsára. Békesség Izraelnek!
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: A szívem megszakad, bensőmben minden csontom remeg. Örök szövetséget kötök velük, és nem szűnök meg jót tenni velük. Szívükbe adom félelmemet, hogy többi ne forduljanak el tőlem.
0: Vártam, hogy valaki együtt érez velem, de nem volt.
1: Vigasztalókat kerestem, de nem találtam.
0: Könyörögünk, mindenható Istenünk, dicsőítve magasztaljuk szeretett fiat szívét, és megemlékezünk arról, hogy mennyi jótéteménnyel mutatta meg irántunk való szeretetét. Add, hogy ajándékaid mennyei forrásából, szeretett fiat szívéből elnyeljük bőven áradó kegyelmedet, Krisztus a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy ebben a déli imában is együtt lehettünk. Kedves kolléganőmnek, Tündének is köszönöm, hogy itt volt. Arra biztatom önöket, hogy maradjanak továbbra is velünk, hiszen nem sokára kezdődik a Déli Magazin.

Na, nagy szeretettel köszöntök továbbra is minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Nem sokára majd a híreinket hallgathatják meg, azután pedig a napevangéliumát ismételjük meg a reggeli műsorunkból. Műsorunk második felében, mert pedig elsősorban a fiataloknak, a sportos fiataloknak, akik szeretnek biciklizni, nekik szeretnénk ajánlani egy nagyon szép biciklitúrát, a Ferbitet. Erről fogunk beszélgetni meghívott vendégemmel, tartsanak velünk!

Kedves hallgatóink, a pontos idő 12 óra 15 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Egészségügyi előadás Kovásznán. Egészségügyi előadásra és az azt követő beszélgetésre várják az érdeklődőket Kovásznán, a Boldog Apor Vilmos gyermekotthonban, holnap délelőtt 10 órától. Vendég a Szeged mellett élő dr. Frányó Ildikó szakfőorvos, háziorvos. Másik ez előadó Mittag Enikő életmód tanácsadó, támogató és terapeuta, aki az egészség megőrzés fontosságáról és a mindennapokban is alkalmazható szemléletről beszél, majd Frányó Ildikó bemutatja a BEMER fizikai érterápiával kapcsolatos orvosi tapasztalatait. Előadás Márton Áronról. Vasárnap az esti 6 órás szentmise után a székelyudvarhelyi Szent Miklós templomban Nagy Zoltán székelyudvarhelyi tanár Márton Áronról, Erdély szent életű püspökéről és a székelyudvarhelyi kapcsolódásáról tart képekkel, eredeti hangfelvételekkel, filmrészletekkel gazdagított előadást. Mindenkit szeretettel várnak.

könyvbemutató Maros-Szentgyörgyön. Június 17-én délután 5 órától a Maros-Szentgyörgyi Mári a Fi kastélyban bemutatják Moldován Irén az utolsó tánc című könyvét. A kötetet ismerteti Nagy Miklós Kund, művészeti író. Közreműködnek György Levente, a Marosvásárhelyi Filharmónia igazgatója, énekese, Szántó Árpád énekes, dalszerző és Balicz Lajos plébános költő, az est házigazdája. Csaba testvér csinódon. Június 27-én Szent László ünnepén délután 3 órától Böjte Csaba testvér mutat be szentmisét a csinódi kápolnánál. Utána az 500 éve történt mahácsi csatáról hallhatnak előadást. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Hétvégi kirándulás Bukarestbe és Brassóba. Kétnapos kirándulást szerveznek Bukarest Busteny Brassó meglátogatására június 27-28-a között. A résztvevők a felejthetetlen hétvégi utazáson az ország legszebb látnivalóit tekintik meg. Bukarestben az impozáns parlamenti palotát szállás Busteinben, egy kényelmes háromcsillagos hotelben. Másnap a mesébe illő Peles kastély látogatása, valamint Brassóban a híres fekete templom megcsodálása lesz soron. Részvételi díj személyenként 730 lej. Az ár tartalmazza a kényelmes utazást, szállást, belépőjegyeket, félpanziós ellátást. További információ és foglalás a 0744-118-436-os telefonszámon. Szeretettel várnak minden kirándulni és kikapcsolódni vágyót. Mártonáron zarándoklat. Márton Áron zarándoklatot szerveznek lelki kísérőkkel július 6 és 11-e között Csinód és az Egyeskő között három vétkápolna útvonalon. A többnapos túra útvonala 75 km hegyi ösvényeken, hátizsákkal, sátorral változó időjárásban. Lesznek meredek emelkedők és nehéz pillanatok, mindez mély és maradandó élményt kínál minden zarándoknak, különösen édesapák és fiaik számára. Néhány közösen megtett kilométer, egy tábortűz melletti beszélgetés, egy közösen elmondott ima vagy egy nehéz emelkedő leküzdése sokszor többet ad, mint hónapok hétköznapi együttléte. Szentmise, közös imádság, sátorozás, testvéri közösség és a Székely hegyek csendje várja a résztvevőket. További információk a 0743-626-262-es, illetve a 0744-542-008-as telefonszámon. Szemináriumi tábor papi hivatást érző középiskolások fiúk számára. A Gyulafehérvári Papnevelő Intézet idén is megszervezi a presszemináriumi tábort, amelyre július 6 és 9-e között Kommandon kerül sor. A nyári tábor lehetőséget nyújt azoknak a középiskolás fiúknak, akik nyitott szívvel keresik életük útját. Érdeklődnek a papi hivatás iránt, vagy szeretnének közelebbről megismerkedni a szemináriumi élettel és a papi szolgálat szépségével. A jelentkezés online történik a www.pst.seminarium.ro oldalon. Legkésőbb június 28-áig. A tábor részvételi hozzájárulása jelképesen 50 lej. Kérjük a jó pásztort, hogy a közösségekből sok nagylelkű fiatalt hívjon meg szolgálatára, és adjon a lelkipásztoroknak bölcsességet, hogy felismerjék és kísérjük őket hivatásuk útján.

Zarándoklat Medjugorjeban. Október 25 és 31-e között újból medjugorjai zarándoklat lesz Karácson Tibor atya vezetésével. A zarándokok minden nap szentmisén, szentségimádáson és rózsafűzéren vehetnek részt. Ellátogatnak a csenákoló közösséghez, végigjárják a Krizsavát és a Podrob hegyeket is. Valamint a Medjugorje közelében lévő vízeséshez is elzarándokolnak. Részvételi díj 350 euró, amely tartalmazza a szállást, étkezést, utazást és a belépőket. Jelentkezni és a részvételről érdeklődni Tibor atyánál a 0771 084 735-ös, valamint Mitra Líbiánál a 0743 782 461-es telefonszámon lehet.

Néhány szóban az időjárásról. Csütörtök délelőtt másodfokú riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a fokozott légköri instabilitás és a jelentős mennyiségű csapadék miatt. A meteorológiai előjelezések szerint a hétvége közeledtével sem lélegezhetünk fel teljesen. Ma este 9 óráig Havasalföldön és Dobrocsában várhatók további jelentős felhőszakadások. Záporokat és zivatarokat villámlás kíséri, a várható csapadék mennyiség pedig általában 20-30 liter négyzetméterenként, de helyenként itt is túllépheti a 40 litert. Ma délben 12 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Párciumban és a Bánságban. Szatmárnémetiben 19 fok van, Máramarosszigeten 16, Nagybányán 18, Zilahon 16, Nagyváradon 20, Désen 17, Kolozsváron 17, Besztercén 16, Nagysármáson 16, Tordán 17, Marosvásárhelyen 16, Dicsőszentmártonban 14, Gyulafehérváron 18, Aradon 20, Temesváron 20, Resicabányán 16, Nagyszebenbe 13, Fogarason 13, Brassóban 14, Sepsiszentgyörgyön 15, Baróton 14, Székelyudvarhelyen 14, Kézdivásárhelyen 14, Csíkszeredában 14, Gyergyóalfaluban 13 és Maroshévízen 13 fokot mértek a déli adatok szerint. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb hétfőn reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro honlapon az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek kukac mariaradio.ro címre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondotta. Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek, és én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvéreim, kedves Mária Rádió hallgatók! Az Úr Jézus ajkáról szavai szerint ezen a mai szent ünnepen, hiszen Jézus szíve ünnepét ünnepeli az Anyaszentegyháza mai napon, amely kötelező főünnep minden keresztény ember számára. És elsősorban nem a kötelezőségét szeretném hangsúlyozni, hanem a miben létét és a lényegét ennek az ünnepnek. Jézus szíve ünnepe, annak a szívnek az ünnepe, annak az isteni szívnek az ünnepe, aminek a közepében mindig a szeretet van meg. Jézus szeretete, vagy a Jóisten szeretete, amit Jézus Krisztus, a második isteni személy, a Fiú Isten közvetít, az mindig az ember középpontjába kell álljon, és mindig ott kell maradjon. Az embernek a szíve az, ami az egyik leglényegesebb, leglétfontosságú szerve. És az Úr Jézus Krisztus ebben a mai evangéliumban hálát ad mindazokért, akiknek ez az életállapot velejárója és sajátja. Áldalak téged, Atyám, menj és föld ura, mert mindezeket elrejtetted a nagyok és okosak előtt, és kinyilvánítottad a kicsinyeknek. A kicsinyeknek, a szegényeknek, nekünk, akik képesek vagyunk érteni az evangélium szavait, és nem csak, hogy értjük az evangélium szavait, hanem meg is cselekedjük azokat. Jézus szíve fő ünnepe, annak a szívnek az ünnepe, aminek a közepén az isteni szeretet van, aminek a közepén az isteni igazság és igazságosság van. Igazságos volt az evangéliumban az, ahogyan Jézus köré gyűltek azok, akiknek abban a korban nem volt semmiféle reményük, megértették az evangéliumot, és Isten igazságából tudtak táplálkozni. Jézus ebben a mai evangéliumban elmondja azokat a szavakat, amik a Szent Szív által bennünket vigasztalnak. Jöjjetek hozzám mindnyájan, kik fáradtak vagytok és terheket cipeltek. Vegyétek magatokra igámat, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű. És ez a szelídsége Jézusnak, ez az alázatos szíve, annak függvénye, hogy az ember lelke nyugalmat találjon. Az imában, a szent misében, ezen a szent ünnepen. Jézus szívének az ünnepe a keresztény ember számára nem csak üzenet, hanem egy mélységes feladat. Az engesztelésnek a feladata. Kedves Mária Rádió hallgatók, kedves testvéreim, gondoltunk-e bele, hogy hány és hány dolog miatt kell kiengeszteljük Jézus szívét olyan dolgok miatt, amikor az evangéliumot nem értettük, amikor inkább egy picit mi is a nagyokhoz és az okosakhoz akartunk csatlakozni, vagy amikor fáradtságunkban betegségünkben, nehéz sorsunkban, nehéz élethelyzeteinkben. Nem, hogy Jézushoz mentünk volna megfáradtságunkban, hanem inkább lázadoztunk Isten igazsága és Isten szeretete ellen, ami nem csak az örömteli szeretetben mutatkozik meg, hanem ahogy a Zsoltáros mondja, megpróbálja az Úr azt, akit szeret, és akit fiává fogad, azt próba alá veti. Egy picit parafrazáltabban idézve a Zsoltárosnak a szavait. És mindig, amikor így tettünk, hogy nagyok és okosak közé akartunk tartozni, vagy pedig Jézus édes igáját, a keresztnek az igáját nem akartuk soha vagy a vállunkra venni, akkor mindig eltávolodtunk Jézus szentséges szívétől. Alakok Szent Margitnak, a Jézus szíve tiszteletének legfőbb terjesztőjének az volt a vágya, hogy mindig engeszteljük ki Jézust, hogyha valamit tettünk, gonoszat, ami Istentől elválaszt bennünket, de nem csak a saját gonoszságunkat engeszteljük, hanem ezért a világért is, másokét is, és úgy általában távolítsunk el mindent saját szívünkből, ami gonosz, és ami Istentől elválaszt bennünket. Kedves Mária Rádió hallgatók, kedves testvérek, elgondolkodtató nagyon ez az ünnep, mert Jézusnak a szívét a katona lándzsája átjárta. Minden embernek van olyan a múltjában, a jelenében, ami keresztként nehezedik saját vállára, amit nem viszel büszkeséggel a többi ember előtt, vagy amit nem tud büszkén felmutatni egyelőre. Jézus szíve bennünket arra tanít meg, hogy bármennyire átjár bennünket az életnek, az élet ridegségének a lándzsája, annál inkább kell ragaszkodnunk Jézus szentséges szívéhez, aminek a közepén Jézus szeretete és Isten igazsága és igazságossága áll. Kedves rádió hallgatóknak kívánom azt, és saját magunknak is, hogy azt a valóságot, amit ez az ünnep maga mögött vagy magában hordoz, a saját életünkkel fel tudjuk fogni, fel tudjuk fedezni. Mindig hálát mondjunk akkor, amikor kicsinyek vagyunk, és megértjük az evangélium szavait, és mindig hálát adjunk az Istennek akkor, amikor felfedezzük, milyen jó kereszteinkkel Jézus Krisztushoz menni. Amen.
1: Obermayer Ervin atya gondolatait hallhatták. Köszönjük neki, hogy itt volt velünk a mai műsorban.

0: Reggeli magazin a Mária Rádióban.
1: Nagy-nagy szeretettel köszöntök továbbra is minden kedves Mária Rádió hallgatót. Ígértem önöknek a műsorunknak az elején, főképp a fiataloknak, azoknak, akik szeretnek biciklizni, hozunk most egy nagyon szép programot, amely majd a júliusi hónap folyamán kerül megrendezésre. Erről fogunk egy picit beszélgetni ennek a bicikli túrának az egyik szervezőjével, Főce Imre Madéfalvi plébánossal, akinek nagyon szépen köszönöm, hogy itt van velünk és elfogadta a meghívásunkat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen. Nagyon szépen köszönöm, szeretettel köszöntöm önöket, illetve a kedves hallgatókat én is.
1: Ugye a Ferbitet minden évben megrendezik, és biztos, hogy mindig sok résztvevő van, és sok-sok élménnyel gazdagodnak. De honnan indult ez a kezdeményezés, és mikor volt az első, honnan jött az ötlet, hogy akkor szükség van egy ilyen biciklitúrára, hogy így együtt a biciklizés folyamán is együtt legyenek a természettel, a Jóistennel?
2: Hát az Szent Ferenc lelkű biciklitúra az legelső 2008-ban indult útjára. Az idén Szent Ferenc lelkületében szervezzük meg a 19. biciklitúrát, és az elsőleges célunk az, hogy a teremtett világunk értékére, szépségére, fontosságára jobban odafigyeljünk, illetve ezt tartjuk szemügynek, hogy valóban teremtett világunkban olyan dolgokat csodálhatunk meg két keréken, amelyek mellett hétköznapokon csak úgy elmegyünk, vagy elrohanunk, és a biciklitúra lelkülete is kifejezi a mi közösségünket, illetve azt, hogy a természetben barangolva egy belső lelkületet is megteszünk. És ez a biciklitúra nem arról szól, hogy egymástól és egymás elől tekerünk el, hanem közösségben gurulunk.
1: Biztos, hogy nagyon sok szép élménnyel gazdagodnak. Mesélne egy picit esetleg tapasztalatokról, milyenek voltak az előző években a biciklitúrák, mik a visszajelzések erre?
2: Hát Istennek legyen hála, hogy évről évre azt látjuk, hogy nyitottság van a fiatalok részéről, és az a tapasztalatunk, hogy olyan fiatalokat, olyan személyeket tudunk ezáltal megszólítani, akik nagyon szeretnek kerékpározni, de lehetséges, hogy az egyházunkkal nincsenek szoros kapcsolatban. De a teremtett világban bemutatott szentmiség, közös imádságok, ha mindenképp azt tapasztaljuk, meg a visszajelzésekből az jön le, hogy tényleg milyen lelki felüdülés nyújt, hogy két keréken nem csak csodálkozunk, nem csak rábámulunk a szépségekre, hanem egymásra is, de ugyanakkor kiki, maga fele is, önmaga fele, Jóisten fele is, a közösség fele is egy lelki utat tesz meg. És mindenképp a lelki téren a visszajelzések azok, ami pozitív erőt ad, hogy évről évre nyerekbe kattanjuk meg, bejárjuk a mi csodálatos világunkat.
1: Mesélj egy picit nekünk arról, hogy akkor az idei biciklitúra pontosan mikor is lesz, kiket várnak, és hát mi lesz az útvonal, mi lesz a program ezen a közös együttléten?
2: Hát Jóisten segítségével július 7-e és 11-e között kerül megrendezésre a 19. az Szent Ferenc lelkű biciklitúra, és 7-én kedden este találkozunk Madéfalván, szerdán átmegyünk Gyergyószent Miklósra, Balánbányát, az Olt forrását érintve a 4-es kilométerkőhöz, második nap innen pedig Háromkutra fogunk burulni, Háromkutról Hidegségre, harmadik este itt lesz a szállásunk, és negyedik nap érkezünk meg Jóisten segítségével Csíksomlyóra. És az a mi mottónk, hogy újjászületés, mert a Főegyház megyénkben a keresség éve van, és mindazokat a fiatalokat, családokat várjuk szeretettel, akik már gyermekeket, és akik már 14. életévüket betöltötték, és még lehet jelentkezni az Azt Szent Ferenc Lelkű Biciklitúra Facebook oldalon, illetve az elérhetőségeinken, és mindenkit bátorítunk, hogy guruljon velünk, tekerjen velünk, mert ez a biciklitúra nem csak egymás mellett, egymás elől tekerünk el, hanem megpróbálunk közösségben, közösen tekerni, gurulni.
1: Mit kell tudjon az, aki jelentkezne erre a közös együttlétre, mit kell magával vigyen, és hát mire kell készüljön?
2: Hát igazából, amit magunkkal kell hozzunk, a természet szeretetét, aki szeret a természetben barangolni két keréken, hisz egy különös élményt nyújt, és itt vannak kísérő autók, illetve szerelők, és a csomagjainkat a kísérő autók szállítják minden nap, és az étkezések is közösen lettek azok megoldva, tehát kedd estétől szombat délig, meddig véget ér a biciklitúra, az étkezés is biztosítva van a szállások mellett, a részvételi díj az 550 lei kedvezményesen, úgyhogy mindenképp a jó kedvet, a nyitottságot, aki a, szereti a szépet és a jót, meg biciklizni szeret, annak itt a helye.
1: Mivel bíztatná ön a fiatalokat, meg azokat, akiknek lehet felkeltettük egy az érdeklődését erre a programra, miért érdemes ilyen programokon is részt venni? Ugye itt említette a természet szeretetét, meg a közös igen, együttlétet, de mégis milyen biztatást adna most a fiataloknak, és nem csak a fiataloknak, hát azoknak, akik sportosak és jó erőben vannak, és szeretnének egy ilyen programon részt venni?
2: Hát én mindenképpen azt mondanám, hogy ez nem csak egy biciklitúra, ez egy közösség, kaland, ima, nevetés, fáradtság és feltöltődés egyszerre. Egy út, amely önmagunk fele, Istenhez tart, embertársaink fele, de egy út, ahol a kilométerek mellett emberileg és lelkileg is gazdagodunk, hisz fenséges tájakon, hegyek, források, közös tekerések, esti beszélgetések, és rengeteg élmény vár ránk, és itt olyan barátságok szövődnek, amelyből hál' Istennek már többen is házasságot kötöttek. Itt ismerkedtek meg.
1: Akkor én is bíztatom arra a kedves hallgatókat, akik most hallgatnak minket, hogy vegyék a bátorságot, vegyenek részt, vagy esetleg van az ismeretségi körbe unoka, gyermek, akit szeretnének bátorítani arra, hogy akkor jöjjenek el és vegyenek részt egy ilyen nagyon szép programon, akkor bíztatjuk őket. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk ebben a mai beszélgetésben, és egy picit beszélgethetünk erről a programról, és ugye június 20-áig lehet még jelentkezni, ezért vegyék a bátorságot, és jelentkezzenek, hogy együtt zarándokoljanak, együtt vehessenek részt. Köszönjük szépen!
2: Hát örömmel, meg szeretettel, és hajrá, tekerj velünk! Mi szeretettel meg örömmel várjuk, akik nyitottak a szépre és a jóra.
1: Nagyon szépen köszönjük, kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Főce Imre, Madéfalvi plébánossal beszélgettünk. Tartsanak velünk a továbbiakban is.

Kedves hallgatók, és már csak annyi maradt a mai déli magazinunkból, hogy elmondjam önöknek, mit is hallhatnak a továbbiakban. Nem sokára majd 13 órától fogadom az ima szándékaikat, majd a Mária Rádió magyar családjával fogjuk imádkozni a fájdalmas rózsafűzért. 14 órától Angyalok Citeráján Zalder Évával, 14 óra 30 perctől olvassuk a Szentírás Tibor atyával. 14 óra 37 perctől a Medjugorje üzenetet hallhatják, 14.40-től fogadjuk ima szándékaikat, majd az Érgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk. 15 óra 20 perctől dicsérjétek az Urat, Boldizsár Ferenc műsora, 16 órától igéző, 16 óra 5 perctől a nap katekézise Tibor atyával. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorát hallhatják, 17 órától fogadjuk ima szándékaikat, és a fájdalmas rózsafűzért, majd a Jézus szíve litániáját imádkozzuk. 18 órától folytatódik a Jézus szíve kilencedünk a Szent Szatmárnémedi Kálvária templomból, azután a hét plébániáját Gábor Anna mondja el önöknek. 19 óra 30 perctől majd egy újabb műsor ismertetőben az est további műsorát is elmondjuk önöknek. Holnap reggel 8 órától lesz majd Szent Mise Nagyváradról a Szent József templomból, délután 6 órától pedig a Csíksomlyói Kegy templomból közvetítjük a Szent Misét Szent Antal ünnepén. Vasárnap délelőtt 11 órától lesz az ünnepi Jézus szíve búcsú szentmise innen Szatmárnémetiből, a Székesegyház előtt felállított oltártól fogjuk felajánlani ismét az egyházmegyét és önmagunkat Jézus szentsége szívének. Ebbe az ünnepbe várjuk, hogy önök is bekapcsolódjanak. Este 6 órától pedig a Csíksomlyói Kegy templomból fogunk szentmisét közvetíteni. Én köszönöm, hogy velem tartottak a délelőtt folyamán, de hamarosan jövök vissza majd az ima szándék fogadásokkal. Tartsanak velünk addig is!

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, továbbra is szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Ahogyan ígértem önöknek, most az ima szándékaikat fogadjuk. Minden hónap 13-án szoktunk közösen imádkozni a négy magyar nyelvű Mária rádióval, de mivel ez most szombatra esik, ezért előre hoztuk ezt az imát, és a mai napon imádkozhatunk közösen, de előtte fogadom ima szándékaikat 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai, 0758 420 555 pedig az SMS szám. Ide várjuk üzeneteiket, hívjanak minket, írjanak nekünk, ajánlják fel az imáikat. Valakiért, valamiért, ami fontos önöknek, és amiért szeretnék, hogy a mai napon is közösen imádkozzunk. Van is egy kedves telefonáló, akit köszönthetek. Haló, Mária Rádió.
1: Tessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a Szent Rózsa füzét felajánlom családom élő és elhunyt tagjaiért, unokáimért, gyermekeimért, különösen az úton lévő kisfiamért, a szeretet egységéért a világban, a közösségünkben, ima csoportjainkban, szeretett lelki testvéreimért, és felajánlom egy ismerősömért. Kérem a Jó Isten áldását mindannyiunk életére, és a hónap és hónap után Isten fizesse, dicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, a Jó Isten hallgassa meg a kéréseit. Üzeneteink is vannak, ezt a rózsafüzét felajánlom a gyógyulásomért, a fiam testi-lelki jólétéért, anyagi helyzete rendezéséért, legyen jó gyermekünk, hogy legyen örömünk benne, Isten fizesse, egy édesanya írja. Héten elhangzó imákat és szentmiséket felajánlom Svédországba elhunyt Bokor Domi és testvére Böske lelke üdvéért, nyugodjanak békében. Betlen falváról írta a szomszéd. Minden imát és szentmisét felajánlok elhunyt szeretteimért, minden rokonomért, adjon a Jóisten örök boldogságot nekik és az örök világosság, fényeskedjék nekik. Ezt a rózsafüzét felajánlom testi és lelki gyógyulásomért, a vizsgám sikerüljön, a családom egészségért, és boldog legyen, hogy minden egyes ember békében éljen.

0: saját magával és másokkal, Istennek legyen hála. Édesapámért, idősebb Pál Balázsért és édesanyánk lelke üdvéért imádkozunk. Felajánlom a rozsafűzért a magam és családom betegeinek gyógyulásáért, elhunyt szeretteim lelke üdvéért, lelki békéért, segítő kegyelemért, békességért a családokban, a világban, a Szentlélek kiáradásáért mindannyiunkra, Isten akaratában való megnyugvásért és fontos szándékokért, Isten fizessen, egy édesanya írja. Halló, Mária Rádió!
1: Halló, dicsétessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Én is ezt a rosszügyét szeretném ajánlani hálából, mivel holnap Szent Antal ünnepen a férjem elkezdődik, mivel az Antal nevet viselte, de 3 éve a temetőbe aludt az örök almat, nyugodjon békességbe az Úr Jézus Szent nevébe. Jézusom, bízom benned, Isten fizesse, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, a jó Isten hallgassa meg kéréseit, imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafűzét felajánlom férjem gyógyulásáért, Jézusom, hallgass meg a kérésemet, Csíksomjói Szűzanya takarjon be védő palástjával, enyhítsd a fájdalmaimat, Istenem. Ezt a rózsafűzét felajánlom hálából az eddig kapott sok kegyelemért, hozzátartozóim egészségért, halottaim lelke üdvéért, Jézusom, bízom benned. Minden imát és szentmisét felajánlok a héten Iluska tökéletes gyógyulásáért. Imádkozom, fájdalmaim, felajánlom, elhunyt szeretteimért, minden rokonomért, adjon jó Isten örök boldogságot nekik. Minden imát felajánlok lányom sikeres érettségi vizsgájáért és a betegekért, valamint elhunyt testvéreimért. Minden imát és szentmisét családomért, Zsolt fiam gyógyulásáért, családi békéért, betegek gyógyulásáért ajánlok fel, Jézusom, bízom benned. A felsorolt szándékokért és az én szándékaimért ajánlom a rózsafűzért, köszönöm. A mai imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért, Isten és a Szűzanya vigyázzon rájuk és segítse a munkájukat, imádkozom a fiamért és a család gyógyulásáért. A Jóisten és a Szűzanya segítő kegyelme könyörüljön rajtuk a világ gyógyulásáért és édesanyám lelke üdvéért is imádkozzunk. Halló, Mária Rádió! Halló! Mindörökké, amen!
1: Szeretnék már kérni a Szűzanyához, hogy adjon segítő kegyelmet, egészséget nekem a férjemnek, 5 évnek, és a húgomnak, és 3 fiúcskának az egészség. És még felajánlom édesapámnak, édesanyámnak, adjon örök nyugodalmat, és a gonosz élet távozásáig. És még felajánlom egy fiatal asszonynak, szedje meg a Szűzanya szülési ered.

Mindörökké amen, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit. A rózsafőzet felajánlom egészségért, békességért és egyetértésért. Az imát fel szeretném ajánlani a családom minden tagjáért, elhunyt szüleimért, bűneink bocsánatáért, anyagi gondok megoldásáért, unokáimért, az idegenben dolgozó gyermekekért, Jézus szent szíve, remélek és bízok benned, légy velünk minden percben, imádkozzunk együtt. Felajánlom a rózsafőzért, a családomért, a lányomért és a jó vizsgákért, valamint több fontos szándékért. Köszönöm, imádkozzunk együtt.

0: Halló, Mária Rádió!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Felajánlom ezt a rózsaszüzét a felsorolt szándékokért, és még megköszönöm a szüzanyának és az Úr Jézusnak az addig adott kegyelmeket, és még a betegségemért is, minden betegért, ajánlom a betegtársaimért is, a testvéreimért is, ajánlom a családomért is, minden jó akaratú ember és különösen alkalmas időjárásért is ajánlom békéjé, a világon s a szeretetté Jézuson bízom benned, önökkel imádkozok mindig egy állandó hallgatói küldetésből.
0: Jóisten hallgassa meg a kérését, imádkozzon közösen ezen szándékokért is. Drága jó Istenem, segítsd meg a családomat, adj egészséget és szerencsét a családunkba, és a gyermekemet óvd meg minden rossztól, és segítsd meg a diplomát, ismerjék el. Imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafüzét felajánlom hálából a kapott kegyelmekért. Istenem, te tudod, mire van szükségünk, hallgasd meg a kérésünket. Önökkel imádkozom és kérem az imád a nagycsalád segítségével az unokáim vizsgái sikeréért és elhunyt szeretteimért. Márkusz gyógyulásáért és jó orvosi eredményekért, valamint az ő egészségéért kérem a rózsafőzért. Halló, Mária Rádió!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a szentolvasót és az esti szentolvasót és a szentmisét felajánlom hálából a szűzanyának minden is, és az ő szent fiának a idáig való kapott kegyelmekért. Kérjem továbbra is az ő segítségét. És az idegenben élő gyermekemért, az ő családjáért, hogy a szűzanya óvjököt borítsa a szent palástra rá, és adjon egészséget neki. És a gonosz távozásáért, a gyógyulásomért, a hozzám tartozó halottakért, és önökért, a Mária Rádióért, a betegekért, és minden jó akaratú emberért. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, jó Isten hallgassa meg kéréseit.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, a Józsefizét és a Szentségtel szeretném ajánlni. Édesanyámnél, Iterbényinél, a lelki fordulójára, aki a Csíkszentkirályi temetővel nyugszik édesapámmal együtt, nyugodjanak békességbe az Úr Jézus Szent nevébe. Imádkozik érettük lányuk Jutka, fia Sanyika és családja, valamint nővérem Borcsa és családja. Dicsértsék az Úr Jézus Krisztusért.
0: Mindrökjemben imádkozzunk együtt, Jóisten hallgassa meg. Szent Rózsafüzét felajánlom a fiamért és az ő gyógyulásáért, műtét utáni egészségért, egy édesanyja írja. Felajánlom a rózsafüzét a családomért, hálából a kapott kegyelmekért és gyógyulásunkért, Mária írta ezt az üzenetet.

Kedves hallgatók, üresek a vonalak és a postaláda is üres, ezért lezárom ezt a mostani imaszándék fogadást. Jóisten meghallgatja kimondott és ki nem mondott kéréseinket is. Most a Magyarországi Mária Rádióhoz kapcsolunk, ahonnan közösen imádkozzuk a négy magyar nyelvű Mária Rádióval a fájdalmas rózsafűzért. Tartsanak velünk!

0: imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: A fájdalmas rózsafűzért a Kárpát-medencei Mária Rádió magyar családjaival közösen imádkozzuk. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk vérrel verítékezett. De ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied. A nagy dolgok nem következnek be könnyen, fáradtság és áldozat nélkül. Jézus szenved a Getsemáni kertben, vérrel verítékezik és buzgón imádkozik, hogy beteljesedjen a mennyei Atya akarata életében, szenvedésében és halálában. Engem is meghívott Isten a keresztségben a szentségre, a keresztény élet teljességére, a bűn és a gonoszság elleni küzdelemre. Téged kérlek, Mária, Istennek szent anyja, add meg a kegyelmet, hogy minden bűnre vezető alkalmat elkerüljek.
3: Visszaszámolok 3, 2, 1 adás.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
3: jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom!
4: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Nem veszendő ezüstön vagy aranyon szabadultatok ki az atyáitoktól rátok hagyományozott értéktelen életmódból, hanem Krisztusnak, a hibátlan és egészen tiszta báránynak drága vére árán. Jézus testét megostorozásának titkában darabokra szaggatták, és sebeiből a legszentebb vér folyik. Ez az ára az emberi lélek szabadságának, hogy ne maradjon a szenvedélyek és a bűn rabságában. Engem is meghívott Isten az Isten gyermekeinek méltóságára, hogy uralkodjam testemen és szenvedélyeimen. Téged kérlek, Mária, Istennek szent anyja, hogy buzgón járuljak a Szent Jónáshoz és az Úr testének vételéhez azért, hogy megőrizzem lelkem szabadságát.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.

0: A fájdalmas rózsafűzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak, és arcul ütötték. A teremtmény üti arcul teremtőjét, az ember kezet emel Istenére. Ez a bűn szörnyű titka, mégis Isten hallgat. A megváltó türelmes, gyengéd, irgalmas és alázatos, türelmesen vár a bűnös megtérésére. Isten engem is körülvesz türelemmel és megértéssel, és vár a szeretetemre. Téged kérlek, Mária, Istennek szent anyja, add meg a kegyelmet, hogy türelmes és megértő legyek fele barátaimhoz.
1: Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszony.

0: óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom, bocsánat.

0: A fájdalmas rózsafűzér negyedik titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Ne engem sirassatok, inkább magatokat és gyermekeiteket sirassátok. Jézus a keresztet hordozva elesik súlya alatt. Együttérzésre van szüksége, de az nem hozhatott neki vigasztalást, mert az ember bűnben él, megsérti Istent személyes és családi életében. Isten engem is a személyes bűnbánatra hív, a bűnnel való szakításra és a kölcsönös családi szeretetre. Téged kérlek, Mária, Istennek szent anyja, add meg a kegyelmet, hogy szakítsak a bűnnel, és épülésére legyek másoknak jó példámmal.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: A fájdalmas rózsafűzér ötödik titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. A kereszten Jézus felajánlja szenvedését és halálát a világ üdvösségére, vagyis értem és minden emberért. Atyától kéri a megbocsátást minden bűnösért. Ez az általános amnestia, feloldozás és kiengesztelődés. Nekem is megbocsátja Isten bűneimet, a bűnbánat és kiengesztelődés szentségében, valamint hív, hogy megbocsássak másoknak. Téged kérlek, Mária, Istennek szent anyja, hogy megbocsátó szeretettel legyek azok iránt, akik megbántanak engem.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék még a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: imádkozzál érettünk, Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Ámen.
0: A fájdalmas rózsafűzér tizedeit, az első tizedet Felvidékről, a másodikat Magyarországról, a harmadikat Erdélyből, a negyediket Magyarországról, és az ötödiket Délvidékről hallhatták. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké! Amen!

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Táncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Zalder Éva Mária üzen önöknek az angyalok citeráján. Ma Jézus szentséges szívének, holnap pedig a boldogságos Szűz Mária szeplőtelen szívének ünnepe. Szent oltárodnak színéhez borulván imádunk téged, rejtett istenség, ki által bűnmocskából megtisztulván a menny örökje lett az emberség. Mint istenember teljes váltásunkért halára szánta drága testedet. Mint békeáldozat boldogságunkért örömmel ontottad szent véredet. De nemünkhöz irgalmas szívednek nem volt elége véres áldozat. Honnyába megmaradni hű népednek kívántál testi tápla szín alatt. Hogy asztaloddal gyenge lelkeinket az üdvösséges jóban vastagítsd, s véreddel mosván újabb séreinket, szívünket szent szíveddel egyesítsd. Versegi Ferenc az Úrnak felmutatása után című versének részletét hallották. Az Úrnap nyolcadát követő péntek az egyházi év utolsó változó ünnepe, a szent szív a vallásos lélek számára Jézusnak az emberért való önfeláldozó, megváltó szeretetét állítja oda követelményül. A kultusz nyomai már a középkorban, így kódex irodalmunkban is felbukkannak. A kultuszt Alacoque Szent Margit látomásai szentesítették, a megjelenő Jézus különösen az emberi hálátlanságot fájlalta, és a szív tisztelőjének az engesztelést, a hónap első péntekén való gyónást, áldozást kötötte lelkükre. Margit mindjárt a szent szív különös oltalmában ajánlotta magát. Egy másik népszerű ábrázolás pedig Szent Faustina nővér látomásaiban született. Az irgalmas Jézus képén fénysugarakként árad az irgalmasság és a szeretet Jézus szívéből. 9. Pius pápa 1856-ban Jézus szíve ünnepét az egész egyházra kiterjesztette.

mint ahogy ez már elhangzott, a fő ünnepnapja pünkösd utáni második vasárnapot követő péntek. Ezen kívül Jézus szívét ünnepeljük minden első pénteken és június havában. A Szent Szív ikonográfiájának első jelentős hazai barokk emléke a tihanyi bencés templom oltára. A Márianosztrai hajdani pálos templom oltárképén Jézus hatalmas szívéből kereszt nő ki, jelképezvén a szeretetből vállalt halált. Olvashatjuk Bálint Sándor ünnepi kalendáriumában.

a Jézus szíve legtisztább szív egyházi népének. Dallama Nárai György, Lira Celestis című énekkönyvében jelent meg először. Kétféle szöveggel éneklik. A Jézus szíve legtisztább szív, Szemenyei, Kaposi, Római Katolikus Egyházi Énekek című könyvéből való, az Isten áldjon tünde játék, a Vale Mundus, kezdetű latin himnusz, Sík Sándor, katolikus papköltő átdolgozása. Jézus szíve, legtisztább szív, kegyelem oltára. Boldog, aki te hozzád hív, s szívét hozzád tárja. Vércsepjeid a világnak bűneit lemossák. Rólam is a gyarlóságnak tisztítsd le a foltját. Jézus szíve szelítségnek titkos iskolája, a mennyei dicsőségnek legszebb koronája. Szívemet tett szent szívedhez hasonlóvá, kérlek. Szívemet fűzd a tiédhez, jóvá, szeliddé tett. Jézus szíve, add, hogy mindig szeresselek jobban. Ha ér bőség, ha ér ínség, jó és rossz napokban. Légy te szent szív, én is tápom, légy te menedékem. A sötétben napvilágom, kincsem, dicsőségem. Jézus szíve, szűzanyának drága szép virága, az ő szíve alatt támadt lelkünk boldogsága. Jézus szíves Máriájé, hajoljatok össze, szíveinket, ha szétválnak, ti fűzzétek össze. Legyen hála az Atyának, ki minket teremtett, legyen hála Szent Fiának, ki pokoltól mentett. Hála néked, ó Szent Lélek, minden ajk ezt zengje. Hála Jézus szent szívének, mind földön, mind mennybe. Sík Sándor, Szent Pál bölcsessége című írásában ezt olvashatjuk. A keresztény emberiség szemléletében Krisztus nem csak a történelemnek, hanem az egyes ember életének is középpontja. A mindenségben elfoglalt helyzetünket lényegében az határozza meg, hogy milyen közel vagy milyen távol vagyunk az emberré lett Istenhez, a testet öltött és ma is élő Krisztushoz. Az emberiség számára egyszer jött el az időnk teljességében, az egyes ember számára azonban a kegyelem szüntelen áradásában állandóan jön. Életünk értelme, hogy ezt a felénk, hozzánk jövő Krisztust meglássuk, befogadjuk, élni engedjük magunkban. A mi Isten akarata szerepünk azonban e találkozás előkészítésében nem a szenvedőleges várakozás, hanem a cselekvő elébe menés. Krisztus jön felénk, mi megyünk Krisztus felé, hogy valahol az útnak egy Isten akarta pontján találkozzunk. Nincs fontosabb az ember életében, mint ez az út, amelyen elébe megy a feléje közeledő isteni szeretetnek. Mi ez az út? Ki mondja meg nekünk, hogyan jutunk hozzá közelebb, hogyan találkozhatunk vele? Krisztus Urunk végtelen szeretete, végtelen ember szeretete és csodálatos ember ismerete gondoskodott róla, hogy legyenek vezetőink, legyenek útmutatóink, mestereink, akik megtanítanak bennünket erre a legfontosabb tudományra. Apostolokat, prófétákat, tanítókat, szenteket küld szüntelenül, nagy számmal és nagy sokféleségben, hogy mindenki megtalálhassa azt a vezetőt, aki legjobban tud az ő lelkéhez szólni. Ezeknek a Krisztus rendelte útmutatóknak elseje és legnagyobbja a Szent Pál, az a Szent Pál, akit ő maga nevezett választott edényének, aki legelőször szólt írásaiban Krisztusról, legfontosabb levelei korábbi keletűek, mint az evangélium. Aki legelőször vitte el a fölfeszített Krisztus jó hírét az akkor ismert világ széléig, Szent Pál maga hív bennünket. Legyetek követőim, mint én Krisztusé. Félreérthetetlenül mondja nekünk, Krisztus él bennem. Pál szíve, Jézus szíve, mondja aranyszájú Szent János. Lehet-e hitelesebb,
kedvesebb, biztosabb útmutatónk ennél a szívnél. Ennek a szeretetnek gyümölcse az ő bensőséges, mély megismerése és az állandó isteni élet. Isten lakozása mi bennünk. Hozzája megyünk és lakóhelyet szerzünk nála. Ez a szeretetnek legszebb jutalma, írja Csávosi Elemér jezsuita szerzetes, a jezsuita rend magyarországi tartományfőnöke, a 20. század első felének jelentős magyar filozófiai és teológiai írója.

Versegi Ferenc, a keresztfa mellett álló szűzanya. Kesergő anyja mindenhatóknak ím a keresztfa mellett áll. Hor bűneinkért alkotónknak szent szívét gyötri a halál. Átjárja törgyanánt mejének szűzrejtekét a fájdalom. Könny árgyanánt forbús szemének mélyéből a sok síralom. Mária szeplőtelen szíve, a boldogságos szűz Mária szíve, a teljes ártatlanság, valamint a megtestesült ige és a megváltott ember iránti anyai szeretet jelképe. Tiszteletének alapja a szeplőtelen fogantatás és az istenanyaság. A Szentírásban vannak utalások Mária belső életére, szívére. A misztikusok számára Jézus iránti szeretet példaképe. 1969-ben a Jézus Szent Szíve ünnepe utáni szombatra került át a napja. A fatimai jelenésekben a szűzanya kifejezetten kérte tiszteletét és a világ fölajánlását a szeplőtelen szívének. Második János Pál 1981-ben akarta megtenni e fölajánlást. Az ellene elkövetett merénylet után a Santa Maria Maggiore-ban hangfelvételről hangzott el a fölajánlás, mert 1982-ben Fatimában, 1984-ben Rómában és 2000-ben a világegyház összes püspökeivel együtt Rómában megismételt. Az ünnep nevében két fogalomkör találkozik. A szeplő nélküliség, a bűntelenség és a szívszeretet. Mária szívét többször is említi a Szentírás. Mária pedig megjegyezte ezeket, és a szívében elgondolkodott róla. A héber gondolkodás számára a szív lébáb, a belső létfontosságú döntések szintere. Nem csupán az érzelmek átélésének helye, hanem az érzékenységé, hangulatoké, a bátorság és félelem helye, és a vágyoké, a titkos sóvárgásoké. De ez a szerv, amelyben a zsidó gondolkodás szerint a belátás, a megértés megtörténhet, s a tudatosság, a megfontolás, a dolgok közt való tájékozódási képesség, helyes ítélet, ez az emlékezés helye is, és innen fakadnak a döntések is, sőt az akarat is itt fészkel. Az Ószövetségi Biblia a szívében a tudatosan élő ember központját érti. Tarnóczi János atya szerint Jézus és Mária életünkbe való beleszövődésével az emberi történelem most már valamiképp Isten története az emberiségben. Mária felebaráti szeretete akkor ragyogott fel legfényesebben, amikor nem önmagát, hanem szent fiát, akit önmagánál is jobban szeretett, ajánlotta fel a mennyei atyának megváltásunkra. Benne a szeretet isteni erénye nagyobb és tökéletesebb volt, mint akármelyik teremtményben. Boldogító, lelkesítő, ránk nézve az Isten kegyelméből bár, mégis emberben megtestesült tökéletes szeretetet látunk ebben a szeretetlen világban. A szűzanya a legeszményibb ember. Csupa melegség, jóság, finomság, kegyelem. Isten remek műve. Az emberi méltóság megbecsülését, az igazi jámborság mértékét senki sem tanítja úgy, mint Mária. Lelki világa a szeretet legnagyobb lángolása volt. Ha Máriára figyelünk, akkor benne felfedezhetjük az új ember mintaképét. Megtanuljuk tőle egész életünket a szeretet fényében látni. Szeretetének négy vonását emeljük ki. A bizalmat, az odaadást, a megbocsátást és a gyümölcsözőséget. Dzsida Jenő, Mária szobra a kertben. A kertben áll, bús, széteső. Belepi burján, mossa eső. A szitáló lassú cseppek orhegyéről lecsepegnek. Az embereknek Krisztust adott. Az emberek közt elhagyatott. Láng Gusztáv, a szatmári születésű, ma szombathelyi irodalomtudós, ezt írja Dzsida Jenőről. Dzsida kereszténységének értelme Krisztushoz való viszonyában tárul fel, aki emberré lett, halandókhoz hasonlatossá, s ezzel megszólította a halandókat, hogy hozzá hasonlatossá váljanak.
Krisztus a földi embert és világát váltotta meg, és Dzsida nagy élménye a megváltott világ, amelynek értékei, szépségei és az általuk gerjesztett életöröm, mint egy megtisztul ebben a hitben. Krisztus földön járása óta először kapcsolják össze a nyugtalan, változékony világit az öröklét stabilitásával. Ezzel válik nyilvánvalóvá e két világ egymásra utaltsága. Olvashatjuk Molnár Gyula: Szűz Máriától kapta Jézus Krisztus emberi természetét című írásában. Valóban, az előbbi gondolatmenet szerint Szűz Mária lelkülete és az őt követő úgynevezett Máriás lelkület erényekben, lelkiségben, színekben végtelenül gazdag. Felöleli üdvösségünk legfontosabb eseményeit. E lelkület magába fogadja például a názáreti ház csendjét, a hétköznapi munkás élet egyszerűségét, Isten feltáruló országának örömét, az elutasítás fájdalmának elviselését és Isten gondolkodó és gondoskodó szeretetének felfedezését, megértését. Egy keresztény ember vagy egy nép e teljességet magába foglaló lelkiségnek általában csak egy-egy részét éli át. Azt a metszetet, amely élet állapotából fakad, de amelyben megsejthető az egész is. Isten irántunk való, valamennyiünket az üdvösségre vezető szeretetének egysége is. Írja dr. Berán Ferenc, pápai káplán, főiskolai tanár, Mária szemével nézni Jézust című cikkében. Urunk Jézus Krisztus, te meg fogod bocsátani vétkeinket, és szívünket a béke felé fogod hajlítani. Irgalmasan megóvsz az újabbi bűnöktől, s végül minden gonosztól megszabadítasz minket. S ha már majd felismerhettük, hogy Szűz Mária közbenjárására üdvösséget ajándékoztál nekünk, ahogy az első csodát is Kánában vele, az atya akaratában egyesülve tetted, akkor az egész földkerekség az egyházzal együtt fogja imádkozni az angyali üdvözletet. Helyezzük hát testünket és lelkünket a két egyesült szív erőterébe, mint a mennyország gyógyító helyére. Isten áldása kísérje a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Zalder Éva Máriát hallották, az angyalok citeráját.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Tessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Tovább megyünk a kőfalakkal, itt hagytuk abba a tegnapi nap folyamán, és azt mondtuk, hogy ezek a kapuk, amik itt le vannak írva Nehemiás könyvében, a harmadik fejezetében, az első 6 versorában, mindegyik Jézus Krisztusról beszél, mert az Úr Jézus maga mondta, hogy én vagyok az ajtó, én vagyok a juhoknak az ajtaja. Most ezen a 3 kapunk keresztül, amit itt olvastunk, 3 különböző oldalról mutatja, mondja el a Szentírás nekünk, hogy Jézus Krisztus hogyan lett kapu vagy ajtó a mi számunkra, mit jelent az a mi számunkra, hogy ő lett az ajtó, és ahogy megmondta, hogy senki sem mehet az atyához bent Jeruzsálemben, ahol Isten lakik, ahol szentség van, senki sem mehet csak ő általa. Nincs más út, nincs más kapu. De azt is mondta, hogy szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz. Ezeken a kapukon nem lehet akárhogy bejutni. Tehát vegyük sorra ezeket a kapukat. Az első a juhok kapuja. Azt olvastuk az első versben, hogy fölkelt Eljási a főpap, és a papok is építeni kezdték a juhok kapuját. A Szentírás gyakran hasonlítja az embereket a juhokhoz, a hívő embert is, és a bűnben élő hitetlen embert is. Ismerősök az olyan igék, például Izaiás 53-ban, hogy mindnyájan, mint juhok, eltévejettünk ki az ő útjára tértünk. És van egy másik, Péter levelében, olyanok voltatok, mint a tévejgő juhok. És a tévejgés mennyi mindent hordoz magában. A tévejgőnél talán az a legnagyobb baj, hogy maga sem tudja, hogy tévejek. A bűnben élő emberek legnagyobb része nem tudja, hogy bűnös. Védi magát, hogy hát azért én nem vagyok olyan, mint a többi, valamivel különb vagyok. Nem látja a tisztátalanságot, nem látja a bűnt, nem látja a veszedelmet, nem tudja, hogy milyen messzire került Istentől. Tévelyek, de ahhoz, hogy egy tévelygő jó Isten közelébe jusson, ahhoz először meg kell látni azt, hogy ő tévelyek, és nagyon is ki van téve a veszedelemnek. Mint ahogy egy eltévedt jó nagyon ki van téve nyáj nélkül és pásztor nélkül a ragadozóknak. Minden eltévedt jó, minden ember, aki Isten nélkül tévelyek, az a sátánnak a karmaiban van, és annak a vége a biztos halál. Sokan nem látják ezt, éppen azért, mert tévejetnek. Nagy kegyelem, amikor Isten valakit megvilágosít, hogy én tévelygő jó vagyok. Dávid azt írja, hogy tévelygek, mint valami elveszett jó. Keresd meg a te szolgádat. Tehát ebben benne van nem csak annak az elismerése, hogy tévelygő vagyok, hanem annak az elismerése is, hogy nem tudok hozzád találni. Keresd meg te engem. Én nem tudlak téged megkeresni. És a jónak valóban az a tulajdonsága, hogy nagyon gyámoltalan állat. Nem is lát olyan messzire, nem tud jól tájékozódni. Egyedül nagyon ügyefogyott és nagyon ügyetlen állat. Pásztorra van szüksége, és nagyon jól tudta ez Dávid, mert ő is pásztor volt. És azt mondja, hogy Uram, tévelygő jó vagyok, gyere utánam és keresd meg. Tehát nagy kegyelem, amikor valaki eddig eljut, ez már Isten munkája bennünk, hogy Uram, eltévedtem, azt sem tudom, merre van a hazafele vezető út, keresd meg. És akkor azt mondja a Szentírás, hogy azért jött az emberfia, Jézus Krisztus, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett, ezeket a tévelygő juhokat is. Hogyan keresett meg Jézus Krisztus, ez nagyon tanulságos. Ő is juha bárányá lett. Ugyanott Izaiásnál, amikor azt olvassuk, hogy mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, ki az útjára tért, a következő versben pedig azt mondja, hogy mint bárány, megnémul az őt nyírók előtt. Tehát, amikor azt olvassuk, hogy a juhok kapuja, vagy a jó kapu, akkor érthetjük azt alatta, hogy a bárány Jézus Krisztuson keresztül nyílt kapu, az ő testén keresztül. Ahogy a zsidókhoz írt levél mondja, a kárpit kétfelé nyílt a templomban, és a szentek szentjébe, mert ott volt Isten, ott lakott az Isten dicsősége, be lehetett menni, szabaddá lett az út. A kárpit az nem volt egy erős kőfal, és külsőleg az csak egy kárpit volt, de ezt mindenki nagyon jól tudta Izraelben, hogy a kárpiton túl ott lakik Isten, és oda nem lehet csak úgy belépni.
még benézni sem lehetett rajta, nem is mehetett be, csak a főpap egyszer egy évben véráldozattal. És amikor az Úr Jézus Krisztus meghalt, akkor Isten felülről az aljáig ketté szakította a kárpitot, vagyis ezt a falat. De akkor szétnyílt, kapu nyílt, ajtó nyílt, szabaddá lett az út, és így lett a bárány Jézus Krisztus kapujával. Így nyílt kapu a tévelygő bárányoknak is, akik elismerik önmagukról, hogy tévelygők, mint valami elveszett jó, akiket megkeresett Jézus Krisztus, mert azért jött, hogy megkeressen. Tehát az ő elvégzett munkáján keresztül, csak rajta keresztül, csak áldozatán keresztül lehet bejutni Istenhez. Más út nincsen. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben arra hívlak benneteket, hogy legyetek a remény, a béke és az öröm emberei, hogy béketeremtő és életet szerető legyen minden ember. Kicsi gyermekek, imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy betöltsön benneteket erejével, a bátorság és az önátadás szent lelkével. Így ez az idő is ajándék lesz számotokra, és szentségben való út az örök élet felé. Veletek vagyok, és szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. május 25-ei üzenetet hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Kézdi vásárhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Én Görgényi Tünde vagyok, és az önök ima szándékaikat fogadom. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából jelentkezem. Nem sokára el fogjuk imádkozni a jelenlévő önkéntesekkel az irgalmasság rózsafüzérét, melyet felajánlunk ma is a békéért, minden háborúnak a megszűnéséért. Imádkozunk Leó pápáért, püspökökért, a papokért. Imádkozunk a keresztények közötti egységért, a katolikus anyaszentegyházunkért, a lelki megújulásunkért. Ugyanakkor felajánljuk minden betegért, akár kórházi ágyon várják a gyógyulásukat, akár otthon lábadoznak. Vannak, akik már műtétek után gyógyulgatnak, de vannak, akik ezután kerülnek műtétre, hogy kérjük a Jóistent, hogy minden félelem, minden hiába való aggodalom megtörjön, és kérjük a Jóistent, hogy áldja meg az orvosokat, ápolókat, de ma is imádkozunk azon hallgatóinkért, akik ágyhoz, házhoz kötve hallgatnak bennünket magányosságban, egyedül létben. És hálatelt szívvel imádkozunk kedves önkénteseinkért és adományozóinkért, hogy a Jóisten fizesse vissza százszorosan a jóságukat, segítőkészségüket. Hívhatnak minket a jól ismert elérhetőségeken 0259 420 555 vagy 0359 420 555-ös telefonszámon, SMS-ben a 0758 420 555-ös számra küldhetnek imakérést, vagy a www.mariaradio.ro honlapra. És úgy látom, hogy van egy telefonáló, illetve volt. Bátorítom a kedves hallgatót, hogy próbálkozzon újra, tárcsázza valamelyik telefonszámot. Addig is üzeneteket olvasok be, amíg sikerül. A rózsafüzért felajánlom László megtéréséért, a gonosz távozásáért a családból. Jézusom, bízom benned. Közben imád kértek egy kis papírt is a teljes gyógyulásáért. Együtt fogunk imádkozni ő érte is. Édesapánkért, idős Pál Balázsért és édesanyánkért, az ők lelkük üdvéért imádkozunk. Minden elhangzott imát felajánlok minden ellenségeimért, gúnyolóimért, hitetlenekért. Hallgass meg, Uram, a kérésemet, és köszönöm, hogy megteszed. Valamiért nem sikerült kapcsolnom a kedves telefonálókat. Remélem, hogy semmi gond nincs a telefonkészülékkel. Mátyás írja Kolozsvárról a mai rózsafűzért. Felajánlom egy nagyon jó barátomért, Jankáért, és kérek mindenkit, hogy imádkozzon érte, hogy az Isten éltesse nagyon sokáig egészségben, szeretetben és egy sikeres érettségiben. A vizsgázó diákokért is imádkozunk.

rózsafüzért felajánlom gyermekeimért, gyógyulásért, sikeres vizsgáért. Jézusom, bízom benned, egy édesanyja írta. Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntöttem volna, csak éppen megszakadt valamiért. Ez már a második ilyen kapcsolat, vagy harmadik, amit próbálok élőadásba kapcsolni. Amíg próbálkozik a kedves hallgató, és nekem is sikerül, addig újabb üzenetet fogok felolvasni. Ezt a rózsafüzért felajánlom testvéremért, Péter Szilveszterért, egy éves évfordulójára, testvérei Olga és Magdi Minaságról. Ezt a rózsafüzért felajánlom külföldön dolgozó gyermekeimért, unokámért, a szűzanya Mária takarja bevédő palástjával, vigyázz rájuk és őrizd meg őket minden gonosztól, veszélytől. Jézusom, bízom benned. Szent rózsafüzért felajánlom fiamért, az ő gyógyulásáért, a műtét után egészségért, az édesanyja írta.

0: Ezt a rózsafűzért felajánlom a fiamért. A Jóisten éltesse sokáig egészségben. Kedves imatársak, kérlek hordozzátok Kata testvéremet ohászaitokban. Épp Vajudik legyen meg Istenem a te akaratod, Zsuzsa írta. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Halló, dicsőítessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, szeretettel köszöntöm.
1: Ezt a rózsafűzért szeretném ajánlni, drága jó testvérem, lelkeüdvést, akinek most a napokban egy évá, hogy elment. A Jóisten adjon nekik csendes nyugodalmat a Csíkszentkirályi temetőben férjével együtt. Köszönöm szépen, Tündika.
0: Mi is köszönjük, hogy tetszett hívni. Önnel együtt imádkozunk. Drága nővéremnek, aki mindig szeretettel hallgatja már a rádiót, felajánlom az imákat a 80. születésnapján. Adjon a Jóisten további erőt a mindennapokban a betegsége idején.
2: Halló?
0: Sajnos nem sikerült ez a kapcsolat. Imádkozzunk közösen édesanyám egészségéért, az egész család testi lelki egészségéért és édesapám lelke üdvéért. Halló, itt a Mária Rádió.
3: Kérdezzük a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Ezt a rózsafűzét fel szeretném ajánlani a családom minden egyes tagjáért, egészségért, békességért, a problémák megoldásáért, a gonosz távozásáért. Ugyanakkor felajánlom a családhoz tartozó halottak lelki üdvéért. Köszönöm szépen a lehetőséget, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását, és köszönjük, hogy velünk imádkozik. Markus gyógyulásáért, jó orvosi eredményért és az ő egészségért kérem a Szent Rózsafűzért. Köszönöm. Ezt a rózsafűzért felajánlom mindazokért, akikért imádkozni tartozom. Imád szeretnék kérni, az unokáim gyógyuljanak meg. Ezt a rózsafűzért felajánlom a beteg rokonaimért és jó magamért. Szűzanya, gyógyítson meg minden beteg embert. Jézusom, bízom benned, Melinda írta. Ezt a rózsafűzért felajánlom a szűzanyának egy sikeres szemműtétért. Köszönöm. Verunka írja, Zsögödből ezt a rózsafűzért felajánlom húgom lányának sikeres vizsgájáért, egy barátunk gyógyulásáért, Magyarországon a kórházban várja gyógyulását, a családom élő és elhunyt tagjaiért, rokonaimért, az én további gyógyulásomért, Jézusom, bízom benned. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm. Halló, élőadásban van. Igen, szeretettel köszöntöm. Mindörökké, amen.
1: Ezt a drága Szent Rózsafűzést fel szeretném ajánlani beteg családom minden egyes tagjáért. A drága jó Istennek megköszönve az esőt, hogy a kis földjeinket beáztatta a csendes esővel. Minden öreg, magányos, egyedülálló emberért, hogy a Jóisten adjon lelki erőt a mindennapok nehézségeinek kibírásához. Az ifjúságért, a vizsgálókért, a papokért felajánlom a világ békéért, és hogy a Jóisten adja, hogy a családokban Jézus szeretete uralkodjon. Önöknek kívánok egy áldott, kellemes szép hétvégét, sok szeretettel. Babi voltam Tasnádról. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, Babi néni, a hívását és a jó kívánságukat is. kérek unokám sikeres vizsgájáért, fiamért, a férjemért, a beteg leánytestvéremért, az ő leányáért, az egész családomért, a Mária Rádió összes dolgozóiért, az egész társulatért, összes papságért, püspökökért, leópápáért, a világ békéért és minden hozzám tartozó meghalt lelkiért köszönöm szépen. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm. Halló? Élőadásban van a kedves hallgató. Hogyha hall engem, akkor megoszthatja, elmondhatja az ima kérését. Halló? Tetszik-e hallani engem?
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Ezt a mai irgalmasság rózsafűzért és a mai szemlését szeretném felajánlani, mivel ma Jézus Szentsége szíve ünnepe van, a Jézus Szentsége szíve oltalmáért, és holnap...
0: Sajnos nem hallom, megszakadt. Halló? Nem tudom, elment a hangja a kedves hallgatónak. Valami történt, együtt fogunk imádkozni ezen a szép ünnepen, hogy az Úr Jézus szívéhez alakuljon a mi szívünk is, ne legyen kőszívünk. Halló, itt a Mária Rádió.
5: Halló.
0: Igen, szeretettel köszöntöm.
5: Mi tetszik az Úr Jézus Krisztus?
0: Mindörökké, amen, Margit néni.
5: Nagy szeretettel köszöntelek. Szeretném köszönteni azokat, se ajánlni ezt a rózsaszüzét, irgalmasság rózsaszüzét, akik köszöntöttek nevem napján. Áldja meg a Jóisten minnyájukat. Kicsit felszeretném ajánlani saját magam részére, testvéreki gyógyulásomért. Minden hozzám tartozó élő családtagomért, és halottaim, és jó tervém, rossz tervém, amely néni értünkébe. Mindenkiért a nagyvilágon, békesség Istentől,
0: békesség Istentől, Margit néni, köszönjük szépen, hogy velünk együtt imádkozik.

0: férjem és magam testi, lelki gyógyulásáért, egészségért imádkozom, hogy ne szoruljunk senkire. Jézusom, bízom benned. Ezt a rúzsafüzét felajánlom az ágyhoz kötött betegekért. Az összes elhangzó imát felajánlom családomért, gyermekeimért, unokáimért, békéért, bűneink bocsánatáért, tisztánlátásért, a gonosz távozásáért. Önökkel imádkozom, Jézusom, bízom benned. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntjük.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké,
1: amen. Az eléd megszakadtunk.
0: Igen, igen.
1: Ezt a mai rózsafüzért és a mai szentmisét szeretném felajánlani elsősorban Jézus szentsége szíve oltalmáért, mivel az ő ünnepje van, és holnap dicső Szent Antal ünnepe. Kérem az ő segítségüket, hogy maradjon velünk, ahogy eddig is tette, hisz minden bajban segített, ha hozzáfordultam. Valamint szeretném felajánlani családom egészségét, a drága jó szomszédaimért és minden hozzám tartozó jó szándékú emberért, a drága édesanyám és nagyszüleimért, akik a csomagközi temetőben nyugszanak, akik nagyon hiányoznak, és legfőképp a Mária Rádióért, hisz egy fénysugár a lelkemnek. Egy áldott szép napot kívánok önöknek, csomag közül voltam Erika. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, kedves Erika, köszönjük szépen a hívását. Együtt imádkozunk. A rúzsafüzért hálából ajánlom fel Istennek, a családomért, gyermekeimért, és hogy sikerüljön Dávidnak a vizsgája. Ezzel a rózsafüzérrel a szűzanya tiszteletére imádkozom, és kérem a Jóistent, az ő áldását a magyar nemzetre, és árassza ki a szent lelkét, hogy mindenkinek alázatos szíve legyen. Köszönöm. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: A mai irgalmas szolgó rózsafüzérét önökkel együtt szeretném ajánlani édesapám lelke üdvét, aki egy évet távozott el az élők sorába. Édesanyámért, ma 18 évvel, valamint a nagyszüleimért, Istvánért, Terézért és a közös halottakért, akik itt nyugodnak a gyümes felsőlöki temetőbe. Adja meg a Jóisten nekik az örök nyugodalmat és az örök világosság, fényeskedjék neki. Dicsőítsd a Jézus Krisztus. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását, együtt imádkozunk. Szent Antal megsegítő kegyelméért, fiam egészségéért és szerencsés munkájáért ajánlom fel ezt a rózsafüzért, az édesanyja imádkozik érte. A rózsafüzért felajánlom fontos szándékokért, köszönöm szépen az imát.

Halló, Mária Rádió. Halló. Igen, köszöntöm szeretettel. Igen, én hallom önt, kicsit halkan, így igaz. Tessék mondani az ima kérést. Halló? Sajnos letette a kedves telefonáló. Rózsafüzét felajánlom gyermekeimért, azok teljes gyógyulásukért, és minden betegért. Imád kérünk a munkánkra áldást és jó akaratú embereket. Halló, itt a Mária Rádió. Kérjük szépen a rádiókészüléket a háttérben kikapcsolni, és a telefonba megszólalni. Halló? Halló? Mindörökké, amen. Én is nagyon gyengén hallom önt, valószínű, hogy az idő miatt, az eső van itt, rossz idő. Igen, hallgatom önt. Halló? Sajnos nem hallom. Valószínű, hogy a rossz idő miatt van ennyi gond a telefonnal. Hiszem, hogy nem a telefonálókkal. Kérlek, Jézusom, vedd el testi fájdalmamat. Nem csodát várok, hanem csak olyan legyen, mint rég. Hozzád kiáltok, segíts engem, írta egy hallgató. Felajánlom a napi imákat segítségért, hogy jól sikerüljön ez a hétvége, békességben, szeretetben legyen a család. A mai rózsafüzér imákat felajánlom a lányomért, aki a csíkszeredai kórházban a szülészeti osztályon fekszik. Szűzanyám, bízunk benned. Egy mindennapos hallgató írta Gyergyóból. És egy utolsó telefonálót tudok meghallgatni. Halló, itt a Mária Rádió. Sajnos nem sikerült. Kedves hallgatók, lejárt az ima szándékra szánt idő. Hívjuk önöket, ha tehetik, kapcsolódjanak be az imába. Itt a Sepsiszentgyörgyi stúdió.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon feltámadta halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéseiért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az

0: egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiatnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézusom,
0: bízom benned.
1: Szent Faustina nővér,
0: könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

dicsérjétek az Urat! Boldizsár Ferenc, mikói falusi plébános műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai elmélkedésben papi témában fogunk tovább menni. A papi örömökről fogok elmélkedni. Per François Potez könyve alapján az öröm súlya papnak lenni napjainkban. Ebből szemelgetek egy pár gondolatot, és fűzök hozzá saját véleményeket, saját tapasztalatokat. Mindig nagy kihívás, hogy milyen műsorral készüljek, mire lenne leginkább szükség. Egy kicsit mindig egoista is vagyok magamnak, is tartom ezt a úgymond műsort, és a papságban való elmélyülésre hívnám meg a kedves éveket, hogy gondolkozzunk együtt arról, hogy mi az, hogy pap, mi az, hogy papnak lenni, hogyan lehet megélni ezt a különös lelkiséget, és a különlegességben megtalálni Istennek az akaratát. Hát az öröm súlyáról beszéltem az előző adásokban, hogy mennyire fontos az, hogy a pap az öröm embere legyen, hogy a pap a szeretetnek a dimenzióját mutassa meg a híveknek, és hát legutóbbi adásomban épp a pünkösdi búcsúval kapcsolatban beszéltem arról, hogy mekkora ajándék az, hogy a Szentlélek Isten vezet bennünket, és a Szentlélek Isten képesít bennünket az igazi életnek a megélésére. A valódi lelki öröm, a legtökéletesebb keresztény öröm, írja Per François Potez, az öröm súlya papnak lenni napjainkban című kötetében, az felülről van, és ezért természetfelettinek is nevezhetjük, abban az értelemben, hogy fentről származik. És meg is magyarázza, amint engem szeret az atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam atyám parancsait, és megmaradok szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, mondja Jézus, hogy az én örömöm legyen bennetek, és teljes legyen az örömötök. János evangéliumának 15. fejezete, 9-11-es versek. Belső öröm, különleges öröm. Olyan, mint egy erény, a lélek igazi szövete. Valójában ez jellemzi a keresztény embert. Szent Pál is ezt állítja elénk feladatként. Idézem, legyetek derűsek, imádkozzatok szüntelenül, adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. Tesszalonikaiakhoz írt első leveléből, 5. fejezet, 16-18-as versek. Miért van az, kedves testvéreim, hogy akár ha kávézunk is, de valami negatív témánk van, akkor utána egész nap olyan vigasztalanok vagyunk, öröm nélküliek. Nem tudunk örülni, mert lelkünket nyomasztja az a különleges beszélgetés, amelyben nem szeretet mellett döntöttünk, amelyben a saját vagy vélt igazságunk mellett kardoskodtunk, illetve negatív tapasztalatokat osztottunk meg, elmondtunk másokról rossz véleményeket, akár saját általunk megtapasztalt vélemények és tapasztalatok, vagy mások által elmondott vélemények és megélések alapján. A szeretet mellett dönteni. Az, hogy a másik miben marad, az az ő dolga, de hogy én tudjak mindig szeretetben cselekedni, szeretetben dönteni. Meghatódva olvasom Teréz anyáról, hogy élete utolsó éveiben, talán 20 éven keresztül lelki szárazságban volt. Nem érezte az örömnek a lényegét. És mégis egy tudatos döntés volt benne, hogy ő Jézust szereti, és hogy Jézus szeret bennünket. Nem mindig az érzéseink és érzelmeink alapján kell dönteni, kedves testvérek, hanem a tudatosság és a jövő szempontjából kell eldönteni az életünkben dolgokat. Hogy mi lesz 10-20 év múlva, annak a gyümölcse, amit most ültetek. És kedves testvérek, bár látszólag gyümölcstelen az életünk, mégis azt veszük észre,
amit Zorán az üres bölcsőt ringat a szél című dalában így fogalmaz meg: a fiam pont mint én, ugyanaz pont mint én. Mert az eljövendő generáció minket másol. Megdöbbenve látjuk vagy nézzük, hogy mi lesz a gyermekünkből, mennyire lázadó, mennyire önfejű, de ő csak a saját útját próbálja járni. És milyenkor, ha bepánikolunk, elfelejtünk józanok lenni, és a józanság területén elmondani és nem kioktatni a gyermekünknek azt, hogy mi a helyes, és hosszú távlatokban megtanítani, gondolkodni, akkor csak a rövid érvényesüléseket fogja nézni. Kihívásnak fog látni mindent, ami vagy sikerül, vagy nem. Legutóbb a templomom udvarán focizó gyerekek között különleges párbeszédnek voltam a tanúja. Fogadtak valami hétköznapi bagatell dolgon, de nagy pénzben, hogy 50 lej, ha berugom, 50 lej, ha nem rugod be, és az történt, hogy hát sikeres volt a gól, és akkor a másik azt mondta, hogy hát anyukámnak meg kell mondjam, hogy fogadtunk és tartozok 50 lejjel. Milyen könnyelműen fogadunk meg dolgokat, ígérünk hűséget a szerelmünknek, vagy éppen állunk be egy munkahelyre, csupán csak annak örülve, hogy jobb fizetés, vagy szebb jövő vár ránk. De mennyire kevésbé tudatosak vagyunk, hogy Istennel hozzuk meg a döntést, a hűségben kitartóak legyünk, vagy éppen önzetlenül ingyen tudjunk szeretni. Akár a fogadást elengedni, hogy hát nem kell meg, az csak játék volt. Mennyire komolyan veszünk egy játékot, és mennyire komolytalanul az életet. Krisztusban szeretett kedves testvérek, a papság témájában elmélkedve mindig megdöbbenek azon, hogy milyen gazdag az a bőséges örökség, amit Isten bíz ránk. És hogy sokszor mégis milyen elégedetlenek vagyunk, milyen hálátlanok. Mennyire vadásszuk a világnak az élvezeteit, kincseit, legyen az a pénz, a hatalom, vagy éppen a kapcsolatok terén. Hogy valakit azt szerint próbálunk meghatározni, hogy mennyi barátja van. De vajon igazi barátok ezek? Vajon igazi kapcsolatok ezek? Van-e mögötte érdek? Van-e benne számítás? Ha nem az volna az illető, aki, ha nem olyan autója volna, nem olyan munkahelye, nem olyan kapcsolata, akkor lenne ugyanez a barátság? És egyetlen egy igazi barátság van, amire érdemes építeni, az a szentek társasága, vagyis akik Istent helyezik az életük középpontjába. Mert akkor nem csalódunk a döntéseinkben, ha Istenben hozzuk meg azokat, hogy szeretni akarom a másikat, hogy a jót akarom meglátni benne, hogy a jót akarom kiszeretni belőle. És ez egy súlyos öröm, amiről a későbbiekben is fogok beszélni. Kedves testvérek, fontos lenne az, hogy mi papok tudjunk örülni. Szerintem ez az öröm az, ami a másik emberben megmarad. És ez a hivatásnak is az alapja. Amikor valaki jól érzi magát a társaságomban, amikor valaki vágyik arra, hogy újra együtt legyünk, újra beszélgessünk, elfogyasszunk egy jó kávét, megígyünk egy teát, megegyünk egy ebédet vagy egy vacsorát. Krisztusban szeretett kedves testvérek, azt gondolom, hogy az öröm nem a kényelemben, nem a luxusban, hanem a kapcsolatban van. Hogy kapcsolatban vagyok Istennel, és ezáltal kapcsolatban vagyok az emberekkel is. Az igazi öröm az egy szép öröm. Ez egy súlyos öröm. Igazi öröm. Olyan kevés igazit kapunk mostanában, akár élelmiszerben, vagy szavakban, vagy érintésekben. Igazi öröm. Amikor volt híveimhez látogatok vissza, akkor látom ezt az igazi örömet rajtuk. Akkor már nincs bennük érdek, már nem akarnak semmit a paptól, egyszerűen örülnek, hogy látják. Érdek nélkül szeretik. Hálásak. Hálásak a kapott szeretetért.
Legutóbb egy ilyen üzenetet kaptam, hogy Palbácsi, köszönjük, hogy megmutattad, milyen Istenben szeretni, és milyenben Istenben örülni. Pedig olyan kevésszer beszélek Istenről, de mégis átment a híveimhez a lényeg, ahogyan őket szerettem, hogy ott Isten volt a fontos. Istennek adtam hálát, Istennek köszöntem meg, Istenben buzdítottam, Istenben bátorítottam. Isten legyen a középpontban. Régebben, amikor a családi házakat feldíszítették, akkor mindig a főhelyre nem a saját képüket tették, hanem az Úr Jézus képét, akár a Szent Család képét, vagy a Boldogságos Szűzanya képét, de mindenféleképpen valami mintázandó dolgot, hogy valami mindig a szemük előtt lebegjen. Ma már többnyire egy jól sikerült képet, önarcképet, fotót teszünk ki, vagy épp egy tájképet a lakásunkra, hogy díszítsük a lakásunkat, de ami tulajdonképpen nem sokat üzen nekünk. Nem állít feladat elé, nem állít kihívás elé. S ezért, kedves testvéreim, a szemképek, ha lekerülnek a falunkról, akkor Isten kikopik az életünkből. Modern és tiszta lesz a lakásunk, de hiányozni fog belőle az öröm, a súlyos öröm, az igazi öröm. Ez a fajta öröm a valahol a feltámadást és az élet-halál feletti győzelmét zengő újongás. Amikor Jézus megjelenik és azt mondja, békesség nektek, a tanítványokat öröm tölti el. Tele vannak örömmel, örvendezéssel. Nem derángolt a szívünk, amikor az írásokat magyarázta. Tehát ha a hétköznapjainkban örömet keresünk, akkor ezt Istenben kell keresni. Nézzük meg egy kávézáskor is, csak idézzük a jó Isten, vagy mondjunk el egy ködösen egy mi atyánkot, nem hosszú imádság. Milyen öröm van utána bennünk. Talán furcsa érzés, hogy most a kávézó társaságot meghívom egy imádságra, de ezt az imát tovább viszik, meghatja őket, megfogja, hogy milyen jó, hogy együtt tudtunk imádkozni. Az igazság hazugság fölött aratott győzelmének a boldogsága. Ez az igazi öröm. Örvendezés, amelyet az Istenbe vetett hit és a remény tart fönn. A hit a remélt dolgok biztosítéka, írja a zsidókhoz írt levél. A remélt dolgok biztosítéka, a hit, azok bizonyítéka. Tehát hittel szólni, hittel beszélni, hittel és örömmel élni. Egyik unokatestvérem a Hargita jelzést a kocsiján hittel, reménnyel fordította le. Neki nem Hargitát jelent ez a HR, hanem hittel, reménnyel. És valahányszor én is azóta a kocsimra nézek, ez jut eszembe, hittel, reménnyel indulunk, hittel, reménnyel érkezünk, hittel, reménnyel találkozunk. Örvendezés. Ez Mária rendkívüli derűje. A vizitáció jelenetében szívem újong megváltó Istenemben. Újongani. De jó, hogy látlak. De jó, hogy vagy. De jó, hogy beszélgethettünk. De jó, hogy elmondtad nekem. De jó, hogy megosztottad. De jó, hogy együtt lehetünk. Krisztusban szeretett keres testvérek, kimaradtak ezek a be jó és milyen jó kifejezéseink, és legtöbbször csak a szomorúság hangvételét veszük magunkra, milyen kár, pedig milyen volt. És elkezdünk egyfajta nosztalgiába révedezni, milyen volt valamikor. Pedig az az igazi öröm az most is működne, de meg kell nézni, hogy akkor mi volt az örömünk forrása. Akkor jártunk templomba, minden vasárnap. Akkor, ha tiltották is, elmentünk a hittanórára. Volt egy kihívás a vallásgyakorlatunkban. Volt egy megvalósítás. És kedves testvérek, a kihívások teszik örömtelivé az életünket. Most már a sokadik olyan plébánia, ahol helyt kell álljak, mindenütt volt kihívás. Volt, ahol kihívás volt egyszerűen papnak maradni, vagy az elődöm után elvégezni a dolgokat, bizalmat építeni, de ezek a kihívások úgy örömteli vétették
azokat az együttléteket, amiket a híveim között tettem. Lett legyen az egy hétköznapi találkozás, vagy egy hivatalos iskolai találkozás, mindig ott volt a jó Isten. És ez, kedves testvérek, a létezésünk és a találkozásaink alapja, hogy legyen ott a jó Isten. Kalkutai Teréz anya, amikor egy hitetlen újságíró kísérgeti, mindig azt kéri, hogy ő a jó Isten szeretetét fogadja el. Ne az emberi cselekedeteket nézze, hogy most ápolok egy beteget, hanem ebben a betegben Isten van. Egy mögöttes látásunk legyen. Ne csak a felszínt lássuk, hanem ami a felszín alatt van. Érdekes trükköt láttam az interneten, ha valami beleesik egy zavaros vízbe, akkor úgy kell megkeresni, hogy egy átlátszó nylon zacskóba tiszta vizet öntünk, és azt a tiszta vizet abba a szennyes pocsolyába beleengedjük. És a tiszta vízen keresztül meglátjuk a tárgyat, ami beleesett a szennyes vízbe. Igen, kedves testvéreim, a hit ezt a látásmódot adja, hogy meglássam, tisztán lássak. Amikor Jézussal nézem a szenvedést, a kihívást, a megaláztatást, akkor ez történik, hogy átlátszóvá teszem a dolgokat, hogy könnyen megkapjam a dolgok lényegét. Akár egy szenvedésben is, lehet az egy hitvallás, ahogy most én szenvedek, ahogy most a másikra nézek, ahogy most elhallgatok és meghallgatom őt, ahogy most az ő kedve szerint teszek. Ez nem mindig a papi létmódon belül történik, hanem az igazi papságban, az Isten képére teremtettségünkben történik ez a találkozás. Amikor a másikban embert látok. Nem ellenséget, hanem embertársat. Talán egy szenvedőt, egy megsebzettet, aki valami miatt mindig durcás, mindig morrog, semmivel sem elégedett. De látni benne azt a szerethető embert, akit Isten szeret benne, amiért megteremtette őt. És kedves testvérek, öröm nélkül nehéz élni. Amikor időseket látogatok, és azt látom, hogy hiányzik az öröm az életükből, gondoskodnak róluk, meg is látogatják őket, de úgy igazán már nem tudják játékossá, vagy örömtelivé tenni a találkozásokat, számonkérések, vagy megaláztatások sorozata következik minden találkozásban, a megsebzettségünknek a védelmével az örömtelenné válunk. És ezért, kedves testvérek, az öröm az mindent áthídal. Tehát, hogyha örvendezve kezdek élni, szeretni, ha örülni akarok abban a találkozásban, akkor nem a bosszúságaim, nem az elégedetlenségeim fognak a hangsúlyosak lenni, hanem hogy most ott Istent képviseljem, Istent hirdessem, az ő szeretetét adjam át. Ha elfeledkezünk az újongásról, a hálaadásról, akkor az élet nehézségei szinte azon nyomban egy értelmetlen halál uralta élet szorongattatásába húznak le. Csüggettek leszünk, s ez a fajta csüggedés és lelki gyötrelem nem keresztény emberhez méltó. Enélkül az újongás nélkül előfordulhat, hogy még a teljes kétségbeesés hatalmába is keríthet, és olyankor a halálunkat kívánjuk, vagy hogy más olyant tegyen velünk, ami a halálunkat segíti. A kétségbeesés elkerüléséhez nagyon szükséges az, hogy igazi örömöket keressünk. Sokan könnyű élvezetekbe merülnek, és csak azért isznak, hogy elfelejtsék, mennyire szomjasak. De minél többet isznak, annál szomjasabbak. Ráadásul fel sem ismerik a szomjúság valódi okát. Ördögi kör ez, írja Père François Pothez a könyvében. Most, hogy erről írok, azokra a papokra gondolok, akik szörnyen szenvednek a magánytól és az unalomtól. Azokra, akik este bekapcsolják a tévét, vagy a YouTube-ot nézik, hogy elüssék az időt. Milyen szánalmas szenvedés. Ez az újongás súlyos, mert sosem veszíti szem elől a bűnterhét
és következményeit. Sosem feledkezik meg a világ szenvedésének súlyáról. Nem felejti, hogy Jézus meghalt, mielőtt feltámadt. Ez pedig a keresztény öröm valóban az igazi életet adja nekünk. Látjuk a szomorúságban az örömet, a komolyságot, a szeretet tartja fönn. Az a szeretet, amely arra ösztönöz, hogy Krisztus szenvedéséhez kapcsolódjunk. Kolosszeiekhez írt levélben Szent Pál írja, örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik testének, az egyháznak a javára. Felajánlani a közösség javára, a kapcsolataink javára, a közösségeink javára azt a fájdalmat és azt az örömet, amelyet átérzünk. Krisztusban szeretett kedves testvérek, ha felhagyunk a komolysággal és újongó örömünk kisvártatva túláradó érzelem kitörésé válik, akkor már nem lesz keresztény. Akkor már hangulat emberek leszünk. Érzelem hullámok lesznek. Nagyon sok közösséget kísért meg a kereszt botrányának kiiktatása, hogy eltűnt az életemből a szenvedés, hogy végre nincs veszekedés. De ez a botrány keresztő botrányának kiiktatása és az általa engedt dicséret nem igazi öröm. Mintha légüres térben lebegnénk. Ha nem valljuk meg Jézus Krisztust, akkor csak egy humanitárius civil szervezet lesz belőlünk, nem egyház, mondja Ferenc pápa Péter székébe való megválasztásának másnapján. Hát ezt kívánom, kedves testvérek, hogy Jézust valljuk meg az örömeinkben is, és a szenvedéseinkben is. Mert ha nem őt valljuk meg, akkor csak humanitárius civil szervezet lesz belőlünk. Halálunk napján talán elmondják, sok jót tett, bekár érte. De amikor valakit úgy temetnek, mint ahogy hallottam egy Mária rádiós műsorban is, hogy azt mondják, hogy egy igazi életörömöt, egy igazi életművészt temettünk el. És kedves testvérek, az illető egy idős asszony volt, egy szegény asszony. És mégis a temetése napja egy ünnepnappá vált. Mert az emberek ünnepelték azt a személyt, aki tudta, látta, igazán élte az életet. És aki tudott örülni, tudott hálás lenni, tudott szeretetben dönteni. Legvégül nem marad meg, hogy mit végeztünk életünkben, de az érzés, amit hagyunk magunk mögött, azt fogja meghatározni, hogy kik voltunk mi igazán. S ehhez kellenek a személyes döntések. Akár a kitartás, az elköteleződés, hogy az örömnek a forrásaivá váljunk. Nagyon sokszor csak egy munkalehetőséget látunk az egyházi alkalmazásban is, pedig ott egy nagyon nagy örömforrás van. Amikor az emberek kedvéért tehetek, amikor megdíszítem az oltárokat virágokkal, amikor elrendezek egy szőnyeget, amikor kinyitok egy ajtót, amelyen az emberek érkezhetnek, az az örömöknek a forrása. Sokszor van, hogy az emberek úgy érkeznek, hogy még zárt ajtó van, és akkor csodálkozva néznek, hogy hát ez nyitva szokott lenni. Amikor embertestvérünket is megbántjuk, vagy éppen szomorú pillanata van, akkor elcsodálkozunk, hogy hát nincsen témája, nem tud örvendeni, hát mi lett vele? És akkor két választásunk lehet. Vagy félreállunk, félreállítjuk őt, vagy megpróbáljuk örömre hangolni. A gitárt, amikor hangolom, akkor mindig azzal a céllal hangolom, hogy a közösséggel egy szépet tudjunk énekelni. Keresztény életünk is ilyen, hamar elhangolódunk, a melegtől, a hidegtől, fájdalmaktól, örömöktől, és kell néha egy finom hangolás, és erre valók szerintem a szentmisék, a hétköznapiak is akár, erre valók a mindennapi imádságaink, a finom hangolásnak a művészete, hogy újra örülni tudjunk. Van olyan hívem, aki egy teljes rózsaszidét elvégez minden nap, megvan, hogy melyik tízedet kiért, ajánlja fel, de amikor elvégezte, olyan öröm van benne, olyan súlyos öröm,
hogy bejógy el tudtam végezni az imádságokat. És mindaddig, amíg el nem végzi ezt, akár ha egy vacsoránál is ülünk, azt mondja, jaj, nekem még hátra vannak az imádságaim. Az örömeink az a elvégzett, jól végzett feladataink nyomán születnek. És ezért ne féljünk a kihívásoktól, ne féljünk a megpróbáltatásoktól, mert örömforrások azok. A Jóisten az általuk való küzdésben mutatja meg, hogy igenis célja, értelme van az életünknek. Örömforrás. Hányszor látom első péntekes betegeimen, hogy örömtelenek, és mindig kérem a hozzátartozókat, hogy kapcsolják be nekik a Mária Rádiót, ne a tévét, a rádiót. Nem muszáj képet sem lássanak, mert a lelkük kivetíti, amit hallanak. Kedves testvérek, mindannyiunknak is ajánlom ezt. Kapcsoljuk be a Mária Rádiót. Emlékszem, a régi autómban nem működött a rádió, és úgy hiányzott az a lelki társ. Most a mostani autómban nagyon tisztán vétel ez a rádió, és azt mondtam, hát ezért megérte megvenni az autót. Hogy végre hallgathatom az örömüzeneteket, hallgathatom a Mária Rádiót, a szebb-nézszebb énekeket, szebb-nézszebb gondolatokat, prédikációkat, szentmiséket. Én nagyon-nagyon sokat tanulok a Mária Rádióból, énekeket is. Van, hogy lekottázom azt az éneket, mert addig még nem hallottam. Van, hogy dúdolászom egész nap, az az én imádságom. De hogy legyen egy örömforrásunk. Legyen egy olyan örömforrásunk, ami valóban Istentől van, ami valóban Istenhez vezet, ami megtart bennünket és megerősít. Amen. Áldott rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. Az örömről elmélkedtünk, Per Franca Potes, az öröm súlya, papnak lenne a napjainkban, című könyvéből, vett gondolatokkal és a saját gondolataimmal. Örülök, hogy velem tartottak. Kívánom, hogy legyen sok örömük a mai napon is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsérjétek az Urat! Boldizsár Ferenc, mikói falusi plébános műsorát hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsi Szent Györgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Nézzétek, én valami újat viszek végbe. Már éppen készülőben van. Nem látjátok? Hitoktatással foglalkozom, kicsiknek, nagyoknak, felnőtteknek beszélek Jézus szeretetéről. Több mélypont is történt az életemben, fiatal korom óta. Úgy omlottak össze ezek a stabilnak hitbársák, mint egy kártyavár. Az életem kezdett csatatérhez hasonlítani. Istennek össze kellett törnie ahhoz, hogy valami újat tudjon kezdeni velem, hogy új utakra vezethessem. Tökéletesen átéltem a nyomorúságomat, a gyengeségemet, és hogy a saját erőmből semmire sem vagyok képes. Átadtam életemet Istennek, és kértem, hogy ő kezdjen vele valamit, mert én mindent csak elrontani tudok. És akkor váratlanul új meglátások, remények és célok kezdtek bennem felsejleni. Lassan rendeződtek a körülményeim is, és egy régen elfelejtett érzés kezdte felmelegíteni a szívemet, és ez az öröm volt. Úgy tűnt, hogy az Úr valóban belépett az életemben, mert a boldogság egyre nőtt a szívemben. Ebben az volt a csodálatos, hogy nem emberi történések függvénye volt, hanem belülről jött. Kipattant a szemembe, rácsodálkoztam a világra. Sok mindent, amit azelőtt nem igen vettem észre, az most feltűnt, hogy süt a nap, nyílnak a virágok, egy ismeretlen kisgyerek rám mosolyog az utcán. Színes bíborosnál olvastam, hogy Isten minden kalandregénynél izgalmasabb műveket ír azokkal az emberéletekkel, amelyek játékszerévé válnak, akik készséggel adják át magukat az ő váratlan kezdeményezéseinek, akik élesen figyelnek, hogy meghallják a kegyelem suttogását és a léleknek a hívogatását. Tehát igazából, amikor rábíztam az életemet Istenre, akkor kezdtek velem új dolgok történni. Ahogy átéreztem Isten szeretetét, egyszerűen vágytam arra, hogy valahogy neki szolgáljak, hogy valami szépet tegyek Istenért. Kértem is őt, hogy valami olyat adjon, ami Isten és ember szolgálat egyszerre.
1: Gál Edit, hitoktató, gondolatait hallották.

Jézusom, miért van az, hogy mind gyakrabban jut eszembe, hogy végeredményben ez a te dolgod, a te ügyed, a te vállalkozásod? Minek izgassam túlságosan magam miatta? Milyen ravasz kísértés? Mikor döbbenek végre rá, hogy nincs különbség a te ügyed és az én ügyem között? Mert te bennünk akarsz dolgozni tovább. Velünk azonosultál sikerben, sikertelenségben, egész életeddel, egész áldozatoddal. Mikor értem meg teljesen, hogy ez a kérdés lényege, hogy valóban egészen te vagyok én? Uram, egyedül csak te vagy a mindenem. Minden érted van, tedd velem, amit akarsz. Vezess, amerre akarod. Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Jézusom, ön akaratomból, szeretetedért hű akarok maradni hozzád, és mindent megtenni, amit bölcsességed én rólam határozott. Adj bátorságot, Uram, adj szeretetet, Uram, most, ebben a pillanatban. Jézusom, a tied vagyok. Bízom szavadban, hivatásomban. Ne engedd, hogy elcsükkedjek. Jézusom, neked szentelt szívemet zárd a tiédbe. Ott akarok lakni. Szíved által akarok szeretni. Ott akarok élni ismeretlenül a világ előtt, egyedül általad ismerve. A mai nap, Uram, csak egy nap. Milyen rövid idő. És ennek a napnak a szomorúságát, szenvedéseit, örömeit neked ajánlom, Uram. Történjék minden, amint te akarod. Ma a kereszten, holnap a mennyben. És tudom, hogy nem vagyok magam, mert Isten van bennem. Nem magamé vagyok, hisz mindennek a szolgája vagyok. Nem magamnak vagyok, mert az egyház jegyese vagyok. Nem magamért vagyok, mert Isten közvetítője vagyok. Nem magamtól vagyok, a semmiből. Mi vagy hát? Semmi és minden, ó pap.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai katekézisünkben Jézus szívéről szeretnék egy pár gondolatot megosztani a kedves hallgatókkal, hisz hamarosan Jézus szíve ünnepe van pénteken. Máté evangéliumában olvashatjuk a 11. fejezet 29-es versében: tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Amikor Jézus szívéről elmélkedünk, akkor nem egy testrészre gondolunk, hanem arra a végtelen szeretetre, amely Isten szívében él az emberek iránt. Jézus szíve maga az isteni szeretetnek a jelképe, amely megtestesült, közel jött hozzánk, és a kereszten teljesen odaadta önmagát. A világ tele van szíveket sebző dolgokkal, csalódásokkal, háborúkkal, önzéssel, közönnyel. Az emberek gyakran bezárják a szívüket, mert félnek az újabb fájdalmaktól. Jézus azonban megmutatja nekünk az ő nyitott szívét. A kereszten a katona lándzsája megnyitotta oldalát, és abból vér és víz folyt ki. Az egyház mindig úgy látta ezt, mint a kegyelem és az irgalom forrását. Egy hegyi faluban egy pásztornak 100 juha volt. Egy este észrevette, hogy egy hiányzik. Már sötétedett, fáradt volt, de nem nyugodott bele a veszteségbe. Elindult megkeresni az elveszett bárányt, órákig kutatott, míg végül egy szakadék szélén megtalálta a remegő állatot. A vállára vette, és örömmel vitte haza. Valaki megkérdezte tőle: miért kockáztattad az életed egyetlen bárányért? A pásztor így válaszolt: mert az az egy is az enyém volt. Így szeret minket Jézus szíve, nem tömegként lát bennünket, nevünkön szólít. Minden ember fontos számára. Ha eltévedünk, utánunk jön, ha elesünk, felemel, ha bűnbeesünk, megbocsát. A 17. században a lakok Szent Margit Mária látomásokban szemlélte Jézus szívét. Az Úr azt mondta neki: íme a szív, amely annyira szerette az embereket, hogy sebbit sem kímélt egészen odáig, hogy teljesen feláldozta magát értük. Micsoda fájdalmas vallomás! Jézus nem azért szenved, mert gyenge, hanem mert szeret. A szeretet mindig sebezhetővé teszi az embert. Aki szeret, az tud sírni, tud várni, tud megbocsátani. A második világháború idején egy fiatal katona súlyosan megsebesült. A tábori kórházban feküdt, amikor megkérdezte az ápolónőt: gondolja, hogy Isten még szeret engem? Az ápolónő elővette a nyakában függő kis keresztet, és csak ennyit mondott: nézze ezt. Ha kétsége támad, nézzen a keresztre. Aki így szeretett, az ma sem szeret kevésbé. A katona később azt mondta, hogy ez a mondat mentette meg a kétségbeeséstől. Valóban, Jézus szíve nem múltbeli emlék. Ma is dobog értünk, ma is szeret bennünket.

Nagy Miklós, a szíved hív. A szíved hív bennünket, belőle száll lobogva felénk az égi láng. A szíved ki van tárva, szíved örök titok. Szédülve zúg a lelkünk, ha szívedben nyitott. Szíved szerelmet vallott, szíved ezt hagyta ránk. S füstként szívárok felét fáradt, bágyat imánk. Szíved a bűnös szívbe önti irgalmadat, s ha újra bűnbe süllyedt, ismét hozzád tapad. Tudom én, mégsem értem ez állandó cserét, mert bűneink iszapján vergődünk mi feléd. Tudom én, mégsem értem. Szeretni hogy lehet így szerte pazarolva az égi kincseket.

Kedves Mária Rádió hallgatók, tovább megyünk, még nézzük meg, mit tanít nekünk Jézus szívem. Elsősorban tanít szeretni. Nem elég beszélni a szeretetről. Jézus szolgált, gyógyított, vigasztalt, megbocsátott. A keresztény ember szeretete tettekben mutatkozik meg. Mit tanít nekünk Jézus szíve? Megbocsátani. A kereszten ezt mondta, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. A sebzett szív könnyen megkeményedik. Jézus szíve még a bántások között is szeretni tud. Mit tanít nekünk Jézus szíve? Bízni. Sokan hordoznak félelmeket, betegség, magány, bizonytalan jövő. Jézus szíve azt mondja, ne félj, veled vagyok. Aki Jézus szívében talál menedéket, az a viharok között is békét talál. Egyszer egy hittanos csoportban a pap megkérdezte, mit mondanál Jézusnak, ha most találkoznál vele? A gyerekek sokféle választ adtak, azonban az egyik kisfiú így szólt, csak megölelném. A pap elmosolyodott, mert valójában ez a Jézus szíve tisztelet lényege, engedni, hogy Jézus szeretete átöleljen bennünket. A világ sokszor azt tanítja, hogy az erős ember nem mutat érzelmeket, nem bocsát meg, nem hajol le a gyengékhez. Jézus szíve azonban más utat mutat, a szeretet útját, az irgalom útját, az önátadás útját. Ma helyezzük családjainkat, közösségeinket, betegeinket, egész életünket Jézus szívébe. Kérjük, hogy Jézus szelíd és alázatos szíve alakíts szívünket a te szíved szerint. Tudjuk jól, hogy Jézus szíve ünnepe az egyik legmélyebb és leggazdagabb tartalmú ünnepe az egyháznak. Tulajdonképpen nem csupán egy jámborsági formáról van szó, hanem a keresztény hit lényegéről, Isten szeretetéről, amely Krisztusban láthatóvá és megtapasztalhatóvá vált. Amikor Jézus szívét tiszteljük, nem egy elszigetelt szervet tisztelünk, hanem az egész Krisztust, az Isten embert, aki emberi szívével szeretett, szenvedett, örült és sírt. Jézus emberi szíve az isteni szeretet legkézzel foghatóbb kinyilatkoztatása. Jézus szíve az Atya szeretetének a kinyilatkoztatása. A Szentírás egyik legfontosabb kijelentése Isten szeretet. Isten szeretete nem egy elvont fogalom. Az Atya nem csupán beszél szeretetéről, hanem elküldi fiát a világba. Jézus egész élete az Atya szeretetének látható jele. Amikor Jézus a bűnösökkel együtt étkezik, amikor meggyógyítja a betegeket, amikor megsíratja Lázárt, amikor megbocsát a házasságtörő asszonynak, akkor Isten szíve mutatkozik meg. Jézus maga mondja, aki engem lát, látja az Atyát. Ezért Jézus szíve tulajdonképpen az Atya irgalmának ikonja, benne szemléljük, milyen Isten valójában. És ott van ugye a megnyitott oldalnak a misztériuma. Az egyház atyák különös jelentőséget tulajdonítottak Jézus megnyitott oldalának. Ugye Ádám oldalából született Éva, az új Ádám, Krisztus oldalából pedig születik az egyház. A vér az eukarisztiára, a víz a keresztségre utal. A kereszten tehát nem csupán egy ember hal meg, hanem megszületik az új teremtés. A szentatyák szerint a lándzsa nem egyszerűen sebet ejt Krisztuson, hanem feltárja előttünk Isten szívét, mint ha Isten azt mondaná, nézzetek bele szeretete mélységébe. A kereszt ezért nem a vereség jele, hanem a szeretet végső győzelme. Jézus szíve tisztelet szorosan kapcsolódik az oltári szentséghez. A tabernákulumban ugyanaz a Krisztus van jelen, akinek a szíve a kereszten értünk dobogott. Amikor szentáldozáshoz járulunk, nem csupán kegyelmet kapunk, hanem kapcsolatba lépünk Krisztus szeretetének forrásával. A Szent Mise a megnyitott szív misztériumának jelen valóvá tétele. Minden eukarisztia azt hirdeti, Krisztus szeretete ma is élő valóság.
A mai ember gyakran úgy érzi, hogy teljesítménye alapján ítélik meg. A munkahelyen, a társadalomban, sokszor még önmagával szemben is. Jézus szíve azonban azt hirdeti, hogy Isten szeretete megelőzi minden érdemünket. Ez az evangélium legnagyobb öröme. Nem azért vagyunk szeretve, mert jók vagyunk, hanem azért lehetünk jók, mert szeretve vagyunk. Az irgalmas szeretet átalakítja az embert. Aki megtapasztalja Krisztus szeretetét, maga is irgalmassá válik. És különösen fontos ünnep ez a papok számára, hiszen hagyományosan ezen a napon imádkozunk a papság megszentelődéséért. A pap arra kap meghívást, hogy Krisztus szívének képmása legyen. Ne csupán tanítson Krisztusról, hanem Krisztus szívével szeressen. Ne csupán vezesse a rábízottakat, hanem hordozza őket imádságban. Ne csupán szolgáljon, hanem önmagát is ajándékozza oda. A hívek pedig arra hivatottak, hogy papjaikban Krisztus pásztori szeretetét fedezzék fel. Jézus szíve ünnepén, kedves Mária Rádió hallgatók, nem egy-két tárgyat, nem egy képet, nem egy szobrot ünneplünk, a szeretet misztériumát ünnepeljük. Azt a szeretetet, amely rögtől fogva az Atyában nél, amely megtestesült a Fiúban, és amelyet a Szentlélek áraszt szívünkbe. A megnyitott szív ma is ezt mondja nekünk, lásd, mennyire szeretlek. Nem azért jöttem, hogy elítéljelek, hanem hogy életed legyen és bőségben legyen. Ezért a Jézus szíve tisztelet végső soron nem más, mint belépés Krisztus szeretetének iskolájába, ahol megtanuljuk, hogy az ember igazi nagysága nem a hatalomban, hanem a szeretetben van. Jézus szentséges szíve, benned bízunk. Jézus szelíd és alázatos szíve, alakíts szívünket a te szíved szerint. Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Ditróban a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Előbb a szeretet, aztán a technika. Leó pápa megáldotta a Gaudi tervezte bazilika Jézus Krisztusról nevezett új főtornyát. A Szent Atya homíliája a Sagrada Familia bazilikáról, a földközi tenger világító tornya. 14. Leó pápa Barcelonában a szociális munkásokhoz. Minden szenvedő testvérünkben maga Krisztus van jelen. A Szent Atya beszéde a Kanári-szigetek lelkipásztoraihoz. Öleljük magunkhoz Krisztus keresztjét, és építsük az egységet.
1: Leó pápa a Sagrada Familia bazilika Krisztus tornyáról, a földközi tenger világító tornya. Az Isten szolgája Antoni Gaudi tervezte barcelonai Szent Család templomban mutatott be szentmisét Leó pápa szerdán este, majd megállította annak Krisztuson nevezett legmagasabb tornyát. Miközben őrá tekintünk, kötelezzük el magunkat, hogy felemeljük az elesetteket, megmutatva a világnak, hogy a Szent Család a világ legmagasabb temploma, amely Isten zarándok népének lépteit vezeti Katalónia földjén és a földközi tenger térségében.
2: Avui la Basilica della Sagrada Familia, en zacui in questa bella ciutat.
1: A Szent Család bazilika kitált karral fogad minket, hogy hallgassunk Isten szavára, és hogy felemeljük a tekintetünket az Atya Isten arcára, kinek dicsősége fiában ragyogott fel nekünk, amit a templom tornyai jelképeznek Barcelona városa, a vármegye, Katalónia és egész Spanyolország számára, mint az egység és a harmónia jelképe. Kezdte beszédét a pápa, majd szeretettel emlékezett elődjére, 16. Benedek pápára, aki 2010-ben megáldotta a bazilikát. E templom egyetlen épületét sok kőből emelték. Az évek során folyamatosan növekedett ugyanazon terv szerint, ám a Szent Család bazilika sokkal több, mint egy emlékmű. Építése ma is folyik, ami arra emlékeztet minket, hogy a keresztény élet egyetlen örök utazás. Mégsem befejezetlen mű, hanem épülő félben levő templom, befejezetlensége nem hiba, nem hiány, hanem inkább ígéretet fejez ki. Hálánk így elkötelezettségé válik, mivel együttműködünk Isten tervében, vagyis abban az építkezésben, amelyre ő maga hív minket, hiszen a Szentlélek temploma vagyunk. Valójában nem mi építünk templomot Istennek, hanem ő az, aki helyet ad nekünk fia szívében. Ő az, aki van, aki értünk van, neve, én vagyok, a legszentebb név, amelyet Isten Mózesnek adott az égi csipkebokorból, kinyilatkoztatva saját elpusztíthatatlan hűségét. Emberré lett, és így már velünk járó Isten, a kegyelem és a megbocsátás, az üdvösség és az új élet forrása. Ma este tehát arra emlékezünk, folytatta Leó pápa, hogy Krisztus keresztje, amely a bazilika tetején található, az utolsó keresztje, akik elsőkké válnak, a bűnösöké, akik szentekké lesznek, a halottaké, akik feltámadnak. A Szent Család bazilika mindhárom homlokzata ezt tanúsítja. A születés kapuján az első szülött lesz értünk utolsó a földi születésével, a passió kapuján áldozatával megvált minket a szenvedése által, míg a feltámadás kapuján halála által örök életet ad nekünk, és részesévé tesz minket isteni dicsőségének. Jézus Krisztus tornyára csodálattal tekintünk fel arra, aki egyedül tárja fel előttünk Isten igazságát, és a mi emberi igazságunkat is. Krisztusra tekintve megújult szemmel láthatjuk a világot. A kereszttornya ekkor valójában a szeretet zászlajává válik, mert Isten úgy szeret minket, hogy a halál eszközét a remény elévé változtatja. Jézus keresztjében hitünk a csúcsára ér, ahogyan azt a torony alján lévő felirat is hirdeti, tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus. Egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen fenség. Ez a kereszt nappal ragyog, visszatükrözve a napfényt, éjszaka pedig úgy világítja meg a várost, mint egy a földközi tengerre tekintő világító torony, hangsúlyozta a pápa. Igen, Krisztus világossága a sötétségben ragyog, még akkor is, ha a sötétség nem fogadja be. Ez az elutasítás azonban nem kevésbíti Isten szeretetét. Át kell mennünk a megfeszített szenvedésén, hogy a feltámadott dicsőséggel megvilágítson minket. Az Atya mindig arra tanított minket, hogy életet adjunk, a Fiú pedig, aki tőle kapja az életét, a Szentlélek erejével mindenkinek továbbadja azt. Ezért a kereszt az ő szeretetének fényes jele. Amikor Krisztust felemelik, felragyog csodálatos embersége, és cselekedeteink megdicsőítik Istent. Ezek a hit cselekedetei, ám a művészet kiemelkedik közülük. Maga a hit ad formát a köveknek, és értelmet az épületnek, amelyben együtt lagunk. Imáinkban tehát felfedezzük a dolgok eredeti kötelékét Istennel, aki az ég és a föld teremtője. Ő az a művész, aki ragyogásával rányomta bélyegét a kozmoszra. A saját képére teremtett ember saját géniuszával válaszol Isten művére. Így a művész a tehetséget dicséretté, az alkotói kreativitás pedig a teremtőt hirdető tanúságtételé teszi. A mélyhitű építész, Isten szolgája Antoni Gaudi ezeket a tereket azért alkotta meg, hogy elmondja az Úr életének misztériumait. Így módon egy lelki zarándoklatot kínál nekünk, amely találkozáshoz vezet a velünk született, meghalt és feltámadt Krisztussal. Halálának 100. évfordulóján Gaudira emlékezve köszönetet mondunk minden támogatónak és jótevőnek, a művészeknek és a kézműveseknek, akik közreműködtek egy olyan építészeti remekmű felépítésében, amely egyben kőből, színből és fényből készült, ékes szóló katekézis is.
2: La bellezza da questo templo ens anima a prendere cada vegada mes del nostro mestre Signor l'art de viure secondo seu evangeli.
1: E templom szépsége segítsen minket, hogy egyre jobban megtanuljuk mesterünktől és urunktól az evangéliuma szerinti élet művészetét. Miközben őrá tekintünk, kötelezzük el magunkat arra, hogy felemeljük az elesetteket, mert így mutathatjuk meg a világnak, hogy a Szent Család a világ legmagasabb temploma, amely Isten zarándok népének lépteit vezeti Katalónia földjén, zárta homíliáját Leó pápa.
0: Előbb a szeretet, aztán a technika. Leó pápa megáldotta a Sagrada Familia új tornyát. 120 ezer ember jelenlétében lélegzett lállító fény, tűzjáték és zenei kompozíció kísérte a várva várt eseményt, amelyen Barcelona szívében a 172,5 méter magasba nyúló Jézus Krisztus torony tetején a keresztel, az este sötétjében a fényeknek köszönhetően mintegy életre kelt. Mellette megjelent a bazilika legendás építőjének, Antoni Gaudinak a képe. 14. Leó pápa miután szentmisét mutatott be a templomban, megáldotta az új főtornyot. Ezzel a Sagrada Familia a világ legmagasabb temploma, amelyet június 10-én este a világhírű építész halálának 100. évfordulóján áldott meg Leó pápa. A szentmise előtt a Szentatya fölkereste a bazilika kriptájában Gaudi sírját. Az eseményen jelen volt a spanyol király, a barcelonai bíboros érsek, a bazilikában 9000 hívő, valamint a környező utcákat is megtöltő mintegy 120 ezer ember, akik óriás kivetítőkön követték az ünnepi szertartást, kezükben fehér LED fáklyákkal, melyek a zenével összehangoltan nyúltak fel és hunytak ki. A templom fiú kórusa angyali hangon dicsérte Istent és művét, majd bekapcsolódott a zenekar, végül felhangzott az orgona is. Eközben kigyúltak a fények a Jézus Krisztusról nevezett főtoronyban, csúcsán a világító keresztel, ami a jövőben csodálatos kilátást biztosít majd a látogatóknak. A bazilika mellett fénypontokból kirajzolva feltűnt az égen a katalán építész Gaudi arcképe egyik híres mondatával, előbb a szeretet, aztán a technika. Majd tűzjáték világította be az eget és a földet, megkoronázva a felejthetetlen estét.
3: 14. Leó pápa Barcelonában. Minden szenvedő testvérünkben maga Krisztus van jelen. Spanyolországi apostoli útja során 14. Leó pápa június 10-én szerdán délután 16:30 felkereste Barcelona Raval negyedét, amely a város egyik legszegényebb és társadalmi szempontból legösszetettebb része. A szegénység, a migráció és a társadalmi kirekesztettség által érintett környéken található a Szent Agusti templom, amelyet gyakran a szegények katedrálisának neveznek. Itt találkozott a Szent Atya az Egyházmegye karitatív és szociális szolgálatainak munkatársaival, önkénteseivel és támogatottjaival. A találkozó során a barcelonai Caritas képviselője ismertette a szeretett szolgálat munkáját, majd tanúságtételek hangzottak el a szenvedélybetegségek elleni küzdelemről, valamint az emberkereskedelem áldozatainak segítéséről. A résztvevők kérdéseket is intéztek a pápához, amelyekre személyes hangvételű válaszokat adott. Egy fiatal fiú Renzo kérdésére válaszolva, 14. Leó elárulta, hogy gyermekkorában nem gondolt arra, hogy egyszer pápa lesz, de már fiatalon érezte a vágyat, hogy életét Istennek szentelje. Hangsúlyozta, hogy minden gyermek Isten álma, és a legfontosabb kérdés nem az, hogy valaki milyen hivatást választ, hanem hogy akar-e Jézus barátja lenni. Jézus barátsága örömet ad, szabaddá tesz bennünket, és segít felismerni azt az utat, amelyet Isten készített számunkra, mutatott rá Leó pápa. A szenvedés problémájáról szólva, a pápa Jézus életére utalt, aki jót tett és meggyógyított mindenkit, mégis vállalta a keresztet. Kiemelte, hogy Isten a fájdalom idején nem hagyja magára gyermekeit, hanem erőt ad nekik a nehézségek hordozására. Külön szólt az idősek szerepéről is. Hangsúlyozta, hogy a nagyszülők pótolhatatlan kincset jelentenek a családok számára, ezért nem szabad, hogy az idősek magányossága és elhagyatottsága normálissá váljon. Arra buzdította a fiatalokat, hogy ugyanazzal a szeretettel gondoskodjanak időseikről, amellyel azok egykor róluk gondoskodtak. A megbocsátásról szólva felidézte Jézus szavait Péter apostolhoz. Nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A Szent Atya hangsúlyozta, hogy a megbocsátás nem a rossz igazolását jelenti, hanem azt, hogy nem engedjük, hogy a gyűlölet uralkodjon a szívünkben. Jézus azért kér bennünket a megbocsátásra, mert ez az egyetlen út Isten békéjének megtapasztalásához és lelki sebeink gyógyulásához, hangsúlyozta Leó pápa. XIV. Leó pápa a Kanári-szigetek lelkipásztoraihoz. Öleljük magunkhoz Krisztus keresztjét, és építsük az egységet. 14. Leó pápa június 11-én csütörtök délelőtt érkezett meg Barcelonából, spanyolországi apostoli útjának utolsó állomására, Las Palmas de Gran Canaria településre. A helyi Szent Anna székesegyházban találkozott a Kanári-szigetek püspökeivel, papjaival, diakonusaival, szerzeteseivel és szerzetesnőivel, szeminaristáival és lelkipásztori munkatársaival. A Szent Atyát José Mazuelos Pérez püspök fogadta, két gyermek virágot nyújtott át neki. Leó pápa a legszentebb oltári szentség kápolnában rövid imádságra vonult vissza, ezt követően pedig tanúságtételek és az evangélium felolvasása után intézett beszédet a jelenlévőkhöz. Hangsúlyozta, hogy a szeretet civilizációjának építéséhez két magatartásra van szükség, Krisztus keresztjének átölelésére és az eukarisztikus lelkiség ápolására.
2: Es una gran alegría para mí poder compartir este encuentro con ustedes.
3: A Szent Atya örömét fejezte ki, hogy együtt lehet a Kanári-szigetek egyházi közösségével, amelyben, mint mondta, visszhangra találnak a mai emberek örömei és reményei, szomorúságai és aggodalmai, különösen a szegényeké és a szenvedőké. Hangsúlyozta, hogy testvérként és atyaként érkezett közéjük, hogy megerősítse őket közös küldetésükben. Krisztusra, a szegletkőre építve együtt építeni az egyházat, összehangolni a különbözőségeket és egységben szolgálni minden embert. Beszédének középpontjába a keresztény élet két lelki magatartását állította, amelyek szerinte nélkülözhetetlenek a szeretet civilizációjának építéséhez. Az első Krisztus keresztjének átölelése. A Kanári-szigetek tengerrel körülvett világából kiindulva Szent Ágoston egyik gondolatát idézte, aki az emberi életet a hazától elválasztó tengerhez hasonlította. Az egyetlen biztos eszköz a túlpartra jutáshoz Krisztus keresztje. Senki sem kelhet át ennek a világnak a tengerén, hanem Krisztus keresztje hordozza, idézte a hippói püspököt. Át kell ölelni Krisztus keresztjét, hogy eljussunk a mennyei hazába. 14. Leó ezután rámutatott, hogy a szentek életében mindig jelen volt az Isten utáni vágyakozás, ugyanakkor a keresztvállalása is. A viharok és bizonytalanságok közepette Krisztusba kapaszkodtak, ezért tudtak eljutni a célhoz. A pápa külön megemlékezett tiszteletre méltó Antonio Vicente González kanári papról, akit a Kanári-szigetek jópásztorának neveznek, és akinek példája ma is arra ösztönzi az egyházat, hogy hűségesen tanúságot tegyen az evangéliumról. A Szent Atya háláját fejezte ki mindazoknak, akik nap mint nap a szenvedő emberek mellett állnak. Ti naponta Cirenei Simonként segítitek sok testvéreteknek hordozni életük keresztjét, mondta, megköszönve a papok, szerzetesek és lelkipásztori munkatársak szeretett szolgálatát. A második alapvető magatartásként Leó pápa az eukarisztikus lelkiség ápolását emelte ki. Felidézte a székesegyház régi hagyományát, amikor Urunk mennybe menetelének ünnepén virágszirmokat hullatnak az oltári szentség elé. Ez a gesztus arra emlékeztet, hogy földi zarándokutunk célja a Krisztussal való találkozás. Ő a keresztény élet középpontja, aki előtt térdet hajtunk, aki köré közösségként összegyűlünk, és akivel együtt önmagunkat is felajánljuk az atyának. Leó pápa hangsúlyozta, hogy az eukarisztia az egyházi egység forrása. A II. Vatikáni zsinat tanítását idézve emlékeztetett arra, hogy a hívek az eukarisztikus áldozatban nem csak Krisztust ajánlják fel az atyának, hanem önmagukat is. Ezért az eukarisztikus lelkiség ápolása egyben azt jelenti, hogy elmélyítjük az egyházi egység lelkiségét a szeretetben. Tegyük életünket Jézus imájára adott válasszá, hogy mindnyájan egy legyenek, buzdított 14. Leó. A pápa szerint a szeretet közösség lelkiségének egyik legkézzelfoghatóbb megnyilvánulása a keresztény szolidaritás. Emlékeztetett 16. Benedek tanítására, miszerint Krisztussal való egységünk egyben egység minden emberrel, akinek Krisztus önmagát ajándékozza. Ezért arra kérte a Kanári-szigetek egyházi közösségeit, hogy továbbra is a befogadás, a meghallgatás, a közelség és a gondoskodás helyei legyenek, különösen a legsebezhetőbbek számára, felidézte Jézus szavait. Éhes voltam és ennem adtatok, szomjas voltam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok. Beszéde végén 14. Leó pápa arra buzdította a Kanári-szigetek egyházát, hogy maradjon szilárdan Krisztusban gyökerezve, és bátran hajózzon tovább korunk új kihívásai között. Amikor nehézségekkel találkoznak, emeljék fel tekintetüket a Szentlélekre, és kérjék a hit, a remény és a szeretet kegyelmét, amelyek Szent II. János Pál szavaival olyanok, mint három csillag, amelyek lelki életünk egén ragyognak, hogy Isten felé vezessenek bennünket. A Szent Atya végül a boldogságos Szűz Mária, a Stella Maris, a tenger csillaga oltalmába ajánlotta a Kanári-szigetek egyházi közösségét, kérve, hogy vezesse el őket a Krisztussal való végső találkozás biztos kikötőjébe.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatóit Székelyudvarhelyről. A stúdió mikrofonjánál Gerép Anikó, technikai munkatársam Péter András. Adjunk hálát a mai szép nap, ünnepnapon, Jézus szentséges szívének az ünnepén, a mindenható Istennek, hogy megérhettük ezt a napot, ezt a szép ünnepet, hogy elhalmozott az ő szeretetével, az ő kegyelmével, hogy életben tartott bennünket. Újra együtt lehetünk, és imádkozhatunk. Felajánlhatjuk a mi imáinkat az egyéni és közös szándékainkért. Mindezt megtehetik, ha hívnak bennünket a 0259-420-555 vagy 0359-420-555-ös telefonszámok egyikét tárcsázva. Nagy-nagy szeretettel és tapintattal kérem a kedves hallgatókat, főleg azokat, akik állandó jelleggel hallgatják a rádiót, és mindig abba a hibába esnek, hogy úgy marad a készülék, tessenek kikapcsolni és utána tárcsázni. Köszönöm! Megírhatják szöveges üzenetbe a 0758-420-555-ös számra. Imádkozzunk a mai nap is az Anyaszentegyházunkért, annak a vezetőiért, szentatyánkért, püspökeinkért, papjainkért, a diakónusokért. Imádkozzunk szerzetesi és papi hivatásokért. Imádkozzunk családjainkért, az ifjúságért, a gyermekekért, a nevelőkért, a betegekért, az orvosokért, a betegápolókért. Hozzuk ide mindazokat, akik egyedül vannak, akik magányosak, és ajánljuk fel őket is, és magunkat is Jézus szentséges szívének, hogy az ő szeretete öleljen át bennünket, járja hát a mi életünket. Üzeneteink érkeztek, azokat olvasnám. Édesapánkért, idős Pál, valakiért meg ugrott az üzenetem, egy pillanat, majd folytatom, ajánljuk föl elhunyt szeretteinkért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Vacakol az internet kapcsolatunk, de köszöntök egy betelefonálót. Halló, Mária Rádió. Halló. Kedves hallgatót kérem, hogy
1: halló,
0: szóljon bele. Igen, élőadásban tetszik lenni. Halló.
1: Halló. Mit értették Jézus Krisztus?
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafüzét te szeretném ajánlani hálából a kapott kegyelmekét, bűnei bocsánatáért, családom minden egyes tagjának az egészségét, gyógyulásunkért, az én lábam gyógyulásáért, a lányom gyógyulásáért, az unokám gyógyulásáért, hálából a kapott figyelmekért, önökért, a Mária Rádió megmaradásáért, a hozzám tartozó halottaimért, világbékéért, az úton levőkért. Köszönöm szépen, dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Tartsunk együtt az imában, imádkozzunk együtt ma is önnel az ön szándékaiért, és a következő... Igen, köszönjük.

0: hogy együtt van velünk, hogy imádkozik velünk. Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából a mindenható Istennek, családomért, a kapott kegyelmekért, a szüleimért, a testvéreimért, unoka öcséimért és az unoka húgomért, valamint a kicsi unoka húgomért. Telefonálót köszöntök a vonalban. Halló, Mária Rádió. Halló.
1: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A mai rózsafűzért és a hét minden imáját fel szeretném ajánlani a gyerekem sikeres vizsgáját, a békért, a gonosztól való megszabadulásért, egészségét és anyagi gondjaink meghozásáért. Isten fizesse egy hallgató.
0: Köszönjük, hogy...
1: Jézusom, bízom benne.
0: Köszönjük, hogy hívott bennünket, és ezzel a bizalommal álljunk az Úr Jézus elé, és imádkozzunk együtt az ön szándékaiért is. Imádkozzunk a mai nap Jézus szentséges szívébe ajánlva a mi családjainkat, hogy legyen köztünk szeretet, béke, és imádkozzunk a világ békéjéért is,

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Ezt a rózsaszüzét felajánlom hálából minden kapott kegyelmekért, bűneim bocsánatáért, családomért, a vizsgázókért, köztük a kislányomért, vizsgázik ebben a hónapban, a halottainkért, szüleinkért, szüleimért, testvéreimért, és a világ békéért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt. Imádkozzunk, ajánljuk fel ezt a rózsafűzért egy családért, ahol a családapa az alkohol szenvedélyében nek az áldozata abban szenved, hogy a Jóisten adjon számára felismerést, szabadulást, gyógyulást, és adja meg a családnak a teljes békét. Imádkozzunk a mai nap a balagó diákokért, az érettségéjükért, az útválasztásukért, a pályaválasztásukért, hogy a Szentlélek vezesse ebbe a döntésbe. Telefonálunk van. Halló!
2: Halló!
1: Köszöntöm!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké!
2: Rózsafűzét, a semmiség felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákért, és a lebénó gyermekemnek a lábagyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, és a látásomért, minden jó akaratú emberekért, a család békességért, és az egész testvéreimért, a halottaimért, és a drága gyermekem nyugalmáért, a férjeméért, az örök világosság fényes kegyét nejtik, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és a háború megszűnéséért. A drága jó Istenem, hallgassa meg a könyört Istenet. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Így legyen, imádkozzunk együtt önért és az ön szándékaiért is. Imával szeretném köszönteni az én keresztlányaimat, Ágotát és Dalmát keresztelésük évfordulóján, a Jóisten áldását kérve életükre, a Jóisten vezesse őket a Szentlélek által, hogy minden nap kézen fogva az Úr Jézussal tudják járni az útjukat. Köszöntök egy betelefonálót, Halló Mária Rádió. Halló?
3: Halló?
1: Köszöntöm szeretettel.
3: Kértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: A rózsafűzért, szentmisért, s a heti összes imád felajánlom családom élő és meghalt tagjaiért. Magam betegségéből való gyógyulásért, és a családban lévő betegek gyógyulásáért, egy fontos szándékért, unokám tanulmányának sikeres elvégzéséért, önökért, a Mária Rádió megmaradásáért, a világ békéért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen. Maradjunk együtt az imában, imádkozzunk együtt. Egy mindennapos hallgató Erdélyből a mai rózsafűzéreket, szentmiséket felajánlom fontos szándékokért. Testi-lelki nyugalomért, gyógyulásért, a családom élő és elhunyt tagjaiért, Jézusom, bízom benned, köszönöm. Mátyás Kolozsvárról írja nekünk, a mai rózsafűzért és imákat felajánlom egy nagyon jó barátomért, Jankáért. Megkérek mindenkit, hogy imádkozzon érte, hogy a Jóisten éltesse nagyon sokáig egészségben, szeretetben és sikeres érettségiben. Köszöntöm az telefonnál lévő kedves hallgatót. Halló? Halló? élőadásban van a kedves hallgató
4: beleszólt. Sétessék be Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
4: Tetszik-e hallani?
1: Én hallom, tessék mondani az ima szándékot.
4: Igen. Na jó. A rózsafűzért hálából ajánlom fel az Úr Jézusnak. A megsegítő kegyelmekért felajánlom papjainkért, kantorainkért, segrestésünkért, kispapukért, és minden papbácsi, aki minden reggel, minden este szentmisét mutatnak be nekünk a Mária Rádióban. Isten fizesse, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt. A rózsafűzért felajánlom gyermekeimért, gyógyulásért, sikeres vizsgáért, Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafűzért közösen imádkozva ajánljuk föl egy fiatal családért, akik nem régiben veszítették el kisbabájukat. A Jóisten adjon nekik vigasztalódást, és gyógyítsa be ezt a sebet. A mai összes imát felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családom lelki gyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért, valamint több fontos szándékért egy hallgatón írja nekünk Erdélyből. Kedves imatársak, kérlek, hordozzátokat a testvéremet fohászaitokban, épp most vajudik, legyen meg a te akaratod. Gyergyobol Zsuzsa imádkozik velünk, és imádkozunk mi vele. Köszöntök egy újabb betelefonálót. Halló, Mária Rádió.
5: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
5: Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, Csíkszeredából László Margit néni. Én fel szeretném ajánlani ezt a rózsafűzét. Ennyi Márton Margit édesanyámé, aki a kecseti temetőbe aludta örök álmát. Nyugodjon békébe az Úr Jézus szent nevébe. Székely udvar helyen te szeretném ajánlani 3. éve Bak Mihály bátyám. Aludta az örök álmát a református temetőbe. És Csíkszeredába László Miklós férjemékinek 15-én születésnapja lenne. Nyugodjon békébe az Úr Jézus szent nevébe, és szent egyházán Simó Kinga, drága unokám, 2 árva fiút hagyott Simó László. Vagyon a Jóisten neki is csendes nyugodalmat, nagyon hiányzó lati.
1: Imádkozzunk együtt Önért és a kedves halottjaiért, hogy a Jóisten adjon nekik örök boldogságot. A kedves rádióhallgatóktól rövid időre elköszönök, de ne menjenek messze, hiszen hamarosan ezen és egyéni szándékainkért fogjuk imádkozni a rózsafűzért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Imára hívom azon hallgatókat, akik most csatlakoznak hozzánk, most kapcsolták be a rádiókészüléket, vagy csendesödnek el, tartsanak velünk, imádkozzuk együtt a fájdalmas rózsafűzért, felajánlva minden szándékért, egyéni és közös szándékainkért. A mai délutánon a kadicsfalvi Szent Anna közösség tagjai fognak vezetni bennünket az imában. Imádkozzunk együtt egymásért.

Atya, Fiú, Szentlélek nevében, Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa. Asszony.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Az

0: dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket.

Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejté.

0: üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.

üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtéke.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érett

üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel

üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejték.

mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyok között, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Az.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsánat!

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk a ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak. Asszony.

0: Egy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Isten megszent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket.

0: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden, ami kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket,

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet

0: teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd

0: szól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: csodáját. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk.

üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszony!

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenben kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászólnak irgalmadra.
0: Ó Mária, édesanyánk!
1: Eljött már a te urád,

0: boldogságos szűzanyánk.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Istenünk, te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Béke királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomjói segítő szűz,
0: könyörögj érettünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Istenünk, te Áron püspököt,
0: arra választottad,

0: tiszteltessünk, tanítása és példája, világító jel legyen mi mindannyiunk számára.
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság egy Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, az örök Atyának szíve!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, a szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, az Isten igéjével lényegileg egyesített szív!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, végtelen fölségű szív!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, Isten szent temploma!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, a magasságbelinek szent szekrénye!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, az Isten háza és a mennyország kapuja!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, a szeretet lángoló tűzhelye!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, az igazságosság és a szeretet tárháza.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, jósággal és szeretettel teljes szív.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, minden erénynek mélysége.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, minden dicséretre legméltóbb szív.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, minden szív királya és központja.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és a tudomány összes kincsei megvannak.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozzik.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindnyájan merítettünk.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú szív.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, az élet és a szentség forrása.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, gyalázásokkal

0: Mint halálig engedelmes szív.
1: Írja az nekünk.
0: Jézus szíve lándzsával átdöfött szív.
1: Írja az nekünk.
0: Jézus szíve minden vigasztalás kútfeje.
1: Írja az nekünk.
0: Jézus szíve életünk és feltámadásunk.
1: Írja az nekünk.
0: Jézus szíve békességünk és engesztelésünk.
1: Írja az nekünk.
0: Jézus szíve a bűnösök áldozatja.
1: Írja az nekünk.
0: Jézus szíve a benned reménylők üdvössége.
1: Írja az nekünk.
0: Jézus szíve a haldoklók reménysége.
1: Írja az nekünk.
0: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége.
1: Írja az nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk, Uram.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket, Uram.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus.
1: Alakíts szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Uram, hallgasd meg könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink jussanak előtte.
0: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Rózsafűzért imádkoztunk Székelyudvarhelyről, a Mária királynő kápolnájából. Hálát adunk a mindenható Istennek, hogy ennek a szent szívnek szentelhettük ezt az órát, az imánkot, magunkat és szándékainkat. A kedves kadicsomai szentelnek közösség tagjainak megköszönjük, hogy eljöttek és vezettek bennünket az imában. Énökökkel felemeltek minket a mennybe. A kedves Mária rádió hallgatóktól elköszönünk. Kívánva egy áldott délutánt, egy szép hétvégét. A mikrofonnál Geri Bonikót, technikai munkatársamot, Péter Andrást hallották.

0: Te magasztaljuk szeretett fiat szívét, és megemlékezünk arról, hogy mennyi jó téteménnyel mutatta meg szeretetét irántunk. Add, hogy ajándékaid mennyei forrásából elnyerjük bőven áradó kegyelmedet, ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány Mózes 5. könyvéből. Szeretett és kiválasztott benneteket az Úr. A 40 éves pusztai vándorlás után Mózes így beszélt a néphez. Te, az Úr, a te Istened szent népe vagy. Téged választott ki az Úr, a te Istened a föld népei közül, a maga népének. Nem azért hajlott le hozzátok és választott ki benneteket az Úr, mert számban fölötte álltok az összes népeknek, hiszen a legkisebbek vagytok minden nép között, hanem mert szeretett benneteket az Úr, és megtartja esküjét, amelyet atyáitoknak tett. Azért vezetett ki erős kézzel, és szabadított ki a szolgaság házából, a fáraónak Egyiptom királyának kezéből. Ismert föl hát, hogy az Úr a te Istened, az igaz Isten, a hűséges Isten, aki szövetséget és szeretetet az ezredik nemzedikig megőrzi azok iránt, akik szeretik és megőrzik a parancsait. Az ellenben, aki gyűlöli őt, megbünteti. Nem késlekedik, elpusztítja azt, aki gyűlöli őt. Ezért tartsd meg a parancsokat, rendelkezéseket és törvényeket, amelyet ma szabok neked, hogy kövesd őket. Ez az Isten igéje.

Szent János apostol első leveléből. Testvéreim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindenki, aki szeret, Istentől való és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert Isten a szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy éljünk általa. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte fiát bűneinkért engesztelésül. Szeretteim, ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. Isten soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és a szeretete tökéletes lesz bennünk. Abból tudjuk, hogy benne élünk, ő pedig bennünk, hogy a lelkéből adott nekünk. Mi láttuk, és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte a fiút, mint a világ üdvözítőjét. Aki vallja, hogy Jézus az Isten fia, abban az Isten benne marad, és ő is az Istenben. Megismertük a szeretetet, amelyet Isten helyezett belénk, és hittünk benne. Az Isten szeretet, és aki megmarad a szeretetben, az az Istenben marad, és az Isten ő benne. Ez az Isten igéje. Yeah.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És
0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta. Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút, senki más, csak az Atya. S az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám minnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek. Én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igények.

Talán ismerős a történet, amely szerint egy alkalommal az apostolok egy érdekes kérdést tettek fel az Úr Jézusnak, hogy van-e ebben a világban valami, ami Isten legcsodálatosabb teremtményének nevezhető. Van-e valami, amire maga az Isten is büszke? És Jézus igennel felelt. Az apostolok elkezdtek találgatni. A csillagok azok, mondta az egyik, elérhetetlen magasságokban ragyognak ránk. Mennyire tud gyönyörködni az ember a csillagos éjszakában? Jézus ezt válaszolta. Istennek van egy csodálatos alkotása, ami sokkal nagyobb a csillagnál. Egy másik apostol azt mondta, a tenger az, mérhetetlen annak a mélysége. Isten remek műve nagyobb a tengernél, válaszolta Jézus. Akkor talán a virág, szólt a harmadik, utolérhetetlenül szépek. Salamon egész díszében nem volt olyan pompás, mint egy közülük. Isten remek műve szebb a virágoknál, felelte szeliden az Úr Jézus. A negyedik a hegyekre gondolt, melyek nagyságukkal, szilárdságukkal, erejükkel megbabonázzák az embert. Isten remek műve sokkal, de sokkal nagyobb és szebb a hegyeknél, válaszolta Jézus. Meddig hallgatod még, Uram, ami balga beszédeinket? Kérdezte Péter. Mondd meg végre, mi Isten legcsodálatosabb alkotása? Isten legcsodálatosabb alkotása a szív, felelte Jézus. A szív. És mi hozzátehetjük azt is, hogy a szívek közül is a legnagyszerűbb teremtménye Istennek, Jézus szíve, akit ma ünneplünk. Hogy miért? Mert ebben a szívben soha nem alszik ki a szeretet tüze. Ezért is az egyik legszebb fohász így hangzik, Jézus szíve szeretettől lángoló szív. Talán költői képnek tűnik, de valójában kereszténységünk egyik legnagyobb igazságát fejezi ki, mégpedig azt, hogy Jézus nem közömbös az ember iránt. Az ő szeretete nem langyos szeretet, nem távoli, nem feltételekhez kötött, és nem is mulandó szeretet, hanem akárcsak az égő csipke bokor az Ószövetségben, az ő szeretete is ilyen örökké lángoló, soha el nem égő, soha el nem múló szeretet. S ha most megkérdezném, mi az, ami ide vonzotta a kedves testvéreket, akkor biztos vagyok benne, hogy nagyon sokféle válasz születne. Minden ember egy külön történet, mindenki egy külön világ. Van, aki azért jött, hogy önmagáért imádkozzon, valaki talán családi békét kér, van, aki egészségért könyörög, türelemért, erőért, van, aki a bűneire kér bocsánatot, és sorolhatnánk még tovább, és én hiszem, hogy Jézus mindannyiunkat kész az ő szívére ölelni, de ma mégis arra hívnék meg mindenkit, hogy azon túl, hogy kérünk tőle, és kérjünk bátran, szüntelenül, de akarjunk tőle tanulni is. Engedjük meg a Szent Szívnek, hogy megtanítson erre a lángoló szeretetre, arra a szeretetre, amely az ő életét jellemezte, és amellyel ő bennünket szeretett. Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, és nálam nyugalmat talál lelketek. Hívd meg Jézus bennünket ezen a szép ünnepen.
Viszont Jézus szívének szeretetét, ezt a lángoló szeretetet csak a velünk emberekkel való kapcsolatán keresztül közelíthetjük meg. A kettőt ugyanis nem lehet külön választani. És emiatt nyugodtan nevezhetjük Jézus szívét a kapcsolatok iskolájának. Tudjuk, érezzük, hogy a Földön a boldogság és a boldogtalanság nagy részben a kapcsolatok minőségén múlik. Ha az ember jó kapcsolatban van a környezetével, szeretteivel, akkor ha nehéz életkörülmények között is él, akkor is lehet boldog, mert van, akire számítania, mert szeretet veszi körül. Ha viszont megromlott kapcsolatok terhe nehezedik rá, akkor idézőjelbe téve lehet a legjobb élete a világon, akkor is boldogtalan lesz. És Jézus feltárja a titkot, az ő szentsége szívének a titkát a jó kapcsolatokhoz, és három ilyen titokról van szó. Az első így hangzik, szolgáló szeretet, és nem hatalom. Minden kapcsolatot a szeretet tesz csodálatossá, gazdaggá, termékenyé, gyümölcsözővé. Ezért is akarta Jézus, hogy Istenre, mint a szeretet Istenére gondoljunk. És Jézus nem azzal mutatta meg irántunk Isten szeretetét, hogy zsarnokoskodott, hogy hatalmaskodott felettünk, hanem pontosan azzal, hogy szolgált bennünket. Figyeljük meg más vallásokban, ahonnan hiányzik ez a fajta szolgáló szeretet, ott Isten még mindig a szigorúság, a büntetés, a bosszúállás Istene, akitől félni kell. A szeretet szolgálat kész, a hatalom uralkodik. Kapcsolatainkat is legtöbbször ez szokta megmérgezni. Az egyik ember mindig uralkodni akar a másik felett. Parancsolni akar, előírni, birtokolni. Ahelyett, hogy a szeretetet ajándékozná, ez pedig hosszú távon megfojtja a másik szemét. Ha Isten, akinek mindent köszönhetünk, aki jogosan hatalmaskodhatna, és aki valóban uralkodik a világ felett, mégis a szolgáló szeretetet választotta, hogy így közelítsen felénk, aki kész volt lehajolni és megmosni az apostolok lábát, akkor mi miért is akarunk mindig mások felett uralkodni? Megtanulhatjuk Jézustól, hogy emberi kapcsolatainkat egyedül a szolgáló szeretet gazdagítja. A második ilyen titok tettek, és nem csupán szavak. Jézus szívében szünet nélküli szeretetről beszélhetünk, és ezt ő újra és újra bebizonyította. Jézus nem csak hirdette Isten szeretetét, hanem kézzel foghatóvá is tette, megéreztette velünk. Amikor arra kér, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket, akkor ezt nem kell különösebben megmagyarázni, mert mindenki tudja, hogyan szeretett Jézus. Erről szólt az egész élete. Az emberi kapcsolatok egyik nagy csapdája, a másik nagy csapdája, pontosan a felszínesség. Ha csak a szavaimban jut kifejezésre a szeretetem, a ragaszkodásom, a törődésem, akkor idővel ezek a szavak
üressé válnak. A szeretet ugyanis állandó, mondhatjuk így is, hogy bizonyításra szorul a tettekben. Amikor egy kapcsolatban a felek megszűnnek a tettekben kifejezni a szeretetüket, akkor az a kapcsolat elindult a hanyatlás útján. És végül önátadás, és nem önmegvalósítás. Jézus teljesen átadta magát az Atya akaratának, majd feláldozta önmagát. Az eukarisztiában állandóan adja önmagát, és milyen jó lenne ezt is megtanulni tőle, ne csak kapni akarjunk, ne csak elvárni tudjunk. Ne csak önmagunkat akarjuk gazdagítani és megvalósítani. Abban a kapcsolatban, vagy abban a házasságban, ahol például azért nem fogadják el a gyermekáldást, mert előbb karriert kell építeni, előbb be kell a házat fejezni, előbb kell egy nagy telket vásárolni, és még vagy két kocsit beszerezni, vagyis az élet körülményekről kell gondoskodni, akkor ott önmegvalósításról beszélünk. Vagy ahol egy kapcsolatban, vagy akár egy házasságban mindig csak elvárják a másiktól az önfeláldozást, a mindenről lemondó szeretetet, de ők már nem hajlandók erre, az a kapcsolat előbb-utóbb zátonyra fut. Az igazi szeretet önmagát adja, és ha kell, teljesen odaadja. Kedves testvéreim, hol találkozunk Jézusunk teljesen önmagát átadó szeretetével? Nem Betlehemben, nem is a csodákban, hanem a kereszten. Amikor Jézust megostorozzák, kigúnyolják és átszúrják az oldalát, amikor a katona lándzsája megnyitja a szívét, akkor mutatkozik meg igazán ez az önátadó szeretet. Testvéreim, Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye. Az emberi szeretet gyakran csak addig tart, amíg viszonozzák. Krisztus szeretete akkor is szeret, amikor elutasítják. Akkor is megbocsát, amikor megbántják. Akkor is keres, amikor én elmenekülök tőle. Egyszer egy idős plébános meglátogatott egy férfit, aki korábban hűségesen járt templomba, de lassan hónapok óta be sem tette a lábát a templomba. És amikor ez az idős plébános meglátogatta, akkor nem kezdett el kérdéseket feltenni, nem tett szemrehányást, nem várt semmilyen magyarázatot, hanem egyszerűen csak leült a kandalló mellé, ahol élénken lobogott a tűz. Egy darabig így csendben ültek egymás mellett. Aztán a plébános a kandallóból kivett egy izzóparazsat, és félretette a kőlapra. Néhány perc múlva a parázs elvesztette vörös fényét, kihűlt és elsötétedett. A plébános ekkor visszatette a parazsat a tűz közepébe. Rövid idő múlva ismét izzani kezdett, és újra lángra kapott. A férfi hosszú csend után megszólalt: Atya, megértettem az üzenetet. Vasárnap újra ott leszek a templomban.
Testvérek, sokszor mi is ilyen parázs vagyunk. Amíg közel vagyunk Krisztus szívéhez, addig ég bennünk a hit, a remény, és ez a lángoló szeretet. De ahogy eltávolodunk tőle, lassan kihűlünk. Nem egyik napról a másikra, hanem észrevétlenül, de kihűlünk. Jézus szíve azonban mindig nyitva áll, hogy visszafogadjon bennünket a szeretet tüzébe. Amen. Hiszek az egy Istenben, testvéreim, forduljunk bizalommal Urunkhoz és jó pásztorunkhoz, Jézus Krisztushoz, akinek szentséges szíve szeret bennünket, és minden ügyünkben gondunkat viseli. Légy Urunk főpásztora, lelki pásztorainknak, szentatyánknak, püspökeinknek és papjainknak, hogy szíved szerint vezessék a rájuk bízott nyájat. Támogasd, Urunk, az államfőket, hogy az igazság és a szeretet útján irányítsák népeiket, a béke és a boldogulás felé. Hajolj le, Urunk, irgalmas szívvel a megfáradtakhoz, és könnyítsd meg számukra az élet terheit. Engedd, Urunk, hogy hívő közösségünk minden tagja megbocsátó és irgalmas szívű legyen, a Te szent szíved példája szerint. Elhunyt testvéreink szentséges szíveden leljék meg az örök nyugodalmat. Urunk, tekints irgalmasan hozzád könyörgő családodra, amely szívvel lélekkel rád hagyatkozik, és gondviselésedbe veti bizalmát. Maradj vele, éltesd és vezesd, szabadítsd meg minden bajtól. Árazd el szent szíved áldásával, aki élsz és uralkodik,

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, tekints szeretet fiat szívének kimondhatatlan szeretetére, hogy amit most neked felajánlunk, legyen kedves előtted, és bűneinkért nyújtson engesztelést Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Ő csodálatos szeretetből életét áldozta, s a keresztfán magasba emelve odaadta önmagát értünk. Majd vér és víz ömlött sebb helyéből, mely átszúrt oldalán nyílott, hogy onnét jöjjenek létre a szentségek, amelyekkel egyházát élteti. És mindenki vonzódjék az üdvözítő feltárt szívéhez, mindig örömmel merítve az élet vizéből, melyet az üdvösség forrása bőséggel áraszt. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zeng.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk.
1: Viselt szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Jenő püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, kik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyánk,

0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki össz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És
2: engesztelődjetek ki szívből egymással.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Thank you.

Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a szeretet szentség egy új csalángra szívünket, ezt kössön össze minket mindenkor szent fiaddal, és tanítson meg arra, hogy felismerjük őt testvéreinkben, aki él és uralkodik.

0: Szelíd és alázatos szívű Jézus, könyörögjünk, mindenható örök Isten, tekint szeretett fiat szívére, és arra dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót, adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Édes Jézus, az emberi nem megváltója, tekints reánk, akik oltárod előtt alázatosan leborulunk, tieid vagyunk, tieid is akarunk maradni. Hogy azonban veled szorosabban egyesüljünk, íme ma mindegyikünk készséges szívvel felajánlja magát szentséges szívednek. Sokan téged meg sem ismertek, mások parancsaidat megvetették, és eltaszítottak maguktól téged. Könyörülj mindezeken, ó jóságos Jézus, és öleld valamennyit szentséges szívedre. Légy királya, ó Urunk, ne csak híveidnek, akik sohasem pártoltak el tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Add, hogy ők is mi hamarabb visszatérjenek az atyai házba, hogy nyomorúságban és ínségben el ne vesszenek. Légy király azoknak is, akiket tévedés tart fogva, vagy szakadás választ el, s hidd vissza őket az igazság kikötőjébe és a hit egységébe, hogy rövidesen egy gyakó legyen és egy pásztor. Adj, Urunk, Anya Szent Egyházadnak biztos és teljes szabadságot, adj minden népnek békét és rendet, add, hogy az egész földkerekség egy szózattól visszhangozzék, üdv az isteni szívnek, amely által üdvösségünk támad, dicsértessék és áldassék mindörökké.

0: Áldott legyen az Isten, áldott legyen az ő szent neve, áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember. Áldott legyen Jézus neve, áldott legyen szentséges szíve, áldott legyen Jézus drága látos vére, áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben, áldott legyen a vigasztaló Szentlélek, áldott legyen Isten fölséges Anyja Mária, áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása, áldott legyen a szűz és anya neve Mária, áldott legyen dicsőséges mennybevétele, áldott legyen Szent József Mária tiszta jegyese, áldott legyen az Isten az ő angyalaiban és szentjeiben.
1: Hogy holnap van a 9. utolsó napja, este 6 órától magyar és 19:30-tól román nyelven, de holnap ünnepli a Kálvária német közösséget 11 órától a búcsús szentmisét német nyelven, vasárnap reggel 9 órakor pedig román nyelvű búcsús szentmisét tartunk itt a templomban, az egyházmegyei búcsú időpontja vasárnap 11 óra. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Yeah.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a Szatmárnémeti Kálvária templomból. Jézus szíve kilencedünk 8. szentmiséjét, melyet Schäffer Dániel, a Szatmárnémeti Székesegyház plébánusa mutatott be. A kántori szolgálatot Balaskó Balázs látta el, énekelt Glázer Vendel. Elnézést kérünk azért, hogy nem hallatták a szentmisét az elejéről, de a technika kicsit megtréfált bennünket, de örülünk annak, hogy végül is sikerült kapcsolódni ehhez a nagyon szép szentmiséhez. Jó Isten áldását kérem önökre, és nagy-nagy szeretettel hívom meg, hogy vasárnap tartsanak velünk majd a Jézus szíve búcsún, melyet 11 órától fogunk közvetíteni, előtte pedig a Rózsafűzérbe is bekapcsolódhatnak. Áldott szép estét kívánva, búcsúzunk a helyszínről, Tyukadi Beáta és Szűcs Timea, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a szatmárnémeti Kálvária templomot, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Szatmárnémeti Románia északnyugati szögletében, a Szamos folyó völgyében 126 méterrel a tengerszint felett fekszik. A Szamos egyik később kiszáradt ága által elválasztott Szatmár és Németi egyesüléséből 1715-ben lett e néven szabadkirályi várossá. Addig az 1230-as évi szabadság leveleik tanúsága szerint mindkét város, Szatmár és Németi, önálló közigazgatású, azonos jogú volt. Szatmár Németi mai földrajzi helyzete, a Szamos medrének 18. század végi szabályozása, s ezt követően a Holt medrek fokozatos megszűnése nyomán alakult ki. Szatmár városa a Szamos mellé épített királyi vár szomszédságában települt, mindkettő a Szamos két ága által körülvett területen, szigeten. Szatmár és Németi a szatmári várral együtt a tatárjárás után nem sokkal újjáépült és virágzásnak indult. Elhelyezkedése révén a magyar és az ukrán határ felől is könnyen megközelíthető határvárosnak számít. Szatmár Németi kialakulását és fejlődését nagy mértékben befolyásolta a Szamos folyó. Szatmár vára volt a Szamoson Erdély felől leúsztatott só átrakásának központja. Neve is innen ered, a Salcmart magyarosodott Szatmárra, majd lett szintén fonetikusan Szatumáre. Alföldies típusú, szélesen elnyúló település egyhangoságát fásított terek, ligetek, szamosi partfürdő enyhítik. Központja a hatalmas parkozott főtér. Szatmár Németi a római katolikus püspökségnek székhelye a Szamos jobb partján. A szatmári püspökök lakhelye és irodája 19. század közepéig a jezsuiták egykori rezidenciájában volt, amikor Hám János püspökben megfogalmazódott a rezidencia udvarában építendő Kálvária gondolata. Megtervezésével Tischler Albin csanálosi plébánost bízta meg 1844-re a Doboló Domnak nevezett magaslaton fel is épült a Kálvária kis kápolnája és a templom kertjében kialakított keresztút 14 állomása. A laza homokos talajra épített kápolna hamarosan repedezni kezdett, beomlással fenyegette. A kápolnát ezért lebontották, és 1908-ban Veszelovszky Béla építész és testvére tervei alapján hozzáfogtak a templom építéséhez. A templom alaprajza széles, négy boltszakasznyi hosszú hajóból áll, amelyet két oldalt három-három kápolnatér szegélyez, és a nyolcszög öt oldalával záródó kereszthajó és szentély csatlakozik hozzá. A középső oldalkápolnák mélyebbek, s ezáltal hangsúlyosabban szerepet kaptak. Az alaprajz másik fontos elemei a szentély mindkét oldalához szimmetrikusan csatlakozó egyszintes segrestjék. A csúcsíves stílusú kápolna egyes elemét megtartották, csúcsívesek maradtak az ablakok, gótikus példákra emlékeztet a domborművel díszített kapuzat, a két 42 méter magas torony formája és a támpillérek. A hásfálból faragott, festett szobrokkal díszített főoltár nem bizonyított állítás szerint a tiroli Stufflesser Ferdinand műhelyéből származik. A két oldalhajóban elhelyezett mellékoltárok és a szószék tölgyfából készültek. 1908. augusztus 9-én a torony két keresztjét áldották meg, majd december 12-én Boromissa püspök már a templom négy harangját szentelte meg. Az 1200 férőhelyes templomot Boromissa Tibor püspök 1909. június 6-án Jézus Szent Szíve tiszteletére szentelte fel, gondozását Szatmár püspöke a Jézus Társasága szerzetes rendre bízta. Ebből az alkalommal a templom belsejét még a régi épületből származó oltárokkal, áldozószékekkel, padokkal és szószékkel szerelték fel, és majd csak az ezt követő években került sor az új bútorzat elkészítésére. A templom hamarosan a Jézus Szíve tisztelet központjává lett, egyházmegyei zarándok helyé. Az épületet többször javították, legutóbb 2012-ben esett át teljes felújításon. 2003-ban megalakult az önálló német és román nyelvű személyi plébánia, 2013-tól pedig újra jezsuiták látják el a híveket. A műemléké nyilvánított Kálvária templomot látni kell, meg kell tapasztalni azt a csendet, nyugalmat, amit átélhet az ember az udvaron sétálva vagy beülve a padok közé. Hívek száma összesen 27.178 fő. A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Szatmári Főesperesség, Szatmári Esperesi Kerülethez tartozik. Búcsúját minden évben 9-ed előzi meg, 9 napon keresztül a legszentebb áldozaton való részvétellel készülnek a hívek az ünnep fogadására. Minden évben a Jézus szíve ünnepe utáni vasárnapon tartják az Egyházmegye búcsúját Szatmárnémeti régi főterén. A műsor a Szatmárnémeti Kálvária templom honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik önöktől Gábor Anna az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió egy fénysugára lelkednek. Székelyüdvörhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Esti mese. Kedves gyerekek! Ma este a pacsirtáról mesélek nektek. Hallgassátok szeretettel! Amikor a világ teremtése befejeződött, az öregisten szemlét tartott a teremtmények fölött, mert kíváncsi volt rá, hogyan sikerültek. Összeparancsolta a madarakat is. Jöttek is azok mindenfelől, kicsik és nagyok, ott sűrűsödtek az ég kapuja előtt. Mikor végignézett rajtuk a teremtő, akkor vette észre, hogy mindegyiknek egyforma színű a tolla. Ez így nem jó, gondolta magában. Szép, színes tollruhát kell nekik adni. El is kezdte festegetni őket. Tolakodtak a nagyok, az erősek, hogy minél előbb rájuk kerüljön a sor, hát ha annál szebbek, színesebbek lesznek. A kicsik meg félénken összebújtak, úgy vártak a sorukra. Köztük volt a kis búbos pacsirta is. Ahogy ott várakozott, egyszer csak azt látta, hogy egy szegény öregasszony baktat az úton, hátán egy nagy zsákkal. Megbotlott egy ágban, elesett, és a zsákból szerteszét hullottak a magok, amelyeket összegyűjtögetett. Alig tudott feltápászkodni szegény öregasszony. Ahogy kezdte összekaparni a magvait, a kis pacsirta odaröppent hozzá. Majd én segítek, jó asszony, mondta neki. Te csak ülj le és pihenj, majd én összecsipegetem a magjaidat. Elkezdte csipegetni a magokat vissza a zsákba. Sok volt nagyon, és bizony öreges telet, mire elkészült vele. Akkor aztán azt mondta az öreg asszonynak. Gyere, jó asszony, majd én mutatom neked az utat, hogy el ne tévedj és biztosan hazatalálj. Ott röpködött előtte az úton, így kísérte hazáig. Csak másnap reggel ért vissza az ég kapujához. Addigra a madarak már mind ott páváskodtak, begyeskedtek szebbnél szebb, színesebbnél színesebb tollruhájukban. A kis pacsirta szégyenkezve szállt le közéjük. Amikor az öregisten meglátta, a tenyerébe vette és így szólt. Kis pacsirtám, elkéstél. Már elfogyott mind az égi festék. Nem tudok neked színes tollruhát festeni. De jó tett helyébe, jót várj. Te segítettél a szegény öregasszonynak, én meg adok neked olyan kincset, ami más madárnak nincsen. Legyen szebb a hangod, mint a többinek, és tudja magasban, röptödben is szépen fütyörészni. Azóta van, hogy a pacsirta dalol a legszebben a madarak közül. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, jó éjszakát, gyerekek!
1: Kedves gyerekek, a ma esti mesét Fábián Anna Mária olvasta fel nektek.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Világnak boldog mestere, Krisztus megváltó Istenünk, Atyád fényének fénye vagy, igaz Isten az Istenből.
1: Szerelmed volt a késztetőd halandó testet ölteni, hogy új Ádámként visszaadd, mit elvesztett a vétkes ős.
0: A szerelem, mely átölel földet, tengert és csillagot, atyáknak vétkén könyörül, s bilincseinket eltörli.
1: Ó, el ne hagyja szívedet ez a nagyságos szerelem, e forrásból merítsenek a népek bűnbocsánatot.
0: Ezért nyitott a láncsa meg, ezért a tátongó sebek, hogy bűneinket mossa le az értünk csorgó vér és víz.
1: Jézus, te neked glória, szívedből kél a kegyelem, Atya s Szentlélek neked is, most és örök mindenkoron. Amen.
0: Édes uralmaddal uralkodjál ellenségeid között, Istenünk. Így szólt az Úr az én Uramhoz, jobban felül foglalj helyet, míg én ellenségeidet zsámolyul vetem lábad alá.
1: Kinyújtja az Úr Sionból hatalmad veszélyét, ellenségeid közt uralkodjál.
0: Születésed napjától tiéd a királyság, szentséges fényességben. A hajnal csillag előtt szültelek téged.
1: Megesküdött az Úr, és nem vonja vissza. Pap vagy te mindörökké, Melkizedek rendje szerint.
0: Az Úr áll a te jobbod felől, és eltiporja a királyokat haragja napján.
1: Patakból oltja útközben szomját, és újra fölemeli a fejét.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Édes uralmaddal uralkodjál ellenségeid között, Istenünk.
1: A jóságos és irgalmas Úr eledelt adott az istenfélőknek. Teljes szívemből áldom az Urat, az igazak tanácsában és közösségében.
0: Nagyszerűek az Úr művei, mindazok szemében, akik szeretik azokat.
1: Minden cselekedete dicsőséges és fönséges, és igazságossága örökre megmarad.
0: Csodatetteinek emléket állított a jóságos és irgalmas Úr.
1: Az istenfélőknek eledelt adott szövetségéről mindvégig megemlékezik.
0: Hatalmas csodákat tett népe előtt, hogy nekik adja a pogányok birtokát. Hűség és igazság, amit keze művelt.
1: Parancsai mind szilárdak, megmaradnak örökre. Hűségre és igazságra épülnek.
0: Népének szabadulást hozott, szövetséget kötött vele örökre.
1: Az ő neve szent és tiszteletre méltó. Az Úr félelme a bölcsesség kezdete.
0: Bölcsekké válnak, akik őt félik. Isten dicsősége megmarad örökre.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. A jóságos és irgalmas Úr eledelt adott az istenfélőknek. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Jézus Krisztus isteni mi voltában Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodjék,
1: hanem szolgai alakot öltve kiüresítette önmagát, az emberekhez lett hasonló. Külsejében olyan volt, mint egy ember.
0: Megalázta önmagát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig.
1: Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely felségesebb minden névnél.
0: Hogy Jézus nevére hajoljon meg minden tért, a mennyben, a földön és az alvilágban.
1: És minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit.
1: Rövid olvasmány. A végtelenül irgalmas Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, hogy Krisztussal életre keltett minket, bűneinkben halottakat is, így kegyelemből kaptátok a megváltást. Feltámasztott minket, és Jézus Krisztusban a mennyeiek közé helyezett minket, hogy az eljövendő korokban, Jézus Krisztusban kinyilvánítsa kegyelmének túláradó bőségét hozzánk való jóságából. Krisztus szeretett minket és megmosott bennünket saját vére által.
0: Krisztus szeretett minket és megmosott bennünket saját vére által.
1: Atyának, az Istennek országává és papjaivá tett bennünket
0: saját vére által.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Krisztus szeretett minket és megmosott bennünket saját vére által. Szívére és keblére ölelt minket az Úr, mert megemlékezett irgalmáról. Alleluja. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Szívére és keblére ölelt minket az Úr, mert megemlékezett irgalmáról. Alleluja. Testvéreim, forduljunk Jézushoz, lelkünk megnyugtatójához, és kérjük tőle.
0: Szeretett királyunk, könyörülj rajtunk.
1: Jézusunk, láncsával átszúrt szívedből vér és víz folyt ki, hogy megszülessék jegyesed az egyház. Tedd azt szenté és tisztává.
0: Szeretett királyunk, könyörülj rajtunk.
1: Jézus, Isten szent temploma, az emberek megöltek, de atyád újra életre keltett. Tedd egyházadat a magasságbeli szentélyévé.
0: Szeretett királyunk, könyörülj rajtunk.
1: Jézus, minden szív királya és központja, te örök szeretettel szeretsz, és jóságosan magadhoz ölelsz minket. Újíts meg mindnyájunkkal szövetségedet.
0: Szeretett királyunk, könyörülj rajtunk.
1: Jézus, békességünk és kiengesztelődésünk, kereszthaláloddal az ellenségeskedést megölted, és mint békeszerző mindenkit egyé, új emberét teremtettél. Nyisd számunkra szabad útat az Atyához.
0: Szeretett királyunk, könyörülj rajtunk.
1: Jézus, életünk és feltámadásunk, terheink megkönnyítője és lelkünk nyugalma. Vondd magadhoz a bűnösöket.
0: Szeretett királyunk, könyörülj rajtunk.
1: Jézus, te mérhetetlen szeretetedben engedelmes voltál a kereszt halálig. Támasz fel mindenkit, aki a te békédben hunyt el.
0: Szeretett királyunk, könyörülj rajtunk.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
0: miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mindenható Istenünk, dicsőítve magasztaljuk szeretett fiat szívét, és megemlékezünk arról, hogy mennyi jótéteménnyel mutatta meg irántunk való szeretetét. Add, hogy ajándékaid mennyei forrásából, szeretett fiat szívéből elnyerjük bőven áradó kegyelmedet. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
2: Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Két igazságot ne feledj el. Isten bízik benned, és Isten nem kényeztet el téged, mondta Basilius Schenger OSB.

Békesség Istentől, kedves hallgatóink, a Mária Rádió református félóráját hallják, a mikrofon mögül Köteles László köszönti önöket. Vannak történetek, amelyeket annyiszor hallottunk már, hogy szinte kívülről tudjuk őket. Ismerjük a szereplőket, tudjuk a cselekményt, sőt, még a befejezést is. Mégis vannak olyan részletek ezekben a történetekben, amelyek fölött könnyen elsiklunk, talán észre sem vesszük azokat. A mai műsorunkban a jól ismert tékozló fiú történetének egyik ilyen részleténél állunk meg. Áldott rádiózást!

míg valójában azonban az egész evangélium egyik legmélyebb üzenetét hordozza magában. Ez a mozzanat pedig nem más, mint egy futó ember, egy futó, rohanó apa képe. Engedjék meg, hadd kérdezzem meg önöktől, mikor láttak utoljára egy idős, tekintélyes embert teljes erejéből az utcán futni? Valószínűleg nem mostanában, de ha mégis, biztosan valami rendkívüli oka volt annak, hogy ezt megtette. Jézus korában ez még különösebb látvány volt. A Közel-Kelet társadalma rendkívül tisztelte az időseket. Egy család főtekintélye szinte sérthetetlen volt. Az idősebb férfiak hosszú ruhát viseltek, méltóság teljesen jártak, nem siettek. A futás a gyermekek, a szolgák és a katonák dolga volt. És ebben a társadalomban Jézus egy olyan képet fest a hallgatói elé, amely szinte sokkoló lehetett. Egy apa meglátja a fiát, aki otthagyta őt, felemeli a ruháját és futni kezd felé. Nem sétál, nem vár, nem szolgákat küld elé, hanem ő maga kezd el futni. Ez a kép Jézus tanításában az Isten hozzáállásáról beszél. Egy olyan Isten képét állítja elénk, aki képes félretenni minden emberi elképzelést a méltóságról azért, hogy elérje az elveszett embert. A történet egyik legszebb mondata így hangzik. Amikor még távol volt, meglátta őt az apja. Gondolhatnánk azt, hogy egy véletlen pillantás műve az, hogy a történetbeli apa látja, hogy a tékozó fia kullog hazafelé. De a kép szinte filmszerű. Az idős ember reggel kilép a házból, körbenéz. Este ismét körbenéz, másnap újra és újra és újra, napokon, heteken, talán éveken át várja az ő fiát. Miről beszél ez a kép? Arról, hogy a fiú lemondott ugyan az apjáról, de az apa nem mondott le a fiáról. Az ember nagyon könnyen belesétál abba a csapdába, hogy elkezd arra gondolni, elkezdi úgy érezni, mintha az Isten megfeledkezett volna róla. Ez nem hitetlenséget jelent, hanem csalódottságot. Van mögötte egy imádság, amire úgy tűnik nem érkezett válasz, van mögötte szertefosztott reménység, be nem teljesült várakozás. A pszichológusok szerint az ember egyik legmélyebb fájdalma az elhagyatottság érzése. Az a gondolat, hogy senki sem figyel ránk, senki sem vár bennünket, senki sem keres. Jézus viszont azt mondja, van valaki, aki figyeli az utat, van valaki, aki vár ránk. Van valaki, aki még akkor sem mond le rólunk, amikor mi már lemondtunk saját magunkról. A történet szerint tehát a fiú még távol volt, mikor az apja elkezd futni elé. Nem ért még haza, nem rendezett még el semmit, nem tette jóvá a hibáit, de az apa már elindult, és a fia is elindult. És talán ez az egész történet egyik legfontosabb üzenete. Sokan azért nem közelednek az Istenhez, mert előbb rendbe akarják tenni önmagukat. Sokan gondolják azt, hogy előbb jobb emberré kell válni, előbb teljesen meg kell változni, méltóvá kell lenni arra, hogy az Isten előtt megállhassunk. Ez olyan, mintha valaki azt mondaná, hogy először meg kell gyógyuljon, hogy majd azután elmehessen az orvoshoz. A fiú elindul hazafelé. Az új szövetség nyelveit különösen érdekes. A fiú indulására a görög szöveg az anisztemi szót használja. Ez egyszerre jelenti azt, hogy valaki feláll és elindul, de ugyanebből a szóból ered a feltámadás kifejezése is. Ezért is mondja a történetbeli apa a nagyobbik fiának, hogy a testvére meghalt, de feltámadott. Sokan úgy gondolják, hogy az élet abból áll, hogy mindenünk megvan, mindenhez hozzájutunk. Az igazi élet viszont nem ott kezdődik, hogy mindenem megvan, sőt annál több is, mint a minden, hanem ott, amikor az ember visszafordul és elindul hazafelé, az atyai ház felé. Korunk egyik legnagyobb paradoxona, hogy soha nem volt még ennyi kapcsolatunk, és talán soha nem volt mégis ennyi magányos ember. Több száz ismerős, több ezer követő az úgynevezett social media oldalain, mégis egyre többen érzik úgy, hogy valójában senki sem ismeri őket. Számos nemzetközi kutatás mutatja, hogy a tartós magány ugyanolyan káros lehet az egészségre, mint a dohányzás, vagy éppen az elhízás. Az ember ugyanis kapcsolatokra lett teremtve. A tékozó fiú története valójában nem elsősorban a pénzről szól, nem is az erkölcsi bukásról, hanem a megszakadt kapcsolatról. A fiú miközben elszakadt az apjától, saját magát is elveszíti. Ez az ember mai tragédiája is. Miközben elszakadunk az Istentől, mert szeretnénk a saját magunk életét élni, megtalálni, saját magunkat veszítjük el. Érdekes megfigyelni, hogy a fiú útközben beszédet készít, amit majd el fog mondani az apjának. Kész a magyarázat, a magyarázkodás, kész a védekezés és a beismerés.
Pontosan úgy tesz a fiú, mint ahogy mi szoktunk tenni, hiszen az ember ösztönösen elkezd magyarázkodni, elkezdi igazolni saját magát, hogyha valami történik. Az apa azonban, figyeljük meg, nem tart kihallgatást, nem kérdezi, hogy hol voltál, mire költötted a pénzedet, miért tette.

kikkel voltál, miért nem hallgattál rám? A történetbeli apa semmit sem kérdez, hanem átöleli a bukás szagától bűző gyermekét. Isten célja nem a megszégyenítés, hanem a helyreállítás, a kapcsolat helyreállítása. Úgy tűnik, hogy a fiút még mindig marcangolja az önvád. A vád mindig a múltban tart, a kegyelem mindig jövőt ad. A történetben az apa szeretete megelőzi a fiú vallomását, és ez a kegyelem lényege. A fiú messzire ment, az apa még messzebbre ment utána. A fiú elveszítette önmagát, az apa visszaadja az identitását. A fiú szolgaként akart hazatérni, az apa fiúként fogadta vissza. Az Isten kegyelme nem érdem, nem teljesítmény szerint működik, hanem a szerint, a szeretet szerint, amely képes volt a keresztig elmenni, hogy Isten újra magához ölelhessen bennünket, tékozló gyermekeit. Ma is vannak olyanok, akik úgy érzik, túl messzire kerültek, de ezzel az állapottal nem tudnak mit kezdeni, nincs erejük elindulni. Vannak, akik az elkövetett hibákra tudnak csak nézni. A tékozló fiú története azonban azt üzeni, nem az a kérdés, milyen messzire jutottunk, hanem az, hogy hajlandók vagyunk-e elindulni hazafelé, annak az ölelő karja felé, aki már régóta vár minket. Mert amikor az ember egyetlen lépést tesz Isten felé, gyakran felfedezi, hogy Isten már régóta úton van felé. Nem közömbösen, nem távolságtartóan, hanem szeretettel.

0: Csendes percek.
1: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió református félórájának csendes perceiben nagy tiszteletű Horváth Géza igehirdetése egy fontos kérdést tesz fel nekünk. Szolga vagy fiú? A mai világban is erre a kérdésre kell megadjuk a választ. Hallgassuk hát nagy tiszteletű Horváth Géza igehirdetésének részleteit.
2: Isten igéjét hallgassuk meg, testvérek, a Galatákhoz írt levél 4. fejezetéből, a 4. fejezet 4., 5., 6. és 7. verséből olvasom. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagyunk, Isten elküldötte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atya. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Amen. Mikor ennek az igének a tanulmányozásához hozzákezdünk, legyen előttünk egy akkori, vagy akár egy mostani nagy uraságnak, vagy gazdaságnak a képe. Annak van egy gazdag tulajdonosa, és ebben a gazdaságban sokféle ember van. Vannak szolgák, akkor még voltak rabszolgák is, állítólag ma is van ilyen, hogy modern rabszolgaság. Aztán lehetnek ott vendégek, átutazók, barátok, bárki lehet, de ebben a gazdaságban, vagy uraságban, bárhol, azért van valaki, akinek a viszonya és jogállása különleges, ez pedig a fiú, a tulajdonosnak a fia. Lehet ott sokféle cím, beosztás, titulus, de aki fiú, annak teljesen más a tulajdonoshoz való viszonya és jogállása. És testvérek, Jézus Krisztus is használja ezt a képet, és Pál apostol is nagyon szereti használni itt a Galata levélben különösen. Majd olvassuk el a 3. fejezetben is, ezzel foglalkozik. Ő az ő népét akarja menteni. Ezzel, amikor azt mondja, hogy testvérek, ezzel a dologgal kell szembesülnötök, hogy szolgák vagytok, vagy fiak. És tulajdonképpen az köti össze ezt a kettőt, hogy mi a te jogállásod, mi a te helyzeted ott, ahol vagy. És hogyha most lefordítjuk a mi nyelvünkre, akkor az az ige üzenete, hogy Istennel kapcsolatban, az Isten előtt mi a te jogállásod, mi a te helyzeted. Ki vagy te? Kie vagy te Istennek? Mi vagy te ott az atyai házban? Fiú vagy, vagy pedig szolga, vendég, barát, bárki? Mert csak ez a két kategória van. Teljesen mindegy, hogy szolgának nevezzük. Pál apostol csak azért használja itt a szolgaszót, mert ő az ő népét akarta menteni, és az ő népének mondja, hogy kedves testvérek, ti szolgai módon hajtjátok végre a törvénynek a rendelkezéseit. Azt hiszitek, hogy abban van a ti örök életetek, ha ezt megtartjuk. Ma is van, amikor az ember így gondolkozik, ugye, hogy megtart törvényeket, megtart szokásokat, jár templomba, csak mondok példákat, adakozik. Ha ő eleget tesz bizonyos követelményeknek, az Isten tartozik neki azzal, hogy ezt honorálja neki. És akkor ő az Isten gyermeke lesz? Azt mondja, hogy nem. Nem lesz ezzel Isten gyermeke, mert ahhoz, hogy valaki Isten gyermeke legyen, annak egyrészt vannak okai, másrészt pedig vannak következményei. Egy embernek volt két fia. Az egyik kikéri a vagyomból ráeső részt, elmegy messzeföldre, és aztán, amikor visszajön, megvallja, hogy vétkezett, az apa pedig azt mondja, hogy ez az én fiam. Meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Bár ő mit mond? Atyám, tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. Csak béres akarok lenni. Az apa azt mondja, hogy nem, ez az én fiam. Azért, mert nem ő dönti el ezt a jogállást. Nem ő dönti el, hogy mi ott az ő helyzete. Ezt annak van joga és kompetenciája eldönteni, akié az egész gazdaság, akié az egész világ. Aki úr menjen és földön, aki a mennybéli felséges Isten, ő neki van joga eldönteni, nem én döntöm el. Néhány héttel ezelőtt valakivel beszélgettem itt a gyülekezetből, és azt mondja nekem egy mondatban, hogy tetszi tudni, oda jött egy koldus valahol az utcán hozzám, hát adtam neki 100 forintot, mert hát tetszi tudni, azért ő is Isten gyermeke. Mondtam neki, hogy ebben nem vagyok azért olyan biztos. És testvérek, van egy ilyen felfogás, hogy mindenki az Isten gyermeke. Minden ember az Isten gyermeke, ezt felejtsük el. Ezt töröljük ki az emlékünkből, és ezt ne is mondjuk senkinek. Mert azt mondja itt az Isten igéje, hogy nem vagy többé szolga, hanem fiú. Sőt, azt mondja Pál a 4. versben, de amikor elküldte Isten az ő fiát, hogy megváltsa a törvény alatt levőket, hogy Isten fiai legyünk, erre az állapotra el lehet jutni. aki pedig üdvözülni akar, annak erre az állapotra el kell jutni, hogy Isten fiai legyünk, vagyis nem vagyunk mi Isten fiai. Senki nem az Isten fia szül, azért, mert ő megszületett erre a földre, megszületett erre a világra, hanem azért jött Jézus Krisztus, hogy mi az Isten fiai legyünk. Miért lehet a hívő ember az Isten gyermeke? Mert ez nem automatikus. Miért lehet a hívő ember fiú, Isten gyermeke? Mert ez egy lehetőség. Azért lehet, mert az igéből tudjuk, az Efézusi levél első fejezetét tessék elolvasni. Azt mondja ott Pál apostol, hogy Isten szeretetében előre elhatározta, hogy fiaivá fogad bennünket. Ezt az efézusi hívőknek mondja. Nem Efézus városának, nem a környéknek, nem az országnak, nem a világnak, hogy eleve elhatározta, hanem az efézusi gyülekezetben lévő hívőknek. Azt mondja, hogy Isten eleve elhatározta szeretetében, hogy bennünket fiaivá fogad. Minket, akik hiszünk az ő nevében. Isten eleve elhatározta. Fiúságom tehát nem a véletlen műve, és nem az én döntésem eredménye, hanem Isten örökkévaló szeretetében gyökerező döntés megvalósulása. Ez a mondat kicsit nehéz, de tessék odaírni a szívbe. Nem a véletlen műve, nem az én döntésem eredménye, hanem Isten örökkévaló szeretetében gyökerező döntés megvalósulása, hogy én az Isten gyermeke vagyok. Előre nem látta Pál. Hát ő nem tudta, hogy ő az Isten gyermeke. De amikor hitre jutott, és Jézus Krisztus megkeresi, megragadja az ő életét, akkor már tudja. Azt mondja boldogan, mint majd később János is boldogan írja az egyik levelében, hogy mi nagy szeretetet adott nekünk az Isten, hogy az Isten gyermekeinek neveztetünk. Mi nagy kegyelem, mi kiváltság, hogy gyermeke vagyok immár, hogy királyi gyermek vagyok én. Van hófehér ruhám. Ahhoz, hogy valaki Isten gyermeke legyen, ahhoz Istennek dönteni kellett. A hitvallásunk azt mondja, hogy senki és semmi erre Isten nem kényszerítette. Arra, hogy eldöntse, hogy némelyeket fiává fogad. Ezt az ő örökkévaló szeretete diktálta. Ezt az ő irgalmas kegyelme munkálta benne. Hogy eldöntse, hogy lesznek neki gyermekei. Hogy fiává fogad bennünket. Hogy Jézusért. Az ő egyetlen fiáért, aki az ő örök természet szerint való fia, bennünket kegyelemből gyermekévé fogad. Vagyis ennek az igének az örömhíre, hogy el lehet jutni bármilyen állapotból, szolgaság, rabszolgaság, vendégség, barátság, haverság, el lehet jutni a fiúság állapotába. Mert ez egy állapot, ez egy helyzet, ez egy jogállás. A tékozló fiú példázatában nekem van egy különösen kedves rész. Hogy kezdődik a példázat? Úgy, hogy egy embernek volt két fia. Amikor a fiú hazajön, mit mond az apa neki? Ez az én fiam. Tehát fiú akkor is, amikor elmegy, fiú akkor is, amikor visszajön. Kedves testvérek, mert a fiúság kérdése az Isten igéje szerint nem olyan helyzet és jogállás, amit úgy csak vissza lehet vonni, meg vissza lehet adni. Azt mondja az apa, hogy ez az én fiam. Mit mond? Meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Ez az én fiam. Vagyis azt jelenti, hogy akkor is az én fiam volt. Csak akkor az elveszettség állapotában volt, meg a veszettség állapotában. Most meg a megtaláltság állapotában, a megmentett állapotban van. A hívőkre is ez igaz. Amíg Jézus engem meg nem talál, és meg nem keres, és életre nem kelt, és azt nem mondja nekem, hogy talita kumi, leányka néked mondom, kelj fel, meg fiú, meg férfi, meg asszony, kelj fel, addig én az elveszettség állapotában vagyok. De már akkor is fiú vagyok. Ez a fiú akkor is fiú. Akkor is fiú, amikor részegen fekszik le. Akkor is fiú, amikor, bocsánat, lehet minden nap más nővel van. Akkor is fiú, amikor a moslékból akar enni. Ő akkor is fiú. Csak ennek a fiúságnak az áldásait, ennek a fiúságnak a következményét nem éli. Még nem éli, mert az csak ott lehet élni az atya mellett. Még nem éli. Ezért szeretném hirdetni mindenkinek, aki még az elveszett állapotban van. Ha ő az Isten gyermeke, akkor már most az Isten gyermeke. Semmi nem látszik rajta ebből, és nem így él, és nem így gondolkodik, de előbb-utóbb majd úgy fog gondolkozni, és úgy fog élni, mert azt énekeltük az előbb, hogy szómnak ellenállnod, úgyis asztalan. Ez nem azért igaz, mert az ének ezt mondja, hanem azért igaz, mert az ige is ezt mondja. Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Egyszer egy ismerősöm mondta, itt bizonyára sokan ismerték itt Budapesten, hogy ő azt az ígét kapta, hogy én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Na de a gyerekeim még nem tértek meg. Aztán megtért az első, jó, már kezd megvalósulni. Megtért a második, a harmadikat odavitte, nézd rá a táblára. Meg fogsz térni te is úgy is. Miért? Azért, mert ott van én és az én házam népe. És Isten nem hazudik, és Isten igazat mond. És így lett. Értjük, testvérek? Akkor is az Úré. Éppen ezért, akkor is fiú és az elveszettség állapotában van az ember, ezért olvassuk itt a Galata levélben, hogy Isten elküldte az ő fiát. Elküldte az ő fiát, aki törvény alatt született, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa. És kedves testvérek, ez a csodálatos, hogy ezért hangzik az ige, és erről szól az Isten igéje, hogy eljött Jézus Krisztus. Azért jött az emberfia, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett. Én egészen gyerek voltam még, amikor kezembe került egy akkori, mi úgy hívtuk, hogy iratmissziós könyv, amit úgy nyugatról beküldtek, a határon nem vettek el a vámosok, mert azért ami olyan volt, azt mindig kiszedték, ugye, mert volt azért egy cenzúra, bár ezt nem ismerték el, és emlékszem, hogy jött át egy ilyen könyv, azt hiszem, hogy ez volt a címe, hogy rólad van szó. Ez fiataloknak íródott, történetek voltak benne, és abban volt egy ilyen történet, hogy egy lány élte a maga feslett életét, otthagyta az anyját, az anyja bele volt betegedve, kábítószer, fiúk, szórakozás, hát úgy, ahogy azt nagyon sok fiatal csinálja. Az anya bele volt betegedve, és csinált egy plakátot, ennek a plakáton az ő szenvedő arca volt rajta, ősz haja, amelyik a gondokba megőszült, a ráncok, amelyeket a gondok tettek oda már az arcára, és ezt írta a kép alá, hogy anyád vár, gyere haza. És elment és kiragasztotta minden mulatóban, minden szórakozó helyen. Felragasztotta ezt a plakátot, hogy a lány lássa meg az ő anyjának az arcát, amelyen ez volt az aláírás, hogy anyád vár, gyere haza. És ebben van egy csoda, testvérek, ez azt jelenti, hogy most is az anyád vagyok, és van egy hívás, hogy gyere haza. Na, ezt mondjuk minden tékozlónak. Fiú vagy, gyere haza. Ott a messze földön, árván, hontalan. Halld meg a kiáltást, fiam, fiam. Mert erre el kell jutni, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk, azért nem vagy szolga, hanem fiú. Vagyis egy másik állapotban vagy már. Már többet nem vagy szolga. A régiek elmúltak. Testvérek, ez egy boldog megállapítás. Nem vagy többé szolga. Ez egy igazi evangélium. Egy igazi örömhír. Hogy nem vagy többé szolga. Nem vagy többé a bűnnek és a halálnak a rabja. Nem kell az ő kényszerében élned. Nem fogsz kárhozatra menni, mert már nem vagy szolga, hanem fiú. Eljutottál a fiúságnak az állapotába. Másodszor arról kell beszélni, hogy miért kaphatja meg a hívő ember a fiúságot. Mert az, hogy Isten előre eldöntötte, hogy fiaivá fogad bennünket, itt nincs vége az evangéliumnak. Mert ez egy lehetőség. Viszont ami Istennél lehetőség, az hogyan lesz valóság? Hogyan lesz reálissá? Hogyan szabja azt a mi életünkre Isten? És kedves testvérek, itt azt kell mondani, hogy hogyan kaphatja meg a hívő a fiúságot, azért kaphatja meg a hívő a fiúságot, mert Isten elküldte az ő fiát ebbe a világba. A kínra, halálra küldötte előtt, megnyitni a mennyet a bűnös előtt. Ő eldöntötte, hogy fiává fogad, Jézus Krisztus eljött a fiakért, hogy megkeresse őket ezen a világon, megmentse őket, megváltsa, megtisztítsa, és azt mondja az atyának majd a János 17-ben, hogy atyám, akiket nekem adtál, itt vannak. Megvannak, megkerestem őket. Aztán kiküldi a tanítványokat, hogy menjetek és ti is keressétek. És azt mondja nekik, hogy hirdessétek az evangéliumot. Hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. A fiúvá fogadtatás a Biblia szerint a Szent Háromság Isten műve. Ezzel nem nagyon szoktunk foglalkozni, pedig mi valljuk, testvérek, hogy ami az életünkben történik, az a Szent Háromság Isten műve. És ebben az igében is olyan szépen benne van. Tudjátok, hogy hogyan? Így az Atya eldöntötte, Jézus Krisztus mindent megtett, hogy ez valósággá legyen, és a Szentlélek pedig ezt kihirdeti nekünk. A Szentlélek pedig meghirdeti a számunkra. Hát csak a Szent Háromság Isten műve. Eldöntötte, Jézus elvégezte, a Szentlélek pedig kihirdeti. Kihirdeti azt, ami történt. Azért, és úgy vitte végbe Jézus Krisztus, hogy életét adta váltságul sokakért. Ezek a sokak pedig az övéi. Amen.
0: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve, legyen mindenkor mi velünk, kezünknek munkáját tegye áldottá az Úr. Amen.

Kedves hallgatóink, a Mária Rádió református félórájában ma egy futó apáról beszélgettünk, egy apáról, aki nem azért futott, mert a fia megérdemelte, hanem azért, mert szerette. Jézus tanítása szerint ilyen maga az Isten is. Néha úgy érezzük, hogy vannak elmulasztott évek, rossz döntések, elrontott kapcsolatok az életünkben. Talán messze kerültünk attól az Istentől, akit egykor ismertünk, vagy akit talán még soha nem ismertünk igazán. De a tékozló fiú történetének örömhíre az, hogy Isten számára nem a távolság a döntő kérdés, hanem az irány. Isten számára nem az számít, hogy milyen messzire jutottunk, hanem az, hogy hajlandók vagyunk-e végre hazafelé fordulni. Mert amikor az ember egyetlen lépést tesz Isten felé, felfedezi, hogy Isten már régóta úton van felé. És talán ma, amikor majd a rohanó napunk után végre elcsendesedik körülöttünk a világ, érdemes feltenni magunknak a kérdést. Ha az Atya még mindig az utat figyeli és kész elindulni felénk, nem kellene végre nekünk is elindulni hazafelé? Én köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, áldott további rádiózást kívánok Önöknek, ne felejtjék el, vigyázzanak magukra és vigyázzanak másokra. Búcsúzik ma Önöktől a Mária Rádió református félórájának mikrofonja mögül Köteles László, békesség Istentől.

0: A Mária Rádió református műsorát hallották.
1: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Maros-Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Már rég nincs nagybőjt, meg a húsvéti idő is lejárt, meg volt a pünkösd. Mégis elkezdtünk beszélni Jézus szenvedéséről eléggé részletesen, és én úgy döntöttem, hogy folytatom ezt a témát, akkor is, hogyha így az egyházi év folyamatának talán nem felel meg, bár az igazság az, hogy Jézus haláláról és feltámadásáról minden egyes szemmisében megemlékezünk, illetve minden péntek valahogy a nagy péntekre emlékeztet, és minden vasárnap a húsvét vasárnapra emlékeztet. De úgy gondolom amúgy is, hogy érdemes legalább egyszer az életben elmélyülni, átelmélkedni részletesen Jézus szenvedését, azt, amit ő tett értünk. Mert hát Jézus halála az a megváltói cselekedet, amely által nekünk van örök életünk. Jézus feltámadása az egyetlen reményünk a halála szemben. És ezért, ha megengedik a Mária Rádió hallgatói, folytatni fogom ezt az elmélkedést Jézus haláláról, feltámadásáról, nem egy alkalommal, hanem talán több alkalmon keresztül. És legutóbb eljutottunk a Jézus tárgyalásáig, megnéztük, hogy hogyan is nézett ki az a tárgyalás, amit a főpapnál végeztek, és tudjuk azt, hogy abban az időben a zsidó főpapok nem ítélhettek halálra embert, hanem csak a római elöljárók tehették ezt meg, és éppen ezért a főpapok miután kihallgatták Jézust, és úgy vélték, hogy találtak valamit, bár hamis tanúk alapján, valamit, ami által Jézust halálra ítéltethetik, ezért átküldik Jézust, illetve ők is átvonulnak Pilátushoz, mert Pilátus az a helytartója a császárnak Jeruzsálemben, aki kimondhatja a halálos ítéletet. Igazából itt már nem kérdés az, hogy azt akarják, hogy Jézus meghaljon. Itt már csak a hivatalosítása kell megtörténjen. Néhány szót ejtsünk Pilátusról, érdemes őt jobban megismerni. Ő helytartó, latin szóval prokurátor, és érdekes módon ő 10 évig volt ilyen helytartó Jeruzsálemben, Krisztus után 26-tól Krisztus után 36-ig. Ez azért különleges, mert mások maximum 4 évig, általában 2 évig voltak. Csak Pilátus elődje, Valerius Krátus volt 11 évig, illetve Félix, aki szerepel az apostolok cselekedeteiben 8 évig, de Jeruzsálem nem egy könnyű terep a rómaiak számára, és egy helytartó ezért átlagban 2-4 évig volt ott helytartó. Pilátus, amint mondtam, azon kevés helytartók közé tartozik, akik ennél hosszabb időn keresztül voltak ott, 10 évig, ami azt mutatja, hogy Pilátus igazából egy nagyon jó diplomata, mert egy ilyen helyen a diplomáciai érzék nagyon sokat segít. Pilátus nem Jeruzsálemben lakott, ő igazából Cezáreában székelt, Cezárea egy város, egy római város a tengerparton, és csak húsvétra ment fel Jeruzsálembe, hogy átadja a főpapnak a főpapi ruhákat, és hogy a rendről gondoskodjon. Mert hogy már említettük, hogy Jézus korában a főpapi tisztség nem úgy történt már, nem úgy lehetett hozzájutni, ahogyan a mózesi törvényben volt elrendelve, hogy Áron családjában apáról fiúra szállt, hanem még mindig Áron utódai között, de a rómaiaktól lehetett megvásárolni ezt a címet. Tehát ahhoz, hogy valaki főpap legyen, egyrészt papi családból kellett származzon, Áron családjából, de mivel hogy többen voltak, és mivel hogy a rómaiak ehhez ragaszkodtak,
a főpapi tisztséget meg kellett vásárolni évente, és akkor a prokurátor, a helytartó adta át a főpapi ruhákat az illetékes főpapnak, és minden egyes évben újból ezt az üzletet meg kellett kötni. Tehát Pilátus egyrészt emiatt volt fent Jeruzsálemben, másrészt, mivel hogy rengeteg ember gyűlt össze a 20 000-es lakosú Jeruzsálemben, most több mint 100 000-en gyűltek össze, ezért ott könnyen kitörhettek zavargások, és ilyenkor a helytartó katonai erősítéssel ott tartózkodott. Amint említettem, 10 évig volt, 26-tól 36-ig Pilátus prokurátor. 36-ban váltották le, miután egy szamaritánus lázadás tört ki, és Pilátus ezt véresen leverte. Egy keresztény hagyomány szerint Krisztus után 39-ben már nem Jeruzsálemben volt, hanem Vienben, a Rhône folyónál, a mai Franciaország területén, és 39-ben a hagyomány szerint ott öngyilkos lett. Hogy ez mennyire történelmileg, mennyire megbízható adat, ezt nem tudhatjuk. Azt is tudjuk róla, hogy bár jó diplomata, de egy gyenge jellem volt. Alexandriai Filó, egy korabeli zsidó író Alexandriában, azt írja róla, hogy konok, kegyetlen, korrupt, és szerette bosszantani a népet. Tehát sokszor csak azért, hogy bosszantsa a zsidókat, olyanokat tett, ami a zsidók számára elfogadhatatlan volt. Például aranyozott táblákat állított fel Herodes palotájában bosszantó feliratokkal. Azt is látjuk itt is, hogy eléggé fentről kezeli a főpapot és a farizeusokat. Sokszor nem akar szóba állni a nép képviselőivel. Itt ezekkel a táblákkal kapcsolatban is, amit Herodes palotába felállított, nem akart tárgyalni a néppel, és csak Tiberius császár, tehát maga a császár kellett közbelépjen, csak akkor vette le. Mivel a rómaiaknak nem volt érdekük, hogy hergeljék a zsidókat, de Pilátus ebben örömét lelte. Egy másik dolog, amit tett, hogy pénzt veretett pogány elemekkel, és ugye egy zsidó ahhoz, hogy vásároljon valamit állandóan a kezébe kellett vegye ezt a pogány szimbólumokkal ellátott pénzt, ami egy zsidó számára nagyon problémás volt, de Pilátus direkt csinálta. Tehát egy antiszemita volt. És Josephus Flavius, egy másik zsidó író is, azt mondja róla, hogy egy brutális antiszemita személy volt. Egyszer éjjel bevonultatott jelvényekkel 5000 katonát Jeruzsálembe, hogy bizonyítsa a hatalmát, hogy hergelje a zsidókat. Aztán vízvezetéket építettet Jeruzsálembe, ami ugye egy jó dolog, de a pénzt hozzá a templomi kincstárból vette, onnan finanszírozta, és hát ez a zsidók számára elképzelhetetlen és elfogadhatatlan. Amikor ez az említett szamaritánus felkelés volt, akkor véresen leverte azt a csapatot, volt nekik egy profétájuk, és körülötte egy csapat gyűlt össze, valószínűleg messiásnak tekintették, véresen leverte őket. Most milyen hatalma volt Pilátusnak? Nem rómaiakkal szemben, nem római törvénytörőkkel szemben szabad keze volt. Tehát Pilátus dönthetett akár az emberek élete fölött. Nincs is szüksége, hogy rendes törvényszéki ülést szervezzen. Elég gyorsan kimondhatja bárki fölött, aki nem római, a halálos ítéletet. De ebben a helyzetben Pilátus nem ezt teszi, mert rájön, látja, hogy itt egy érzékeny témáról van szó, és ugye a saját érdekeit Pilátus nagyon jól tudja képviselni, ezért ő Jézus esetében betartja a törvénykezés formai rendjét. Tehát, hogy ami magába foglalta azt, hogy ki kellett mondani a vádat, egy kihallgatás következett, és utána döntés. Azért, mert mivel hogy észrevette, hogy itt valami nem stimmel, ki kellett tapogatnia, hogy a nép mennyire támogatja Jézust. Milyen következményei lehetnek egy döntésnek, amit meghoz. És a főpapok, illetve valószínűleg, hogy a főtanács küldöttsége megfogalmazták a vádat,
És ezt a vádat úgy kellett megfogalmazni, hogy Pilátus érezze a dolog fontosságát, de ne érezze magát kényszerítve sem, mivel hogy már ismerték Pilátust, ugye már legalább 7 éve ott volt, vagy minimum 4 éve ott volt Pilátus, tehát már ismerték, és tudták, hogyha Pilátus azt veszi észre, hogy ők valamit nagyon akarnak, csak azért is, hogy bosszantsa őket, nem fogja megtenni. Ezért a főpapok is okosan és diplomata módon közelítik meg a kérdést, és ez egy tipikus helyzete annak, hogy a diplomácia az nem egy rossz dolog, de van, amikor a diplomácia követelményei ördögi dolgokat hoznak elő. Amikor csak ez számít, amikor az igazság nem számít, csak az, hogy megoldjunk egy problémát, akkor gyakran csapdába kerülünk. Legalábbis nem Isten akaratában maradunk. Tehát egy olyan vádat kell fogalmazniuk a maguk részéről a főpapoknak, amely Pilátust rávezesse arra, hogy jobb, hogyha Jézust halálra ítélik. És írásban foglalják, mert bemenni amúgy sem mennek be Pilátushoz, mivel hogy kultikus szempontból tisztának kell maradniuk, ugye a zsidók egyik legnagyobb ünnepének előestéje van, vagy előnapja van, a húsvétnak az készületi napja, és hogyha ők most bemennek egy pogány házában, akkor kultikus szempontból tisztátalanná válnak, és nem fogadjazhatják el a húsvéti báránt. És ez érdekes, hogy Isten fiát halálra ítélik, de közben vigyáznak arra, hogy a kultuszt betartsák. Mert erre képes az ember. Tehát megfogalmazzák az írásban a vádat, és ez a vád tartalmazza a nevet, Jézus Nazarájos, vagyis a názáreti Jézus. És a vád az, hogy ő király akar lenni. Mert hogyha csak annyit írnak, hogy ő a messiás, azzal Pilátus nem kezdett volna semmit, ha azt írják, hogy Krisztus, ami görögül messiást jelentett. Ugye a hivatalos nyelv a görög volt, héberül hiába írtak volna Pilátusnak, valószínűleg görögül társalogtak. Ha annyit írnak oda, hogy Jézus Nazarájos, a názáreti Jézus Krisztusnak adja ki magát, vagyis messiásnak, akkor nem jelentett volna Pilátusnak semmit, mert felkent, ez egy vallásos cím. Pilátus vallásos okokból nem lett volna hajlandó teljesíteni a zsidó papok és farizeusok kívánságát. Ezért valószínűleg, hogy azt írták rá a vádiratra, hogy Jézus Nazarájos, Bazilajs, vagyis a názáreti Jézus, aki király, aki királynak adja ki magát. Mert ez már fontos téma, mivel hogy mindenki, aki királyként lép fel, a császár ellen lép fel. Ugye uralkodó. Ezért Pilátus kihallgatja Jézust, ehhez Jézus megkötözve ott kell legyen a helytartóságon, amíg várakozik a kihallgatásra az udvaron, ott vannak a vádlók és a kíváncsiskodók, majd Jézus bekerül Pilátus elé, és Pilátusnak nyilván az első kérdése, János evangéliuma nagyon részletesen leírja azt, az első kérdése, hogy te vagy a zsidók királya, igaz ez a vád, hogy te a zsidók királyának adod ki magad? Jézus válasza, te mondod, ez nem teljesen egyértelmű, mert Jézus ezzel nem tagadja, mert hát ő a zsidók királya. De nem is igenli, mivel minden további nélkül, mert ő nem olyan, ahogyan gondolják. Tehát ő nem egy olyan király, aki a császárnak az önérzetét, vagy a hatalmát veszélyeztetné legalábbis jelen pillanatban. Jézus azt is mondja Pilátusnak, hogy magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked róla. Ugye János 18:34. Mert hogy ennek van alapja, hogy ezzel vádolják. A főtanács képviselői érzik, hogy itt baj lehet, hogy Jézus talán felszabadulhat, és ezért kezdik megalapozni a vádjukat.
A jánosi leírásból látjuk, hogy Pilátus nehéz helyzetbe kerül. Mert ha Jézus királyként lép fel, akkor neki kötelessége Jézust halálra ítélni. De Jézus azt mondja, hogy ő nem ebből a világból való király, tehát akkor a görögöknél és a zsidóknál ismerős az a lehetőség, hogy egy Isten megjelenjen emberként. Ugye a görög mitológiában is, meg a római mitológiában is ez gyakran előfordul, hogy egy Isten megjelenik emberként. És akkor, hogyha pedig egy Isten jelent meg emberként, ugye Jézus azt mondja, az ő királysága nem ebből a világból való, ez utal arra, hogy ő Isten, akkor viszont Pilátus nem akar újat húzni egy Istennel. Tehát itt most egy nehéz helyzet van, hogyha Jézus Isten, akkor nem akar újat húzni vele, ha pedig nem Isten, de királynak adja ki magát, akkor viszont nem szabad szabadon engednie, mert meggyűlik a vaja a császárral. Másrészt pedig Pilátus nem akar a főpapok kedvébe járni, de zendülés sem akar. Ezért számításból, nem jó akaratból megpróbálja áthárítani a dolgot Herodes Antipászra. De úgy, hogy közben hízeleg neki, mert hogy Jézus galileai. Herodes Antipász pedig találkozni akar Jézussal, mert reméli, hogy valami csodát lát le, reméli, hogy kicsit szorakoztatja majd Jézus őt, de csalódik, és csak egy bolondot lát Jézusban, mert Jézus nem hajlandó neki megadni a megrendelt csodát. Úgyhogy visszaküldi Pilátushoz, ami nem segít Pilátuson, de legalább az történik, hogy Pilátus és Herodes innentől kezdve barátok lesznek. És látjuk, ebből látjuk azt, hogy attól, hogy emberek egyetértenek valamiben, és együtt csinálják egységben, az még nem jelenti el azt, hogy az egy jó dolog. Mert az a gonosz, az ellenség nagyon jól meg tud egyezni, hogyha arról van szó, hogy Isten ellen valamit cselekedni. Úgyhogy Pilátus még mindig ott van a dilemmájában, és látja, hogy ez egy mocskos játék, látja, hogy Jézus ártatlan alapvetően, ezért el akarja engedni. Csak hogy hogyan engedje el, hogy ne legyen ebből baj. Ezért még egy próbálkozást tesz, mivel hogy van egy ilyen szokás, hogy az ünnepek alkalmával egy amnestiát lehet hirdetni a nép megkérdezésével. És van nekik egy nagyon gonosz, egy gyilkos rabjuk, akit halálra kell ítélni, aki lázadásban vett részt a rómaiak ellen, de valószínűleg embereket gyilkolt, és Pilátus majdnem biztosra megy, hogy az emberek nem akarnak egy gyilkost felszabadítani Jézussal szemben, aki soha nem tett semmi rosszat. Érdekes, hogy ennek a gyilkosnak a neve Barabás, ami héberül azt jelenti, hogy Bár Abbas az atya fia. Az atya fia, az igazi atya fia az Jézus, az atyának a fia. De mi, az emberek, mi is az atyának a fiai vagyunk, és Jézus, az egyszülött Isten fia meg fog halni azért, hogy az atyának a sok gyermekét szabadságra vezessen. Úgyhogy Barabásnak a szabadon engedése egy előképe annak, ahogyan minket szabadon engedett Jézus, vagy ahogy Jézus megszerezte nekünk a szabadságot az ő halála által. Ez a számítás se jön be, mivel hogy a főpapok a jelenlevő zsidó nép képviselőit lefizetik és felbújtatják, hogy Jézus ellen szavazzanak. Itt most nagyon fontos megjegyezni, hogy nem a zsidó nép ítélte halálra Jézust, hanem egyszerűen csak néhányan voltak azok a jelenlevők, nem tudják képviselni a teljes népet. Mivel hogy a keresztények sokszor a zsidó népet Krisztus gyilkosnak címezte, ez egyáltalán nem állja meg a helyét. És amikor a jelenlevők, ugye a Máté evangéliuma szerint saját magukat megátkozzák, azt mondják, hogy vére a rajtunk és fiainkon, ez nem a teljes zsidó népre vonatkozik. Az helytelen lenne teljesen a teljes zsidó népre kitágítani ezt az átkot is, amit kimondanak, illetve
a felelősséget Jézus halála miatt. Pilátus még egy dolgot megpróbál, megostoroztatja Jézust, hát ha megsajnálják, mivel hogy látja Jézus ártatlan, az ostorozás ez nem, az nem egy kis fájdalommal járt, az egy szörnyű dolog. Sokan az ostorozásban haltak bele, mivel hogy az ostor a rómaiaknál úgy volt elkészítve, hogy ilyen bőrcsíkok voltak, amikbe bele voltak varva, vagy ilyen éles csontdarabok, vagy pedig fém golyók, amik, ahogy csapták az ember hátát, felszakította nem csak a bőrt, hanem a húst is sokszor egészen a csontig. Sokan belehaltak, és ezért is meg volt határozva, hogy hányat üthetnek. A lényeg ilyenkor az, hogy ne haljon bele az illető, főleg, hogyha még keresztrefeszítés következik, ne halljon meg túl hamar az, akit elítélnek. De ez egy szörnyű dolog volt, el nem tudjuk képzelni, mekkora szörnyűség az ostorozás. Pilátus azt remélte, hogy megsajnálják, hogy mégsem akarják a halálát, de ugye a jelenlevők fel vannak bújtatva. Még egyszer kihangsúlyozom, nem egész Jeruzsálem volt jelen, hanem csak néhányan, ezért nem lehet a teljes zsidó nép a számlájára írni, de ők kérik tovább következetesen Jézus halálát. Pilátus még mindig nem akarja, de a főpapok elkor előhúzzák az ütőkártyát. Értésére adják Pilátusnak, hogy a császárnak fel fogják jelenteni, hogyha nem ítéli halálra Jézust. Mivel hogy, és arra hivatkoznak, hogy Jézus királynak adja ki magát, és a politikai uralkodóra hivatkoznak, mivel hogy a zsidó nép amúgy is egy politikai messiást várt, és ezzel viszont Pilátus valóban nehéz helyzetbe kerül. Nem beszélve arról, hogy ők közben el is határolódnak attól, hogy ők akarnának királyt. Tehát ők lényegében azt mondják, hogy mi zsidók elfogadjuk a császárt, nekünk nem kell király, és ez a Jézus pedig király akar lenni. Ebben a helyzetben, hogyha ez így van, akkor Pilátus nem engedheti meg magának, hogy szabadon engedje Jézus, mert akkor problémája lesz a császárral, és Pilátusnak sokkal fontosabb a pozíciója és a jövője, mint az igazság. Ezért Pilátus leül a bírói székbe, és kimondja az ítéletet, kereszthalál, mert kereszthalál járt az olyan nem zsidó lázadóknak, akik Róma ellen lázadnak. És ez nyilván nem más, mint lázadás Róma ellen. Bár tudja Pilátus, hogy igazságtalan az ítélet, mégis az ő személyes érdekei fontosabbak ennél az ítéletnél. Úgyhogy ami történt, itt az egész ítélkezésben, elkezdve a főpapoktól egészen Pilátusig, az nem más, mint hogy az emberek, és itt zsidók és rómaiak összefognak Isten felkentje ellen, mert az érdekeik ezt kívánják. És az a helyzet, hogy még mi keresztények is nagyon gyakran, amikor az érdekeink más kívánnak, akkor ott véget ér a kereszténységünk. Illetve lehet, hogy nem a kereszténységünk ér véget, hanem kimagyarázunk, találunk valami okot, amiért úgy cselekedjünk, ahogy az érdekeink kívánják. Ilyen az ember. Amióta bűnbe estünk, mi alapvetően lázadunk Isten ellen, és a második Zsoltár olyan szépen kifejezi, miért lázadnak a nemzetek, fellépnek a Isten is az ő felkentje ellen. Pont ez történt akkor is, és azóta is újból és újból ez történik. Az ember, a bűnbe esett ember nem akarja Istent. Nem akar találkozni Istennel, nem akarja Istent uralkodójaként elfogadni, hanem ő maga akar uralkodni. A kényelem, a hatalom, a pénz, a bűneink fontosabbak számunkra, mint az igazság. Éppen ezért ne nézzünk úgy Pilátusra és a főpapokra, mint azokra a nagy gonoszakra, akik Jézust elítélték, mert ugye sokszor szoktuk kimondani, hogy Jézust mi ítéltük el, mi magunk a bűneinkkel ítéljük el. És ha mi lettünk volna Pilátus helyében, vagy Herodes helyében, vagy a főpap helyében,
elég nagy eséllyel hasonló döntésre jutottunk volna. Bár most lehet, hogy elképzelhetetlen. És így Jézust keresztre feszítik. A jó hír az, hogy tudjuk, hogy mi fog történni majd. Eljön egy nap, ezt Zakariás 12-ben olvassuk, Zakariás próféta megjövendölte, hogy majd lesz egy olyan nap, amikor az ő saját népe, Jézus saját népe, a zsidó nép előveszi az aktákat, és kimondják, hogy ez az ítélet igazságtalan volt. Erről Szent Pál is ír, hogy Izrael még meg fog térni, és ehhez viszont a megtérés olyan értelemben, hogy fel fogják ismerni Jézust, mint Messiás. Az Zakariás proféciája egy kicsit részletesebb, arról ír, hogy valószínű, hogy a zsidó nép egy olyan kilátástalan helyzetbe fog kerülni, ahol már semmi sem segít. Most Izrael még nagy mértékben bízik a saját fegyvereiben, Amerikában, az ENSZ-ben, most már annyira nem bízik. De úgy néz ki, hogy eljön majd egy olyan nap, amikor egy olyan szorongattatott helyzetbe kerül a zsidó nép, legalábbis a Zakariás proféciája, a Zakariás 12-ben erről ír, amikor valószínű, hogy más, hogy már semmilyen megoldás nem lesz előttük, és akkor veszik elő Jézus ügyét, bűnbánatot tartanak, és hívják majd Jézust, mint Messiás, és ez lesz az a dicsőséges nap, amikor Jézus visszajön. Amikor ők hívják a királyukat, és Jézus azt mondta, hogy majd akkor láttok engem újból, amikor azt mondjátok, áldott, aki az Úr nevében jön, ez egy felkiáltása a népnek a Messiás felé, és ez az a dicsőséges nap lesz egy valószínűleg nagyon szorongattatott helyzetben, amikor Jézus visszajön, és megszabadítja az ő népét, megszabadítja a keresztényeket is, helyreállítja a rendet, és akkor valószínűleg, hogy politikailag is királyként fog uralkodni Jeruzsálemből. Ő, aki valóban a világ ura. Dicsértessék Jézus Krisztus!

Dicsetessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük az Erdélyi Mári Rádió minden kedves hallgatóját a székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonnál Olasz Béla. Kedves rádió hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért emeljük szívünket Istenhez. Olyan korban élünk, amikor sok minden bizonytalan, amikor értékek inganak meg, kapcsolatok szakadnak szét, és a jövő gyakran ködbe borul. De hisszük, hogy a Szentlélek újra tud kezdeni, és hogy Isten népének mindig van reménye. Imádkozzunk a mai estén magyar népünkért, a családokért, a gyermekekért, a fiatalokért, az idősekért, a döntéshozókért, az egyházakért,

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosok elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya. És az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terheket hordoztok. Én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mári Rádió hallgatók! A mai evangéliumban nagyon szépen hallottuk Jézus bátorítását. Tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű. Mai napon Jézus szent szívének ünnepe van. Azt a szívet ünnepeljük, amelyet értünk átszúrtak. Jézus szerető szívét. A mai evangélium nagyon szépen mondja, hogy talán emberi boldogságunk, lelki nyugalmunk, békénk, Istennel való harmóniánk csak akkor nyerhető el, érhető el, hogyha Jézusban maradunk, ha tőle tanulunk, ha nála időzünk, megpihenünk. És talán akkor lesz igazán termékeny a mi életünk, hogyha a bölcs Salamonhoz hasonlóan nekünk is Istent halló szívünk van. Meghallani és megtenni, amit Jézus kér tőlünk. Magyarok nagyasszonya, mennyei édesanyánk, mai napon kérünk, oltalmazd a magyar népet, amelyet őseink évszázadokkal ezelőtt a te pártfogásodba ajánlottak. Terítsd ki palástodat hazánk fölé, őrizd meg családjainkat, közösségeinket. Vigasztald a szenvedőket, erősítsd a gyengéket. És vezess bennünket fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Magyar szentjeink, könyörögjetek érettünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Szent Pál apostol írja,

Ne engedd, hogy legyőzön a rossz. Inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária. Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Kedves rádióhallgatók, az elmúlt percekben együtt imádkoztunk nemzetünk lelki megújulásáért Székelyudvarhelyről. Kérjük a mindenható Istent, adja áldását életünkre, mindennapjainkra, s különösen kérjük a boldogságos Szűz Máriát, járjunk közben értünk Szent Fiánál. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
10: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Istenünk, Te pásztorok által kívánsz gondoskodni népedről. Árasz ki egyházadra a bátorság és a buzgóság szent lelkét, hogy támasszon férfiakat, akik méltók az oltár szolgálatára, álhatatosak és szelidek evangéliumot hirdetésében. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

0: Szülők iskolája. Beszélgetések, előadások szülőknek és nem csak. Farkas Szilvia műsora következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Farkas Szilvia vagyok, és köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Egy beszélgetésre hívom meg önöket a mai műsorban, Egyed Júlia Református Iskola lelkésszel. Isten hozott Júlia a stúdióba.
2: Köszönöm szépen a meghívást, békesség Istentől, szeretettel köszöntök mindenkit, és téged, Szilvia.
1: Köszönöm szépen. Megkérlek, hogy röviden mutatkozzál be a hallgatóknak, hogy ki és mivel foglalkozol, hogy hogyan jutottál a lelkészi pályára esetleg röviden.
2: Hát, hol is kezdjem? Azzal kezdem, ami most a szívem csücske, az iskola lelkészség. 2003 óta létezik ez a lelkészi munka a református egyházban. Azóta vagyok én iskola lelkész, már azelőtt is a református csoportokban, a Gulliver óvodában végeztem foglalkozásokat, és hát egy külön világ az iskola a református lelkészség tekintetében. Nagyon szeretem. A lehető legtöbb ajándékot kaptam ebben a munkában, ami lelkészként kapható. Azelőtt gyülekezeti lelkész voltam 6 évig Mikóújfaluban és Sepsibükszádon, ahogy a teológiát elvégeztem. Ez következett majd, utána ennyi hosszú ideje már, hogy iskola lelkész vagyok, és egy csodálatos fejlődést tudtam megtapasztalni itt a Szentgyörgyi Református kollégiumban ezek alatt, az évek alatt. Családomról azt tudom elmondani, hogy Olcemen élünk, férjem ott lelkész, ő szintén tanít a Református kollégiumban, 3 felnőtt gyermekünk van most már, hál' Istennek, akik 2 már elköltöztek a fészekből, az otthoniból, és a legkisebb ő első éves egyetemista, és ő még egy kicsit a miénk.
1: Veletek van.
2: Így van, így van.
1: A mai beszélgetésünk témája a kudarc tanulása, nem a tanulás kudarca. Ezzel a címmel tartottál a Szent József plébánián, a Szülők Iskolája program keretén belül egy előadást. A mai műsorban ezt szeretnénk megosztani a hallgatókkal. Elmondtad többek között az előadásodban, hogy lelkesen készültél és kutattál. Erről egy kicsit akkor röviden. Mi motivált, honnan jött az előadásodnak a címének az ötlete, és hogyan sikerült neked ezt az előadást összeállítani?
2: Hát igen, a lelkesedés az onnan jött, hogy rengeteg új gondolatot találtam, ahogy olvasgattam és keresgéltem ebben a témában. Az ötlet igaziból onnan érkezett, hogy a férjem hallgatott egy amerikai egyetemi tanárt, nézte a videóit, aki a Duke Egyetemen, Dr. Aaron Didin, a Duke Egyetemen külön kurzust tart kudarc és a hibázás kapcsán, és rengeteg jó gondolat fogalmazódott meg, hogy engem ez a kérdés megtalált, ez azért történhetett, mert már jó pár éve az iskolában elindítottunk egy tehetséggondozó programot. Voltam képzésen is, ami a tehetséggondozást jelenti. Jártam olyan iskolában, ahol ez rendszerként működik, és olyan területekkel is foglalkoztam egy kicsit, ami az alulteljesítést jelenti, és hogy ugye a tehetséggondozásban, ahogy én észrevettem, az egyik nagy kérdés az a motiváció kérdése, hogy mi az, ami elindítja a gyereket arra, hogy egy kicsit többet dolgozzon, mint amit muszáj, vagy mint amennyit esetleg elvárnak tőle. Igen, hogy azokat a belső erőket hogyan tudja magában megmozgatni. És ez is egy rendkívül érdekes terület, ami új és nagyon megtalált engem, mert hogy rendszer szinten működik, és nem egy kiválasztott gyereket jelent, hanem több lehetőséggel próbáljuk meg kínálni a gyerekeket, hogy azokból, vagy azokba bekapcsolódva megtalálják magukban azt, hogy az érdeklődés, egy dologban való elmélyülés az mennyi belső erőt és energiát tud felszabadítani a sok befektetett munka ellenére. És valahol ez a kérdés itt is megtalálható a kudarcok kapcsán és a kudarcok tanulása kapcsán.
1: Mit jelent a kudarc? Mint szó, tehát nyelvtani, nyelvészeti szempontból, világi szempontból, és akkor majd rátérünk, hogy a szentírás szempontjából is mit takar.
2: Hát ugye, amit elsősorban iskolai kudarc területén értjük, az az alacsony, vagy nem megfelelő teljesítmény, amit a gyerekek megélnek az iskolában. Maga a szó az egy német eredetű szó, pórul járni azt jelenti, és úgy benne hordozza a kurzzukommon, hogy benne hordozza azt a szemléletet is, ahogyan mi erről gondolkodunk, hogy valamilyen helyzetben, valamilyen szituációban én pórul jártam, nem sikerült megcsinálni, elérni, megvalósítani, tehát a sikertelenség, a kudarc, amivel az ember
1: szembesül
2: sok helyzetben szembesül, és hogy mit tudunk ezzel kezdeni. Mert ugye az iskolai kudarc is nem csupán a tanulmányi eredményeket jelenti, illetve egy nagyon komplex, összetett kérdés, mert ott benne van értelemszerűen a kognitív képesség is, de az érzelmi intelligencia is, a motiváltság is, a társas kapcsolatoknak a dinamikája, ami nagyon erősen nyomot hagy a gyerekeken, és hát a külső körülmények, az otthoni, meg az egyéb külső körülmények, szociális körülmények is befolyásolják azt, hogy valaki kudarcot él meg az iskolában.
1: Igen, itt most egy gyakorlati példát esetleg, hogyha eszedbe jut, ez nem volt megbeszélve kettőnk között. Tehát a gyerekekkel kapcsolatosan, tehát hogyha mondtad, hogy majd társas kapcsolatok terén, vagy a tanulás terén, tehát hogyha biztos, hogy találkoztál, csak hogy
2: igen,
1: egy gyakorlati példát esetleg, hogyha megosztanál.
2: Van olyan gyereket, hogy nagyon sok ilyen helyzetet lát, nagyon egyszerű hétköznapi dolgok ezek. Tehát van olyan gyerek, aki egy sikertelenség nyomán, egy nem sikerült feladat nyomán többet nem próbálkozik. Tehát, hogy többet, ő ezt nem tudja, ő ezt nem képes, és nyilván fél a megszégyenüléstől is, mert hogy ez is megint a szemléletünk, hogy fél, hogy megszégyenül azzal, hogy ő nem tud valamit, és inkább hátralépik, nem akarja, nem vállalja tovább. Van olyan is, aki talán az otthoni nem megfelelő hozzáállás miatt, tehát a nem segítség, amit nem kap meg otthon, a motiváció, amit nem kap meg otthon, ez veti hátra őt a tanulásban.
1: Most a tanulásban a feladatokat illetően gondoltál most erre?
2: Feladatokat is, igen. Tehát a matek feladatot, igen, is, nekem nem sikerült, többet nem csinálom, pont. Én ezt nem tudom.
1: Igen. És te, mint iskola lelkész, milyen kudarcokkal találkoztál? Kicsit most pontosítsuk.
2: Igen, úgy gondolkodtam is ezen a kérdésen, hogyha ezt tőlem megkérdezed, akkor én erre mit is válaszolok? Igaziból én nem tudom, hogy miért teszi ezt a Jóisten velem, de hogy nagyon ritkán kerülök kudarc helyzetbe. Tehát az életem nagy kérdéseiben is, nem tudom, hogy ez az én szemléletmódomból adódik-e, de az életem nagy kérdéseiben is. Én nem tudom, mint egy ilyen csúszkán az Úristen engem átvezet. Hatalmas nagy kudarcot nem éltem meg. Kisebbeket igen. Tehát amikor nem sikerült egy gyerekkel úgy beszélgetni, hogy én azt a váltást meg tudjam hozni benne. Vagy esetleg szülővel nem sikerül úgy beszélgetni, hogy megérezzem, vagy ő megérezze, hogy mi lenne az a következő lépés, amit tenni kell. Tehát ilyen adódik, igen, ilyen adódik.
1: Sikerül motiválni a gyereket például, tehát hogyha most a kisebb kudarcokat, mert azokat mondtad, akkor sikerül motivációt adni és találni a gyerek számára?
2: Azt hiszem, hogy igen. Azt hiszem, tehát, hogy ami rajtam múlik. Sokszor szeretném azt, hogy mindent is tanítsak, tehát mateket is, romát is, magyart is, biológiát is, mert hogy ezekben a helyzetekben vannak a gyerekek kitéve nagyon sok kudarcnak, és ez a biztatás, ez a motiváció, ez igaziból folyamatos kell, hogy legyen. És egy állandó ott állást kér tőlünk, felnőttektől. Hát olyan nincs, hogy egyszer megértettem, és mindig úgy tudom majd csinálni. Hát ez ilyen nincsen. Hát megértem, és kapok egy segítséget, egy jó szót, egy mozdulatot, egy tekintetet, egy biztatást, és az tovább tud lendíteni.
1: Jó, akkor egy kicsit térjünk vissza az előadásodhoz, mi az, amit még szeretném mondani a kudarcról, hogy elméleti szinten esetleg, ami még segíti a hallgatókat.
2: Igen, van néhány.
1: Szentírás szempontjából.
2: Igen, arra is van néhány fogalom, amit talán nem baj, hogyha elgondolkodunk rajta, hogyha elgondolkodnak a rádió hallgatók rajta, hogy ugye úgy beszélnek róla, hogy a személyiségünk része az, hogy én kudarckerülő vagyok, vagy sikerorientált vagyok. Mert hogy érezzük magunkról, hogy vannak emberek, akik sikerorientáltak, és vannak emberek, akik kudarckerülők, és ezeknek van néhány jellemzője, hogy ki a sikerorientált, és ki a kudarckerülő. Hát a sikerorientáltról úgy hamarabb megmondjuk, hogy ki az. Ugye az, aki magabiztosabb, aki feltalálja magát helyzetekben, aki a saját képességének tartja azt, hogy ő sikeres, vagy jól sikerülnek a dolgai, az a sikerorientált, aki mer szembenézni az általa elkövetett hibákkal. Egy nagyon egyszerű példa, hogy az a gyerek, aki a felmérőjét, vagy a leckéjét megnézi felmérő után, hogy hol hibáztam, az valószínű, hogy sikeresebb, mint az, aki inkább nem is akarom látni, hogy mi az a hiba, amit elkövettem. Mert hogy nem, majd aztán a jegy megmutatja, de én nem akarom.
1: Szembesül.
2: Igen, igen. És ott van a kudarckerülő, aki nem vállal be helyzeteket. És sokszor képességein alul teljesít, mert hogy nem meri bevállalni azokat a helyzeteket, ahol neki esetleg kudarccal kell majd szembesülni. Hát, hogy a kudarckerülő az, aki mindig legjobb akar lenni, de nem, és csak olyan feladatot vállal, amiben biztos, hogy az neki jól fog sikerülni.
1: Még további jellemzőket esetleg, hogyha pontosítanál, hogyha a szülők vagy a gyerekükben is, hogyha felismernék ezek alapján, a jellemzők alapján, hogy ki hova tartozik.
2: Igen, a kudarckerülő gyerek fél a megmérettetéstől. Legyen ez egy verseny, de lehet ez egy egyszerű játék is, amiben bele kell állni, és ő fél kikapni abban a játékban. Tehát az a kudarckerülő. Vagy olyan feladatot választ, ami, igen, ezt mondtam, hogy biztos, hogy sikerül. Tehát, hogy nem a képességei szintjén választ feladatot, hanem alatta. Hogy biztos legyen a jó eredményben. És nem szereti az olyan feladatokat, ami rajta áll vagy bukik. Tehát mindig kell mellé valaki, hogy megossza a feladatot, és ezzel a felelősséget is. Hogy az eredmény, főleg a bukás ne csak rajta múljon. Tehát ez a nagy-nagy félelme. A kudarckerülő az, aki könnyen abba hagy dolgokat. Tehát, hogy nem sikerült az első hibánál, abba hagyja, nem folytatja, nem küzd meg, nem próbálkozik újra. Elkedvetleníti a kudarc, motiválatlanná teszi a kudarc, és főleg úgy érzi, hogy a kudarc az megszégyenülés. Tehát, hogy a kudarc őt minősíti. Hogyha neki valami nem sikerül, akkor ő nem elég jó. És ezért nem igazán tud kibontakozni, és az eredményei sem tükrözik azt, amire ő képes lenne. És kérdés az, hogy mitől függ ez a dolog, hogy így születünk, ugye? És azt figyeltem meg az olvasgatásaim során, hogy ez a hozzáállás, hogy sikerorientált vagyok, vagy kudarckerülő vagyok, ez inkább egy tanult hozzáállás, és kevésbé örökölt hozzáállás.
1: Mennyire sikerült neked, mint pedagógus, megtanulni ezt a hozzáállást? és mikortól, tehát pályádnak a melyik szakaszától, vagy hogyan ismerted fel, hogy ezt lehet és kell tanulni, ezt a hozzáállást?
2: Hát így, ahogy készültem erre a szülők iskolája előadásra, az egyik internetes oldalon, már nem tudom hol, ki lehetett tölteni egy tesztet, hogy az ember kudarc kerülő-e, vagy sikerorientált, és mivel én már előre olvasgattam dolgokat, és kipróbáltam, hogyha én jól válaszolok, akkor milyen eredményt fog hozni. Nyilván nem hazudtam túlságosan nagyokat, de hogy kudarckerülő vagyok.
1: Még így is.
2: Még így is kudarckerülő vagyok, mert hogy nem nehezen viselem el, hogyha hibázok, viszont ez változott, tényleg tanult dolog. Tényleg tanult dolog. És talán az én esetemben inkább szégyennek gondoltam azt, hogy ha hibázok, akkor nem voltam elég ügyes, nem voltam elég felkészült, és hogy én hibáztam. Nem mostantól változott a szemléletem, azt hiszem, hogy hozza az élet is egy kicsit, hogy az ember a hibáival szembe tud nézni, illetve a kudarcait meg tudja vizsgálni, mert ez megint lényeges dolog, így ahogy a kudarcról keresgéltem és gondolkodtam, hogy megvizsgálni, hogy mi az, amit hibáztam, és az egyik nagy segítség felnőtt embernek talán az, hogy én tudom a szakmámat. Tehát, hogy ismerem azokat a dolgokat, amikkel én dolgozom. Tehát, hogyha kudarcom is van, ha valami nem sikerült, akkor nézzem meg, hogy miért, hol csúszott el, és ne engem minősít. Tehát, ha én a munkát elvégeztem vele, én ismerem a szakmámat, én tudom, hogy mit csinálok, akkor a hiba nem engem minősít, hanem valamiért. Hibázhatok én is, de nem vagyok rossz attól, hogy hibáztam, hanem hogy nézzem meg, hogy hol volt az a lépés, amit nem jól tettem. Igen. Vagy mi volt az a körülmény, mert külső körülmény is közrejátszhat egy ilyen dologban, ami miatt valami nem sikerült.
1: Hajlamosak vagyunk megítélni és elítélni magunkat és másokat is, azért egy cselekedete alapján, amiről mi úgy gondoljuk esetleg, hogy az most nem jó. Csak most az a kérdés, hogy mi a jó és mi az igaz.
2: Igen, nagyon hajlamosak vagyunk
1: erre. A Szentírás szerint mi a kudarc?
2: Hát a Szentírás szerint igazán nagy élmény volt felfedezni, hogy a Szentírás bármilyen régi időzőjelben mondva, régi szövegek vannak benne. A Szentírás nagyon jó szemléletmóddal beszél erről a kérdésről. Tehát az található meg a Szentírásban, hogy az ember életében ott vannak ezek a történések. Tehát a Jób példája az egyik legjobb példa, ugye a Jób könyve. És a Jób története ott írja, hogy az asszonytól született ember rövid életű, tele nyugtalansággal. Tehát, hogy ezek a helyzetek ott vannak az ember életében. És hogy küzdjük le ezeket, ez nagyon szép szemlélet van. Tehát van az a helyzet, amit Jézus mond a tanítványainak, hogyha betértek egy városba, és ott nem fogadnak titeket szívesen, akkor még a port is verjétek le a lábatokról. Tehát, hogy nem a ti hibátok az, hogyha titeket nem fogadnak olyan lélekkel, ahogy szeretnétek. Hát akkor onnan el kell menni, tehát ott más, az nem az a hely. De és hogy nem a ti hibátok, ez az egyik, ami a kudarcról beszél, verd le a port a lábadról, és lépj tovább. Hát ennél jobb szemléletmódot, lépj tovább, menj a következő állomásra. Hát megérted azt, hogy beszéltél, mondtál, és nem volt semmi, az égvilágon semmi eredménye. Lelkészként ennél nehezebb helyzeted, hogy beszélsz, és látod, hogy semmi eredménye. Ez nem a kellemes érzés, de hogy vedd le a port a lábadról, és lépj tovább. Ez az egyik, amit a kudarccal kapcsolatban nekünk jól meg kell érteni. Másik, amit zsidókhoz írt levélben olvashatunk, hogy amikor az előttünk levő példaképeket, hithősöket említi a zsidókhoz írt levél, hogy nagy serege vesz körül. Tehát van, akire felnézni, van, akiről mintát venni, van, akinek a példájába belekapaszkodni, és azt mondja, írja itt ebben az igében, hogy dobjunk le mi is magunkról minden terhet, ami akadályoz bennünket. Tehát, hogy tegyük félre ezeket a terheket, és még azokat a bűnöket is, a mi sajátjainkat, amelyek akadályoznának, és kitartással fussuk végig az előttünk levő utat. Hát a kitartás megint egy olyan fogalom, ami a kudarc kezelésében egy fontos fogalom. És számunkra ott van a Szentírásban egy hatalmas nagy segítség, ami szintén itt ebben az igében található, hogy le ne vegyük a szemünket Jézusról. Hát, hogy mi úgy tudunk a kudarcainkkal küzdeni, illetve azokból tanulni, hogy közben ott van Jézus, egy olyan fogózkodó, ami biztosan tart bennünket. Le ne vegyük a szemünket Jézusról. És ott van Pál apostolnak is a példája, aki azt mondja, hogy megtanultam, hogy minden körülmények között elégedett legyek. Minden körülmények között. Tehát ha nem sikerült valamit elérni, ha nincs meg valami, ha kudarcot vallottam, elégedett legyek. Mert hogy...
1: Hálás legyek azért, ami van.
2: Hát és hálás
1: ne azt nézem,
2: azért,
1: hogy mi nincs.
2: Ne azt nézem, ami nincs, illetve minden helyzetben van lehetőség, és van amibe belekapaszkodni, és van amiből tanulni, és a kudarcok is egy ilyen helyzetek, hogy lehet belőlük tanulni. Csak
1: helyes hozzáállással.
2: Szembe kell nézni velük. Igen, meg kell nézni. Tehát, mint a gyerek, amikor egy nem sikerült felmérő után belenéz a füzetébe, vagy a könyvébe, és újra olvassa, mit kellett volna nekem ide írnom. Hogyha a felmérőben nem is tudta leírni, de ha újra olvassa, az már szinte azt jelenti, hogy megtanulta. És hogyha én a kudarcaimat nem vizsgálgatom meg, akkor nem tudok belőlük tanulni. Legyek elégedett minden helyzetben. Nem kellemes érzés a szükség, mert ugye Pál apostol arról beszél, hogy ismerem a jól lakást és az éhezést, a szükséget is és a bőséget is. Tehát, hogy nem kellemes érzés, de az ember nem él meg mindig kellemes érzéseket, és lehet, hogy a kellemetlen érzéseiből tanul többet.
1: Igen, a választ adtál egy következő kérdésemre, hogy hogyan lehet helyes hozzáállást, és hogyan lehet, tehát most például, hogyha van valaki a hallgatók közül, aki szülőként egy kudarcot, egy sikertelenséget tapasztal meg a gyerekével, az iskolai életével kapcsolatosan, vagy most lehet bármilyen betegség a gyerek életében, vagy hogyha felnőtt gyerekei vannak is, tegyük fel, hogyha a házasságuk vagy a gyereküknek éppen tönkrement, akkor tehát, hogy hogyan tudjam, vagy ki, vagy mi az, ami, tehát amiből erőt meríthet, tehát, hogy
2: igen, kezdjük ezt a kérdést azzal, hogy mi hogyan tekintünk a kudarcra, és ebben nagyon segít minket a Szentírás szintén egy nagyon ismert történetével, a tékozló fiú példázatával. Mert hogy az egy olyan történet, ami egy hatalmas nagy bukta egy ember életében, aki azzal szembesül, hogy amit ő elképzelt, illetve nem tudom, képzelte el egyáltalán valamit, és ez is a mai kornak egy jelensége. Úgy látom, hogy a fiatalok nehezen mernek elképzelni bármit is az életükkel kapcsolatban, hogy ebben egy hatalmas nagy kudarc van. És ott van ebben a történetben ugye a nagyobbik testvér, aki amikor a kudarcot vallott fiú hazatér, akkor rá számon kér mindenkit, hogy őt most miért kell visszafogadni, és miért kell megünnepelni a kudarcában a levágott hízott borjúval, és a gyűrűvel, és a ruhával, és a saruval, hogy miért kell ezt most megünnepelni. És hogy itt van a nagyobbik fiúnak a példája, aki egy olyan álláspontból nézi ezt az egészet, hogy ugye ő a tökéletes, a fedhetetlen, a mindent nagyon jól tudó, a mindent tökéletesen elvégző, ezt sorolja el a történetben az apának, hogy én mindent megtettem, amit kértél, soha ellened nem szóltam, mindig ott voltam, és én. Tehát, hogy nagyon szépen, csodálatos ez a történet, nagyon szépen rávilágít arra, hogy amikor mi a másik kudarcát megítéljük, akkor mi mindig a nagyobbik fiú pozíciójából ítéljük meg, hogy a tökéletes, a mindent jól csináló, a mindent jól elvégző, a soha nem hibázó,
1: úgy gondoljuk,
2: lennék én szülőként. Tehát, hogy amikor a gyermekem kudarcát nézem, nem kell egy szót se szóljak még. A gyermekem kudarcát nézem, akkor én mindig ebbe a székbe ülök bele. Hogy kellett volna azt tökéletesen megcsinálni. De hogy én sem vagyok az. Tehát, hogy sokszor érzem azt szülőkről, hogy hát szeretem, persze, hogy szeretem a gyermekemet, a legfontosabb számomra, de hát jaj, hát ő...
1: Hogy nehéz megtenni a szülőnek azt a lépést, ami igazából kényelmetlen lenne, úgy érzi saját maga számára és a gyereke számára is, tehát, hogy úgy gondolja.
2: Hagyja el ezt a mondatnak, ezt a sóhajtó részét. Üzze ki magából a mondatnak ezt a sóhajtó részét. Szeretem a gyermekemet, pont.
1: De ez még nem azt jelenti, hogy nem hívom fel a figyelmét?
2: Az más kérdés. Hát ez a szemléletemet mutatja. Ez a szemléletemet mutatja. Hogy szeretem, nagyon szeretem, de hát jaj, ő. Hát ezt valahogy rakjuk ki a fejünkből.
1: Igen, de akkor el is kell mondjam én, mint szülő a gyerekemnek, hogy azért mi az, amit nem jól tettél, csak nem mindegy, hogy hogyan mondom el.
2: Hogy is mondjam, hogy jól érthető legyen? Honnan kezdjük a nevelést? Hát, hogy honnan kezdjük a nevelést? Amikor egész kicsi korában én mindent jobban tudok helyette. Amikor egész kicsi korában alig engedem, hogy a lábán járjon, mert hogy ő elesik. Mert hogy ő, ha elesik, összepiszkolja a ruháját. Mert hogy ő, ha eszik, akkor a kanállal félre csöpögteti az ennivalóját. Mert hogy nekem nincs türelmem végignézni a hibázásait. Tehát ha én attól a pillanattól kezdve engedem, hogy önálló legyen, akkor megtapasztalja azt, hogy ő tud dolgokat megtenni, és én nem vagyok vele elégedetlen. És ahogy nő, úgy lehet ezeket mind több és több dologban érvényesíteni, és az önállóságát engedni, viszont egy jó értékrendet megmutatni. Mert a kudarc megélése és a kudarc kezelése, ez az első számú példák, mi szülők vagyunk a gyerekeink számára. Én hogyan élem meg ezt a kudarcot, illetve hogyan gondolkodom róla? Ezt úgy olvassák le, mint minden egyebet a mi viselkedésünkről. Minden beszélgetés nélkül is leolvassák. Hogy mit tudunk még segíteni ebben a kérdésben? Hát egyrészt nem beszéltünk még egy fogalomról, és ez a kudarc tűrés kérdése, hogy a gyerekeinket nagyon tudjuk abban segíteni, ha ezekben a lépésekben velük vagyunk. Tehát helyzetbe hozzuk őket. Nagyon egyszerű módon a kisgyerekekkel, ahogy már akkorák kezdenek lenni, a társas játékok kérdés. Ez nem egy nagyon jó játék, csupán a társas játék, hanem a kudarc tűrésnek az egyik nagy-nagy iskolája, segítője. Így van.
1: Köszönöm, hogy ezt a témát ennyire segítettél a hallgatóknak, hogy megismerjék és felismerjék a saját életükben és a gyerekük nevelésében a esetleges nehézségeket, buktatókat vagy hiányokat. Következő adásban folytatjuk ezt a témát. Én köszönöm, hogy elvállaltad ezt a mai esti beszélgetést, és akkor folytatjuk a következő adásban is.
2: Köszönöm szépen, nagy örömmel.
1: búcsúzik a hallgatóktól.
2: Egyed Júlia.
1: És Farkas Szilvia önkéntes. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Szülők iskolája. Beszélgetések, előadások szülőknek, és nem csak. Farkas Szilvia műsorát hallották.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet! Légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet!
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk! Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk!
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, s a ránk törő rút éjhomályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik, s örökkön él. Amen.
0: Szárnyával védve takargat, nem kell félned az éjjeli rémtől. Aki a fölséges oltalmában lakik, a mindenható árnyékában pihen.
1: Ezt mondja az Úrnak, Te vagy menedékem és erősségem, Istenem, benned bízom.
0: Megment ő téged a vadászok tőrétől, és a gonosz beszédtől.
1: Szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedéket találsz.
0: Pajzs és páncél az ő hűsége, nem kell félned az éjjeli rémtől.
1: A nappal szárnyaló nyíltól, a sötétben ólálkodó ragálytól, a fényes nappal pusztító dögvésztől.
0: Essenek el bár ezren oldaladon, és tízezren jobbod felől, nem érhet téged semmi bántódás.
1: Saját szemeddel láthatod majd, látni fogod a bűnösök bűnhődést.

0: Nem azért megmentem. Oltalmazom, mert nevemet ismeri.
1: Ha kiált hozzám, meghallgatom. Minden szükségben közel vagyok hozzá.
0: Megszabadítom és dicsőséget szerzek neki. Hosszú élettel áldom meg, és megmutatom neki üdvösségemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szárnyával védve takargat, nem kell félned az éjjeli rémtől. Rövid olvasmány. Látni fogják az Úr arcát, és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a nap fényére. Az Úristen ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön örökké. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén.
1: Könyörögjünk. Látogasd meg, kérünk, Istenünk, ezt a hajlékot, és az ellenség minden cselvetését messze űzd tőle. Szent angyalaid lakjanak benne, akik minket békében őriznek, és áldásod legyen rajtunk mindig. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
0: Amen.

Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Sok-sok szeretettel köszöntök ismét minden kedves hallgatót a Mária Rádió Szatmárnémeti stúdiójából. Mai görögkatolikus félóránkban egy kis visszatekintéssel zárjuk az elmúlt hónapot. A májusi áltatosság záró tizedéről szeretnék pár gondolatot megosztani, majd belépvén a Péter és Pál apostolok előtti böjti időszakba, egy kicsit szemügyre vesszük ezt a nyári böjtöt, s végül, meg nem feledkezve, a görögkatolikus egyházunk 7 boldoggá avatott püspökéről egy kis magyar vonatkozású tudnivalót engedjenek meg velük kapcsolatban. Kezdjük tehát a májusi áltatosságok záró akkordjával. Május 30-án, szombaton este, a Máriának szentelt hónap végén a Szentatya a vatikáni kertekben található Lourdi barlangnál imádkozta el a rózsafüzért, amelyhez a világ számos Mária kegyhelye is csatlakozott, s eképpen egy az egész világot bevonó közös imával kérték az Isten szülőszűz Mária közbenjárását a világ békéjéért. Beszédében arra ösztönzött mindenkit, hogy nyissuk meg szívünket Isten igéjének meghallására, hogy az imádságban megérthessük a történelem eseményeinek értelmét, s felismerjük Isten gondviselését, aki mindig vezeti és segíti. A boldogságos Szűz Mária a hívő ember mintaképe, aki odafordítja szívének fülét, hogy meghallja, mit mond az Isten. Ő példát ad nekünk engedelmességével, amellyel elfogadja, hogy Isten fia megtestesüljön az ő méhében. Isten béketeremtőket keres. Édesanyánk, segítsen bennünket, hogy nap mint nap a magunk íme itt vagyok jával válaszoljunk az Úrnak, ne szavakkal, hanem tettekkel, mondta a Szentatya. Úgy tartja a mondás, hogy a májusi eső aranyat ér. De amint tapasztaltuk, a várva várt eső nem nagyon erőltette meg magát. Sokszor volt ilyen az elmúlt évszázadok során, sokan már-már azt is megkockáztatták, hogy a következőképpen reagáljanak erre, a májusi sár aranyat ér. Ezt mondták, igen, de amiatt nem bosszankodott senki, mert a májusi nagy eső a sár mellett nagy betakarítást is ígért. Még hogy nem kaptunk elég esőt, áldások zápora árasztotta el mindazokat, akik az Isten szülő szűzhöz imádkoztak, május királynéjához. Paraklisz, rózsafüzér, májusi litánia. Ha pedig azt gondolná valaki, hogy ez hiába való lenne, ne tegye, hisz égi édesanyánk számtalan áldása szállt mindannyiunkra. Ez volt a mi májusi éltető, tápláló esőnk. Az elmúlt adásokban az első tized, majd a második tized elmélkedéseiből szemelgettem, ma az utolsó tized gondolataiból merítve osztok meg pár szeletet ezekből. Emlékeztetőül csak annyit, hogy egész hónapban az áldást adj ránk szent kezeddel mottóval ellátott meditációkkal tettük színesebbé a templomi májusi estéket, amelyek az áldás, megszentelés, felszentelés témakört illesztették bele a Mária ránk árasztott áldása kapcsán. Mária különleges áldásai után, amelyekben a többszörös, könyörgő, megszentelő, kivételes, erőskezű, ábrázolható, bizalmas, elveszíthetetlen, tovább adható áldások kerültek terítékre, a hónap utolsó tizedében Mária áldása, mint párbeszéd, meghívás jelent meg, majd a Szentlélek eljövetelére készülve
Akik ide megérkeztünk, pünkös napjára ének szavai adtak útmutatót, hogy őt, az Istenszülő Szűz Máriát, mint pünkösdi ékes rózsát ismerjük meg. Pünköstkor arra kértük, nyugodjon meg rajtad az Atya, a Fiú és a Szentlélek áldása. Az az áldás, amely lelki áldás, titokteljes áldás, közbenjáró áldás. Lélekben nem csak Csíksomjóra, de Szent Kútra is elzarándokoltunk a Mária énekek szavaival. Üdvözlégy Szent Kútnak tündöklő csillaga! Add ránk áldásidat, kedves vendégidre! S végül, mint jó zarándokokhoz illik, az Isten hozzád, anyánk, mi már elindulunk énekben fellelehető áldásokért fohászkodtunk. Terjeszt ki felettünk szent kezedet, áld meg, aki téged híven szeret. S 37-e, mivel nekünk görög katolikusoknak minden szentek vasárnapja volt, a minden szentek királynéja adta a témát az elmélkedésre. Áldást adj ránk szent kezeddel, vezérgondolat kísért bennünket egész hónapban. Mária keze, amivel az áldást adja, lett az egyik elmélkedés útmutatója. És ebből a kézből az egyik ikonon hármat is találunk. S ha összevetjük Krisztus kezeivel, egy ikonon öt kéz is található. Az áldások örök forrásától, Krisztustól érkező kegyelem Márián keresztül érkezik hozzánk, aki két kezével tartja az ő gyermekét, s a harmadik kezével nem feledkezik meg földi gyermekeiről, azaz rólunk. Isten hozzád, anyánk, mi már elindulunk, talán mostan tőled utolszor búcsúzunk. Kesereg a szívünk, és így tovább énekeljük a búcsú énekben, amellyel minden egyes alkalommal, amikor egy kegyhelyről haza indulunk, elbúcsúzunk a mi égi édesanyánktól. Ki tudja, eljutunk-e még egyszer az ő szent helyére? Ki tudja, megpillanthatjuk-e az ő könnyes szemét? Amikor május végén elbúcsúzunk a májusi hónaptól, ugyanúgy az ének szavaival borulunk le elé. Elédbe borulunk, kedves édesanyánk, anyai áldásod kérünk, add most reánk. Terjeszt ki felettünk szent kezedet, áld meg, aki téged híven szeret. Hát erről az áldó, imádkozó kézről egy ikonnal kapcsolatban elmélkedjünk azon, hogyan adja áldását az a Mária, aki nem feledkezik meg gyermekéről. Így is nevezik ezt az ikont, hogy a háromkezű Mária. Ez a kép a Kiliandri nevű várszerű kolostornak a kincse, amelyet Szent Simeon alapított, akinek sírján, a legenda szerint, szőlőtő fakadt, amelynek gyümölcse a gyermekáldást is előmozdítja. Az itt született ifjak aztán csodás kegyelemtől indítatva a Szent Hegyre vágynak, és ott angyali életet élnek. Közel 1000 cellája van, az atyák szent meggyőződéssel vallják, hogy ez a kolostor nem halhat ki, mert annak apátnője maga a boldogságos Istenszülő Szűz Mária. Az ikont a hagyomány szerint Szent Lukács evangélista festette, rendkívül díszes kép, a boldogságos szűz fején keresztes korona, homlokán és vállán pedig csillag van. A kis Jézust jobb karján tartja, a jobb kezét egy második kéz is társítja a köpeny ruha alól. A kép legendája a következő. Damaszkuszi Szent Jánoshoz s annak életéhez fűződik. Rövid életrajzában azt olvassuk, hogy a
képromboló Izauri Leó görög császár ellen lépett fel beszédeivel és írásaival. A császár ekkor bevádolta Jánost a damaszkoszi kalifánál, hogy áruló levelet írt neki, s a kalifa, bár János előkelő állásban volt, s az ő bizalmasa volt, haragjában levágatta kedves emberének karját, amellyel az állítólagos áruló levelet írta. A levágott kart elrettentő például nyilvánosan kifüggesztették. A kalifa haragja nem sokára lecsillapult, s a levágott kart visszaadta Jánosnak. Ekkor János a levágott kart a helyére illesztve esedezett a boldogságos szűz képe előtt, hogy gyógyítsa meg. Ima közben elszenderedett, és ekkor álmában hallotta, hogy az Isten szülő szűz így szól hozzá: János fiam, ne bánkódjál, karod meggyógyult, és most folytasd azt a munkát, amit nekem a te imádban megígértél. Hálából készítettek egy ezüstből alkotott műremeket, egy kezet, amelyet odaillesztettek az ikonhoz. Ez az ikon végül elkerült Jeruzsálembe, majd a Szent Szabbasz kolostorból egy Szabbasz nevű szerb püspök magával vitte Szerbiába. Aztán Szerbiából az Athos hegyére, és így a Kilijandri kolostorba jutott. A kolostor jámbor főnöke feljegyezte, hogy a fejedelem minden ütközetbe összvér hátára erősítve vitte magával ezt a szent képet, amely a csapatok élén haladt. Ilyen alkalommal tűnt el a kép az összvérrel együtt, és felfoghatatlan módon az Athos hegyi kolostorhoz ért. Ott az összvér megállt, mintha lába gyökeret vert volna, és nem akart tovább menni. A barátok a képet nagy örömmel vitték a kolostorukba, és a templom főoltárára helyezték. Egyszer, amikor a szerzetesek összegyűltek, hogy imádkozzanak, azt vették észre, hogy a boldogságos szüzet, akinek tiszteletére volt felszentelve a kolostor, az ő képét nem találják a helyén, hanem a kolostor főnök székében állt. Azt hitték, hogy az ekleziarka tette oda, és nagy tisztelettel helyezték vissza az oltára. Óvatosságból azonban nem csak bezárták, hanem le is pecsételték a templomajtót. De harmadnap megint csak a főnök helyén találták a képet. Ekkor egy szentéletű barát állt csodálkozó testvérei elé, és elmondta, hogy látomása volt. Az Isten anya azt üzeni nekik, hogy többé ne háborgassák az ő képét, mert a testvérek egyenetlenkedése miatt ő maga akar a főnökük lenni és kormányozni az ő kolostorában. Azóta ebben a kolostorban nem választanak főnököt, csak helyettest. A főnöki szék, amely fölött a háromkezű Mária kép van elhelyezve, állandóan üresen áll a templomban. Az ekleziarkák minden alkalommal, akár harangozás, akár isteni szolgálat előtt a főnök helyett a szokásos áldást is a háromkezű Máriától kérik. Mélyen meghajolnak előtte, megcsókolják a kezét, és úgy kérik az ő áldását. Azt mondják, hogy ilyenkor valami szorongó félelem fogja el őket fejedalomasszonyuk előtt, majd utána gyermeki szeretet és vigasztalás tölti el a lelküket. A görögkatolikus egyházban a pünkösdöt követő első vasárnapon megkezdődött a Szent Péter és Szent Pál apostol fejedelmek ünnepéig június 29-ig tartó böjti időszak, ami a legkevésbé ismert böjti időszak is egyben. A lelki nagytakarításként szolgáló böjti időszakot az apostol fejedelmek böjtjének is nevezik, mely egyértelműen az ő ünnepükre készíti fel, tágabb értelemben viszont a Szent Apostolok böjtje a 12 apostol ünnepéig tart, melyet az apostol fejedelmek ünnepét követő napon, június 30-án ünnepelnek a görög katolikusok. A böjt eredete
az apostolok koráig nyúlik vissza, amikor az apostolok a Szentlélek eljövetelére imádsággal és böjtöléssel készültek. Sokat imádkoztak és böjtöltek, mielőtt az evangélium hirdetésére indultak. Imádság és böjtölés után rendeltek új elöljárókat az apostoli munkára, ahogyan azt az apostolok cselekedeteiben olvassuk. Az egyházak élére kézrátétellel elöljárókat rendeltek, és imádkozva és böjtölve az Úr oltalmába ajánlották őket. Az Anyaszent Egyháza kezdeti időktől ugyanígy imával és böjttel készítette fel híveit a főapostolok ünnepére. A bűnbánati időszak böjtje több imádsága alkalmassá teheti a híveket azokra a kegyelmekre, amelyeket a Szentlélek fog adni az előttük álló időre. Ebben a böjti időszakban szerdán és pénteken nem fogyasztunk húst és teljes ételeket. Akik szigorúbban böjtölnek, az egész böjti időszakban nem fogyasztanak húst. A vasárnapok kivételével csak száraz ételt vesznek magukhoz, vagy kenyéren és vizen böjtölnek. Most pedig lássuk az elmúlt napokban ünnepelt 7 görögkatolikus püspök vértanunkat. Ferenc pápa romániai apostoli látogatása alkalmával június 2-án Balázsfalván avatta boldoggá a kommunizmus idején vértanú halált halt püspököket. Azóta minden évben ezen a napon emlékezünk meg róluk. A II. Világháború után Romániában is berendezkedő kommunista hatalom valláspolitikájában az első pillanattól kezdve követni kívánta a szovjet példát. Ennek egyik legfontosabb eleme a görögkatolikus egyház felszámolása volt. Az egyházakat totális ellenőrzés alatt tartó kommunista vezetés nem tűrhette, hogy olyan vallási közösségek is működjenek az országban, amelyek vezetői az ellenséges nyugaton éltek. Görögkatolikus püspökeink példájukkal nem csak a korabeli görögkatolikus egyház híveit erősítették meg, hanem napjainkban is útmutatóként és világító fákjaként szolgálnak. Közöttük tiszteljük Isten szolgája Vasile Aftenie, Isten szolgája Valeriu Traian Frenciu, Isten szolgája Joan Sucsu, Isten szolgája Tit Liviu Kinezu, Isten szolgája Joan Balan, és Isten szolgája Alexandru Rusu, valamint Isten szolgája Juliu Hosszú püspököket. Bár mind a 7 püspököt egyszerre avatta boldoggá a pápa Balázsfalván, mégis egy kicsit, mintha közelebb állna hozzánk Isten szolgája Alexandru Rusu. Ő a Torda megyei Mezősáiban született görögkatolikus papcsaládban. 1884. november 22-én. 1904-ben érettségizett Balázsfalván, majd a budapesti központi szemináriumba került a fő egyházmegye papnövendékeként. Itt megjegyzendő, hogy a 7 görögkatolikus püspökből, akiket boldoggá avattak, 3 is Budapesten tanultak a központi szemináriumban. Alexandru Rusu 1910-ben szerzett doktori fokozatot, s ugyanebben az évben pappá szentelték. Doktori értekezésének a címe a papok nősülése a görögkatolikus román egyházban, történeti fejlődés és tételes jog, hittudományi doktori értekezés. 1930-ban az akkor alapított máramarosi egyházmegye püspökévé nevezték ki, 1946-ban a román görögkatolikus metropólia szinódusa metropolitává választotta, de a kommunista hatalom tiltása miatt hivatalát nem foglalhatta el. Hamis politikai vádak alapján életfogytiglani börtönbüntetést kapott. A 7 vértanú püspök között ő volt az egyetlen, akinek az ügyében bírósági ítélet született.
Újabb 6,5 év rabság várt rá a szamosújvári börtönben, miután évekig gyötörték és kínozták, és kérlelték, sőt követelték, hogy hagyja el a hitét. 1963. május 9-én halt meg seppfertőzésben. Miért említettem, hogy egy kicsit, mintha közelebb állna hozzánk? Mert a magyar görögkatolikus papság, mivel a Máramarosi Egyházmegyébe kebelezték be őket, az egyházközségektől nem vonta meg a bizalmát, nem vonta meg a szeretetét és gondoskodott róluk, sőt, magyar görögkatolikus papokat is szentelt, hogy a híveinek ellátását biztosítsa. Boldog vértanú püspökök! Ti imáitokkal tartjátok életben az egyház reményének lángját. Ti, akik Jézushoz hasonlóvá akarván válni, türelmesen vállaltátok, hogy részt vállaltok az ő szenvedésében és keresztjében, az Isten szülő szűz ártatlan szívével egyesülve bizalommal vártátok a feltámadás örömét. Kérjetek nekünk égi segítséget, hogy kegyelmet kapjunk, s védjetek meg minket, hogy jót cselekedjünk, tudjunk megbocsátani, és hogy Krisztus igazságának éljünk, aki egyedül képes szabaddá tenni bennünket. Amen. Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké.

0: Legyen meg a te akaratod, én benned maradok. Úgy legyen minden, ahogy akarod.
1: A szó bennem, az ige a számban, a szándék a tedben, az álmom, a vágyom a tiéd legyen, a te akaratod. Úgy legyen minden, ahogy akarod.
2: A lángol a lelkem, te légy a tűz. Te ébresz bennem vágyat, mi űz, mi hajt a szép, a nagy tettek felé, hogy utadon jussak a fényed elé.
3: Vagy álljak a csendben, mint arcodnak mása, mint tiszta víztükre, mint felszálló pára, mint felhő az égen, úgy ússzak benned, mint eső a földdel, úgy legyünk egyek.
4: Add meg, ha kéred szívemből e szókat, adjál meg mindent, szépeket és jókat. Adjál meg mindent, ami kell nekem, de ne én tudjam, hogy az mi legyen.
1: És vigy el tőlem mindent, mi ócska, lánc és börtön. Vedd el hát tőlem, ha ragaszkodva őrzöm. Ha nem tudom, nem látom, hogy tied minden kincsem, hogy ajándékod minden, mert tőled van, ó Isten.
2: És vigy el tőlem engem, önzésem és vágyam, és mindent, mit nem véled egyesülve vágytam.
3: Minden itt bennem és körülöttem állva, akaratod szerint úgy legyen megáldva, ahogy te akarod.
0: Én azt kérem csak tőled, hogy legyen meg a te akaratod.
5: Legyen meg a te akaratod, én benned maradok. Úgy legyen minden, ahogy akarod.

Olyan jó élni Isten műhelyében, ott formáltatni hűséges kezében. Kemény vésővel, döngő kalapáccsal, szerető, szelíd, szent simogatással. Látni, hogy íme szobrok száza készül, néhány vonással naponta egészül. A mester keze percre sem pihen meg, eszközei munkálnak, nem pihennek. Tudni, hogy kemény, ormótlan kő voltam, akaratjára soha nem hajoltam. Dacos énemről lepattant a véső, és hálát adni, hogy még most sem késő. Csodálni őt, amint szeretve fárad, amint nem sajnál drága életárat odaadni, értem is odaadni másért, egy megtörésért, hozzáfordulásért. Csodálni őt, aki annyi büszke lelket szeretetével örökrabul ejtett. Sziklatömböket döntött le a porba, hogy átformálja szépséges szoborba. Igen, csodálom őt, csak őt csodálom.

Uram, csak egy vagyok a sok között, ki bár rongyos ruhába öltözött, vendégeid sorába hívva lenni, királyi nagy mennyegződre menni, szegényen bár, de úgy szeretne. Mégis talán, ha meg lehetne. Rongyos ruhámra félve, hogyha még tekintni olykor elfelejtenék, azért előttem mégis ott lebeg, aranytermed, a szívem úgy remeg. Aranytermed, az én ruhám, és ajkamra félve jön könyörgés. Nem az első helyre ülnék, Uram. A meghívottak mellett boldogan húzódnék félre, félre, messzire, a díszes asztalnak legvégire, szívem mélyén azért repesve. Uram, talán ha meg lehetne. Uram, nem kellenének drága ételek. Nem tennék úgy én, mint az emberek, akik jól létre jutnak. Erre már kívánságok felhőkben egyre jár. Így ember morzsát is ehetne. Uram, talán így meg lehetne. Uram, tudom, sok minden útban áll. Azért szívem mégis remélve vár. Kegyelmednek sugára végre tán, dicsőn csillogva irányulna rám. Boldoggá engem ez tehetne. Uram, ó, bárcsak így lehetne.

Uram, köszönöm neked az ajándékba kapott éveket és évtizedeket. Köszönöm az életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél, és minden kudarcát, amivel a korlátaimra figyelmeztettél. Köszönöm a családtagjaimat, akik elviselnek, akik mellettem állnak és szeretnek. Uram, kérlek, bocsáss meg, amit rosszul tettem, és amit elmullasztottam. Köszönöm, hogy te nem mész nyugdíjba, hanem ma is mindent megteszel az üdvösségemre. Uram, adj nekem hálás szívet, hogy mindig észrevegyem, több okom van a hálára, mint a panaszra. Ments meg az irigységtől, engedetlenségtől, nyugtalanságtól, a mindentudás látszatától és a mindent jobban tudás hazugságától, a gyanútól, hogy valaki mindig bántani akar. Ments meg a közönytől, a házártos barátságtalan viselkedéstől, az örökös zsörtölődéstől, a rút önzéstől, a mindent elborító keserűségtől és a hiába valóság nyomasztó érzésétől. Uram, adj erőt, hogy békésen hordjam az öregkor terheit, humorral fogadjam a feledékenységem jeleit, erőtlenségemet, érzékszerveim tompulását, testi-szellemi erőm hanyatlását. Uram, adj bölcs szívet, hogy meg ne feledkezzem a végről itt és a kezdetről oda át. Kérlek, adj kedvet a munkához, amit még elvégezhetek. Tégy hasznossá, hogy ne érezzem csak tehernek magamat, és adj alázatot, hogy belássam, egyre inkább másokra szorulok. Adj kedvet az imádsághoz, a veled való beszélgetéshez. Adj világosságot, hogy jól lássam magam, és jól lássak másokat is. Adj jó kedvet és nyitottságot, hogy még mindig tudjak befogadni, és adj szeretetet, hogy ne csak panaszkodjak mások hidegsége miatt, hanem árasszam a szereteted melegét. Uram, maradj az, ki mindig voltál, a megbocsájtó édesatyám, ez indítson arra, hogy én is tudjak megbocsájtani. Ne engedd, hogy valaha is fáradt legyek a köszönetmondáshoz. Ne engedd, hogy valaha is abba hagyjam a dicséretedet. Tartsd meg, és növeld a hitemet. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Amen.

Jézusom, miért van az, hogy mind gyakrabban jut eszembe, hogy végeredményben ez a te dolgod, a te ügyed, a te vállalkozásod? Minek izgassam túlságosan magam miatta? Milyen ravasz kísértés? Mikor döbbenek végre rá, hogy nincs különbség a te ügyed és az én ügyem között? Mert te bennünk akarsz dolgozni tovább. Velünk azonosultál sikerben, sikertelenségben, egész életeddel, egész áldozatoddal. Mikor értem meg teljesen, hogy ez a kérdés lényege, hogy valóban egészen te vagyok én? Uram, egyedül csak te vagy a mindenem. Minden érted van, tedd velem, amit akarsz. Vezess, amerre akarod. Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Jézusom, ön akaratomból, szeretetedért hű akarok maradni hozzád, és mindent megtenni, amit bölcsességed én rólam határozott. Adj bátorságot, Uram, adj szeretetet, Uram, most, ebben a pillanatban. Jézusom, a tied vagyok. Bízom szavadban, hivatásomban. Ne engedd, hogy elcsükkedjek. Jézusom, neked szentelt szívemet zárd a tiédbe. Ott akarok lakni. Szíved által akarok szeretni. Ott akarok élni ismeretlenül a világ előtt, egyedül általad ismerve. A mai nap, Uram, csak egy nap. Milyen rövid idő. És ennek a napnak a szomorúságát, szenvedéseit, örömeit neked ajánlom, Uram. Történjék minden, amint te akarod. Ma a kereszten, holnap a mennyben. És tudom, hogy nem vagyok magam, mert Isten van bennem. Nem magamé vagyok, hisz mindennek a szolgája vagyok. Nem magamnak vagyok, mert az egyház jegyese vagyok. Nem magamért vagyok, mert Isten közvetítője vagyok. Nem magamtól vagyok, a semmiből. Mi vagy hát? Semmi és minden. Ó, Pap. Amen.

0: nagy öröm az Erdélyi Mária Rádió számára kézzelfogható odafigyelésed és szereteted. Ez nem csak nekünk jelent támogatást, hanem minden kedves hallgatónak.
1: Hogy adományaitokkal elismeritek munkánkat, további erőt adtok ahhoz, hogy mi is segítsünk. Hála és köszönet a nagy lelkűségedért, a másikra való odafigyelésedért, az önkéntes munkádért.
0: Ezzel nem csak saját magadat, hanem másokat is boldoggá tettél. Ez a gesztusod előmozdította egy boldogabb világ, élet megteremtését.
2: Szeretettel az Erdélyi Mária Rádió munkaközössége.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

Leó pápa Jézus szent szíve ünnepén a Kanári-szigeteken. Isten szeretetét viszonozzuk a testvérek iránti szeretettel. 14. Leó a tenerifei migránsokhoz. Isten szeretete nem ismer határokat. 14. Leó Tenerifén találkozott a migránsokkal foglalkozó egyházi és civil szervezetek képviselőivel. Leó pápa záró homíliája Tenerifén. Nyissátok meg a szeretet tengerét mindenki előtt!

0: Leó pápa Jézus szent szíve ünnepén a Kanári-szigeteken. Isten szeretetét viszonozzuk a testvérek iránti szeretettel. Csütörtökön este Jézus szent szíve vigíliáján a Gran Canariai stadionban mutatott be szentmisét 14. Leó pápa több mint 50 ezer hívő jelenlétében.
1: Quiero antes que nada dar gracias al Señor por tanto bien que se hace aquí cada día.
0: Leó pápa köszönetet mondott az Úrnak mindazért a jóért, amelyet minden nap tesznek ezen a szigeten, mely annyi szenvedést tanúja. A Szent Mise elején imára hívott mindazok lelkéért, akik életüket vesztették a tengeren. Ezután a liturgikus szövegek alapján Isten szeretetének ingyenességéről és határtalanságáról beszélt, illetve arról, hogy az ember ezt miként viszonozhatja a testvérek iránti szolgálattal. Megállapította, hogy Jézus szíve alázatos, ezért nekünk is ezzel a lelkülettel kell fordulnunk embertársainkhoz, hiszen a béke, a szeretet és az alázat szorosan összefügg egymással. Ebben gyökerezik a mi hivatásunk is a szeretetre. Nem számításra, sem puszta érzelemre épül, nem egyszerű emberszeretet, hanem áthatja egész létezésünket. A szeretet az emberi természethez tartozik, létezésünk teljességének előfeltétele, fejtette ki homiliájában a pápa. Istennek ebben az örökké szerelmes arcában, mely csak a mi javunkat és teljes boldogságunkat óhatja, felismerjük az élet útját. Megtanulunk új módon létezni és kapcsolódni, más mérce szerint dönteni, megújult stílusban alkotni közösséget. Ferenc pápa Krisztus szeretetéről szólva azt mondta, hogy az a legjobb válasz Jézus szívére, ha szeretjük testvéreinket, ha a szeretetet szeretettel viszonozzuk. Az evangélium arra hív minket, hogy Isten végtelen szeretetére nagy lelkű szolgálattal válaszoljunk azon testvéreink iránt, akiket az Úr nap mint nap elénk sodor, főleg ha rászorulók, védtelenek és nem képesek viszonzásra.
1: Precisamente como ocurre en esta isla, en la acogida, en el compartir, en el don desinteresado.
0: Éppen úgy, ahogy Gran Canaria szigetén történik a befogadásban, az osztozásban és az önzetlen ajándékozásban. Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk, olvastuk Szent János első levelében. Jézus szavait ismerjük fel ebben, aki azért jött, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Majd azt mondta a bénának, kelj fel, fogd ágyadat és járj. Ezek a kifejezések arra szólítanak minket, hogy anyai gondoskodással forduljunk a szenvedők felé, egyben pedig készítsük fel a sebesülteket arra, hogy újra felálljanak és elinduljanak egy szabad és méltó élet felé. Tevékeny szeretetünk ne legyen puszta segélynyújtás, hanem irányuljon a személyek integrálására, lelki, szellemi és fizikai kiteljesedésére, hogy közösségeink méltó és építő tagjai legyenek. A velük való találkozásunk, akár a nehéz és fájdalmas helyzetekben is, csak így adhat alkalmat arra, hogy a remény jeleit hintsük el az emberiség jobb jövője érdekében. 14. Leó pápa végül Krisztus szívének alázatosságára mutatott rá. Önelégültség helyett Jézus azt tanítja nekünk, hogy az élet valódi örömét akkor ízleljük meg a szeretetben, ha leszállunk a minket elválasztó önteltség piedesztáljáról, hogy a minket egyesítő alázatban találkozzunk. Ahol szeretet van, ott béke, és ahol alázat van, ott szeretet, mondta Szent Ágoston, és ez valóban így van. Ma, amikor Jézus szent szívét imádjuk, melyet Alakok Szent Margit látomásai alapján töviskoszorúval és égő lánggal ábrázolnak, emlékezzünk arra, hogy mi az Úr élő jelenléte vagyunk a világban. Ezért mindig tisztelettel és bizalommal tekintsünk egymásra.
1: Encendidos por la caridad de su corazón, seamos portadores de su misericordia y de su paz.
0: Szíve szeretetétől lángra gyúlva legyünk irgalmassága és békéje hordozói, hogy a világban megszűnjenek a háborúk, és növekedjék körülöttünk egy új emberiség, amely kiengesztelődött a szeretetben, fohászkodott végül Leó pápa a Gran Canaria szigetén bemutatott szentmisén.
2: 14. Leó a tenerifei migránsokhoz. Isten szeretete nem ismer határokat. Spanyolországi apostoli útjának utolsó állomásán, Tenerifén, péntek délelőtt 14. Leó pápa felkereste a Las Raíces befogadó központot, ahol mintegy 600 migránssal találkozott. A központ egy egykori katonai laktanya területén működik, és a Kanári-szigetekre érkező migránsok ideiglenes elhelyezését szolgálja. Beszéde elején 14. Leó Jézus szíve ünnepére utalt, amelyet az egyház ezen a napon ünnepel. Keresztényként Jézus szívében Isten minden ember iránti irgalmas és végtelen szeretetét szemléljük, mondta a pápa. Hozzátette:
1: L'amour de Dieu ne connaît pas de frontières, ne fait pas de distinction, se donne à tous et nous rassemble dans l'unité.
2: Isten szeretete nem ismer határokat, nem tesz különbséget emberek között, mindenkinek oda ajándékozza önmagát és egységbe gyűjt bennünket. A pápa elmondta, hogy a jelenlévők arcát látva és történeteiket hallgatva olyan szívekre gondol, amelyek sok szenvedést hordoznak, ugyanakkor megtapasztalták mások nagy lelkűségét és együttérzését is. Felidézte az irgalmas szamaritánus evangéliumi példázatát, amelyben egy idegen népből származó ember áll meg a sebesült mellett és segítséget nyújt neki. Utalva a Kanári-szigetekről indult misszionárius szentekre, a pápa hangsúlyozta. Ők is migránsok voltak, akik az ismeretlen felé indultak, és legfontosabb kincsként hitüket, reményüket és szeretetüket vitték magukkal. 14. Leó arra bátorította a jelenlévőket, hogy ne veszítsék el saját kulturális és emberi értékeiket, ugyanakkor legyenek nyitottak arra is, amit új környezetük kínál számukra. Ajándékozzátok oda azt az emberi gazdagságot, álmot és kultúrát, amelyet magatokkal hoztatok ezekre a szigetekre, és legyetek nyitottak arra is, amit itt kaptok. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a migráció jelenségét a jövő nemzedékeinek szemszögéből is kell szemlélni. Olyan szeretett civilizációját kell építeni, amelyben a népek találkozhatnak egymással, és kölcsönösen gazdagíthatják egymást. Kiemelte a befogadó központ nevét, Las Raíces, vagyis gyökerek. Ezzel kapcsolatban felidézte Ferenc pápa gyakran használt képét, amely arra figyelmeztet, hogy az ember soha ne feledkezzen meg gyökereiről és eredetéről.
1: Que cette image des racines vous aide également à rester fermement enraciné dans le Seigneur.
2: Ez a kép segít, hogy maradjatok szilárdan gyökerezve az Úrban, hogy semmilyen vihar ne tudjon elszakítani benneteket az ő jelenlététől, amely erőt ad és életet fakaszt. Beszéde végén 14. Leó biztosította a migránsokat közelségéről és imáiról, majd a boldogságos Szűz Mária a migránsok vigasztalója oltalmába ajánlotta őket. 14. Leó Tenerifén találkozott a migránsokkal foglalkozó egyházi és civil szervezetek képviselőivel. Pénteken délelőtt spanyolországi apostoli útjának záró napján a Szentatya Tenerifén a Plaza del Cristo de la Laguna, a lagunai Krisztus terén találkozott a migránsok befogadásával és integrációjával foglalkozó egyházi és civil szervezetek képviselőivel. Beszédének elején 14. Leó utalt arra, hogy a helyszín egy falak nélküli városban van.
1: Que las barreras más difíciles de derribar no son siempre de piedra.
2: Hangsúlyozta azonban, hogy a legnehezebben lebontható falak nem kőből épülnek. Néha a legnehezebb akadályok a tekintetben, a félelemben vagy a közönyben rejtőznek, mondta. A pápa szerint a migráció történeteit csak akkor érthetjük meg igazán, ha megtanuljuk a közelség nyelvét, amelyet gyakran inkább a tettek, mint a szavak fejeznek ki. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a keresztény szeretetszolgálat nem pusztán segítségnyújtás, hanem Krisztus jelenlétének felismerése a szenvedő emberben. Az egyház akkor érti meg igazán az evangéliumot, amikor megérinti embertársunk sebeit, és felfedezi bennük Krisztus arcát. 14. Leó különbséget tett a befogadás és az integráció között. A befogadás megnyitja az ajtót, az integráció azonban segít átlépni a küszöböt. A segítség enyhíti a sebeket, az integráció pedig lehetővé teszi a jövő újjáépítését. Az integráció nem azt jelenti, hogy valaki megtagadja történetét vagy elfelejti gyökereit. Nem azt jelenti, hogy egymás mellett élünk anélkül, hogy valóban találkoznánk. Az integráció kölcsönös út. Aki érkezik, új hazát tanul meg szeretni, aki befogad, kitágítja saját otthonát, állapította meg 14. Leó. A migránsokhoz fordulva arra bátorította őket, hogy tanulják meg az ország nyelvét, tiszteljék törvényeit, és vegyenek részt a közösség életében, ugyanakkor gazdagítsák is azt saját kultúrájukkal és tapasztalataikkal. Kiemelte, hogy mindenekelőtt Isten képmására teremtett személyekről beszélünk, nem pedig kezelendő problémákról. Beszédében ezt követően Leó pápa a tengeri migráció áldozatairól szólt. Figyelmeztetett arra, hogy minden elveszett emberi élet kudarc az egész emberi család számára. Ugyanakkor felhívta a figyelmet egy másik, kevésbé látható hajótörésre is. Arra, amikor valaki ugyan megérkezik egy új országba, de nyelv, munka, kapcsolatok és remény nélkül magára marad. Az integráció azt jelenti, hogy megakadályozzuk ezt a második hajótörést, mondta 14. Leó. A Szentatya végül határozott szavakkal fordult azokhoz, akik a migránsok kiszolgáltatottságából hasznot húznak.
1: Deténganse, conviértanse.
2: Álljatok meg, térjetek meg, figyelmeztette az embercsempészeket, kizsákmányolókat és emberkereskedőket. Emlékeztetett arra, hogy az isteni igazságszolgáltatás elé kell majd állniuk. 14. Leó pápa beszédét azzal zárta, hogy az utolsó szó nem a félelemé, nem a közönyé és nem az erőszaké, hanem Krisztusé, aki minden idegenben, menekültben és rászoruló emberben jelen van, és arra hív bennünket, hogy testvérként fogadjuk őket, védelmezzük, értékeljük és integráljuk őket.
3: Leó pápa homíliája Tenerifén. Nyissátok meg a szeretet tengerét mindenki előtt. Egy hete spanyolországi apostoli útjának záró eseményeként Leó pápa Jézus Szent Szíve ünnepén, pénteken délben, Tenerifén, Szent Kereszt kikötővárosában szentmisét mutatott be, mintegy 80 ezer hívő jelenlétében.
1: Es una gracia encontrarnos en el día en que el corazón de Jesús se deja contemplar por nosotros como el corazón de la historia.
3: Kegyelemnek nevezte Leó pápa a találkozást ezen a napon, amikor Jézus szíve megengedi, hogy a történelem szíveként szemléljük. A Szent Atya hálát ad a hitért és a szeretetért, amelyről oly sokan tettek tanúságot apostoli útja során, és ami a szépségéről és vendégszeretetéről ismert szigetcsoportot olyan helyé teszi, ahol a feltámadt úr előttünk jár és kinyilatkoztatja magát. A tenger és az ég egyaránt a végtelent idézi, de mindenek előtt azt a végtelen vágyat, amely Isten szívét oly sok ember szívével egyesíti, akiknek örömei, reményei, bánatai, szorongásai visszhangra találnak az egyház szívében. Senki sem sziget, mint ahogy ennek az egyházmegyének a földrajzi elhelyezkedése és lelkipásztori kihívásai is arról tanúskodnak, hogy találkozásra születtünk, és hogy nincs akadály, távolság, veszély vagy fenyegetés, amely megakadályozhatná mindannyiunkat az utunkon. Akár egy életen át ugyanazon a helyen maradunk, akár távozni kényszerülünk, senki sem maradhat mozdulatlan, mert a szív titka a bensőséges hívása a kibonulásra és a találkozásra. Jézus szíve azonban feltárja azt is, hogy ne veszünk el egy terméketlen dinamizmusban. Isten elküldte egyszülött fiát a világba, hogy általa éljünk. Akkor van élet, amikor életet adunk, különben ürességben forgunk. A Vatikán zsinat arra emlékeztet minket, hogy az ember az Istennel való közösségre hivatott, és saját beteljesülését csak önmaga őszinte odaajándékozásában találja meg, ahogy Leó pápa is írta enciklikájában. Mindez vonatkozik az itt nyaralókra és az itt lakókra is.
1: Qué importante es, especialmente para quien se deja orientar por el Evangelio, no reducir todo a comercio y beneficio.
3: Ami végtelenül fontos, hogy a szív keresése ne szorítkozzon a kereskedelemre és a profitra. Azok, akik megbecsülik az élet minden pillanatát, akik abba adják az egyik dologról a másikra ugrálást, a folytonos hiány keresését, akik megtapasztalják, mit jelent minden embert és mindent értékelni, azok megtanulnak kapcsolatba lépni másokkal, és értékelik a legegyszerűbb dolgokat is. Ennek eredményeként kevesebb kielégítetlen szükségletük van, kevésbé fáradtak és kevésbé gyötrődnek. Így értelmezétek a befogadásra szóló hivatásotokat, kérte Leó pápa. A mai evangélium a szegények gazdagságára emlékeztet minket, ami egy paradoxon, amely közvetlenül Jézus életére, igazságára és útjára mutat, amelynek követésére kér minket. Jézus áldja az atyát, a kicsinyekért, a legkisebbekért, akikben Isten kinyilatkoztatta magát. Gazdaggá tette őket azzal, hogy rejtve maradnak azok előtt, akiket csodálat és siker vesz körül. Ez a misztérium egyedülálló módon visszhangzik ezeken a szigeteken, a migrációs útvonalak szívében, ahol kimondhatatlan veszélyeknek és erőszaknak vannak kitéve. Szemben azokkal, akik kihasználják a helyzetüket, mi keresztények többet nyújthatunk annál, mint hogy csupán az Úr tükörképét kínáljuk nekik, aki azt mondja, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, én megnyugvást adok nektek. A legnagyobb kegyelem az, hogy hagyjuk, hogy azok evangelizáljanak minket, akiket segítünk, hogy felismerjük Isten titokzatos bölcsességét, amely testükbe van beírva. Beszéde végén Leó pápa megköszönte az ott lakóknak, hogy a szigetét olyan helyé tették, ahol Krisztus szívével találkozhatnak az ideérkezők a befogadók arcán. Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk. Bárcsak ez a hitvallás mindig ragyogna bennetek, és inspirálna benneteket imádságra és cselekvésre. Figyeljetek a fiatalokra és a felnőttekre, a gazdagokra és a szegényekre, a helybéliekre és a vendégekre. Mindegyiküket olyan tekintettel kell megismerni, amely a látszat mögé lát, ami felismeri nyugtalan szívük mélységét, amely gyakran már, talán tudattalanul is, Isten országa és annak igazsága felé fordul. Legyen kézzel fogható köztetek, hogy Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten ő benne. Ez az evangélium szíve, Krisztus szíve. Aki elmerül benne, az már nem önmagának él.
1: Abran a todos este mar de amor.
3: Nyissátok meg ezt a szeretet tengerét mindenki előtt. Ez az én kívánságom és imádságom értetek is mindazokért, akikkel az utakon találkoztuk. Zárta homíliáját Leó pápa a Tenerifén bemutatott búcsú szentmise során.
2: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: kutatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig a nap katekézisével Timás Sándor asztikatya várja önöket. Két órától a szerdai általános pápai audencián készült hangfelvételt sugározzuk, éjjel három órától pedig az irgalmasság rózsafűzérét imádkozhatjuk együtt. Négy órától egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvétel következik, öt órától pedig a keresztút imádságára hívjuk hallgatóinkat. 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss híreivel indítjuk majd reggeli műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila. A viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: A fájdalmas szentolvasó első szent titka.

0: aki érettünk vérrel verejtékezett. Úr Jézus, halálos gyötrelmedre kérünk, add szent kegyelmedet, hogy a bűnt elkerüljük, s mint szenvedésed okát megutáljuk. Sokan vannak, akik bűneikkel megbántanak téged. Világos és meg értelmüket, hogy felismerjék és megbánják bűneiket. Add Istenem, hogy mindig hálásak legyünk neked, mert irgalmas vagy hozzánk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Második szent titok, akit érettünk, megostoroztak. Úr Jézus, édes megváltónk, aki bűneink miatt a kegyetlen megostorozást is magadra vállaltad, add szent kegyelmedet bűneink felismerésére és helytelenségének belátására. Erősítsd akaratunkat, hogy feléd forduljunk, újítsd meg jó szándékunkat és hűségünket. Áld meg minket bizalommal, és adj erőt, hogy sokszor a reménytelennek tűnő harcainkban is megőrizzük lelkünk békéjét. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
2: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
2: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
0: Harmadik szentitok, akit érettünk tövissel megkoronáztak. Úr Jézus, kérünk, add szent kegyelmedet, hogy akaratunkat mindenkor a te szent akaratodhoz szabjuk, a jót szívesen gyakoroljuk, a rosszat pedig határozottan elkerüljük. Áld meg csalódásainkat és örömeinket, sikereinket és kudarcainkat mindörökkön örökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel megkoronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel megkoronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visel megkoronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
4: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg

0: Irgalmatra. Amen.
1: Negyedik szentitok, aki életünk a nehéz keresztet hordozta. Úr Jézus, életed példájával mutattad meg, hogy csak a kereszt útja visz a mennyországba. Kérünk, add kegyelmedet, és segíts az erényeket gyakorolni mindennapi életünkben. Adj nekünk belátást, hogy mindig türelmesek legyünk önmagunk és mások iránt. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, mind a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak jégalmadra. Amen.
1: Fájdalmas szentolvasó 5. szentitka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Úr Jézus, a kereszten áldoztad föl magadat, hogy kitárt karjaiddal mindenkit magadhoz vonzhass. Add, hogy mind nagyobb szeretetet tanúsítsunk irántad és Szűzanyád iránt, aki ész és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.

0: koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindenki, amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
2: Ó Mária, édesanyám!

0: Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus életeire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz,

0: Ajkaik megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Szent Fiat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Rózsa Fűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomlyói boldogságos segítőszűz Mária,
0: könyörögj érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörögj érettünk.
1: Most segíts meg Mária,
0: új irgalmas szűzanya, keserét a húnak bajnak, eloszlatni ma hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőt nem törik meg, ő imái gyermekednek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg Mária, ó irgalmas szűzanya, amen.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és járközve betegeinkért. Istenünk,
0: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mi előbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esetezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Áldjuk mindjárt az Urat,
0: és hálát adunk Isteni Szent Feleségének.
1: Minden meghalt hívő lelke, Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben,
0: az Úr Jézus Szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mária Rádió.

Úr Jézus, az emberi nem megváltója, tekints reánk, akik oltárod előtt alázatosan leborulunk. Tieid vagyunk, tieid is akarunk maradni, hogy azonban szorosabban egyesülhessünk veled, íme ma mindegyikünk készséges szívvel felajánlja magát szentséges szívednek. Sokan nem ismertek még meg, mások parancsaidat megvetették és eltaszítottak maguktól. Könyörülj mindezeken, jóságos Jézus, és öleld valamennyit szentséges szívedre. Légy királya, Urunk, nem csak a hívőknek, akik sohasem pártoltak el tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Add, hogy ők is mihamarabb visszatérjenek az atyai házba, hogy a nyomorúságban és ínségben el ne vesszenek. Légy királya azoknak is, akiket a tévedés ejtett meg, vagy szakadás választ el. Hívd vissza őket az igazság kikötőjébe és a hit egységébe, hogy rövidesen egy akkor legyen és egy pásztor. Adj, Urunk, egyházadnak biztos és teljes szabadságot, adj minden népnek békét és rendet. Add, hogy az egész földkerekség egy szózattól visszhangozzék. Üdv az isteni szívnek, amely által üdvösségünk támadt. Övé a dicsőség és a tisztelet mindörökké. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.

mert te megsegítesz és megvigasztalsz engem. 86. Zsoltár 17. vers. Nem egyszerű a kamaszokkal, nekem is meggyűlik a bajom a kamaszodó gyermekeimmel. Elsősorban a legnagyobbik lányomra gondolok. Nagyon sok mindent belepakoltunk az ő tarisznyájába születése óta, sőt, még születése előtt is. A sok imádságunkkal, életünkkel, a mindennapjainkat, ahogy vezettük, az Istenhez való kapcsolatunkkal. Mindezek ellenére ő most köszöni szépen, mindent kipakol a tarisznyából, amit mi beraktunk. Ez azért eléggé mellbevágó, amikor a gyermekem direkt kész akarva minden jót, amit megadok neki, az direkt eltávolítja magától. Ilyenkor el kell a vigasztalás. Hiszem azt, hogy amiket most ő magától kirak, azt majd egyszer össze fogja szedni. Visszamegy azon az úton, ahol jött, és megkeresi, és visszarakosgatja a tarisznyájába. Engem pedig az Úr megsegít, és megvigasztal.

Drága gyermekek, ma is hálát adok a mindenhatónak, hogy veletek lehetek, a szeretet és a béke Istene felé vezethetlek benneteket. Az ideológiák, amelyek rombolnak benneteket és lelki életeteket, mulandók. Kicsi gyermekek, hívlak benneteket, térjetek vissza Istenhez, mert Istennel van jövőtök és örök életetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. június 25-i üzenetet hallották.

Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Timár Sándor, Asztik Ferences atya, a Csíksomlyói Kegytemplom igazgatója vagyok. Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre Isten iskolája című könyvét ismertetem. Múlt alkalommal a 8. fejezet ismertetésébe kezdtem bele, az emberismeret elemi leckéje a címe, innen szeretném folytatni. Ezzel a gyönyörű mondattal fejeztem be a feltétel nélkül való agapé, szeretlek annak ellenére, hogy olyan vagy amilyen, hogy abban vagy amiben, éppen azért szeretlek, hogy ne legyél olyan, amilyen vagy, és ne maradj abban, amiben vagy. A jézusi szeretetet eddig így fordítottuk le, észreveszem, megszólítom, meghallgatom és megértem a másikat. Még egy lényeges dolog van hátra, nem hagyom magára, vele maradok, elkísérem, míg feltétlenül szüksége van rám. Ahogy az irgalmas szamaritánus elkísérte, sőt elvitte a fogadóig magával a megmentett embert. Ahogy Jézus észrevette a viharos tengeren hánykódó tanítványait, utánuk ment, megszólította őket, beszállt a hajójukba és elkísérte őket a túlsó partra. Miként a törött lábú embernek egy időre szüksége van mankóra, úgy van szüksége a lelkisérült embernek is, hogy az a tanítvány, aki őt megszólította, meghallgatta, megértette, egy időre el is kísérje, vele legyen, támasza, mankója legyen. De hogy a mankónak egyszer csak véget ér a szerepe, úgy ennek a szolgálatnak is. Akkor már a másiknak, az addig mankót használónak kell lassan-lassan mankóvá válnia mások számára. Jézusról gyakran olvassuk, és tovább ment. Isten iskolájában, ha tehát meg akarjuk közelíteni az embertitkot, egy útat, egy módot kell megtanulnunk Jézustól, az agapét, az annak ellenére való szeretetet. Ez pedig a gyakorlatra átültetve ezt jelenti a másik ember felé. Észreveszem, vagyis megszólítom, meghallgatom, megértem, elkísérem, vagyis nem hagyom magára. És eközben merem állítani, csak eközben valamit megismerek a lényéből, az ember titokból. Nagyon ideillik a szeretet himnusz, amiben Pál a legmagasabb rendű agapét állítja elénk. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengőérc vagy pengő címbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan. Nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra. Nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár profétálás, el fog töröltetni, legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni, legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. A 9. fejezet következik, növekedés az igazságban a címe. Isten iskolájába egy életen át járunk, ez a fejezet azonban az utolsó a mi kis tankönyvünkben, ezért arról szeretnék valamit elmondani, hogy hogyan növekedik a hívő ember az igazságban. Mert növekednünk kell minden tekintetben

és szüntelen, hiszen az élet stagnációt, állást nem ismer. Vagy fogyunk, zsugorodunk, vagy növekedünk. Aki belülről nem tud növekedni, az fogy. Aki nem növekszik hitben, annak fogy a hite. Aki nem növekszik tudásban, az lassan azt is elfelejti, amit addig tudott. Aki nem növekedik szeretetben, annak kihűl a szeretete. Erről beszél maga Jézus is, amikor azt mondja, mert akinek van, annak adatik, de akinek nincs, attól azt is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé. Ebben az utolsó fejezetben tehát az igazságban való növekedés belső törvényszerűségére szeretnék rámutatni. Ennek a növekedésnek is megvan a maga rendje, és nem akármilyen igazságról van, lesz szó, hanem az ige, a hit, az evangélium igazságaiban való növekedésről. Eddig 5 stációját, szakaszát ismertem fel ennek a növekedésnek, és erről szeretnék beszámolni. Mégpedig úgy, hogy felmérhessük, hol is tartunk. Mintha csak dolgozatot, felmérőt írnánk Isten iskolájában. Az első stációt így jellemezhetném. Nincs saját igazságom. Valamiképpen Sába királynéjának kiáltása jellemző erre az állapotra, amikor azt mondja Salamonnak, igaz volt, amit országomban hallottam dolgaidról és bölcsességedről. Szinte mindnyájan belenevelődtünk bizonyos tradicionális hitigazságokba. Átvettük ezeket a dogmatikai hitigazságokat szüleinktől, hitoktatónktól, lelkészünktől, megtanultunk, mint az egyszer egyet, kiki a maga felekezete neveltetése szerint. Az adoptált, készen elfogadott igazságokra és ezek birtokrásaira, hordozóira jellemző a türelmetlenség, a bigottság. Ha kizökkentik a lemezéből, amit vég nélkül játszik le, akkor ingerült lesz, hadakozó, támadó és nagyhangú, mert belülről bizonytalan. Azt mondja Gyökösi Endre, emlékszem, gyermekeim még kicsik voltak, az egyik egy kártyavárat épített az asztalon, és mindig pörölt a testvérével, hogy ne lögdösse az asztalt, és ne fújjon, ne lélegezzék olyan hangosan, mert az összedől. A másik építő kockákból épített egy házikót. Megszólalt, az enyémet lögdöshetett. Az a tapasztalatom, hogy igazán csak az a vallásos ember bigott és türelmetlen mások véleményével szemben, akinek nincsenek saját igazságai. Csak adoptált, tradicionális vagy készen átvett igazságai, lemezei vannak. És sajnos, nagyon sajnos a vallásos embereknek az öme ilyen. Van, aki egy életen át ezen a szinten marad, nem növekedik hitben és igazságban. A második foknak, növekedési stádiumnak ezt a nevet adnám, vannak saját igazságaim. Egyáltalában nem szükséges, hogy egy ilyen igazság homlok egyenest másféle igazság legyen, mint például egy régen megfogalmazott igazság a Bibliából. Az a fontos, hogy ez már nem betanult, adoptált igazság, hanem átélt, személyes meggyőződésemmé és elfogadott igazságommá lett. Azt mondja Gyökösi Endre, emlékszem, hogy diák gyerekként egy cserkész táborban a fűben hanyat fekve a csillagokkal barátkoztam. Sokáig figyeltem a göncölszekeret, majd elaludtam. Úgy tűnt, hogy csak pár percig nem voltam ébren, pedig több időt töltöttem el csukott szemmel. Amikor újra feltekintettem, a göncölszekér az égboltnak egészen más pontján volt. S hirtelen szédülés fogott el. Ott, abban a fekvő helyzetben átéltem, egy addig betanult igazságot, forog a föld. Szinte belefogóztam a fűbe, annyira éreztem a föld forgását. Vagy ahogy elmondotta egy kedves ismerősöm, aki életében először fürdött a tengerben, és szájába csapott a hullám, így kiáltott fel, csak ugyan sós. Nos, a hit és az ige vonalán is úgy lesz saját igazságom, hogy egyszer átélem egy-egy igazság igazát. Tudtam én, hogy van ima meghallgatás,
de hogy mennyire van, és az milyen valós hatalom, ahhoz egyszer szinte a halálos ágyomon kellett feküdnöm, hogy megtapasztaljam, szinte érezzem, tapinthatóan átéljem, mondja Gyökösi Endre. Tudtam én, hogy a bűnbocsánatnak gyógyító ereje van, megtanultam, mint az egyház 2000 éves tapasztalatát, de mint lelki gondozó igen gyakran megtapasztaltam, és azóta saját igazságom is ez a dogmatikai igazság. Tudtam én teológus koromban is, prédikáltam is arról, hogy legnagyobb az agapé, de ma már ez saját igazságom. Amióta újra és újra megtapasztalom hallatlan, gyógyító, föloldó, rendbeszedő erejét. Vannak-e olyan igazságaid, amelyek életté, valósággá, tapasztalattá lettek életedben? Akinek vannak, az az ember sokkal türelmesebb a mások átélt igazságaival szemben, mert tudja, a sok-sok igazság részlet közül ő átélt néhányat, a másik másféléket élt át. De ugyanannak az igazság egységnek a részei az ő és a mások átélt igazságai is. Van innen feljebb az igazságban való növekedésben? Van. Amikor a hívő ember, a tanítvány rádöbben, hogy vannak tévedései is, amikor ezeket be tudja látni és kész korrigálni. Azt mondja Gyökösi Endre, emlékszem, vagy 2 évtizede óriási hatással volt rám egy konferenciai előadás, ahol az előadó a Szentlélekről ezt a nagyon tetszetős képet mondotta. A Szentlélek nem költöző madár. Aki kapja, biztonságban érezheti magát, azt soha többé el nem veszítheti. Hallatlan izgalom és öröm fogott el. Mindaddig, amíg egyszer rá nem bukkantam erre az ígére, Saultól eltávozott az Úr lelke, és rossz szellem kezdte gyötörni, amelyet az Úr küldött. Sőt, Pál apostol erre figyelmeztet, és ne szomorítsátok meg Isten szent lelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Az évek, évtizedek életgyakorlatából megtapasztaltam, hogy senki bennünket ki nem ragadhat Jézus kezéből, de mi magunk igen, mi önszántunkból elhagyhatjuk őt. Tovább növekedésünk mércéjén a számokat a belátott és az ige alapján korrigált tévedések jelzik. Akinek csak nagy igazságai vannak, és még kis tévedései sem, az megakadt ember. Megállt a fejlődésben, a növekedésben az igazság felé. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Milyen hajlamosak vagyunk például, hogy azt képzeljük, a másik embernek is az a jó, ami nekünk, a másik ember is csak úgy lehet boldog, ahogy mi lehetünk. Egy olyan levélből idézek, mondja Gyökösi Endre, amelynek néhány sora nagy, korrigált igazságot mond ki. Mindegy, hogy ki az. Szülő, gyermek, férj, testvér, barát, barátnő vagy munkatárs, utcai járókelő, úgy kell szeretni az embereket, ahogy az nekik jó és szép, és nem úgy, ahogy esetleg nekem esne jobban. Együttélésünk titkának 3 M betűje, más, másként mégis. Tudniillik, hogy a másik ember más, szinte mindenhez másképp viszonyul, mint én, és mégis úgy kell szeretnem, ahogy van. És ezt fel kell fedeznünk, rá kell döbbennünk, és magunkévá kell tennünk, korrigálva addigi tévedéseinket, emberhez való viszonyulásunkat. Kedves hallgatók, most rövid szünetet tartunk, amelyben egy éneket hallgatunk meg, utána folytatom a nap katekézisét, amelyben Gyökösi Endre Isten iskolája című könyvét ismertetem.

Köszönöm a szép éneket, kedves hallgatók! Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre Isten iskolája című könyvét ismertetem. Az igazságban való növekedésnek is van mélypontja. Nem állítom, hogy mindenki eljut erre a mélypontra, de éppen azok jutnak el ide, akik növekednek és kutatják az igazságot, és akiket izgat az igazság, az ige igazsága. Ez a mélypont pedig ez, csak tévedéseim vannak. Jobb nyögésével tudnám kifejezni ezt az állapotot, hogyan lehetne tiszta a halandó és igaz ember az, ki asszonytól született. Vagy a Zsoltáruséval, ne szállj perbe a te szolgáddal, mert egy élő sem igaz előtted. Vagy Pál is így nyög fel, nincs igaz ember egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Hadd vigasztaljam azokat, akik talán éppen ilyen állapotban vannak, s ebben a mélységben azt érzik, minden igazságom semmivé lett, csak tévedéseim vannak. Nos, ők már nincsenek messze a csúcstól, mert a csúcsra felfelé, ezen a mélységen keresztül vezet az út. A csúcs pedig ugyanúgy fogalmazható meg, mint a kiindulási pontunk, nincs saját igazságom. Ha van igazságom, az csak te vagy, Uram Jézus, mert te vagy az igazság. Az én kis részlet igazságaim nem számítanak. Az én igazságom világossága csak annyi, mint egy gyertyafénye a tűző nap ragyogásában. Valaki így fogalmazta meg nekem élete nagy felfedezését, amellyel előre lendült az élete, én nem számítok, amint ezt ki tudtam mondani, minden megváltozott körülöttem, mondotta. Én nem számítok, más szóval, te vagy az igazság, a te lényed, ígéd és életed, én Uram Jézus. Mi a különbség a legelőször említett nincs saját igazságom és a csúcs nincs saját igazságom között? Az elsőnél csak átveszem, adoptálom mások igazságait megélés nélkül. A csúcson engem adoptál, fogad el és épít be az Úr az élő igazság, és ő használ fel szolgálatára, ha akar. Ez az az igazság, amely szabaddá tesz bennünket, hogy már nem leszünk ingerültek és azonnal hadakozók mások részletigazságaival, de még tévedéseivel szemben sem. Ez az igazság az, amely úgy tud viszonyulni a tévedések vagy részletigazságok hordozóihoz, ahogy Jézus Krisztus beszélgetett Jákob kútjánál a szamariai asszonnyal. Hogyan juthatok erre az igazság fokra? Úgy, ahogy Keresztelő János fogalmazta meg egyszer, neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lenne. Amilyen mértékben növekedik, tért hódít életemben Jézus lénye, olyan mértékben eleveníti meg bennem, s teszi életessé a gépiesen adoptált igazságokat, szaporítja sajátommá lett igazságaimat, vezet el tévedéseim belátására, vagy éppen annak felismerésére, hogy egész addigi életem vélt igazságaimmal együtt tévedés volt. S ha egyáltalában lehet igazságom ezen a földön, az Jézus Krisztus, akiből élek. Az úgynevezett hitigazságokkal kapcsolatban a következő öt osztályt ismertük fel. Nincs saját igazságom, csak készen kapott s elfogadott igazságokat mondogatok. Vannak saját igazságaim, amelyeket én magam fedeztem fel, éltem át. Vannak tévedéseim. Csak tévedéseim vannak, mélypont, krízis. Nincs saját igazságom, mert te vagy az igazság, Jézusom. Kicsin tankönyvünkből ennyire futotta Isten iskolájában, ne hagyjuk abba a tanulást. Isten iskolája, az élet iskolája azért, hogy életünk legyen és bőségben legyen. És azért is, hogy ebből az iskolából egy egészen felsőbb osztályba léphessünk, tanítónk és gazdánk ölelő atyai karjaiba. A következő nagy rész ebben a könyvben egy más gondolat
kört fog bemutatni, és a címe Mérlegen. És ebből az első fejezetet szeretném ismertetni. Mérlegen az életünk. Életek cél nélkül, kérdőjellel mondva. Fénytelen szemmel magukba roskadnak, ülnek lelkészük vagy egy lélekorvos előtt. Tétova, ide-oda rebbenő tekintetük, megtörtségük már-már riasztóan ismerős, mint valami láthatatlan egyenruhát viselnének. Aki ismeri ezt az idézőjelben mondott egyenruhát, előre tudja az első mondatot, amely valahogy így kezdődik. A doktor szerint semmi szervi bajom, betegségem nincs, minden leletem negatív, és mégis betegnek érzem magam. Mintha ólomból volna minden tagom, reggelenként legszívesebben föl se kelnék az ágyból, fal felé fordulnék, és ott maradnék, ha tehetném. De élnem kell, nem magamért, a páromért, a gyerekekért. Élnem, ami a legnehezebb a számomra. Tulajdonképpen teljesen elértelmetlenedett az életem. Igen, kisebb-nagyobb változatokkal, de újra és újra ezt hallja manapság a legtöbb lelkigondozó, jóbarát és jóbarátnő, telefondoktor és pszichológus, akinek még füle van a hallásra és szíve az odahallgatásra. Legfeljebb a mondani való megfogalmazásában van némi árnyalatbeli különbség. Üres járatba kerültem, egyszerűen minden és mindenki untat, magamat is únom és untatom, mondta magáról valaki. Teljesen lebénultam, írja egy jó ismerősének a barátja. Olyan idegen minden, fogalmazta meg egy tétova lélek a lelkészének, mintha idegen bolygóra kerültem volna. Szeberényi Lehel Jóság című novellájában így emlékezik meg egy halott lelkészről és feleségéről, milyen jellemző sorok. Ők ketten, merengtem, különös házaspár. Nem is illenek a mai világba, ahol lassan mindnyájan eltompulunk. Ők ismerik még a jóságot, míg mi lassan jóság elfogadására is fáradtak vagyunk. Oldhatatlan szomjúság támad bennem legalább egy icipici jóság után. Pirulát éreztem benne a társadalmi méretű ragály ellen, amely a mások iránti érzéketlenség tüneteivel éri el az embert, mielőtt a teljes eltompulás kitörne rajta. Vagy ahogy Júdás apostol levelében olvashatjuk, mint egy összefoglaló diagnózisként korunk emberéről, olyanok, mint a szélsodorta, víz nélkül való fellegek, mint az őszvégi gyümölcstelen fák, amelyek gyökerestől kiszakítva kétszer halnak meg. Azaz, kiszakítva az életből meghalnak, először úgy, hogy ők érzik, tudják magukról, immár érzéketlenek, holtak, aztán másodszor, amikor a szívük is megáll, nem csak az életük. Nem kisebb bajról beszélek most, mint arról, hogy új lelki ragály pusztít közöttünk, nem veszélytelenebb és kevésbé fertőző, mint a középkorban a pest is. Azt is mondhatnám, hogy a rák és az érrendszeri megbetegedések után manapság talán ez szedi legtöbb áldozatát körülöttünk és közülünk. Következésképpen tudatosan fel kell készülnünk, ebben a könyvecskében ezt tesszük, a védekezésre, a megelőzésre, és ugyanakkor egy olyan új szolgálatra a már megbetegedett fele barátaink felé, amelyet eddig nem is ismertünk és nem is végeztünk. Igen, fel kell készülnünk egy olyan epidémia, járvány elleni védekezésre, amely 10 és 10 000-eket kerget manapság az alkoholizmusba, gyógyszernarkomániába, sőt az öngyilkosságba. Ez a ragály már-már elérte a ma még templomos népet, sőt itt-ott a hívőket is. Ezt nem kis felelősséggel, de a tapasztalatból mondom. Egy neves lélekbúvár, Viktor Frankl, egész életét ennek az új jelenségnek leírására és gyógyítására szentelte. Ezt a lelki betegséget, amelynek a jellemző tünete a teljes üresség, az űrérzés, egzisztenciális vákuumnak nevezte el, az ember egész létét, egzisztenciáját átható,
és fenyegető, megtámadó ürességérzésnek. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét, önök a nap katekézisét hallották, amelyben Gyökösi Endre Isten iskolája című könyvét ismertettem. Elköszönök önöktől, Tímás Sándor Asztrik Ferences atyát, a Csíksomlyói Kettemplom igazgatóját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Pádovai Szent Antal, ferences áldozópap. Pádovai Antal 1195. augusztus 15-én nagy boldogasszony napján született Lisszabonban, Portugáliában. Az őszinte vallásosságot és egyenes lelkűséget szüleitől örökölte. A 13. század, annak ellenére, hogy számos híres szentet adott, mint Szent Domonkos, Aquinói Szent Tamás, Assisi Szent Ferenc és mások, sok vallási és társadalmi problémával küzdött. A 12. század végén Felső Itáliában és Dél-Franciaországban vallásos mozgalmak indultak, amelyek célul tűzték ki Krisztus és az apostolok életmódjának követését, és ezzel megingatták az egyház fennálló rendjét. A szegénység és vándor prédikálás követelményével sokan az egyház hatáskörén kívül kerestek életformát, ami különböző szektákhoz és tévtanokhoz vezettek. A harmadik Ince pápa felismerte a mozgalom jó szándékait, és megpróbálta beépíteni őket az egyházba. Ekkor született meg Assisi Szent Ferenc katolikus szegénységi mozgalma, mely visszavezette a szekták tagjait a katolikus egyház közösségébe. Pádovai Antal, aki Lisszabonban született, Fernando néven, szüleitől vallásosságot és egyenes lelkűséget örökölt. 15 éves korában belépett szülővárosának ágostonos kanonokrendi kolostorába, ahol elhatározta, hogy életét Istennek szenteli. 2 év után elhagyta kolostorát, mivel a politikai viszályok miatt az ottani közeg már nem volt megfelelő számára. Fernando 1220 nyarán szegények ruháját öltötte magára, és védőszentjének, Remete Szent Antalnak a nevét vette fel. Misszionáriusként szeretett volna Marokkóban prédikálni, azonban súlyos betegség miatt kénytelen volt visszatérni, és Szicília partjainál kötött ki. Itt találkozott a franciskánus rend tagjaival, és Porciunculába ment, ahol egyetemes káptalanra hívták. Hamarosan rendtársai számára egyedülálló teológiai tudásáról tett tanúbizonyságot. Ekkor elindult az ő prédikációs pályafutása. A következő években 1222-től Pádovai Antal faluról falura járva hirdette az evangéliumot. Ekkor alakította meg a rend első tanulmányi házát Bolognában, és Szent Ferenc engedélyével a rendtagok számára teológiát tanított. Antal nagy hatással volt a középkori társadalomra, és élete hitelesítette tanításait, miszerint a szegénység erőt ad, míg a gazdagság elgyöngíti az embert. 1224-ben eljutott Dél-Franciaországba, Montpellierbe, ahol a domonkos rend harcát támogatta. 2 évvel később, 1227-ben visszatért Felső Itáliába, hogy az emberek hitét megerősítse. Az addig halálos ellenségek között kibékülés született, az adósokat elengedték, és az emberek bűnbánatot tartottak. A város, különösen Pádova, jelentős változásokon ment keresztül. Antal rendkívüli prédikációi és életpéldája hatással volt mindenhol, ahol megfordult. Még az ellenséges politikai vezetők is meghajoltak előtte, mint amikor Edzellino veronai zsarnoknak Antal nyíltan beszélt bűneiről. Edzellino nem csak elismerte, hanem bűnbánatot is tartott. Antal emellett számos csodát is tett. Egyszer egészen rendkívüli csoda történt általa. Egy eretnek, aki tagadta Krisztus jelenlétét az oltári szentségben, azt mondta, hogy nem hisz addig az eukarisztikus Istenben, míg összvére le nem térdel az oltári szentség előtt. Néhány nappal később Antal egy beteghez vitte az oltári szentséget, és találkozott a gúnyolódóval. És akkor annak összvére hirtelen 2 első lábára ereszkedett, és meghajtotta fejét a szentség előtt. Antal 1231. június 13-án mindössze 36 évesen halt meg, teljesen kimerülve rendkívüli munkájától és gyenge egészségétől. A sírjánál történt számos ima meghallgatás, gyógyulás és csoda következményeként 9. Gergely pápa alig 10 hónappal halála után szentté avatta. Rádovai Antal halála és élete ma is hatással van a katolikus hívők közösségére, és ő a keresztény világ egyik legnagyobb szentje.

A Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Senki sem jó véletlenül. Az erényt tanulni kell, mondta Seneca.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Sepsi Szentgyörgyi stúdióból, akik önökkel vannak.
1: Görgényi Tünde
0: és Tibor Atyám.

0: gondolom, hogy most is ezekről, erről a dokumentumról fog a Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúcióról katekézis tartani. Aztán különböző nyelveken összefoglalják a katekézisét, és ezt a pápa személyes üdvözletet intéz a jelenlévő zarándokokhoz, és az általános kihallgatása mi atyán közös elimádkozásával és az apostoli áldással zárul. Ez az áldás természetesen érvényes mindazokra, akik az éter hullámain, interneten vagy akár YouTube fórumon követnek. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek, vagy békesség veletek.
2: Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli gli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli gli sparì dalla loro vista. Parola del Signore.
3: De l'évangile selon Saint-Luc. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Parole du Seigneur.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a Szent Atya katekézisének alapjául a Szentírásból, Lukács evangéliumából a 24. fejezet 28-31-es versorait választotta. Ez pedig így szól: közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak, úgy tett, mintha tovább akarna menni, de marasztalták: maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van. Betért hát, és velük maradt. Amikor az asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és oda nyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték, de ő eltűnt a szemük elől. Ezt több nyelven most hallhatjuk a háttérben, hogy felolvassák, és majd utána kezdődik a Szent Atya katekézise.
4: Jézus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns, denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn, und er entschwand ihren Blicken. Wort des lebendigen Gottes.
5: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Palabra del Señor.

0: 攻读圣路加福音。他们临近了他们要去的村庄时，耶稣装作还要前行，他们强留他说，请同我们一起住下吧，因为快要晚上，天已垂暮了。耶稣就进去同他们住下。当耶稣与他们坐下吃饭的时候，就拿起饼来祝福了，掰开递给他们，他们的眼睛开了，这才认出耶稣来，但他却由他们眼前隐没了。以上是基督的福音。
1: Leitura do Evangelho segundo São Lucas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu.
2: Attraverso i riti e le preghiere. Il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita, generando in noi una sensibilità spirituale che ci rende capaci di gustare la presenza di Dio per mezzo di Gesù Cristo.
3: Kedves testvérek, folytatom a Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúcióról szóló katekézist, a liturgia néhány alapvető eleméről szeretnék elmélkedni, a ritusról, a jelről és a szimbólumról. A liturgikus mozgalom értékes munkájára támaszkodva segített újra felfedeznünk egy olyan igazságot, amely nagyon élő volt az ősegyház tudatában és az egyházatyák tanításában. A keresztény liturgia szertartásai nem pusztán őső díszítő elemei a szentségi misztériumoknak, nem önkényes ceremóniák összessége, hanem az az egyházi közvetítés, amelyen keresztül Isten ajándéka eljut hozzánk. Éppen ezért a zsidat arra hív bennünket, hogy a liturgiában megvalósító hit misztériumát a szertartások és az imádságok által értsük meg, és a ritus formát ad a liturgikus cselekménynek, és ezen keresztül életünknek is. Lelki érzékenységet alakít ki bennünk, amely képessé tesz arra, hogy Jézus Krisztus által felismerjük és megtapasztaljuk Isten jelenlétét, és ez akkor történik meg, ha nem maradunk kívülállók és néma szemlélők, hanem testünkkel, elménkkel, szívünkkel részt veszünk a liturgiában, engedelmeskedve az Úr parancsának, és a rítus által megtanulunk figyelni Isten igéjére, hálát adni és imádni Isten, testvéri közösségben élni, és egyházi egységre törekedni. Tehát felfedezzük, hogy sokféle emberből álló közösség vagyunk, akiket ugyanaz a hit gyűjt egybe. A ritus meghatározott gesztusok és imádságok rendjébe kapcsol be bennünket, és ez olykor szemben állhat spontán egyéni hajlamainkkal. Mégsem a szabadság korlátozása a cél. Ellenkezőleg ünnepélyes egyszerűséggel megszakítja a rohanást, és visszavezeti a lényeghez. Így felfedezzük a cselekvés egy másik dimenzióját, amely nem hasznosság vagy termelékenység irányít, és a liturgiában megtapasztalhatjuk az ajándék logikáját, a szívet megújító megállást, felismerjük, hogy a kegyelem mindig megelőz bennünket, és megtanulunk a Szentlélek által áthatott ritmusban élni. A liturgikus rítus nyelvtanát a jelek és a szimbólumok alkotják, és a zsina tanítása szerint az ember megszentelődése érzékelhető jelek által jut kifejezésre, és ezek révén valósul meg. Az egyház katekizmusa mélyíti a jelek jelentőségét. Az Ószövetség eseményeiben pontosodik, és Krisztus személyében és művében tárul fel teljesen. Különösen beszédes példa a víz szimbóluma. A teremtéstől kezdve az özönvízen, a Vörös-tengeren való átkelésen és a Jordán folyón át egészen Krisztus megnyitott oldalából fakadó vízig ugyanaz a jel vezet bennünket. Amikor nem csupán egy gondolatra utal, hanem jelentések és értékek egész világát idézi. Amikor például szentelt vízzel hintenek meg bennünket, felébred bennünk a kereségben kapott ajándék tudata, és Krisztus új életéhez való tartozásunk. Lehetnek egyszerűek, mint a téthajtás vagy a békejele, vagy összetettebbek, mint a szentségek cselekményei. Tehát a szimbólumok különleges ereje abban áll, hogy átalakítanak bennünket. Megérintik a szívet és az értelmet, hatnak az anyagi elemekre, emberre, tehát valódi egyházi kapcsolatot hoznak. A Desiderio Desideravi apostoli leveiben Ferenc pápa Romano Guardini gondolatát idézve azt írta, a liturgikus nevelés első feladata az, hogy az ember ismét képessé váljon a szimbólumok megértésére. Szükségünk van arra, hogy a liturgia ritusai neveljenek bennünket. Gondosan, önkényességtől mentesen kell ápolnunk ünnepléseink szépségét, és törekednünk kell a hiteles misztagógiai katekézisre. Az élő és áhítatos liturgia tapasztalata, amelyet megfelelő misztagógiai tanítás kísér, a legjobb eszköz arra, hogy minden emberben felébressze az Istennel való találkozásra való nyitottságot. A megtestesülés logikája szerint ez a találkozás csak úgy valósulhat meg, az egész ember bevonja a szellemet, a lelket és a testet egyaránt. Kedves hallgatók, most a különböző nyelveken összefoglalják a Szent Atya katekézisét. Egy pár perc múlva majd visszatérünk mi is, és összefoglalom rövidebben lényegesen a Szent Atya mai katekézisét, utána pedig egy pár gondolatot is megosztunk a témával kapcsolatosan.
4: Il vous assure de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, nous souhaitons nous arrêter un instant pour réfléchir sur certains éléments constitutifs de la liturgie sacrée. Les rites de la liturgie chrétienne ne sont pas un simple revêtement extérieur du mystère sacramentel, ni un ensemble de cérémonies arbitraires, mais la médiation ecclésiale par laquelle le don divin nous parvient. Le rite donne forme à l'action liturgique et à travers elle à notre vie, ce qui nous rend capables de goûter la présence de Dieu par Jésus-Christ. La sobriété solennelle de ces rythmes interrompt l'activité frénétique, nous ramenant à l'essentiel. Dans la liturgie, la sanctification de l'homme est signifiée par des signes sensibles et réalisés d'une manière propre à chacun d'entre eux. Les symboles ont une dimension singulière, performative et transformatrice, générant un sentiment d'appartenance, touchant le cœur et l'esprit, suscitant d'authentiques relations ecclésiales. Nous avons besoin de nous laisser éduquer par les rites de la liturgie en soignant avec délicatesse et sans arbitraire la beauté de nos célébrations et en nous engageant dans une authentique mystagogie. L'expérience d'une liturgie vivante et pieuse est la meilleure ressource pour réveiller en chacun cette ouverture à la rencontre avec Dieu qui ne peut avoir lieu qu'en impliquant l'homme tout entier, esprit, âme et corps. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins de langue française.
2: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese.
3: Szeretettel köszöntöm a francia nyelvű zarándokokat. Különösen a Mauritiusról érkezett fiatalokat, adja Isten, hogy liturgiáitok szépségükkel és ünnepélyességükkel mindig a Szent Misztériumra irányuljanak, és lelketeket a Szent Háromságos Isten szemlélésére vezessék. Legyenek liturgikus ünnepléseitek az egyház egységének építő és látható jelei az őszinte és befogadó szeretetnek a légkörében. Isten áldjon meg benneteket és családjaitokat.
4: Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les jeunes venus de l'île Maurice et de France. Frères et sœurs, puissent vos liturgies, par leur beauté et leur solennité, être toujours centrées sur le mystère et porter vos âmes à la contemplation de Dieu Trinité, qu'elles construisent et manifestent l'unité de l'Église dans une authentique et accueillante charité. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse vos familles.

0: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
1: Dear brothers and sisters, in our series of catecheses on the Second Vatican Council, we continue our reflection on Sacrosanctum Concilium.
2: Kedves testvérek, tovább folytatjuk a Sacrosanctum Concilium dokumentumról a katekézisünket, különösen a Szent Liturgiában jelenlévő rítus jel és szimbólum jelentőségéről. És a keresztény liturgia rítusa az az egyházi közvetítés, amelyen keresztül Isten ajándéka eljut hozzánk, és a liturgiában arra kapunk meghívást, hogy egész valónkkal, vagyis testünkkel, lelmünkkel, szívünkkel vegyünk részt és lépjünk be a Szentlélek által átjárt valóságba. Tehát a liturgia jelekből és szimbólumokból épül fel, amelyek nem csak kifejeznek valamit, hanem alakítanak és át is formálnak bennünket. Például a térhajtás Isten imádását fejezi ki, míg a béke jele az egyházi közösségünkre mutat rá. Tehát a béke jele a közösségre mutat rá. És a jelek segítenek felidézni a szentségek alapvető cselekményeit is, amikor például szentelt vízzel hintenek meg bennünket, emlékezünk Krisztus iránti elköteleződésünkre és a keresztségi fogadalmunkra. És ahogy közeledünk Krisztus testének és vérének ünnepéhez, mindannyian újítsuk meg a nyitottságunkat az Istennel való találkozásra, a szimbólumok mélyebb megértése által. És köszöntöm szeretettel az angol nyelvű zarándokokat, az Egyesült Királyságból, Svédországból, Ausztráliából, Indonéziából, Myanmarból, Fülöp-szigetekről, Dél-Koreából, Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból érkezett zarándokokat.
1: I greet in particular the scholars and participants in the conference revising the World Medical Association Declaration of Taipei and the organizing partners of the Global Summit Fostering Hope for Children.
2: Külön köszöntöm a Taipei nyilatkozat, ezt pontosan nem értettem, című konferencia résztvevőit, valamint a reményt adni a gyermekeknek elnevezésük globális csúcs találkozó szervezőit és résztvevőit, és miközben készülünk az Úr napjára, erősítsen meg bennünket az az isteni ajándék, ez az isteni ajándék, és tegyen bennünket Krisztus szeretetének tanúivá minden ember számára, akivel találkozunk. Isten áldjon benneteket.
3: Des Zweiten Vatikanischen Konzils betont, die Christen sollten dem Geheimnis des Glaubens, dem eucharistischen Opfer, nicht wie Außenstehende oder stumme Zuschauer beiwohnen. Sie sollen vielmehr durch die Riten und Gebete dieses Mysterium wohl verstehen lernen. Der Ritus der Liturgie bezieht die Gläubigen mit Hilfe einer klar definierten Abfolge von Gebeten und Gästen mit ein und führt sie hin zum Hören des Wortes Gottes, zur Danksagung und Anbetung, zum brüderlichen Teilen und zur kirchlichen Gemeinschaft. Lassen wir uns auf die sinnenfälligen Zeichen und Symbole der Liturgie ein, die uns das Geheimnis Christi immer tiefer erschließen und in je eigener Weise in uns die Heiligung bewirken, die sie bezeichnen. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
1: Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua tedesca.
2: Szeretettel köszöntöm szívesen a német nyelvű zarándokokat. Kívánom, hogy a Rómában eltöltött idő segítsen benneteket, hitetek elmélyítésében és lelki gyarapodásotokban, és külön szeretném üdvözölni a Rómában élő Osztrákok Egyesületét, amely alapításának 100. évfordulóját ünnepli. Az Úr áldása kísérje valamennyiüket.
3: Ein herzliches Willkommen den deutschsprachigen Pilgern. Ich wünsche euch einen guten Aufenthalt in der ewigen Stadt, der euch helfen möge, im Glauben zu wachsen. Besonders grüße ich die Vereinigung der Österreicher in Rom, die ihr 100-jähriges Bestehen feiert.

0: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones como pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios, objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
1: Queridos hermanos y hermanas, continuando con las catequesis sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium, hoy nos centramos en tres elementos constitutivos de la Sagrada Liturgia: el rito, el signo, el símbolo. El rito, en el que estamos llamados a participar con cuerpo, mente y corazón, es el medio eclesial que, dando una forma de...
2: Kedves Mária Rádió hallgatók, röviden összefoglalnám a Szentatya katekézisét. A Sacrosanctum Concilium konstitúció, zsinati konstitúcióról, amely a Szent Liturgia néhány alapvető eleméről szól, a rítusról, a jelről és a szimbólumról. A zsinat arra hív bennünket, a II. Vatikáni zsinat kihangsúlyozza a Szent Atya, hogy a liturgiában megvalósuló hit misztériumát tulajdonképpen a szertartások és az imádságok által értsük meg. És azt mondja, hogy a ritus formát ad a liturgikus cselekménynek, tehát a ritus formát ad a liturgikus cselekménynek, és ezen keresztül az életünknek is. Lelki érzékenységet alakít ki bennünk a ritus, és képessé tesz arra, hogy felismerjük és megtapasztaljuk Istennek a jelenlétét. És ez csak akkor történik meg, ha nem maradunk kívülállók vagy néma szemlélők, hanem egész testünkkel, elménkkel és szívünkkel részt veszünk a liturgiában. Másodszor a ritus által megtanulunk figyelni Isten szavára, hálát adni és imádni őt, testvéri közösségben élni egymással és az egyházi egységre törekedni. Ezáltal felfedezzük a ritus által, hogy sokféle emberből álló közösség vagyunk, akiket ugyanaz a hit gyűjt egybe. Tovább harmadjára pedig a ritus meghatározott gesztusok és imádságok rendjébe kapcsol bennünket össze. Ez ugye sokszor szemben áll a spontán egyéni hajlamainkkal, de nem a szabadság korlátozása a célja ellenkezőleg a ritusnak, hanem egyszerűségével megszakítja a rohanást, és visszavezet a lényeghez. És így felfedezzük a cselekvésnek egy olyan dimenzióját, amelyet nem a hasznosság irányít. A liturgiában megtapasztaljuk az ajándéknak a logikáját, vagyis felismerjük, hogy a kegyelem mindig megelőz bennünket, és megtanulunk a Szentlélek által áthatott ritmusban élni. Tehát a ritus nyelvtanát jelek és szimbólumok alkotják. Különleges beszédes példa a víz szimbóluma, hogy a teremtéstől kezdve az özönvíz, a Vöröstengeren való átkelés, a Jordán folyón át egészen Krisztus megnyitott oldalából fakadó vízig, ugyanaz a jel vezet bennünket. Tehát a víz szentségi jellé válik, amely Krisztus halálába és feltámadásába való belemerülésünket fejezi ki. A jel és a szimbólum szavakat gyakran szinonimaként használjuk, de valójában a jel akkor válik szimbólummá, amikor nem csupán egy gondolatra utal, hanem az értékek egész világát idézi fel tulajdonképpen. Tehát a jel és a szimbólum hasonlata, ugye, tehát a jel szimbólummá válik. És amikor például szentelt vízzel hintenek meg bennünket, akkor felébred bennünk az a tudat, hogy én Krisztus új életéhez tartozok a keresztség által. Tehát a szimbólumok tulajdonképpen gyakorlati jellegűek, cselekvések. Mint egyszerűen a térdhajtás, vagy a békejel, amelyet a szentmisében gyakorlunk, és ezek a szentségeknek úgymond az alapvető cselekményei. És a szimbólumok különleges ereje abban áll, hogy átalakítanak bennünket, ha engedjük, közösséget teremtenek, megérintik a szívet és értelmet, és valódi egyházi kapcsolatokat hoznak létre. Szükségünk van arra, hogy a liturgia rítusai neveljenek bennünket, ápolnunk kell az ünnepléseink szépségét, és törekednünk kell a hiteles misztagógiai katekézisre. Tehát a legjobb eszköz arra az élő liturgia tapasztalata, hogy minden emberben felébressze az Istennel való találkozásra való nyitottságot. De ez a találkozás csak úgy valósulhat meg, ha az egész embert bevonja. Szellemet, lelket és testet egyaránt.
3: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final da audiência cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. O Santo Padre concederá a bênção apostólica de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Na liturgia, o rito, o sinal e o símbolo são a mediação eclesial dos dons divinos. Por meio deles, podemos saborear a presença de Deus em Cristo. A solene simplicidade da liturgia, feita de gestos...
4: Kedves hallgatók, különböző nyelveken még folyik az összefoglaló, a Szentatyának a beszédét tolmácsolják a jelenlévőknek. Én köszönöm, Tibor atya, hogy így érthetőbbé, vagy közelebb hoztad azt, amit a Szentatya mondott. Úgy érzem, hogy amióta ez a katekézis sorozat elkezdődött, ezt egy kicsit többet kell rágni, vagy emészteni, vagy nem tudom, lehet, hogy rosszul mondom
2: én. Nem, ezt úgy jól mondod, ezt be kell rágni, úgy, igen, hogy érezzed jól az ízeket.
4: Igen, és nem lehet csak úgy átfutni, tehát igen, nem mondhatod, na jó, hát jókat mondott, és tovább megyünk, ezeket tényleg át kell elmélkedni. Viszont itt most úgy, ahogy beszélgettünk, hogy el volt olvasva egy igerész, ugye a Lukács evangéliumából, ahol az Emmauszi tanítványokkal találkozik Jézus és a kenyértörés, de hogy erről nem esett szó. Ez valami papi szokás, hogy így időnként felolvasnak egy igerész, de teljesen másról elmélkednek, vagy ez hogy van?
2: Hát igazad van, jogos a kérdés, igen. Szent Ágoston mondja, hogy az embernek meg kell nyitani a szívét a kegyelem előtt. És a mai evangéliumi rész, amit a Szent Atya kiválasztotta a katekézisének alapjául, van egy olyan szó, felhívás benne, hogy maradj velünk.
4: Jaj, tényleg. És ez a legszebb szó.
2: Ez az egyháznak az örök imája, és ebbe sok minden belefér, mert ugye a tanítványok nem ismerik fel Jézust.
4: Igen.
2: És mégis érzik, hogy szükségük van rá, és akkor szívükben már ugye dolgozik a kegyelem. És Jézus jön, és megismétli, amit az utolsó vacsorán, megtöri a kenyeret. Tehát ez egy jel, egy szimbólum. És az egyház örök imája, ugye, hogy maradj velünk. És ez a kérés az egyház 2000 éves imája lett tulajdonképpen. Tehát maradj velünk, ez is sok mindent akar. Tehát például, amikor a hitünk meggyengül. A hétköznapi életünkben is így van, hogy amikor elérzékenyülsz, hogy valami bánt, akkor ott van valaki melletted, akkor mondod, maradj még egy picit velem, fogd a kezem, beszélgessünk még, ugye? Hát itt ez történik, egy jel, egy szimbólum. Uh-huh. Akkor, amikor szenvedésért, amikor nem értjük Istennek az útját, amikor úgymond életünk estéjéhez érkezünk tulajdonképpen, akkor akkor azt mondjuk, hogy az egyház imájával, hogy Uram, maradj még velem egy picit, ugye. Tehát különösen megható itt az evangéliumban is, amit felolvastak, hogy esteledett már, ugye. És ez nem csak a napnak a végét jelenti, hanem az emberi életnek az alkonyát is. És éppen ezért mondja a Szent Atya is ma a katekézisében, hogy a jel, a szimbólum, a rítus, liturgika, liturgia, az tulajdonképpen az egész emberi valónkat megkívánja, követeli. Szellemi, lelki és a testi oda tartozást úgymond. Tehát Uram, maradj velünk, mert nélküled sötét lesz.
4: Elveszünk,
2: igen.
4: És sebezhetőbbek vagyunk.
2: Tehát itt kezdődik, hogy maradj velünk. És ekkor megnyílik a szemünk, ugye, az oltár, az eukarisztiában megnyílik a szemünk, és ugye az evangélium tulajdonképpen négy igét használ, hogy kezébe veszi a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Ezek mind ilyen liturgikus cselekmények tulajdonképpen. Ugye az ember, aki nem tanulja, aznak eszébe se jut az ilyen, de teológiailag ezt így lehet megfogalmazni, hogy a liturgia a jel és szimbólumokból áll. Tehát a szentmise az kimondottan jelekből és szimbólumokból tevődik össze. És ez benne van, ugye az átváltoztatáskor fogod a kenyeret, megáldod, megtöröd és oda nyújtod a híveknek. Tehát ez az esemény csúcspontja tulajdonképpen egy asztal közösség. És a Szent Atya ezt hangsúlyozta ki, hogy az egyház, ugye sokféle ember van benne, de mégis egységet alkotunk a közös hitünk által. Tehát itt a teológia világosan felismeri az oltári szentségnek a titkát. A tanítványok addig hallották ugye az írásoknak a magyarázatát, de a teljes felismerés tulajdonképpen a kenyértörésben történik meg. És ez az egyháznak az ősi tanítása, hogy Jézus Krisztus az ige asztalánál, az eukarisztia asztalánál találkozik velem. És veled és velünk együtt. És a második vatikáni zsinat szerint, tanítása szerint Krisztus jelen van. Tehát az összegyűlt közösségben, a maga az igében, a szolgálatot tevő pap személyében, az eukarisztiában és együtt a hívek közösségében. Tehát ez a jel, a szimbólum együtt, és ezért választott a Szent Atya, gondolom, és így nem gondolom, hanem biztos vagyok benne ezt a szentírási részt, és az Emmauszi történet tulajdonképpen valójában ez a hát hogy is fogalmazzam, a szentmisének az ősképe. Ezt úgy, ősképe. Ezt úgy kell érteni, én úgy értem, hogy Krisztus, tehát nem, először is úton van az ember. Másodszor pedig Krisztus magyarázza nekik az úton az írásokat. Harmadjára megtörténik a kenyértörés, megnyílik a szemük, és aztán tanítványukká válnak.
4: És lángol a szívük.
2: Lángol a szívük. Tehát megnyílt a szemük, ugye? Nem egyszerű fizikai látásról van itt
4: persze,
2: szó.
4: Persze.
2: Igen, tehát
4: hát addig is látták, hogy ott van Jézus.
2: Tehát a szentírás tanítása szerint ugye a tanítványok szeme azért nyílik meg, mert előbb megnyílt a szívük. Tehát sok ember ugye a Biblia nyelvén a szem megnyitása, megnyilása, ez a hit ajándéka. A feltámadt Krisztus viszont nem emberi értelemmel lehet őt felismerni, tehát a hit kegyelmére van szükség, ezért bekezdtem így a beszédet, hogy Szent Ágoston is mondja, hogy a kegyelem, ugye. És sok ember látja az ostját, de csak a hívő ember ismeri fel benne az, hogy az Krisztus teste. De sokan kételkedve állnak oda, hogy na, ez most mi. Sok ember olvassa a Szentírás, de csak a hit világosságában találkozik benne az élő Istennel. És a tanítványok szeme is azért nyílik meg, mert a szívük, ugye, hogy mondottam, előbb megnyílt, de már útközben ők befogadták az igét, de most az oltári szentségben, az eukarisztiában eljutnak teljesen a teljes felismerésre. És akkor Jézus, érdekes, hogy jön a következő fázis, Jézus eltűnik.
4: Ha szívedben van Jézus, de, nem kell lássad fizikai szemeddel, nem?
2: Így van, nem hagyja el őket, miután felismerték, ugye akkor Jézus eltűnik. És első pillantásra ez egy kicsit különösnek tűnik, feltehetjük a kérdést, miért nem marad velük?
4: Azért, már szívükben van.
2: Más módon van most már jelen.
4: Így van.
2: Na, ezt kell nekünk is elfogadnunk. És a más mód, ezek a jelek, a ritus, a szimbólum, a liturgián keresztül. Tehát a földi látható jelenlét átadja helyét a szentségi jelenlétnek.
4: No, hát én...
2: És a tanítványoknak ezt meg kell tanulni, Krisztus nem csak testi alakban, őt nem csak testi alakban tudjuk megtalálni, hanem magában az egyház életében, a liturgiában, a ritusban, a szentmisében, a jelekben, a szimbólumokban, legfőképp az oltári szentségben, és ez a húsvéti hitnek a lényege.
4: Nagyon köszönöm, nekem most így eszembe jutott, hogy 2009 augusztusában, mikor legelőször Medjugorjében voltam, és hát szentáldozáshoz járultam, mert mondták, hogy áldást lehet kérni, de nekem a pap ugye azt mondta, hogy Corpus Christi, és én nem voltam akkor katolikus, de azt mondtam, hogy hát ha ez Krisztus teste, mindegy, mibe kerül, én azt úgy is elfogadom, és az egyházból úgy se tehet neki. És én akkor azt mondtam, hogy milyen kiváltságosak a katolikusok, én mindent meg fogok tenni, hogy katolikus legyek. És én azóta is azt érzem, hogy igen, kiváltságosak vagyunk, sajnos nem tudatosítjuk eléggé. Nem is úgy veszünk részt sokszor a szentmisén, hogy találkozzunk Jézussal, mert akkor lángolna a szívünk, és akkor tudatosítanánk magunkban, hogy mi élő tabernákulumok vagyunk. Két lábon járunk, bárhova elviszük Krisztus, hogy hát kéne látszódjon rajtunk, hogy mi tényleg Krisztust hordozzuk. Hát ennél nagyobb öröm kell-e, vagy nem?
2: Igen. Nagyon érdekes ezzel kapcsolatosan ugye a szinodális út, ez is kapcsolódik az Emmauszi tanítványok történetéhez, hogy együtt haladni az úton. És ugye Jézus meghallgatja őket, és ők is meghallgatják Jézust. És ma ez a legfontosabb az egyház életében, ennek a szinodális útnak, hogy meghallgatni egymást. Az egyház az embereket, az emberek az egyházat, és nem állandóan a kritika, és csak is a rossz indulat, hanem hallgassuk meg egymást, és próbáljuk a jó úton haladni, az egyenes úton, mint az Emmauszi tanítványok. És én szerintem ez a katekétikai üzenete a Szent Atyának, hogy sokszor nem ismerjük fel, hogy Krisztus mellettünk halad. De amikor hallgatjuk Isten igéjét, amikor meghívjuk őt életünkbe, részt veszünk a szentmisén, és ami legfontosabb, hittel fogadjuk az eukarisztiát, ezért vannak a szentségek, hogy egy példát hozott, ugye csak a kereség, igen, a víz szentség. Víz. Igen, akkor ha ezt elfogadjuk, akkor a mi szemünk is megnyílik. És az Emmauszi tanítványoknak az imája, én ajánlom minden kedves hallgatónak, hogy legyen a mi imánk is, hogy maradj velünk, Urunk, mert esteledik.
4: Nem kell ezt túl bonyolítani, benne van a lényeg. Igen. Ez olyan, mint a szívimája, ugye, amit a keleti,
2: igen,
4: testvéreink mondanak. Hogy...
2: És erre biztos, hogy válaszol. Ha őszintén imádkozol erre, az Úr Jézus válaszol erre a kérésedre, és többféle módon, amiről ma volt szó, az egyházban, a Szentírásban, Isten szaván keresztül, az oltári szentségben, és ami a legfontosabb, a testvéri közösségben. Velünk marad mindörökké.
4: Úgy legyen. Köszönöm szépen.
1: E le suore di nostro Signore del Cenacolo, incoraggiando ad essere un segno di speranza per quanti sono assetati di Dio, della sua verità e della sua pace. Una particolare parola desidero riservare ai sacerdoti e ai religiosi del Medio Oriente. Accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione il vostro ministero e le attese dei rispettivi paesi. Mi rivolgo infine ai giovani, ai malati e agli sposi novelli.
2: Külön köszöntöm a jelenlévő gyerekeket, fiatal házasokat és a betegeket.
1: Secondo la più nota formulazione latina, la solennità del Corpus Domini.
2: Holnap ünnepeljük Krisztus szentestének és vérének főünnepét, vagyis az Úrnapját, és az eukarisztiában Jézus szemléljük, aki megtöretett és nekünk ajándékozott kenyérként van jelen, és az eukarisztikus népi jámborság szép kifejezései, a szentséggel tartott körmenetek, melyek sok ország utcái végig haladnak, és arra bátorítok mindenkit, hogy őrizze meg ezt a szép, nyilvános, hitvallást jelentő hagyományt. Mindnyájatokra apostoli áldásomat adom.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, ahogy halljuk a háttérben, egy taps viharral köszönik meg a Szent Atya mai tanítását, katekézisét. Mi is megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk voltak.
1: Görgényi Tünde
0: és Tibor Atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus.